0: sztárja Leo Sutter is komoly versenyzővé lépett elő a legendás karakter megformálására. Daniel Craig utolsó Bond filmje, a 2021-es Nincs idő meghalni egyszer aratott kritikai és közösség sikereket. A rajongók azonban azóta is arra várnak, ki ölti magára legközelebb az ikonikus smokingot. Tina Fey végre reagált azokra a vírusként terjedő mémekre, amelyek szerint Timothée Chalamet manspreading-gel foglalta el a személyes terét egy New York Knicks meccsen. Az április végi mérkőzésen Timothée barátnője Kylie Jenner, valamint Tina Fey is a pálya melletti hírességsorban foglalt helyet. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a fotók, amelyeken a színész széles terpezben ül, miközben Tina láthatóan összehúzó magát foglal helyet mellette. A New Heights podcast vendégeként Tina Fey azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen konfliktus nem volt köztük. Elmondta, hogy Timothée végig rendkívül kedves és barátságos volt, Kylie Jenner pedig szintén nagyon közvetlenül viselkedett. Június 1 és 16-a között ismét változatos programok várják a kultúra és a könyvek szerelmeseit Székesfehérváron. A 97. ünnepi könyvét irodalmi sétával, izgalmas beszélgetésekkel, koncerttel és foglalkozásokkal kedveskedik a kultúra iránt érdeklődőknek. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vasalbárt könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámiaedények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak, némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is közöttük. Szerepel köztük például egy római kori mortarium, vagyis dörzsdál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és örlésére használtak. 70 éven át múzeumban őrizték néhány Alaszkában felfedezett gyapjas mamut gerinc maradványait, ám egy friss kutatás során fény derült rá, hogy a leletek valójában teljesen más állatokhoz köthetőek, írja a Science Alert. Otto Geist régész egy 1951-es expedíció során fedezte fel a csontokat Alaszka Beringia névvel ismert őskori földrajzi régiójában. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist arra a következtetésre jutott, hogy a csontok gyapjas mamutokhoz tartozhattak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Az István Király Általános Iskola igazgatója Tótné Unyi Andrea köszöntötte a 2025-26-os tanév utolsó iskolagyűlésén megjelent tanulókat. Felidézte, hogy a májusban megtartott családi egészségi sportnapjukkal a királyi vigasságon párhuzamosan zajlott a futókörök napja, ahol a legtöbb kilométer gyűjtő iskola címét az István Király Általános Iskola nyerte. Az igazgató kiemelte, bár az időjárás nem volt túl kedvező a verseny napján, a tanulók, a pedagógusok és a szülők olyan nagy létszámba képviselték az iskolát, ami győzelmet ért.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
1: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gárda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Hedrik Mira és Bődi Virág Anna. Vendégünk volt Gadó Anita, musical színésznő, aki többek között mesélt a színházi meghallgatásokról, próbafolyamatokról.
1: És elmesélte élete legnagyobb akiát is.
2: Hogy néz ki egy casting?
3: Egy casting, többféle casting létezik. Színházon belül nagyon gyakran van olyan, hogy belsős casting, ami azt jelenti, hogy nem hirdetik meg hivatalosan, tehát nem fogsz belefutni a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy máshol, hanem egy belső körben 100 embert mondjuk behívnak a szakmából, azokat, akikről úgy gondolják, hogy alkalmasak lennének a feladatra, vagy van a másik opció, amikor meghirdetik, és tulajdonképpen bárki elmehet, ez azért ritkábban történik meg, és más okai vannak. Egy belsős casting az általában úgy néz ki, hogy behívnak, elmondják az időpontot, mikorra kell menni, általában van legjobb esetben egy hetet felkészülni, kiküldik neked a dalt, a szöveget, arra te felkészülsz, odamész, rengeteget vársz, sorra kerülsz, megcsinálod, és utána várod a hívást, hogy hát, ha sikerült, és általában nem szoktak amúgy visszajelezni, hogyha véletlenül nem sikerül, ami eléggé idegtépő, de ehhez hozzá kell tudni szokni.
4: Mennyi idő alatt tanulsz meg egy szerepet?
3: Ez általában úgy szokott kinézni, hogy ha bekerülsz egy előadásba, ami most készül, ami tehát nem egy beugrásról beszélünk, akkor általában másfél-két hónap szokott lenni egy próbafolyamat, ebben benne vannak a korrepetíciók, ami a daloknak a betanulását jelenti, a táncpróbák, a rendelkező próbák, amikor a rendező megrendezi a darabot és színpadra állítja. Ez általában egy másfél-két hónap, de vannak olyan esetek is, mint például most nekem, ami jelenleg van, a Six című musical a Madách Színházban, ezt mi elkezdtük próbálni májusban, és csak októberben lesz a bemutatója, és egyik hónapban próbálunk, aztán most pont ebben a hónapban szünet van, júliusban megint próbálunk, és így ez kb. Fél évre tolódik ki, úgyhogy van ilyen is, de általában másfél-két hónap.
5: Miből áll egy próbafolyamat, és mennyi idő?
3: Másfél-két hónap általában egy próbafolyamat, és először általában beszokták tanítani a dalokat, ilyenkor elmész egy korrepetítorhoz, leültök, megkapod a kottát, átnézitek az összes dalt, legyen az közös, legyen az szólódal, bármi. Ezek után általában szokott lenni egy olvasópróba, amikor felolvassák darabnak a szövegét, vagy ti, vagy van olyan is, hogy csak a rendező egyedül felolvassa az egészet, és az összes színész ott ül, és végigolvassák a darabot, és tulajdonképpen utána kezdődik a tánc, ha zenés darabról van szó, és akkor a rendelkező próba, emlékpróba, összpróba, zenés, zenekaros összpróba, főpróbáig, és utána van a premier.
0: Mi volt a legnagyobb bakid?
3: Volt természetesen olyan, hogy szöveget rontottam, belebotlott a nyelvem, az is rettenetesen kellemetlen, de volt olyan egy előadáson, pont az Abigailnél, ami ugye életem első nagy szerepe volt, hogy forgó színpad van, ami azt jelenti, hogy középen van egy hatalmas, nagy kör alakú része a színpadnak, ami forog, és az segíti mozgatni a díszletet, és hátul, a színpad hátulján volt egy füstgép, ami füstöt áraszt magából, és valami nem működött rendesen ezzel a füstgéppel, és valamiért ilyen olajszerű anyagot köpködött magából a gép rá a forgószínpadra, ami, ahogy megfordult, a színpad elejére érve csúszóssá vált, eléggé neneves, és van egy olyan jelenetem, ahol egy nagyon nagy sunggal kell átfutnom a színpadon egy partneremhez, és pont ráléptem arra a pontra, megcsúsztam rajta, és akkorát estem, mint életemben soha, színpad közepén 900 ember előtt estem a fenekemre, úgy, hogy azt hittem utána 3 hétig, hogy nem fogok tudni mozogni, úgyhogy talán ez volt az egyik legkínosabb és legkellemetlenebb bakim, hogy majdnem összetörtem a fenekemet 900 ember előtt. Persze, folytattam, muszáj volt, felálltam, mentem tovább, mintha nem történt volna semmi, az összes kollégám a színpadon egyből, és 900 néző a nézőtéren így, hogy úristen, minden rendben, jól vagy, semmi baj, menjünk tovább. Nyilván ezt ilyenkor nem reagálhatod le, nem mondhatsz semmit, mész tovább a szöveggel, és csinálod, mintha mi sem történt volna, és utána, amikor vége van az előadásnak, akkor meg mindenki röhög rajtad a takarásban hátul.
0: Miből áll egy napod?
3: Egy napom általában, ha mázlin van, akkor 10-ig alszom. Ha nem, akkor felkelek reggel, általában elmegyek edzeni, 10-kor kezdődik nekem egy próba. Egy színházi próba általában úgy szokott kinézni, hogy 10-től 2-ig, és 6-tól este 10-ig tart. Van, ahol ez máshogy van, van, ahol 10-től 2-ig és 3-tól 7-ig van próba, és utána szabadidő, de amúgy ez a standard, és akkor 2 és 4 között van az a szabadidő, és akkor el tudsz menni barátokkal bárhova, vagy készülsz az esti próbára, és akkor reggel 10-től este 10-ig folyamatosan dolgozol.
6: Van babonád az előadás előtt?
3: Érdekes, nekem nincs. Vannak kollégáim, akiknek van egy ilyen standard kis rutin, amit meg szoktak csinálni előadás előtt. Én, hogyha olyan van, akkor gyorsan átfutom a szöveget, amúgy hál' Isten nekem erre általában nincs szükségem, mert egyből tudom a szöveget, nem kell vele sokat foglalkoznom. Ez nyilván más akkor, ha fél éve nem játszottam egy előadást, akkor gyorsan átnézem, ott vagyok, egy kicsit rákoncentrálok, és aztán én csinálom.
7: 97.5. Táskarád.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Szűcs Vitos Koppány, Bedzebici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Kovács Réka, Petrószki Gergely és Virág Hamililla.
1: Most Horváth Balázsral beszélgetünk, aki sokak számára a Ninja Warriorból lehet ismerős. Napjainkban egy női kosárlabda csapat edzője és mellette influencer is.
2: Miért indultál el a Ninja Warriorba?
3: Igazából megkerestek anno. Általában szokott lenni olyan, hogy nyílt casting van, és akkor lehet rá jelentkezni, aki szeretne. De erre a műsorra most nem volt ilyen, hanem ilyen belső körös válogatás volt, és akkor megkerestek. És volt egy ilyen három kör körülbelül, mert volt egy rendes interjú, volt egy fizikai felmérő, és akkor utána még két interjú. Az egyik az ott helyben, a másik pedig egy telefonos, és akkor kiveséztek rólam mindent. Honnan jövök, ki vagyok, családi háttér, blablabla, bla, bla, motiváció, minden ilyesmi. Igazából én így kerültem be oda, úgyhogy így kerültem be a műsorba, röviden és tömören.
4: Milyen kérdéseket tettek fel ezen az interjún?
3: Mindenre kiterjedő volt, ez a kérdés zápor. Nem mondom, hogy hasonlóan, mint itt. De igazából tényleg mindenre kíváncsiak. Igazából itt azt nézik, hogy ki vagy, milyen karakter vagy, mit lehet belőled kihozni. Tehát azért, aki bekerül a tévébe, vagy valamilyen szinten egy műsorba, ott fontos az, hogy valamilyen szinten érdekes legyen az ő személye, és egy nézőnek, aki nézi a tévé előtt őt, azt megfogja valamiért. Szóval, hogyha ilyen nagyon szürke egyéniség valaki, vagy lehet, hogy tök jól végigmenne a pályán, de úgymond nem eladható, tehát unalmas, nem tud beszélni, nem tud kommunikálni, ilyesmi, akkor lehet, hogy be se rakják a műsorba. Szóval így nagyon kétélű ez a dolog.
4: És hogyan készültél fel a versenyre?
3: Eleve sokat edzek, szóval nekem ez egy olyan dolog, hogy nem volt túl nehéz a készülés rá, de mellette volt egy csomó olyan speciális eszköz, illetve pálya, amire el kellett mennem külön, mert nem volt rá lehetőségem, hogy itt Fehérváron vagy akár Pesten is gyakoroljam standard sima konditermekbe, úgyhogy rengeteg helyen próbálkoztam ilyen elemekből összerakott dolgokon végigmenni, mert azt tudni kell erről a pályáról, hogy ez speciális és csak ott van. Tehát ezt ott akkor rakják össze olyanra, amilyen, és ezekkel az akadályokkal senki nem találkozott előtte, ha csak nem volt előtte már egy műsorban. Szóval csak olyan ember tud valamilyen szinten tapasztalatot szerezni, aki volt több műsorban, és aki meg is nyerte, volt már előtte több. Németországban is volt Ninja Warrior, egy csomó más helyen volt már a műsorban, és itt a magyart tudta megnyerni. De hát neki is ez egy ilyen legalább egy 4-5-6 műsorba került, meg jó pár évbe.
2: Egyből élesbe kell menni?
3: Igen, az a sajátossága az egész versenynek, ha lehet így nevezni, mert végül is verseny, de valahol műsor is, hogy nem próbálhatod ki a pályákat. Annyi volt a történet, hogy végigmehettünk a pályán, volt egy ilyen pályabejárás, megnézhettük, ahogy egy profi ninja végigmegy az akadályokon, de te nem foghattál meg semmit, meg nem is mehettél rá semmire, és ott akkor élesben kell teljesíteni, és az nagyon durván stresszes, mert fények, kamera, lángcsóvák, emberek, taps, stressz, ne ronsd el, és ugye ilyenkor az van az emberben, hogy úristen, csak ne essek le az első akadályon, úristen, ne égjek be, országvilág előtt, stb. De nyilván ezeket meg ki milyen sportoló, ki milyen gyakorlott, ezeket szépen ki kell zárni, és akkor úgy kell neki ugrani már az első akadálynak is, hogy azt kell mantrázni fejbe, hogy meg tudom csinálni.

0: 97-et Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jázmin. Gondolkoztatok már azon, hova mennétek el kirándulni, vagy éppen nyaralni? Itt Európában rengeteg olyan hely van, ami ugyanúgy elkápráztat minket, és még nem is kell sokat utazni hozzá. Most 5 ilyen helyet fogunk bemutatni, ahova érdemes lenne elmenni.
1: Az első ilyen hely a Kotori-öböl. Ez a hely Montenegróban található. Úgy tartják, ez Európa egyik legszebb országa. Ennek a helynek a szépsége szavakkal leírhatatlan. A hatalmas hegyek fullasztó közelsége szinte árnyékot vet az öbölre, és a szűk minden beépíthető helyet kihasználó óvárosokra. Kotor és Peraszt városkái festőgyöngyszemek, ahol pálmafák árnyékában meghúzódó, kőből épült házak és templomok hamisíthatatlan, mediterrán hangulatot árasztanak.
2: A második hely a Grúzia Szvaneti régió. A kisország legnagyobb része, sőt szinte teljes egészen hegyvidék, a Kaukázus legvadregényesebb vonulatait találjuk itt. Ezek közül is kiemelkedik az ország északi részén fekvő Szvaneti régió. A teljesség kulturálisan is különbözik Grúziától, hiszen a szvánok lakják, akik a grúz nyelv egyik sajátos dialektusát, a szvánt beszélik. A régió központja Mestia, ahonnan kiindulva rengeteg a túra lehetőség a környező hegyekbe, de a legtöbb ide látogatott a vidék legendás híres falva, Usulgi vonza.
0: A harmadik hely a svájci Osinentó. Svájc egészen olyan, mint egy megelevenedett festmény, de az Osinentó már szürreálisan szép. A mesébe illő gletszertavat egy kiadós, nagyjából 5 kilométeres túrával tudjuk megközelíteni Kandersteg településétől. De a tó körül számos túraútvonal húzódik a környező csúcsok elérésére is. Ha tehetjük, a nyári csúcs és a téli síszezon között látogassunk ide, hogy tökéletesen el tudjunk mélyenni a természet nyugalmában és zavartalanul élvezhessük ezt a lehengerlő látványt.
1: A negyedik hely a spanyolországi Finisterfok. A középkorban, mikor még úgy vélték, hogy a földlapos, ezt a pontot tartották a világ végének, innen a hely neve. A Galícia tartományban található Finister az Atlanti-óceán sziklaszirtekkel szegélyezett drámai ilyen csodás partszakasza. Egyedülálló szépsége mellett spirituális jelentősége is van. Itt található a spanyolországi Szent Jakab út alternatív végpontja, a 0 km kő. A Santiago de Compostela-ba vezető zarándokút vándorai, így még plusz 90 kilométert és 3 napot vállalnak be azzal, hogy Galícia ködös erdejein keresztül sétálva eljussanak a világ végére, és megcsodálják az útjuk végpontját megkoronázó naplementét.
2: Az ötödik, egyben utolsó hely, amit ajánlunk, az a portugáliai Praia de Ursa. Portugáliának kevés olyan partszakasza van, amely szépsége miatt ne lenne említésre méltó, azonban Praia de Ursa, magyarul medvepart, még ezek közül is kiemelkedik. Ez a tengerpart meglehetősen közel van Lisszabonhoz, így egy pár napos városlátogatásba is könnyen beütemezhetünk ennek a lenyűgöző helynek a felkeresése. Nyáron természetesen fürdőzése is alkalmas, már amennyiben az ilyenkor jellemző 20-21 fokos Atlanti óceán hőmérséklete nem riaszt vissza bennünket. A strandot viszonylag nehézkes megközelíteni a meredek hegyoldalon leereszkedő ösvény miatt, ezért kényelmes cipővel készüljünk.
3: 97.5.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságosabb kocsiban? És ha nincs, tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen.
1: Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám.
0: Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádió hullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van.
1: Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül léphet be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültség védelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
0: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
1: A fémixer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémixerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhálítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhálítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban. Y'all ready?

0: a szerelem.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigül Barnabás, Széplaki Emma és Teobald Timi. Furcsa alakzatokat találtak a Marson. Számos olyan rejtély van a Marssal kapcsolatban, aminek megválaszolása még várat magára.
2: Kérdés például, hogy volt-e valaha élet a bolygón, illetve hogy vannak-e rejtett tavak a sarkoknál. Most pedig egy újabb rejtéllyel szembesültek a szakemberek. A NASA egyik legfontosabb marsi eszköze, a Mars Reconnaissance Orbiter nevű űrszonda, a Mars északi részén az Arabia Terra régiónál készített felvételeket, amiken azt látni, hogy az ott lévő kráterekben furcsa eloszlású lerakódásokat találni.
1: Ezeken a lerakódásokon vízszintes alakzatokat látni, amelyek lehetnek lerakódások és teraszok is. Az igazi különlegességük azonban az, hogy ezek csak a legalább 600 méter átmérőjű kráterekben jelennek meg, és azoknak is csak a déli részén.
3: A kisebbekben nyoma sincs ilyesminek, írja a CNN. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a kráterek keletkezésükkől 45-60 méteres mélységig hatoltak, ott, ahol a felszín alatti víz húzódik meg. Emiatt keletkezésükkor víz öntötte el őket, ami aztán kialakította ezeket a képződményeket.
2: Hogy ez valóban így van-e, azt egyelőre nem tudni, de volt már arra példa a Marson, hogy a szublimáció, vagyis a szilárd anyag gázzá változása megváltoztatta egy kráter kinézetét, ilyen például a Galle, vagy más néven a Happy Face kráter. Ez a kráter az űrből nézve olyan, mintha egy mosolygó arcot látnánk. A szublimáció azonban ennek az alakját is kikezdte. Többek közt egy furcsa szoborra emlékeztető alakút is.
1: Kép is készült róla, amely a rover missziójának 3474. marsi napja volt. A fotóra a Földön kívüli intelligenciát kutató szervezet, a SETI intézet hívta fel a figyelmet a Twitteren. A szélsőséges időjárású Mars légköre nagyon ritka, de korábban valószínűleg kevésbé mostoha körülmények uralkodtak a vörös bolygón. Nem kizárt, hogy egykor akár élet is volt rajta.
3: A Curiosity, ami a Gale kráter kutatja, már többször is megörökítette különleges kőzeteket. Többek közt egy kapu formájút is. Ezek a felvételek segítik a kutatókat abban, hogy feltárják a formáció kialakulásának körülményeit. Ahogy a SETI írta, a szoborhoz és a kapuhoz hasonló alakzatok úgy keletkezhettek, hogy az egykori üledékes kőzetek repedései feltöltöttek, az anyag egy része pedig erózió által tűhetett el.
0: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rebecki Máté és Ványi Viktória. És most következzen egy találmány, ami megváltoztatta a világot. Manapság a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer utazott már repülőgéppel, hiszen a repülés a mindennapi élet szerves részévé vált, szinte minden országnak van már saját repülőtere. Mivel számunkra reptereket, repülőgépeket látni természetes, sokszor bele sem gondolunk, hogy ez milyen szinten befolyásolta a világot. Hogyan változtatta meg, könnyítette meg az emberek életét.
1: De mi is az a repülő? A repülőgép a levegőnél nehezebb olyan közlekedési eszköz, amely a légkörben halad, a repülési magasság és irány megváltoztatására, illetve megtartására képes, motor vagy hajtómű segítségével. A repülés az emberek ősi vágyai közé tartozik, ezáltal a repülés iránti vágy és repülőgép gyakran feltűnik a történelemben. Az első repülőszerkezetek, sárkányrepülők már 2-3 ezer éve megjelentek Kínában, de az első történelmi is jelentős repülés 30 év kísérletezés után Wilbur és Orville Wright hajtották végre a Flyer 1 nevű szerkezetet. 1903. december 17-én. Ez a repülés mindössze 12 másodpercig tartott.
0: Orville Wright az első interjújában így nyilatkozott. Amikor a repülésről írt könyv a kezembe jutott, és benn volt az újságban, hogy repültek siklóval, értem Wilburnek, azonnal eljött, és terveztünk egy gépet. Később, amikor már készen állt a gép, kimentünk London mellé, és kihívtuk a sajtót. Amikor a gépet beindítottuk, beültem, és a nézők tekerték a rotort. A gép hirtelen indult el, és már fel is emelkedett.
1: Példájukra emberek százai kezdtek el kísérletezni azzal a szándéka, hogy találmányaikat repülésre bírják. Mivel az első világháborúig sok kísérlet és újdonság született, ezeket fel tudták használni katonai gépekként. Bár eleinte csak a felderítésben használták őket, nem sokkal később megjelentek az első vadászok és bombázók is. Ekkor a sebességük még nem haladta meg a 140-160 km/h. Fából volt a vázuk, és a szárnyaik is csak vászonnal voltak beborítva. A háború sok újítást hozott, ilyenek például a fémlemezborítású gépek, vagy a több motoros bombázók. A repülőgépek gyártása gyorsan növekedni kezdett. A háború éveiben Németország többit 48 ezer, Nagy-Britannia 58 ezer, Franciaország 67 ezer, a többi hadviselő pedig több mint 45 ezer repülőgépet épített.
0: A háború után a legtöbb katonai pilóta repülőgépet vásárolt, és vándorcirkuszok tagjaiként népszerűsítették a repülést. Az első légitársaságok a háborúk végével rögtön meg is születtek. Az 1920-as évek elejére már számos légitársaság létezett.
1: A második világháború alatt szintén sokat fejlődtek a katonai gépek. Ekkor jelentek meg a kifejezetten légitámadásra alkalmas bombázók és az első sorozatban gyártott sugárhajtású repülőgépek is. A háború után a polgári repülés ismét nagy fejlődésnek indult. Egyre gyorsabban és egyre több utasszállító repülőgépet készítettek. Ekkoriban a repülők súlya már megközelítette a 70 tonnát és 100 utasszállítására voltak képesek, hatótávuk a 8000 kilométert is elérte.
0: Az 1970-es évek újabb mérföldkövet jelentettek a katonai repülés terén. Akkoriban az új típusú, nagy teherbírású és több funkciós repülőgépek tervezését helyezték előtérbe. Az amerikai légierő következő generációs légifölény típusául a McDonnell Douglas F-15 Eagle gépet választották, amely az elkövetkező idők legeredményesebb vadászrepülőgépe lett. Több mint 100 ellenséges gép lelövésével, saját veszteség nélkül. A hidegháború befejeztével már nem feltétlenül a katonai fejlesztéseken volt a hangsúly, így a polgári utasszállítás az 1980-as évekkel újra fejlődésnek indult, és még a mai napig is folyamatosan fejlődik.
2: 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Az árnyak hangja. Az árnyak hangja L. K. Patricia első megjelent könyve. A fantasy főszereplője Sorel, a lobbanékony nő, aki a családjáért küzd. Az apja súlyosan megbetegszik, miután meghűlt egy viharban, és az egyetlen esélye Sorel, aki nem tétovázik, minden esélyt megragad, hogy segítsen. Egy félelmetes boszorkány kunyhajába is bemer menni, aki a segítséget cserébe egy férfit és egy könyvet akar. Egy bizonyos férfit és egy bizonyos könyvet. Sorel elindul, hogy megszerezze, de vajon mennyi ideje van, miközben az apja bármelyik percben meghalhat?
1: Útja során a már elfogott bizonyos férfitől is segítséget kell kérni, de vajon Kilian tud neki segíteni, miközben a saját múltja és démonjai elől menekül több-kevesebb sikerrel? A férfi egyre jobban megkedveli a kitartó Sorelt, aki nem mond neki teljesen igazat, míg a nő is megkedveli az idegesítő Kiliant, de semmit sem tud róla. Sorel óvatosan próbálkozik, de Kilian pajzsát csak nehezen lehet áttörni. Sorelnek megvan hozzá az elég kitartása, de vajon érdekli eléggé, hogy küzdjön? Sikerrel járhat egyáltalán, miközben ezernyi más gondja is van, miközben az idő szorít és a vonzalom egyre inkább lángralóban?
0: Az árnyak hangja egy sötét tündérmese, ami tökéletes bevezető a fiatalabb korosztály részére is, a kitalált, mágikus és lebilincselő világok univerzumába. Remekül átadja az érzelmeket, a mágiát, a humort és a bátorságot, miközben a történet végig söpör az ember szívén. Sorel fájdalommal, reménnyel és haraggal teli útját kísérhetjük végig, és le sem lehet rakni közben a könyvet.
1: Kilian és a lány külön-külön is elképesztően jól megformált karakterek, mindketten tele fájdalommal, de rengeteg erővel és mágiával. Együtt viszont az egész világot tudnák uralni. A vége kissé kérdéses, ezért valószínűleg lesz második része. A rajongók már alig várják, hogy megtudhassák, hogyan folytatódik Kilian és Sorel kapcsolata, a mágia örvénye, vagyis ez az elképesztően jó történet. Ha te is kíváncsi vagy rá, a könyvesboltokban megtalálod, és reméljük nem sokára a második részét is.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Sokan küzdenek a tanulással, vagy csak nem találják a megfelelő módszert. Íme 10 módszer, ami segített a tanulásban. Első, célkitűzés és tervezés. Tűz ki konkrét, elérhető célokat a tanuláshoz. Például, ha megtanulok 3 verszakot. Készíts időbeosztás, hogy a tanulás rendszeres legyen.
1: Második, jegyzetelés. Írj saját jegyzeteket az anyagról, mert a kézzel írás segíti a megértést és a memorizálást. Használj színeseket vagy kiemelőket a fontosabb részek hangsúlyozására.
0: Harmadik, aktív tanulás. Kérdezd magadtól tanulás közben, miért fontos ez, vagy hogyan kapcsolódik ez más anyagokhoz. Tanítsd meg valakinek, amit tanultál, ez segít mélyebb megértést elérni.
1: Intervallum tanulás. Oszd be az anyagot kisebb egységekre, és tanulj rövidebb időszakokban, például 20-30 perc, majd tarts szünetet.
0: Ötödik, ismétlés. Rendszeresen ismételd át az anyagot, az elosztott ismétlés segít hosszú távú memorizálásban. Alkalmazd memóriakártyákat vagy kvíz kérdéseket.
1: Hatodik, kapcsolódás keresése. Kapcsold az új ismereteket a már meglévő tudásodhoz. Ez segíti az információt hosszabb távú tanulásra. Például, ez a fogalom hasonlít arra, amit korábban tanultam.
0: Hetedik, vizuális tanulás. Használj diagramokat, térképeket, ábrákat vagy más vizuális eszközöket. Rajzolj gondolattérképeket a tananyag összefoglalására.
1: 8. Aktív emlékezés. Próbáld meg visszaidézni, amit megtanultál anélkül, hogy belenézél a jegyzetekbe. Teszteld magad rendszeresen.
0: 9. Környezet optimalizálása. Teremt csendes, kényelmes tanulási környezetet. Minimalizáld a zavaró tényezőket, például a telefon vagy a közösségi média használatát.
1: 10. Mozgás és pihenés. Tanulás közben időnként mozogj, sétálj egyet, hogy felfrissüljön az elméd. Ügyelj a megfelelő mennyiségű alvásra, mert a pihenés kulcsfontosságú a tanultak rögzítéséhez. 94.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: A lengyel főváros bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Új dala jelentkezett Tóth Andi. Zendaya ihlette Tom Holland egyik italát. A mikrofonnál Sarfönka. Varsóban hatályba lép a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, amelynek érdekében 22 és 6 óra között tilos szezes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az értelmekre, és a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A részleges prohibíció bevezetését a Miénk a Város nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. Rafał Trzaskowski, varsói főpolgármester eredetileg ellenezte a kezdeményezést, márciusban azonban a fővárosi közgyűlés jóváhagyta. A szesztilalmat Varsó kétnegyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A varsói rendőrfőkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt. Júniusban címmel megjelent Tóth Andi legújabb dala videóklippel együtt. Ilyesmire régen nem volt példa, az énekesnő ugyanis 3 évvel ezelőtt bejelentette, hogy felhagy az énekléssel. Azért még ezt követően is énekelt különböző műsorokban, valamint saját márkájához készített 2 dalt, de énekesnőként azóta nem tevékenykedett. A júniusban érkezéséről még márciusban beszélt, akkor ezt mondta: annyira szar ez az év, nagyon szar ez az év, és rájöttem, hogy nem csak nekem szar, mindenkinek szar. Ez a világ szar. Na de nem mindennel tudunk mit kezdeni, ugyebár, szóval itt úgy voltam vele, hogy amivel tudok mit kezdeni, az igazából egy dal. Szóval úgy döntöttem, hogy kihozok egy dalt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a mostani dalt követik-e majd újabbak. Tom Holland új termékcsaláddal bővíti az alkoholmentes sörmárkája, a Bero kínálatát. A színész elárulta, hogy az új, sendi stílusú italok ötletét 2 fontos nő inspirálta az életében, az édesanyja és a párja Zendaya. Holland szerint a sendik ötlete eredetileg az édesanyjától származott, míg Zendaya azért játszott fontos szerepet a fejlesztésben, mert soha nem volt nagy sörfogyasztó, és a márka korábbi ízvilága sem nyert el teljesen a tetszését. Ez arra ösztönözte a csapatot, hogy a hagyományos sörízeken túlmutató, gyümölcsösebb alternatívákat alkossanak. Az új limitált széria 4 ízben érkezik: citrom lime, grapefruit, bodzavirág, valamint cedar juice változatban. Az italok alkoholmentesek, 100 kalóriánál kevesebbet tartalmaznak dobozonként, és a Bero pilsnerének, valamint limonádénak és gyümölcsös aromáknak a keverékéből készülnek. A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészeknek. Művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-áig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport, ehhez szükséges az egy évre szóló részletes kutatási terv, a szakmai önéletrajz és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlása.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítmény elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfő reggel adtak át. Székesfehérvár összesen 2009 kilométert teljesített, az iskolák közül az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. A jutalmukat, labdákat, bójákat és más sporteszközöket hétfő reggel adták át az intézmény aulájában tartott ünnepség keretében.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
2: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Györeki Almira. Most a Maroon 5-ról és Adam Levine-ről tudhattok meg többet.
1: A Maroon 5 egy amerikai pop-rock banda a kaliforniai Los Angelesből. Az együttes tagjai Adam, James, Jess, Michael és Matt, valamint PJ. A zenekar 1995-ben bukkant fel Caress Flowers néven. Az ekkor még ismeretlen banda nem sok sikert adatott, de 2001-ben új nevet választott az együttes, így lett a nevük Maroon 5. A névváltással elkezdtek ismertté válni. A Maroon 5 név alatt megjelenő első albumok a Songs About Jane volt. A lemeznek 2 év kellett, amíg eljutott a nagy közönséghez, de onnan nem volt megállás. Főként a This Love és a She Will Be Love című slágereknek köszönhetően az album arany, majd platina, és végül tripla platina lemezes lett a világ valamennyi országában.
0: A frontember Adam Levine 1979. március 18-án született. Édesapja Fred Levine, aki az M. Frederick kiskereskedelmi lánc megalkotója. Édesanyjával Patsy Levinnel elváltak, ami nagyon megviselte az ifjú Adamet. Emiatt később terápiára is kellett járnia. A Brentwood iskolában ismerte meg később bandatagjait, Jess Carmichaelt és Mickey Madent. Zenei érdekeltségeit magával vitte a főiskolába is, ahol elmondása szerint igazi kis lázadó volt. Később így nyilatkozott a fősulis évekről.
1: Semmit nem akartam megcsinálni, amit akartak tőlem. Nem érdekelt, amire tanítottak. A zene elvette az eszem.
0: Serdülő korában halucinogén drogokhoz nyúlt. A Q magazinnak adott interjúban elárulta, mindez arra kényszerítette, hogy komolyan nézzen magába. A Jimmy Kimmel Live műsorban azt is bevallotta, az ambient rock kipróbálása után hagyott fel végleg a szerekkel. Ugyanis egy drog hatására, vagy egy óráig öntudatlan állapotba került.
1: A frontembernek van egy kis magyar vonatkozása is. Eden volt Király Viktor mentora a The Voice-ban, és nagyon jól kijöttek a tehetségkutató alatt. Többek közt ő szerezte a magyar énekes amerikai hírnevét, és Viktor a mai napig büszke arra, hogy vele dolgozhatott együtt. A 10-es évek elején a Moves Like Jaggerrel léptek újra a köztudatba. Ezt a dalt Christina Aguilera-val közösen alkották, és hát valljuk be, világsiker lett. Az évtizedben több hasonlóan nagy sláger is az ő nevükhöz kötődik, többek közt a Payphone, a Sugar, a Don't Wanna Know és a tavalyi Girls Like You is.
0: Neked melyik a kedvenc dalod tőlük?
1: Nekem a mostani kedvencem talán a Girls Like You, hiszen ez egy 2018-as dal, mégis 2019 nyarán is rengeteg helyen ez szólt, és szinte mindenhol ezt hallhattuk, és az a helyzet, hogy egy idő után én is nagyon megszerettem ezt a dalt, de ha egy régebbit kellene mondanom, biztos vagyok benne, hogy a Moves Like Jaggert mondanám, hiszen mégis csak már lassan 10 éves lesz ez a dal, de ez egyik kedvencem, és szinte heti rendszerességgel hallgatom ezt is.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 95 táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfianka és Bali Villő. London nem annyira népszerű, de gyönyörű látnivalói. Az első a Regent's csatorna. A közel 14 kilométeres Regent's kanál távol esik a legfontosabb turista célpontoktól, és a rengeteg látnivaló mellett igen kevés embernek maradt ideje felfedezni az érdekes és hangulatos vízi világot. A 19. században létrehozott mesterséges csatorna leglátványosabb része a Little Venice, Kis Velence, de akár melyik szakaszán bandukolunk, szemügyre vehetjük a lakóhajók körüli izgalmas életet és az igen változatos partmenti környezetet.
1: Majd az Isten saját személytelepe. Természetesen nem démonok, vagy nem is tudom, mi lehet Isten szemete van benne, hanem több ezer színes neon és villanykörte reklám. Ez a nyilvános galéria zsúfolásig tele van a legeredetibb és legszokatlanabb megvilágított műalkotásokkal, és Chris Bracey egy művész indította el, aki híressé vált a Soho szalagkötések készítéséről.
0: Piknik a Primrose Hillen. London nem csak egy beton dzsungel, számos gyönyörű zöld felülettel is büszkélkedhet. Az egyik ilyen rejtett gyöngyszem a Primrose Hill. A Camden kerületben található nyugodt parkból lélegzetelelító panorámás kilátás nyílik a városra.
1: A Lake utcai graffiti alagút. A Lake Street Tunnel egy biztonságos menedék az utcai művészek számára, akik London központjában mutathatják be munkáikat. Még az utcai művészet általában illegális Londonban. A Lake Street Tunnel egyike a néhány legális graffiti falnak a városban, és a legnagyobb 300 méter hosszú. A művészet az alagútban élénk, és nyilvánvaló, hogy sok művész rendkívül tehetséges. A legmenőbb az, hogy az alagút folyamatosan változik, és nem szokatlan, hogy az ember éppen dolgozik egy darabon, miközben valaki áthalad.
0: Az utolsó a rejtett londoni túrák. Ezek nem a felszínen és nem is a levegőben vannak, hanem a föld mélyén. Hogy úgy, hogy lehet látni Londont, azt nem tudom, de bizonyára nagyon szép alagútjaik is vannak. Eddig csak a metrók közlekedtek ott, de mára már beengednek kíváncsiskodókat is a metrórendszer egy-egy lezárt részébe.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. A vizslák a leggyakrabban használt vadászkutyák. Mindegyikükre vonatkozik, hogy a vadásznak megmutatják az általuk észlelt vadat. Ezt angolul pointingnak nevezik, ilyenkor más néven felveszik a jelzőpózt. Ez a jelzőpóz általában az egyik melső láb felemelését jelenti, a fej és a farok mozdulatlanul a hátvonalával van egy síkban. A testbeszédükkel a vad felé mutatnak.
1: Miután a kutya megmutatja a vadat, a vadász előkészülhet a lövéshez és célba veheti azt. A vizslák speciálisan erre lettek kiképezve. Nekik nem szabad a vadat elejteni. Ez csak a vadász teheti meg. Ez a képesség egy született adottságuk. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell kiképezni őket. Igen sokoldalúak, jól dolgoznak vízi vadászatokon is. Középtermetűek, arányosan szikárak, nagy lelógó fülük van. Élénkek mégis kiegyensúlyozottak, szaglásuk kiváló, intelligensek és tanulékonyak. Számtalan fajtájukat tenyésztik. Magyarországon a 10 legkedveltebb kutyafajta között van a kavizslák.
0: A weimari vizsla, melyet a 19. század óta tenyésztenek, az 1950-es évek elején robbant be Britanniába, s az azóta is igen népszerű családi kedvenc, kiállítási ebb és engedelmességi versenyző. Az Egyesült Államokban is kedvelik, a legjobb tenyésztő törzsek e két országban kaphatók. Ám a weimari vizsla valójában nem új jövevény, hiszen Németországban a weimari udvarban a 18. század vége felé kifejezetten vadászkutyáknak tenyésztették. Állítólag vérebek, pointerek és régi Szent Hubertus kopók segédkeztek külleme kialakításában.
1: Szikárborostyán vagy ritkábban vízkék színszeműek, ezüstös őz vagy egérszürke szőrű, gyakran sötétebb hátsíkkal bíró fajta. Többnyire rövid szőrű változatát tenyésztik, de hosszú, sőt, sörtés szőrváltozatban is előfordul. Rámenőssége miatt a hivatásos vadászok szolgálati kutyáját szerzett hírnevet. Az USA-ban igen felkapott fajta, gyakoribb ott, mint eredeti hazájában Németországban.
0: A rövidszőrű magyar vizsla világszerte az egyik legismertebb magyar vadászkutya. Legközelebbi rokona a drótszőrű magyar vizsla, ezekre a fajtákra jellemző az elegáns megjelenés, a könnyed felépítés és a harmonikos mozgás. A vizsla kölyköknek a szeme általában kék, de később barnára vált. Testalkat a szikár, a szépség és az erő harmóniáját tükrözi.
1: A rövidszőrű vizsla zsemle színű szőrzete alig kíván gondozást. A lakásban tartott példányok szőre egész évben hullik, ezért rendszeres kefélést igényel. Középnagy, körülbelül 52-61 cm marmagasságú, 19-24 kg súlyú. Egyes megtermett példányok akár a 35 kg-ot is elérik, rendkívül elegáns, megjelenésű és mozgású, kedves, engedelmes természetű, még a vizslák közül is kitűnik intelligenciájával.
0: A rövidszőrű német vizsla jelenleg az egész világon az egyik legismertebb vadászkutya. Különösen az Egyesült Államokban népszerű. A német vizsláknak az évek folyamán négy változata alakult ki, a rövidszőrű, a drótszőrű, a hosszúszőrű és a szalkásszőrű.
1: Összbenyomásában a német rövidszőrű vizsla erőteljes, intelligens vadászkutya, élénk, de nem ideges vérmérséklettel. Közepes nagyságú, elegáns, térről elő mozgású, végtagjai izmosak, jól kötöttek. A kanok marmagassága körülbelül 62-66 cm.

0: szikár, erős szikár, a szukák valamivel alacsonyabbak, 58-63 cm. A testsúly 22-30 kg.
1: A fajta kifejlesztés az 1860-tól 1880-ig terjedő időszakban kezdődött. A nehézkes, durva és lassú ónémet vizslákból nemesítették ki. Az itt-ott előforduló porosz vizsláknak is nevezett feketés vagy tiszta fekete visszaütés a fajta kitenyésztéséhez sorozatosan visszavezetető felhasznált pointer elődökre. A németek egy mindenes vadászkutyát akartak kialakítani. A rövidszörű német vizsla eredetéről igen sok elképzelés alakult ki. Egyesek az olasz vizslát tartják ősének, mások a ma már kiterjesztett belga vadászkutyát. Legvalószínűbb azonban, hogy a régi spanyol vizsla az őse, mint annyi más vadászkutyának. A 16.-18. század német vadászkutyája nagyon eltért a mai típustól. Nyugodt, nehézkes, tipikusan hidegvérű állat volt.
2: 97. Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. A kézilabda kialakulásának története. A kézilabdázás kialakulásának gyökere szinte az őskorig nyúlik vissza. A végtagok mozgásának specializációja a dobókkal egyre kifinomultabb használatát tette lehetővé. A fennmaradt barlangrajzokon is gyakran tűnik fel a követ vagy dárdát hajító ősember alakja.
1: Az ókorban megjelent a labda egy kezdetleges formája, mely a társasjátékok egyik alapvető eszközeként hamar népszerűvé vált. Homérosz híres eposzában, az Odüsszeiában is olvashatunk egy kézzel játszott labdajátékról, az Urániáról, illetve néhány római kori vázán is fellelhető hasonló ábra.
0: A középkorban a sport, a testmozgás egyre inkább az emberek életének részévé vált. Elsősorban a nemeseknek adatott meg az a lehetőség, hogy időt és pénzt nem kímélve áldozzanak szenvedélyüknek, sőt egyesek speciális játéktermeket is építettek. Ezekben az úgynevezett labdaházakban a lovagi játékok és a tenisz mellett kézilabdázás alapjai is felfedezhetők.
1: Az eddig említett kezdetleges és általában rövid életű játékok nem csupán a kézilabdának, hanem a többi labdás csapatjátéknak is előfutárai. Az újkorban a sport látványos fejlődésnek indult. Ekkor váltak nyilvánvalóvá a kézilabdázás jellegzetes vonásai, hiszen felgyorsult a különböző sportágak specializációja.
0: A legújabb korban három egymáshoz hasonló játék alakult ki Európában, melyek a mai kézilabdázás közvetlen őseinek tekinthetők. Ezek a dán handbold, a cseh hazena és a német torball.
1: Handbold. A játék alapötlete Holger Nilsson dán iskolamesternek köszönhető, aki egy kézzel játszott labdajátékot talált ki tanítványainak a sok betört ablakot okozó futball helyett.
0: Hazena, a Prágában megalakult játék Václav Karas és Antonin Kristóf nevéhez fűződik. A pálya mérete, a kapu előtér alakja, a kapu mérete és a játékidő már sok hasonlóságot mutat a mai játékkal. A legnagyobb különbség az, hogy a játékteret három egyenlő részre osztották, behatárolva a játékosok mozgásterét.
1: Torball. A sportág híres képviselője Hermann Bachmann, aki a játék szabályainak összeállításában jeleskedett.
0: Mindhárom játék rendkívül népszerű volt Európában, mivel azonban különböztek a szabályok, nemzetközi tornák szervezésére nem volt lehetőség. Ezért szükség volt a szabályok egységesítésére. Ez pedig a német Karl Schellenz érdeme, aki 1917-ben Berlinben hozta létre az új játékszabályokat.
1: Nagypályás kézilabda lett az új játék neve, amelyet 11-11 játékosra játszottak futballpályán. Bár a pálya paraméterei, illetve néhány szabály változott az évek során, a sportág olyan népszerűségre tett szert, hogy nemzetközi szervezetek létrehozására volt szükség.
0: 1928-ban Amsterdamban alakult meg a Nemzetközi Amatőr Kézilabda Szövetség, amelynek tevékenysége nyomán 6 csapat képviselhette a sportágat az 1936-os berlini olimpián. Akkoriban Németország és Ausztria foglalta el az első helyeket, a II. Világháború után azonban a skandináv államok vették át a vezető szerepet.
1: Magyarországon Csifaj Sándor nevéhez fűződik a sportág megjelenése, és az önálló sportági szövetség az 1933. március 30-án létrejött Magyar Kézilabda Egyesületek Szövetségének megalakulása. 1946-ban Kopenhágában Nemzetközi Kézilabda Szövetség néven alakult újjá a sportág vezető nemzetközi testülete.
0: A skandinávok a pálya méreteinek csökkentésével, a szabályok módosításával teremben kezdtek el játszani, hiszen az időjárás gyakran gátat vetett a sportolásnak, így lett kispályás kézilabda a játék neve. Egyre így kis és nagy pályán is rendeztek világbajnokságot, kezdetben csak férfiaknak, később nők részére is.
1: A sportág Magyarországon is fejlődött, ez bizonyítja, hogy az 1949-ben Budapesten rendezett nagypályás, illetve az 1965-ös németországi kispályás világbajnokságon női válogatottunk első helyen végzett.
0: Mérföldkövet jelentett a sportág fejlődésében az 1966-os év, hiszen ekkor már csak kispályán és teremben került megrendezésre világbajnokság. 1972-ben Münchenben pedig a férfi kézilabda ismét felkerült az olimpiai játékok színes palettájára. Az 1976-os montreali olimpián már a női csapatok is lehetőséget kaptak, hogy összemérjék erejüket. Hazánk női csapatának bemutatkozása remekül sikerült, bronzérmet szereztek.
1: A következő két évtizedből számos nemzetközi sikerrel büszkélkedhetünk. A női válogatott 1982-ben itthon, a férfiak 1986-ban Svájcban szereztek világbajnoki ezüstérmet, de klubcsapataink európai kupa győzelmei is bizonyították a magyar kézilabda erejét.
0: Napjainkban ezt a rendkívül népszerű sportágat már több mint 10 millió játékos űzi versenyszerűen. A kézilabda fejlődésében úttörő szerepet vállaló európai országok mellett amerikai, ázsiai, afrikai és óceániai országokban is nagy népszerűségnek örvend ez a labdajáték. 97.5 Táskará.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Tili. A mostani adásunkban olyan fogásokat hoztunk, amelyeket a világ minden táján megtalálhattok. Vajon miért lett ezekből az ételekből világsiker, most megtudhatod. Első, hamburger, Amerika ikonikus fogása. Ha gyors ételről van szó, a hamburger az első, ami sokaknak eszébe jut. Az amerikai konyha szimbóluma, amely már a minden kontinensen elérhető, és rengeteg variációja létezik. A lédús húspogácsa, a puha zsemmel és különböző szószok kombinációja mindenhol nagy sikert arat.
1: Második, pizza. Olaszország ajándéka a világnak. Kevés étel mondhatja el magáról, hogy szinte minden országban szeretik, de a pizza ilyen. Az olaszok egyszerű tésztáját paradicsomszósszal, sajttal és különféle feltétekkel díszítve mára-már világszerte milliók fogyasztják. Egyesek a klasszikus margaritára esküsznek, még mások a feltétekkel telepakolt változatokat részesítik előnyben.
0: Harmadik, gulyás. Magyarország különleges étele. A gulyás leves az egyik legismertebb magyar étel, amely paprikás húslevesként hódította meg a világot. Bográcsban főzve az igazi, és marhahússal, burgonyával, valamint zöldségekkel készül egy igazi laktató fogás.
1: Negyedik, sushi. Japán kifinomult ízei. A sushi egy különleges és elegáns fogás, amely Japánból indult világhódító útjára. A friss hal, a tökéletesen főzött rizs és az egyedi ízesítések kombinációja teszi különlegessé. A sushi nem csak ízletes, hanem egészséges is, ezért választják sokan.
0: Ötödik, paella. Spanyolország íze egy tányéron. A paella egy igazi spanyol klasszikus, mely Valenciából származik. Alapja sáfránnyal fűszerezett rizs, amelyhez a tengergyümölcseit, csirkét vagy nyulat is adnak. Egy nagy serpenyőben készítik, és a családi baráti összejöveteleken gyakran fogyasztják.
1: Hatodik, rámen. Japán ízbombája. A rámen egy japán leves, amely gazdag húsalapból, rugalmas tésztából és különféle feltétekből áll. Létezik szójaszószos, miszó alapú vagy tonkoszú változat is. Nem csak Japánban, hanem világszerte egyre népszerűbb.
0: Hetedik, taco. A mexikói konyha büszkesége. A taco egy olyan étel, amely a mexikói utcáktól egészen a fine dining éttermekig mindenhol megtalálható. A ropogós vagy puha tortillában töltött hús, zöldségek és szószok olyan izorgiát nyújtanak, amelyet világszerte imádnak.
1: Nyolcadik, pad thai. Tájföld ajándéka a világnak. A pad thai egy népszerű táj tésztás fogás, amelyet gyakran garnélával, csirkével vagy tofuval készítenek. A tamarin szósz, a földi magyarú és a lime különleges ízvilágot ad neki. Gyorsan készíthető, mégis ízekben gazdag étel.
0: 9-es, csokoládé. Az édes örömforrás, amely feltehetően Amerikából származik. Bár nem egy teljes étel, hanem inkább egy édesség, a csokoládé mindenképp megérdemli a helyét a listán. A kakaóbabból készült finomság évezredek óta az emberek egyik kedvenc nasolnivalója. Legyen tej, ét vagy fehér csokoládé, mindenki megtalálja a maga kedvencét.
1: 10. Döner kebab. Törökország ajándéka a világnak. A döner kebab egy nyáson sütött, fűszeres hús, amelyet pitában vagy lapos kenyérben tálalnak zöldségekkel és öntetekkel. Gyors, laktató és világszerte kedvelt utcai étel. Az ételek nem csak táplálnak bennünket, hanem összekötnek minket kultúránktól és hátterünktől függetlenül. Bár különböző országokból származnak, ezek a fogások a világ minden táján örömet és élvezetet nyújtanak az embernek.

0: 97.5 Táskarádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az étterem választás mindig fontos kérdés volt azoknak, akiknek nincs kedvük főzni, vagy éppen a családot és barátaikat akarják elvinni vacsorázni. Ha unod már, hogy mindig ugyanoda mész enni, akkor ezek az éttermek garantálják a szokatlan kiszolgálást és választékot.
1: A pekingi Dark étterem nem véletlenül kapta ezt a nevet. Az étteremben egyáltalán nincs fény, és a pincérek éjjellátó szemüveget viselnek, hogy oda találjanak az asztalokhoz. Ez a fajta étterem nem csak Pekingben található meg, a Magyar Láthatatlan Kiállításhoz tartozik a Láthatatlan Vacsora nevű program, ahol ugyanezt az élményt lehet átélni.
0: A Lapföldi Havas egyik legérdekesebb része a jeges étterem, ahol mindig szívesen várják a látogatókat egy-egy kabáttal. Ezek az éttermek a berendezésekkel együtt teljesen jégből vannak, de aki melegebb étkezőre vágyik, annak ott vannak a hangulatos farönk éttermek.
1: Ma már több országban, köztük Magyarországon is találhatók olyan éttermek, melyek asztalcsoportjai darukra lógatott platformokon vannak. Aki nem tériszonyos, annak kitűnő választás ez az étterem, ha szereti a jó kilátást vacsora közben. Az ötlet egy olyan cégtől jött, amely vidámparkok és daruk telepítésére specializálódott. Ez a cég később egy olyan céggel kötött egyességet, amelyik természetesen éttermekkel foglalkozott.
0: Japánban található egy olyan étterem, ahol pincérek helyett betanított majmok szolgálják ki az ételeket. Az étterem majmai nem csak alkalmazottak, hanem az étterem tulajdonosának kis kedvencei is. A helyi hatóságok jóvá hagyták a helyet, így bárki betérhet az étterembe.
1: Olaszország azon belül Voltaire börtöne már nem arabok, hanem az éhes vendégek befogadására van fenntartva. Aki ebbe az étterembe akar menni, annak gyorsnak kell lennie, mert nem túl könnyű asztalt foglalni, hiszen nem csak az asztalok, a cellák is állandóan foglaltak. Az éttermek kamerákkal, őrtornyokkal és reflektorokkal vannak felszerelve a tökéletes hangulat érdekében.
0: A Mars 2112 a Marson, mármint New Yorkban található földön kívüli témájú étterem. A pincérek űrlényeknek vannak öltözve, és még az ételek is földön kívüli témájúak. Ha végeztek az evéssel, a vendégek egy teleportáló készülékkel juthatnak ki az utcára.
1: A Ninja New York étterem nevéhez hűen New Yorkban található, és úgy tervezték, hogy egy igazi kínai falura hasonlítson. Az étteremben természetesen ninják is vannak, akik az árnyékokból előugorva ijesztik meg az embereket. Az ételek felszolgálása mellett egy kis műsort is csinálnak, füstbombákkal és egyéb ninja eszközökkel.
0: Ti melyik helyre mennétek szívesen? Írjátok meg Facebookon! 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacska vér is csörgedezik az erejében. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kis macskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska! Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kamillateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk! Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Brezné Aura és Labádi Hanna. Ismered a K-pop idolokat és együtteseket, de semmit sem tudsz a kórai filmiparról. Ne aggódj, ma elmélyedhetsz benne, mivel a mai témánk a kórai sorozatok világa. Ha érdekel, tarts velünk! Mi az a kórai dráma? A kórai dráma más néven K-dráma, egy kórai nyelvű televíziós műsor, amelyet Dél-Koreában készítettek. Ezeket a műsorokat az 1960-as évek elején kezdték gyártani, de főként belföldön fogyasztották őket, egészen az 1990-es évekbeli kórai hullám felemelkedéséig. Azóta jelentős nemzetközi népszerűségre tettek szert, világszerte több millió nézővel.
1: Emellett a dél-koreai könnyű zene, azaz a K-pop és a filmek is hasonló sikereket értek el, ami a dél-koreai média gyors nemzetközi elterjedéséhez vezetett, egy jelenséghez, amelyet általában koreai hullámnak neveznek. A következő évtizedekben a nézettség az egész világon elterjedt. A gyors növekedés a 2010-es években is folytatódott az online streaming térnyerésével. Ez a 2021-es Squid Game megjelenésében csúcsosodott ki, amelyet az első 4 hetében több mint 142 millió háztartás nézett meg.
0: Már tudjuk, mi az a K-dráma, ismerjük meg a készítőit is. A koreai drámákat általában egyetlen rendező vezényli, amelyeket gyakran egyetlen forgatókönyvíró ír. Ez gyakran oda vezet, hogy minden drámának eltérő rendezési és párbeszéd stílusa. Ez eltér az amerikai televíziós sorozatoktól, amelyek több rendező és író együttműködésére támaszkodhatnak.
1: Milyen műfajú alkotások vannak? A kórai sorozatokban számos különböző műfaj létezik, például akciódrámák, történelmi drámák, iskolai drámák, orvosi drámák, jogi drámák, vagy akár horror vígjátékok. Még a legtöbb dráma romantikus elemeket és mély érzelmi témákat tartalmaz, némelyik tragédiát vagy életszerű témát is felölelhet. Különböző stílusok és hangvételek léteznek. A kórai televíziós drámák fő témái a barátság, a családi értékek és a szerelem. A drámák között azonban egyre népszerűbb trend a kórai társadalom aktuális problémáinak bemutatása, mint például a mentális betegségek megbélyegzése, a nemek közötti egyenlőtlenség, az öngyilkosság, az osztályközösség, a zaklatás, a kémkamerák, a korrupció, a homofóbia vagy a rasszizmus.
0: Akkor vannak történelmi drámák is? A szegú kifejezés minden olyan kórai televíziós vagy filmdrámára utal, mely történelmi személyeken alapul, történelmi eseményeket tartalmaz, vagy történelmi háttéret használ. Bár a szeguk közvetlenül történelmi drámát jelent, a kifejezés jellemzően a kórai történelem során játszódó drámákra tartják fenn.
1: Számos műfaj létezik, mégis a leggyakoribbak a romantikus alkotások. A kortárs korokban játszódó sorozatok gyakran szerelmi történetekre összpontosítanak, és gyakran a családi kötelékekre és a romantikus kapcsolatokra fókuszálnak. A szereplőket többnyire idealizálják, a kórai férfi főszereplőket jóképűnek, intelligensnek, gazdagnak és az egyetlen igazi szerelmet keresőnek írják le. Ez is hozzájárult a kórai drámák nők körében való népszerűségéhez.
0: Mi a helyzet a színészekkel? A 2000-es években szokássá vált népszerű K-pop idolokat szerepeltetni a drámákban. Ez kezdetben vegyes reakciókat váltott ki. Manapság ez sokkal gyakoribb jellemzővé vált a kórai drámákban, mert a közönség egyre inkább hozzászokik az idol színészek fogalmához, és egyes idolok kiváló színészi képességeiről váltak ismerté. Kritikai fogadtatásuk továbbra is vegyes. Azonban néhányan közülük, mint például Bi Suzy, IU, Im Siwan, Seo In-guk, Park Jin-young, Do Kyung-soo és Im Yuna sikeres színészekké váltak.
1: Előfordultak olyan esetek is, amikor gyerekek gyermekszínészként vagy színésznőként kezdtek pályát, általában egyes szereplők fiatalabb változatait, vagy a drámák felnőtt szereplőinek gyermekeit alakították. Ezt követően voltak olyan gyermekszínészek és színésznők, akik felnőttkoruk elérése után is folytatták színészi pályájukat, és néhányan még felnőttkor után is sikereket értek el. Ilyen színészek például Park Solomon és Yoo Sung-ho, valamint olyan színésznők, mint Park Shin-hye és Kim Yo-jung.
0: Visszatérve az alkotókra, ők mennyire ismertek? A kórai drámák forgatókönyvírói és rendezői gyakran ugyanannyi ismertek, mint a színészek. A forgatókönyvírók túlnyomó többsége nő, akik nem csak szerelmi történeteket, hanem akciósorozatokat is írnak. A kórai mozihoz képest a televízió vonzóbb a forgatókönyvírók számára, mert jobbak a szerződéses feltételek, nagyobb az elismerés és a fizetés is.
1: A zene fontos szerepet játszik a kórai drámákban. Minden évadhoz külön készülnek eredeti filmzenék, rövidítése OST-k. Ez a trend az 1990-es években kezdődött, amikor a producerek a tisztán instrumentális filmzenéket népszerű K-pop énekesek által előadott dalokra cserélték. Tom Larsen, koreai tévésorozatok forgalmazójának, a YA Entertainmentnek az igazgatója úgy véli, hogy a koreai filmzenék zeneileg elég kifinomultak ahhoz, hogy önálló slágereknek tekintsék őket. A 2000-es években szokássá vált, hogy a főszereplők is részt vegyenek az eredeti filmzenékben, részben a K-pop sztárok színészként való alkalmazásának köszönhetően is.
0: Ma sok mindent megtudhattunk a koreai filmiparról és a sorozatairól. Remélem, sikerült nektek is kedvet hozni ehhez a műfajhoz.

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Netflix sztár lehet a következő James Bond. Viselkedése miatt támadják Timothée és Chalamet-et. Megkezdődött az ünnepi könyvhét. A mikrofonnál Sárfianka. Netflix sztár lehet a következő James Bond. Az új 007-es kiléte körüli találgatások új lendületet kaptak, miközben a bookmakerek továbbra is a jól ismert favoritokat tartják esélyesnek, egy meglepő új név is egyre gyakrabban merül fel a szerepre. A nemzetközi sajtó szerint a Netflix sztárja Leo Sutter is komoly versenyzővé lépett elő a legendás karakter megformálására. Daniel Craig utolsó Bond filmje, a 2021-es Nincs idő meghalni egyszer aratott kritikai és közösség sikereket. A rajongók azonban azóta is arra várnak, ki ölti magára legközelebb az ikonikus smokingot. Tina Fey végre reagált azokra a vírusként terjedő mémekre, amelyek szerint Timothée Chalamet manspreading-gel foglalta el a személyes terét egy New York Knicks-meccsen. Az április végi mérkőzésen Timothée barátnője Kylie Jenner, valamint Tina Fey is a pálya melletti hírességsorban foglalt helyet. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a fotók, amelyeken a színész széles terpezben ül, miközben Tina láthatóan összehúzó magát foglal helyet mellette. A New Heights podcast vendégeként Tina Fey azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen konfliktus nem volt köztük. Elmondta, hogy Timothée végig rendkívül kedves és barátságos volt, Kylie Jenner pedig szintén nagyon közvetlenül viselkedett. Június 1 és 16-a között ismét változatos programok várják a kultúra és a könyvek szerelmeseit Székesfehérváron. A 97. ünnepi könyvhét irodalmi sétával, izgalmas beszélgetésekkel, koncerttel és foglalkozásokkal kedveskedik a kultúra iránt érdeklődőknek. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámiaedények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak, némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is közöttük. Szerepel köztük például egy római kori mortarium, vagyis dörzsdál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlésére használtak. 70 éven át múzeumban őrizték néhány Alaszkában felfedezett gyapjas mamut gerincmaradványait, ám egy friss kutatás során fény derült rá, hogy a leletek valójában teljesen más állatokhoz köthetőek, írja a Science Alert. Otto Geist régész egy 1951-es expedíció során fedezte fel a csontokat Alaszka Beringia névvel ismert őskori földrajzi régiójában. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist arra a következtetése jutott, hogy a csontok gyapjas mamutokhoz tartozhattak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Az István Király Általános Iskola igazgatója Tótné Unyi Andrea köszöntötte a 2025-26-os tanév utolsó iskolagyűlésén megjelent tanulókat. Felidézte, hogy a májusban megtartott családi egészségi sportnapjukkal a királyi vigasságon párhuzamosan zajlott a futókörök napja, ahol a legtöbb kilométer gyűjtő iskola címét az István Király Általános Iskola nyerte. Az igazgató kiemelte, bár az időjárás nem volt túl kedvező a verseny napján, a tanulók, a pedagógusok és a szülők olyan nagy létszámba képviselték az iskolát, ami győzelmet ért.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, szép laki Emma Szigő Barnabás.
1: A környezetszennyezés, a klímaváltozás és a túlnépesedés következtében egyre több állatfaj veszíti el eredeti élőhelyét és sodródik a kihalás szélére. Ez alól Magyarország sem kivétel. A hazai veszélyeztetett állatok közt egyaránt vannak gerinces és gerinctelen fajok.
0: Kevesen tudják, de a magyarság mondáiban turulként emlegetett kerecsensólyom egyet száma is végzetesen csökkent. Már a kicsi az esélye, hogy a szabadban megpillantjunk egy kerecsensólymot. Csak alig több, mint 100 pár fészke hazánkban, és a legutóbbi felmérés szerint 42 pár töltötte itt a telet is. A mondavilágunkban turulként emlegetett madár az eurázsiai sztyepp és vidékek őshonos faja.
1: Nála is ritkább állatfaj a kizárólag Magyarországon előforduló rákosi vipera. A rejtőzködő életmódú kígyó a hazai fauna legveszélyeztetebb állata. A legfeljebb 500 példányt számláló populáció egyedeinek mérge gyenge, mélycsípéshez hasonlítható.
0: Magyarországon a kihalás szélén áll egy délvidéki földkutya is. A vakontúráshoz hasonló halmokat ásó rágcsáló megmaradt populációja 300 körüli példányt tesz ki. Az előbb említett három faj mindegyikének eszmei értéke 1 millió forint.
1: A hazánkban élő egyik legritkább halfaj egy lazacféle, a dunai galóca, amely a gyorsfolyású vizeket kedveli, a Duna mellett, a Tisza felső szakaszán és a Dráva-Mura vízrendszerében élnek kisebb állományai. Az akár 2 méteres host és fél mázsát is elérő halfaj eszmei értéke 100 000 forint.
0: Ugyanennyi az eszmei érték egy Kárpát-medencében élő ízeltlábúnak is. A 3,5 centire megnövő zempléni futrinka a futóbogarak családjába tartozik. Főleg hegyvidéki erdőkben él, hazánkban a zempléni hegység mellett a Cserhátban és a Bodrog közben is fellehető.
1: Hogy ennek a kihalás sorozatnak a végéhez érjünk, ne pusztítsátok, hanem védjétek a természetet és az állatokat.
2: 97.5 All the time.

0: figyelt a karmint Ozzy Osbourne. Szerinted miért kapod reggelente, hogy Rozi Osbourne?
1: Hadd tükör előtt Van Gogh festői művelet. Ha jönne még Van Gogh, levágnám mindkét füledet.
0: Arckönyvedet annyitok épp egy váltáska. Már hiszem, hogy vas erelem első látásra.

0: 25-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette.

0: tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitná a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: 8. Az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Breznia Aura és Labádi Hanna. A K-pop egyre népszerűbb zenei műfaj. Ma a K-pop igazi képviselőit hozzuk el nektek. Mai témánk főszereplői a Blackpink nevű lányegyüttes. A Blackpink dél-koreai lányegyüttes, melyet a YG Entertainment hozott létre. Az együttesnek 4 tagja van, Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa. Pár éves gyakorlati időszak után hivatalosan 2016. augusztus 8-án debütáltak. 2017. januárja óta globális rajongói klubjuk neve a Blackpink elnevezésből származtatott Blink.
1: 2020-ban a Blackpink lett az első K-pop lányegyüttes, amely túllépte az 1,3 milliós albumeladási határt. 2016-os debütálása óta az együttes a világ egyik legsikeresebb lánycsapata lett, és olyan rekordokat döntött meg, mint például a legtöbb előfizető a YouTube-on és a legtöbb letöltés a Spotify-on. Ők az első K-pop zenekar, amely fő előadóként lépett színpadra a híres amerikai Coachella fesztiválon. Több nemzetközi zenei díj nyertesei. A csapat globális befolyása folyamatosan növekszik, és mindegyik tag neves luxusmárkák aktív globális nagykövete. A Forbes magazin szerint 2019-ben Dél-Korea a legbefolyásosabb személyiségei voltak.
0: A Blackpinket 2020-ban nevezték ki az ENSZ éghalad változási konferencia szószólóinak, és ebben a témában

0: témában azóta is erőteljes üzenet közvetítenek a világ felé. Környezetvédelmi kampányuk elismeréseként 2023. november 22-én a Brit Birodalom rendje tiszteletbeli tagja kitüntetést kapták III. Károly királytól.
1: A négy lány több országban végzett válogatás után a YG Entertainment gyakornokai közé került, és a kiadó YouTube fiókjára is töltöttek fel videókat, amelyeken ének, rap és táncbeli tudásukat mutatták be. Ez alatt a kiadó olyan előadóival dolgoztak együtt debütálás előtt, mint a G-Dragon. Eredetileg 9-en voltak, de a vezérigazgató 2 évvel az indulásuk előtt megváltoztatta a tervet, hogy először 4 tagot vezessenek a nyilvánosság elé. A YG Entertainment 2016. június 29-én hozta nyilvánosságra a csapat felállását és nevét.
0: Melyik számokat tartalmazta az első albumuk? Bemutatkozó albumuk 2016. augusztus 8-án jelent meg Square One címmel, amelyen a Pumbaya és a Westin című szám szerepelt. Alig egy nap leforgás alatt a két debütáló szám nem csak a helyi zenei listákat uralta, hanem többek között Hongkongban, Finnországban és Indonéziában is az élre került. Megjelenését követő 2 órán belül a dalokhoz készült videóklipet is összesen több mint 1 millióan nézték meg a YouTube-on. A debütáló dalaik a Billboard World Digital Songs listáján rögtön az első és a második helyre kerültek. Ezzel ők a 3. olyan K-pop csapat, a Psy és a Big Bang után, akik ezt az eredményt elérték, de az elődeiknél sokkal gyorsabban. Első fellépésük augusztus 11-én volt az SBS csatorna műsorában.
1: 2017. június 22-én megjelent első önálló digitális kislemezük, az If It's Your Last címmel. A dalt stílusok közötti keverékként, egy hangzásirányváltásként és az előző dalaikhoz mérten másmilyennek írták le. Egy nappal a megjelenés után a Billboard World Digital Song eladási toplistájának élére került, így ez lett a 3. első helyezett kislemezük a listán. A dalhoz készült zenei videót egy nappal a megjelenése után már 13 millióan nézték meg, 3 hónappal a megjelenése után 2 millió lájkot kapott. Ezzel már 2017-ben megdöntötte a korai lánycsapatok legkedveltebb zenei videója rekordját. 2023 végén a kedvelések száma már 13 millióra nőtt, a videó nézettsége pedig átlépte az 1,3 milliárdot. A kliphez a YouTube-on több mint 1,5 millióan szóltak hozzá. Az Ez If It's Your Last című daluk a 2017-es YouTube Global Top 25 videója közé került.
0: A tagokat sem szabad elhanyagolni, külön is meg kell őket említeni. Kim Jisoo, színpadi nevén Jisoo, Dél-Koreában, Szulban született 1995. január 3-án. 2011. júliusában gyakornokként csatlakozott a YG Entertainmenthez. 2023. március 31-én szólistaként is debütált a Me című albumával, mely a Flavor-t és az All Eyes on Me-t tartalmazza.
1: Kim Jenny, színpadi nevén Jenny, Dél-Koreában született 1996. január 16-án. Új-Zélandon tanult és nevelkedett. 2010. augusztusában csatlakozott a kiadóhoz. 2018. novemberében szólistaként is debütált a Solo című dalával. A You and Me című számát 2022. októberében adta elő először, amikor elkezdték a Born Pink turnéjukat.
0: Rosanna Park vagy Park Chae-young, színpadnévén Rosé, Új-Zélandon, Aucklandban született 1997. február 11-én. Ausztráliában nevelkedett. Meghallgatások Ausztrália állomásán első helyen végzett, és 2012. májusában csatlakozott a kiadóhoz. 2021. március 12-én debütált szólistaként az R című albumával, ami a Gond és az Undergroundot tartalmazza.
1: Laliza Manoval, színpadi nevén Liza, Tájföldön született 1997. március 27-én. Beszéli az angol, táj, koreai és japán nyelveket. Ő volt az egyetlen, akit 2010-ben a meghallgatások tájföldi állomásán kiválasztottak. 2011. áprilisában lett a tagja a YNG Entertainmentnek, ezzel a kiadó első nem koreai előadójává vált. 2021. szeptemberében szólistaként is debütált a Laliza albumával, amin a Laliza és a Money dalai találhatók meg.
0: Ők voltak a Blackpink, a K-pop egyik legnépszerűbb idol együttese.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk, ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, a családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Itt tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, és egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Vegyi Glória Bella.
1: Veled is előfordult már, hogy reggel úgy érezted fáradtabb vagy, mint amikor lefeküdtél? Az úgynevezett tavaszi fáradtság több embert érint, mint gondolnád. Reggel kimerülten ébredsz, kevesebb munka után is fáradtnak, túlterheltnek érzed magad. Egy szóval, nem vagy a legjobb formádban. Mutatjuk, mit tehetsz ellene.
0: Kétféle tavaszi fáradtság létezik. Van fizikai eredetű, ennek megnyilvánulása, hogy a test erőtlen, kimerült. És van idegi eredetű, megnyilvánulása, hogy a szellemi aktivitás, gondolkodás, koncentráció, figyelem, reakcióidő csökken.
1: Mi is a tavaszi fáradtság oka? A szakemberek azt szokták mondani, hogy ez nem egy betegség, hanem hiányállapot, télvégi kimerültség. Az előző nyáron felhalmozott tartalékokat feléjük, és napi táplálékból nem jut elegendő vitaminhoz, ásványi anyaghoz, nyomelemhez a szervezet.
0: Nézzük meg, mit tehetünk a leküzdése érdekében.
1: Aludj eleget.
0: Végezz relaxációs gyakorlatokat.
1: Figyelj oda a megfelelő összetételű táplálkozásra.
0: Emellett a napi ajánlott fél liter tejről és a fél kilogramm gyümölcsről se feledkezz meg. A zöldségek terén elegendő naponta egy adag salátát vagy egy adag főzeléket megenni. Sőt, az sem mindegy, hogy mennyi folyadékot fogyasztasz.
1: Mozog minden nap. Télen amúgy is hajlamosak vagyunk kevesebbet mozogni, ami rontja az immunrendszerünk teljesítményét. Kezd a napot pár perces reggeli tornával, sétálj jó nagyokat a friss levegőn, ha kisütött a nap.
0: Igyál sok folyadékot, bár az izzadás miatt nyáron jut leginkább eszünkbe pár pohár ásványvizet felhajtani. Szervezetünknek ilyenkor is sok folyadékra van szüksége a helyes működéshez. Napi 2 litert igyál, lehetőleg ásványvíz, gyógytea, frissen facsart gyümölcs vagy zöldséglé formájában.
1: Járj rendszeresen úszodába, ha teheted. Ha már ott vagyunk, szaunázzunk is. Ez ugyanis hatékony salaktalanító és immunerősítő hatású. Az izzadás során a szervezetből természetes úton távoznak a méreganyagok, a szaunázás ezt a természetes folyamatot fokozza.
0: És te milyen tippeket ismersz? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. A mai adásban egy igazán kultikus horrorfilmről lesz szó. Amikor kitör egy vírus, amitől az emberek élőhalottá változnak, mindenki menekülni kezd, hiszen tudják, hogy csak önmagukban bízhatnak. Négy főhősünk különböző irányokba próbál eljutni az apokalipszis közben. Hogy ne kötődjenek annyira egymáshoz, mindenkit az úti céljának a nevén szólítanak. Tallahassee, Woody Harrelson szereplésében egy megrögzött zombi vadász, akit nem érdekel más, csak hogy megöljön minél több zombit. Mint később kiderül, ennek személyes okai vannak. És persze fő célként azt tűzte ki, hogy megtalálja az utolsó kókuszos Twinkit az egész világon. Másik főszereplőn Columbus, akit nem más, mint Jesse Eisenberg alakít, aki hihetetlen paranoiája miatt sikeresen életben marad. Ők ketten bár nagyon különböznek és meglehetősen tagadják, nagyon megkedvelik egymást. Másik két főszereplőnk egy testvérpárt alkot, az idősebb testvér, Wichita, akit nem más, mint a zseniális Emma Stone alakít, illetve Little Rock, Abigail Breslin által alakítva, már jóval a zombi vírus előtt is a férfiak kisemmizéséből éltek. Az út során többször is kijátszák Tallahassee-t és Columbus-t, de a végén mégis megmenti őket a két férfi, hiszen az út során mégis megszeretik egymást.
1: Mindenki más úton próbál életben maradni, míg Columbus egy egész szabályrendszert hoz magának létre a biztonsága érdekében, addig Tallahassee-nek csak egy fegyvert kell, és az, hogy zombikat gyilkolhasson. Wichita és Little Rock pedig úgy marad életben, hogy lépésről lépésre kijátszák két férfi főhősünket.
0: Bár a komikus jelenetek túlnyomó többséget képeznek a filmben, azért nem maradnak el a horrorfilmeknél jól megszokott jumpscare-ek sem. Bár a film nem nevezhető hardcore horrorfilmnek, azért elég szép számmal vannak a filmben horrorisztikus jelenetek is. Az autóban hirtelen felugró zombiktól, egészen a baltás zombi bohócig minden van. A hangulatot az olyan komikus jelenetek oldják, mint ahol egy bevásárlóközpontban egy csapat túlsúlyos zombival bánnak el.
1: Ez a film azért bír óriási jelentősége, hiszen bebizonyítja, hogy igenis lehet a horror és a vígjáték műfaját úgy keverni, hogy az zseniális legyen. Mivel ezt az akadályt is gördülékenyen veszi, és nagy százalékban tetszik a közönségnek, bebizonyítja azt is, hogy még bőven nem áldoztak le a zombis filmeknek, hiszen még mindig lehet valami újat mutatni.
0: A film érdekességei közé sorolható az is, hogy a rendező Ruben Fleischer és a forgatókönyvírók Paul Wernick és Rhett Reese első filmje. Hogyan lett egy első filmes produkcióból ekkora siker? Ez azt hiszem még a mai napig is rejtély mindenkinek, de egy biztos, mind a producer, mind a forgatókönyvírók tudták, hogy milyen egy kassza sikerfilm.
1: Bár elsöprő sikert aratott a film, a folytatása, Zombieland, a második lövés, csak az eredeti film 10. évfordulóján jelent meg. Mindenki szerencsére az eredeti szereplő brigád, illetve a rendező és forgatókönyvírók is visszatértek a zombis komédia második részére.
0: A filmet olyan elmés kis szösszenetek tökéletesítették, mint Bill Murray kameója, aki a megszokott pár másodperces képernyőidő helyett perceken át szórakoztatta túlélőnk csapatát. Ez a pár jelenet ténylegesen egy egészé formálta a filmet, hiszen komikus jelenetek után egy balszerencsés horrorisztikusnak mondható vége szakad. Te láttad már a filmet?
1: Hát az első rész nem teljesen, de a második rész már teljes egészében meg tudtam nézni.
0: És tetszett?
1: Igen, igen, jó volt, kifejezetten vicces.
0: Ha neked is volt kedvenc jeleneted, írd meg nekünk.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fesli Zsófia és Marosán Dorka. Most hogy is van a laktózérzékenység? Jaj, most mit számít az, hogy laktózérzékeny vagy, nyugodtan ihatsz egy kis tejet? Na ez az a mondat, amit a laktózérzékenyek biztosan már számtalanszor hallottak, és az is biztos, hogy nem győzik megmagyarázni az embereknek, hogy hogyan is működik ez.
1: Szóval mi is a laktózérzékenység? Amikor egy laktózérzékeny szervezetében laktóztartalmú étel vagy ital kerül, a laktózenzimeket a szervezetük nem képes lebontani, ezért aztán kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak, mint például hasmenés, hányás, gyomorfájdalom, puffodás, stb.
0: Honnan tudhatod, hogy laktózérzékeny vagy? Például akkor, ha esetleg az előbb említett kellemetlen tüneteket tapasztalod laktóztartalmú ételek megevése után többszöri alkalommal. Persze simán előfordulhat, hogy csak más ételre vagy allergiás. Fontos, ha ilyen tüneteket rendszeresen tapasztalunk, akkor vizsgáltassuk ki szakorvossal.
1: Minden embernél különböző komolyságú tünetek mutatkozhatnak. Van, aki semmilyen szinten nem állt laktóz, míg egy csepp tejtől is rosszul lehet, míg van, aki egy bizonyos mértékig ehet nyugodtan, tünetek nélkül. Például ehet egy szelet sajtot, de egy bögre kakaót már nem ihat meg.
0: Érdekesség, bármilyen hihetetlen, a kutyák is lehetnek laktózérzékenyek. Hogy miért? Erre egy egyszerű kérdéssel válaszolnék, miért ne? Na de komolyra fordítva a szót, a kutyáknak nagyon hasonló szervezetük van, mint nekünk embereknek, azaz simán lehetnek bármire allergiásak, érzékenyek.
1: A laktózérzékenyeknek sok esetben nincs könnyű dolguk étkezésügyileg, de nem megoldhatatlan. Nem szükséges lemondani bizonyos ételekről, hiszen vannak kifejezetten laktózmentes termékek, melyeket általában lila színnel szoktak ellátni.
0: A másik leghatásosabb megoldás a gyógyszertárban kapható többféle laktózenzimeket lebontó gyógyszer. Ennek bevétele után általában az elkövetkezendő pár órában nyugodtan lehet laktóztartalmú ételeket enni.
1: A laktózérzékenység és a tej vagy egyéb érzékenységek nem összekeverendők. A laktózérzékenyek semmit nem ehetnek vagy ihatnak, aminek laktóztartalma van, míg például a tejérzékenyek csak tejet nem ihatnak.
0: Tehát ha valaki azt mondja, hogy laktózérzékeny létedre ihatsz nyugodtan tejet, nem ihatsz, bármilyen hihetetlen.
1: Tudtad, hogyha van egy laktózérzékeny a háztartásban, akkor akár kevesebb adót is fizethetsz? Így van. Ha szakorvosi igazolásod van róla, akkor igénybe veheted a nem sokkal, de mégis kevesebb összegű kötelező adót.
0: Aztán, ezt nem is tudtam. Egész más elképzelésem voltak erről a témáról.
1: Reméljük, nektek is tudtunk újdonságokat mondani.
2: 97.5. Táskarád.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salfi Janka, Bali Villő és Gubi Barbara Petra. Az ismeretlen vizek legelképesztőbb kincsei. A tengereket az emberiség régóta járja hatalmas hajóival, ám a víz mélye ma is szinte ismeretlen terület. Sok száz évvel ezelőtt pedig bármilyen mesés kincseket vittek is magukkal a szerencsétlenül járt hajók, úgy tűnt, hogy azok örökre odavesztek és menthetetlenül elnyelte őket az ismeretlen. Napjaink kincsvadászai azonban sok éves kutatómunka, vagy éppen a véletlen szerencse folytán újabb és újabb mesés drágaságokat fedeznek fel ott, ahol korábban még élő ember nem járt.
1: Ilyen például Szanyozé kincse. A hajótörések Szent Grájának nevezett ezüst, arany és maragd a Szanyozé spanyol gája rakománya volt, melynek értéke ma dollármilliárdokra becsülhető. A gája 1708-ban a kolumbiai Cartagena partjainál a brit hajókkal folytatott csata után süllyedt el. 300 évvel később, 2015-ben a roncsot az óceán fenekén fedezték fel.
2: Továbbá a Caesar aranya. Egy búvár kirándulás során gondtalanul lebegni biztosan szerethetetlen élmény. Ha mindeközben véletlenül felfedezel egy mesés elveszett kincset, az garantáltan családi legenda lesz. Pontosan ez történt 2015-ben egy búvárklub tagjaival, akik az izraeli Caesara ősi kikötőjében néhány aranyérmét találtak, amikről először azt hitték, hogy játékpénz. Hamarosan azonban kiderült, hogy nagyon is értékes 1000 éves aranypénzt találtak, ráadásul összesen több mint 2000 darabot. Arról, hogy ezek az ősi érmék hogyan kerültek a tenger mélyére, sajnos még nincs válaszunk, de a régészek és a történészek már keresik a válaszokat.
0: Az antikiterai roncsok. Bár a Görög-sziget melletti ősi lelőhelyet már 1900-ban felfedezték, a kutatók még mindig találnak itt újabb és újabb elsüllyedt kincseket egy hajóroncsról. Ezek közül a leghíresebb egy komplex eszköz, amelyet a világ első számítógépének neveznek. A fogaskerekekből készített szerkezet a nap és a hold nyomon követésére és a nap és a hold fogyatkozások előrejelzésére alkalmas. A készüléket az időszámításunk előtti második századra tippelik, de semmit nem ismernek ebből a korból, ami ehhez hasonlatos lenne. A korai számítógéppel kapcsolatos kutatások ma is folynak, miközben újabb és újabb expedíciók további kincseket, elsősorban értékes bronz szobrokat és kerámiákat hoznak fel itt a tenger mélyéről.
1: Az aranyhajó az Egyesült Államok történelmének egyik legnagyobb vesztesége. Az SS Közép-Amerika nevű hajó 1857-ben Dél-Karolina partjainál süllyedt el egy hurikán következtében fedélzetén az aranyláz bőséges rakományával. Az aranyhajó felfedezésének története szinte ugyanolyan drámai, mint a süllyedése volt. 1988-ban Tommy Thompson kincsvadász találta meg a roncsot. A zsákmány fölötti jogi vita addig húzódott, míg 2015-ben végül a hatóságok is felzárkóztak hozzá, így a felszínre már ők hozták a kincseket. Legalábbis azok egy részét. 2014-ben egy későbbi expedíció során 40 millió dollárnyi értékben hoztak a felszínre aranyrudakat és érméket, és valószínű, hogy a mélyben még több kincs lapul, amit lehet, hogy soha senki nem talál meg.
2: Végül a fekete hattyú. A Nuestra Señora de las Mercedes egy spanyol hajó, amely Dél-Amerikából arany és ezüst kincsekkel megpagolva indult útjára 1804-ben, ám a britekkel folytatott csata után elsüllyedt. A rakomány 2007-ben egy amerikai mentőcég fedezte fel, amely a fekete hattyú kódnevet adta 500 millió dolláros kincstalálatnak. Az ember azt hinné, hogy legalább a hajó fekete volt, vagy hasonló, de nem. Ez a hajó halványbarna volt aranycsíkkal. Miután bizonyossá vált, hogy a zsákmány valóban az egykori Mercedeshez tartozott, a kincsek visszakerültek a spanyol kormány tulajdonába. Ezt az amerikaiak nyilván szomorúan tapasztalták. 97.

0: Torik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: A lengyel főváros bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Új dallal jelentkezett Tóth Andi. Zendaya ihlette Tom Holland egyik italát. A mikrofonnál Sarfönka. Varsóban hatályba lép a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, amelynek érdekében 22 és 6 óra között tilos szezes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az értelmekre, és a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A részleges prohibíció bevezetését a Miénk a Város nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. Rafał Trzaskowski, varsói főpolgármester eredetileg ellenezte a kezdeményezést, márciusban azonban a fővárosi közgyűlés jóváhagyta. A szesztilalmat Varsó két negyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A varsói rendőrfőkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt. Júniusban címmel megjelent Tóth Andi legújabb dala, videóklippel együtt. Ilyesmire régen nem volt példa, az énekesnő ugyanis 3 évvel ezelőtt bejelentette, hogy felhagy az énekléssel. Azért még ezt követően is énekelt különböző műsorokban, valamint saját márkájához készített 2 dalt, de énekesnőként azóta nem tevékenykedett. A júniusban érkezéséről még márciusban beszélt, akkor ezt mondta. Annyira szar ez az év, nagyon szar ez az év, és rájöttem, hogy nem csak nekem szar, mindenkinek szar. Ez a világ szar. Na de nem mindennel tudunk mit kezdeni, ugyebár, szóval itt úgy voltam vele, hogy amivel tudok mit kezdeni, az igazából egy dal. Szóval úgy döntöttem, hogy kihozok egy dalt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a mostani dalt követik-e majd újabbak. Tom Holland új termékcsaláddal bővíti az alkoholmentes sörmárkája, a Barrow kínálatát. A színész elárulta, hogy az új, sendi stílusú italok ötletét 2 fontos nő inspirálta az életében, az édesanyja és a párja Zendaya. Holland szerint a sendik ötlete eredetileg az édesanyjától származott, míg Zendaya azért játszott fontos szerepet a fejlesztésben, mert soha nem volt nagy sörfogyasztó, és a márka korábbi ízvilága sem nyerte el teljesen a tetszését. Ez arra ösztönözte a csapatot, hogy a hagyományos sörízeken túlmutató, gyümölcsösebb alternatívákat alkossanak. Az új limitált széria 4 ízben érkezik, citrom lime, grapefruit, bodzavirág, valamint cedar juice változatban. Az italok alkoholmentesek, 100 kalóriánál kevesebbet tartalmaznak dobozonként, és a Barrow pilsnerének, valamint limonádénak és gyümölcsös aromáknak a keverékéből készülnek. A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészeknek. Művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve eltudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-áig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport, ehhez szükséges az 1 évre szóló részletes kutatási terv, a szakmai önéletrajz és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlása.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Székesfehérvár összesen 2009 kilométert teljesített, az iskolák közül az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. A jutalmukat, labdákat, bójákat és más sporteszközöket hétfőn reggel adták át az intézmény aulájában tartott ünnepség keretében.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
0: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: úgy maradjál.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Vas Eszter és Erős Regő. Áhoztunk neked 6 érdekes tényt, amit eddig nem tudtál a szerelemről.
2: A szerelem csodálatos, néha azonban fájdalmas is tud lenni. Van, hogy egy életen át tart, van, hogy örökké viszonzatlan marad. Mindannyian a szerelmet keressük, ha viszont megtaláljuk, a legnagyobb félelmünk, hogy elveszítjük. A legszebb érzés fontos alkotásra inspirálja a művészeket is. A nagy írók és költők írnak a szerelemről, énekesek dalolnak róla. A tudomány is vizsgálta a szerelmet. A 6 legőrültebb tényt szedtük most neked össze.
3: Az első ilyen tény, hogy együtt dobban a szív. Egy friss kutatás alapján tudósok megállapították, hogy azoknak a szerelmes pároknak, akik régóta együtt vannak, a szívritmusa és a légzése is szinkronizálódik az évek alatt. Általában a nő szívverése hangolódik a férfiéhoz. Ugyan a kutatók még nem találtak magyarázatot a jelenségre, kétségtelenül romantikus.
2: A második tény az, hogy a szerelem megőrít. A szerelemtől csökken az agyunkban a szerotonin szintje, amely a partnerünkkel szemben elvakultá, túlságosan is védelmezővé tesz, sőt, előfordulhat, hogy birtoklási vágyat is ébreszt. A szerelmesekéhez hasonló mennyiségű szerotonint mértek a kényszerbetegségben szenvedőknél is, ezért is lehetséges, hogy amikor szerelmesek vagyunk, nem is tudunk másra gondolni, csak a társunkra.
1: Harmadik tényünk, hogy a férfiak mondják először, hogy szeretlek. Ki gondolta volna? Általános feltételezés, hogy a férfiak tartózkodóbbak, ha az érzelmek kimutatásáról van szó, a valóság azonban más mutat. Kutatások szerint a párkapcsolatokban a férfiak vallanak először szerelmet. Azonban jó tudni, hogy ők azok is, akiket a kapcsolat vége is jobban megvisel.
3: Negyedik tényünk a tükröm-tükröm. A legenda, miszerint Narcissus a görög mitológiai alak a tükörben nézvén beleszeretett önmagába, nem teljesen alaptalan. Az emberek ugyanis sokszor olyas valakibe szeretnek bele, akik saját magukra emlékezteti őket. Az arc hasonlósága, ugyanaz a szem vagy hajszín, a tüdőkapacitás, a fülek formája vagy akár az anyagcsere gyorsasága is szerepet játszik a párválasztásban. Ez minden esetre magyarázat arra a jelenségre, amikor a szerelmes párok úgy néznek ki, mintha testvérek lennének.
2: Utolsó előtti tényünk, hogy a kéz a kézben igazi fájdalomcsillapító lehet. A társ fizikai közelsége, de akár a szerelmének fényképe is csökkenti a fizikai fájdalmat a nőknél. A kutatók ezt egy olyan kísérlettel bizonyították, amelyben a házas nőket gyenge elektrosok hatása alá helyeztek. Amint a férjük megfogta a kezüket, igazolhatóan megnyugodtak. A társuk közelsége gyakorlatilag fájdalomcsillapítónként hatott.
1: És végül a szerelem függővé tehet. A szerelem első fázisában a szervezet, csak úgy, mint a nikotin vagy kokain fogyasztásnál, dopamint kezd el termelni, és ez a kellemes, jó érzés nagyon gyorsan függőséghez tud vezetni. Emellett, amikor szerelmesek vagyunk, tesztoszteron szabadul fel a szervezetünkben. Következtetés. A szerelem egy nagyon pozitív drog a szervezetünknek. 97.

0: okozó.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
2: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax motor elnevezésű cég kezdte meg a járművek gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
1: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthi Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km per óra sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
2: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
1: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rolleresekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bódis Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk nektek Stephen Kinget. Stephen Edwick King 1947. szeptember 21-én született May Portland városában. Miután édesapja elhagyta, így édesanyjának kellett eltartani a Stephent és testvérét. Anyukája alkalmi munkával próbálta azt megoldani, de minden igyekezete ellenére sokat nélkülöztek és költöztek akkoriban.
1: Stephen King már 7 éves korában is írt történeteket. Nagy hatással voltak rá a gyerekkorában látott sci-fi és fantasy filmek, innen származik a rajongás a horror iránt. 13 éves volt, amikor rátalált egy dobozra tele édesapja befejezetlen írásaival, amik főként horror és fantasy alkotások voltak. Későbbi elmondása szerint ez egy meghatározó élmény volt az életében. Első történeteik 19 éves korában jelentek meg a Comics Review magazinban. Legelső novellája, a The Glass Four 1967-ben jelent meg. 3 évvel később elkezdett dolgozni életének legjelentősebb regény folyamán, a Sötét Torony sorozaton, amelynek első kötet 1982-ben jelent meg. Egyetemi évei alatt ismerkedett meg Tabitha Spurs-szel, aki szintén író és később feleségül is vette. 3 gyermekük született, Naomi Rachel, Joseph Hillstrom és Owen Philip. 2 fiúból később író lett.
0: Tanulmányai befejezése után később angoltanár lett. De mivel nem tudta eltartani ebből a családját, plusz munkát vállalt el egy mosdóban. Bár kevés ideje maradt az írásra, pár novellát azért meg tudott jelentetni. Ekkor azonban még nagyon messze járt attól, hogy csak az írásból meg tudjanak élni. Első sikerei előtt is már írt regényeket, de azokat később Richard Bachman álnéven jelentette meg. Kingről köztudott, hogy fontosnak tartja műveiben az apró részletek kidolgozását, a folytonosságot és a visszatérő elemeket szereplőket műveiben. A könyvei nagyrészt mély államban játszódnak. Művei között rengeteg ponton találkozások, kapcsolatok és átfedések vannak. Ennek köszönhetően életműve számtalan spekulációra, találgatásra ad lehetőséget, és így mindig újabb érdekességekkel szolgál. Köteteiben rengeteg utalás van az amerikai történelemre és kultúrára. Visszatérő elemek például a vietnámi háború, rasszizmus és a természetfeletti jelenségek. Stephen regény előtt pár évvel 1980-ban lelepleztek egy sorozatgyilkos bohócot. A bohócot Pogó néven ismerték, a polgári néven John Wayne Gacy, aki 33 kisfiút végzett ki, mire a rendőrök végre elkapták. Az író soha nem erősítette meg azt, hogy a gyilkos bohóc iklette volna.
1: Az IT, más néven azaz, 1986-ban jelent meg, magyarul először az Európa könyvkiadónál. A történet 7 gyerekről szól, akik szembe kerülnek egy

gonosz alakváltóval, vagyis azzal, mely legbenső félelmeik alakjában tűnik fel. A történetben legtöbbször bohócként, krajcárosként jelenik meg. A hét főhőst két idősíkon mutatja be, az elsőt megtörténéskor, a másikat 25 évvel később. A műben megtalálhatóak a klasszikus kingelemek, mint például a régi emlékek nyomasztósága, gyermekkori traumák és a kisvárosi bágyadság mögött ott rejtőző gonosz. Az IT 2017-ben jelent meg a mozivászon. Nagyon jónak bizonyult a film, mert óriási sikert aratott és nagyon jó kritikákat is kapott. Az idén érkező folytatásnak, az második fejezetének az első részhez hasonlóan hatalmas bevételt jósolnak, de az első reakciók alapján nem sikerült felérni az elvárásokhoz.

0: A Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pitman Titanilla és Nagy Szonya Luca. A mai adásban néhány érdekességet fogunk megosztani a stewardessekről. Az embereknek manapság már teljesen természetes, hogy repülőgépekkel utaznak, hogy eljussanak A-ból B-be. Az utazás során a légiutas kísérők vagy stewardessek ügyelnek az utasok biztonságára és kényelmére. Azonban akik a szakmában dolgoznak, olyan kiképzéseken mennek végig, és olyan elvárásoknak kell megfelelniük, amikre nem is gondolnánk.
1: A légiutas kísérők számára a legtöbb helyen bizonyos tanfolyamok elvégzését teszik kötelezővé, amelyek általában 6-12 hónapot vesznek igénybe. Kötelező emellett általában legalább egy idegen nyelv ismerete.
0: Első, tudnod kell úszni. A British Airways elvárja alkalmazottjaitól, hogy tudjanak legalább 50 métert pihenés nélkül úszni a vízre történő kényszerleszállások miatt. Azonban a brazil légitársaság még ennél is tovább megy. Légiutas kísérőiket rendszeresen kiegészítő képzésekre küldik, ahol megtanulnak tájékozódni és életben maradni, akár olyan extrém körülmények közt is, mint a dzsungel.
1: Erősnek kell lenned. Előfordul ugyanis, hogy a stewardesseknek kell segíteni az utas csomagjaival, ami néha igen nehéz tárgyak emelés jelenti. Az Air New Zealand emellett elvárja például, hogy a nő képes legyen 10 kilót 170 centi magasra emelni anélkül, hogy nyújtózna vagy felemelné magát.
0: Nem mindegy, hogy milyenek a testi adottságaid. Magasság tekintetében általában 158-tól 188 cm közötti az elvárás, az Emirates pedig megköveteli, hogy felfelé 210 centi magasra is elérjen az, aki velük akar dolgozni. Noha sokan úgy gondolják, hogy stewardess csak vékony nő lehet. Valójában a legtöbb légitársaság a BMI szerinti egészséges alkatot vár el. A csípőbőségre vonatkozóan a francia Igül Azur egy lépéssel tovább ment, ők ugyanis 100 centit tekintik a maximum megengedhetőnek. Ugyanakkor X és O lábú nők szóba se jöhetnek.
1: Az sem mindegy, miként hordod a hajad. Kötelező olyan frizurát választani, ami nem zavarja a munkavégzést. Így a British Airways például maximum vállig érő hajat engedélyez. A hosszú köröm ellen ugyancsak vannak kifogások. A Hawaiian Airlines legfeljebb 3 mm-es körmöt vár dolgozóitól. Az American Airlines pedig megköveteli minden látható hónaj, orr és fülszőrzet eltávolítását. Emellett a látható piercing és tetoválás, sőt, akár az igen látványos anyajegy és heg is kizáró tényező lehet, főleg ha az arcon van.
0: Tanulj önvédelmet. Az utasok nem mindig viselkednek jól, sőt, fel kell készülni néha akár a legrosszabbra is. Éppen ezért többek között a Hong Kong Airlines is kungfu órákra járatja időnként dolgozóit, míg a kínai légitársaságok alkalmazottjai valóságos harcművészek, akik órákat tudnak egy helyben állni tökéletes tartással, üveggel a fejükön, a térdük között papírlapot tartva.
1: Nem lehet párkapcsolatod. A Jet Airways-nél csak akkor vesznek fel, ha szingli vagy, és így is kell maradnia, amíg kezdő vagy.
0: Te mit gondolsz, ti lennél légiutas kísérő?
1: Szerintem nem lennék, mivel annyi elvárásnak kell megfelelni, hogy szinte tökéletesnek kell lenned, hogy stewardess lehessél. És te mit gondolsz?
0: Én se lennék, mivel iszonyom van a repüléstől, meg minden ilyen dologról, ennek ellenére például TikTokon szoktam követni ilyen tartalmakat. És ti lennétek légiutas kísérők? Írjátok meg véleményeteket a Facebookon.
2: 97.5
3: All the time.
2: Táskarádió.
4: Fiával a kézben, figyelem a terepet, keresem a

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a korai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriás cégek kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. A koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: A mai adásban érdekességeket hoztunk a kutyákról. Egyes kutyák képesek kihallgatni a beszélgetéseket.
0: Ismertén, hogy a kisgyerekek képesek új szavakat megtanulni pusztán azzal, hogy mások beszélgetéseit hallgatják. Most kiderült, hogy a rendkívül intelligens kutyák ugyanezzel a módszerrel képesek bővíteni a saját szókincsüket.
1: Egy friss kísérlet bizonyította, hogy a magas intelligenciával rendelkező kutyák hallgatózásra is képesek új szavakat megtanulni.
0: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a játékok nevének megtanulásában tehetséges kutyák képesek-e új szavakat elsajátítani úgy, hogy csupán kihallgatják gazdáik beszélgetését. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a válasz egyértelműen igen.
1: A kutatásban résztvevő 10 kutyát először hagyományos módon tanították meg két új játék nevére. A gazdák ismételten kimondták a játékok nevét, miközben minden figyelmüket a házi kedvencükre fordították.
0: A folyamat meglepően gyors volt. Shani Dror állatviselkedés szakértő állítása szerint 8 perc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kutyák teljesítsék a feladatot.
1: A 10 kutyából 7 képes volt azonosítani az új játékokat, amikor erre kérték őket, írja a CNN.
0: Ezt követően a kutatók csavartak egyet a kísérleten. A gazdák ezúttal mondatokba ágyazva ejtették ki az új játék nevét, de közben csak egymással beszélgethettek, közben tilos volt kommunikálniuk a kutyáikkal, rájuk sem nézhettek.
1: A kutyák sem léphettek kapcsolatba velük, és nem kaphatták meg a játékot. Az állatokat gyerekráccsal választották el gazdáiktól, vagy kutyaágyban, kutyakosárban tartották őket.
0: Az eredmény lenyűgöző volt. A 10 kutyából 7 hallomás után is megbízhatóan teljesítette a feladatot. Közülük 6 ugyanaz volt, amelyik az első kísérletben is jól teljesített.
1: A harmadik kísérletben a tudósok azt tesztelték, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan használnak-e társas jelzéseket az új szavak megtanulásához. Ezúttal a gazdák csak azután mondhatták ki a játék nevét, miután azt egy bödörbe helyezték, így az már nem volt látható.
0: A kutyák többsége még ebben az esetben is helyesen azonosította az új játékot, sőt, 2 héttel később is emlékeztek rájuk.
1: A felfedezés arra utal, hogy azok az összetett szociális képességek, amelyek segítettek az embereknek mások beszélgetéséből tanulni, Dror szerint valószínűleg a nyelv kialakulása előtt fejlődött ki, ezért képesek rá a kutyák is.
0: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy erre nem minden kutya képes. Az intelligensebb egyedek tudják csak megugrani a lécet. A kutatók szerint például egy átlagos családi kutya nem képes erre.
1: Korábbi tanulmányok azt bizonyítják, hogy a nagyon okos kutyák mindössze 4 hallás után megtanulják a játékok nevét. Hetente akár 12 vagy még több nevet is képesek elraktározni, és több mint 2 évig emlékeznek azokra.
0: Bár sok bordákori található közöttük, a képesség rendkívül ritka. A vizsgálatban résztvevő intelligens kutyák között volt német juhászkutya, labrador retriever, ausztrál juhászkutya és különböző keverékek is.
1: A kutatók egyelőre nem értik pontosan, miért rendelkeznek bizonyos kutyák ezzel a különleges képességgel. Bár a nagyon okos kutyák hasonló módon tanulnak új szavakat, mint a kisgyerekek, valószínűleg eltérő tényezők hoznak létre hasonló viselkedési mintát és eredményt.
0: Szerinted a te kutyát hallgatózik?
1: Írd meg nekünk kommentben.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 9-re ejtött Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Vajon árt-e a fogaknak a cukormentes rágó? Rengeteg cikket olvashatunk már a rágó előnyeiről és hátrányairól. Sok fogorvos pártolja, egy-kettő óvva int tőle, és olyan országok is léteznek, ahol a rágózás illegális, azaz tiltott dolog.
1: Kutatások bizonyították, hogy a rágó frissíti az agyat, növeli a koncentrációt, és még stresszoldó hatása is van. Utóbbi nem a benne lévő összetevőknek köszönhető, hanem hogy az állkapos folyamatos mozgatása hosszú távon nem kis erőfeszítést igényel. Nem csoda, hogy az őseink is folyamatosan rágóztak. Az ókori görögök egy keserű ízű gyantát, mastixot, az amerikai indiánok pedig a lutfenyő gyantáját rágták, aminek ráadásul még bódító hatása is volt.
0: A mostani rágóknak azonban sokkal több összetevőjük van. Természetesen a fő alapanyaguk a gumi, ami kétfajta lehet. Az egyik a természetes csikl, ami ugyan gyanta, de nem a lucfenyőből, hanem a kaucsukfából nyerik ki. A másik egy kőolaj származék, a poliizobutilén, amit leginkább árának köszönhetően részesítenek előnyben a gyártók.
1: Az ízek a rágóban a legtöbb esetben sajnos szintetikusak, azonban létezik egy-két kivétel, melyekkel a gyártók kifejezetten az egészségtudatos vásárlókat célozzák meg. Ha már egészségtudatosság, nagyjából 2005 óta kaphatók a boltokban cukormentes rágók, amikben a cukrot a többi kevésbé egészséges édesítőszerekkel helyettesítik.
0: Ha lehet, inkább cukormentes rágót válasszunk, azonban az egyes édesítőszerekre allergiás emberek jobban figyeljenek oda az összetevőkre, mert ezek a rágók náluk hasmenést válthatnak ki. Ez az oka, hogy azokra a termékekre, amelyek 10%-nál több cukorhelyettesítőt, mondjuk szorbitot tartalmaznak, fel kell tüntetni a túlzott mennyiségű fogyasztás a hashajtó hatású feliratot, amit ti is megfigyelhettek a rágó összetevői után, természetesen a kisbetűs részben.
1: Ezeken a rágókon a kis csillogó fogikon megtévesztő lehet. Igaz, hogy a xilit, az egyik leghatékonyabb édesítőszer megakadályozza a szájban élő káros baktériumok szaporodását, de a rágózás a fogmosással egyáltalán nem összetévesztendő. Ha este fogmosás helyett elrágcsálunk egy rágót, az nem csak a fogunkat teszi tönkre, hanem a gyomrunkat is. A xilit és a szorbit hatására a gyomrunk elkezd savakat termelni, amitől nagyobb lesz az étvágyunk. Ha ezt a gyomorsavat nem használja fel az emésztésünk, az gyomorfájást, görcsöt, esetleg hasmenést okozhat.
0: A kutyagazdik is figyeljenek oda, hogy kedvenceik ne egyenek xilites ételeket. Amíg mi az egészséges, cukormentes életmódot ünnepeljük, egy kisebb kutyát már egy drazsényi rágó is elpusztít. Egy egész csomag, meg akár egy nagyobb kutyát is. Leo, te helyettesítetted már a fogmosást rágózással?
1: Én személy szerint még nem helyettesítettem a fogmosást rágózással, de fogmosás mellé szoktam használni néha rágót, hogy elnyomja a kellemetlen szájszagokat. Laszkó, te mennyi szoktál rágózni?
0: Hát most így pontos számot nem tudok neked mondani, de amikor veszek rágót, akkor az nagyjából 2, de olyan is van, hogy egy nap alatt elfogyasztom. Én nagyon szeretem a rágót, de van olyan, amikor hónapokig nem rágok.
1: Tehát a rágó a fogaknak nem árt, de ne higgyük azt, hogy kiváltható vele a fogmosás. Az esti rágózás akár még a gyomrunkat is tönkretelti. A kutya tulajdonosok ne hagyjanak elő se rágót, se más nyírvacukrot, azaz xilitet tartalmazó dolgokat, mert az könnyen kedvencük életébe kerülhet.
0: Ha ti is tudtok valamit a rágóról, ami érdekelhetne minket, akkor írjátok meg nekünk.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vasesti, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 tippet a hatékony bocsánatkéréshez.
1: Bocsánatot kérni nem olyan egyszerű, mint amilyennek azt elsőre gondolnád. Valószínűleg a megbocsátáshoz senkinek sem lesz elég az, hogy azt mondod bocsánat. Akitől bocsánatot kérsz, annak látnia kell, hogy valóban őszinte a bocsánatkérésed, illetve hogy tényleg megbántad a dolgot, és komolyan is gondolod.
2: Sokszor nem elég egyetlen szó ahhoz, hogy megbocsátást nyerj. Meg kell indokolnod, hogy miért bánod, amit tettél, és hogy hogyan tennéd jóvá. Legtöbb esetben ekkor a másik fél megbocsát, és kibékültök. Most 5 olyan tippet hoztunk el neked, amelyek segítségével gyorsabban kibékülhetsz a barátoddal vagy a barátnőddel.
0: Az első a sajnálkozás. Ez a bocsánatkérések egyik tipikus fajtája, melyben elismerjük, hogy hibáztunk, és azután elnézést kérünk. Ez általában az érzelmekre hat, és a lelki fájdalmat igyekszik enyhíteni. Sajnálom, durván fogalmaztam, tudom, hogy megbántottalak, ne haragudj rám.
1: Második tippünk a bocsánatkéréshez, hogy vállalod a felelősséget. Ez a bocsánatkérésnek az a fajtaja, melyben felelősséget választ tetteidért, és beismered, hogy hibáztál. Például ne haragudj, nem kellett volna ilyen hangnemben beszélnem veled, vagy esetleg túl hevesen reagáltam, bocsáss meg.
2: A következő a kárpótlás. Egy egyszerű bocsánatkéréshez sokkal jobban hangzik egy olyan, melyben a hibáid után kárpótlást nyújtasz a másik fél szeretett nyelvén. El sem tudom hinni, hogy milyen szörnyen reagáltam, elnézést kérek, mondd, mivel tudnálak kiengesztelni.
0: Hangsúlyozd, hogy szeretnél változtatni a viselkedéseden. Az ilyenfajta bocsánatkérések során nagyon fontos, hogy lássák rajtad azt, hogy tényleg meg akarsz változni, és nem szeretnéd legközelebb megbántani őt. Elveszítettem a fejemet, tudom, hogy nem volt helyes, amit tettem. Nem akarom, hogy ismét előforduljon, tudsz adni valamilyen tanácsot annak érdekében, hogy ez ne történjen meg többé.
1: Az utolsó tipp, megbocsátást kérni. Ebben az esetben előbb kell megbocsátást kérni, mint fogadkozni. Itt is nagyon fontos az, hogy őszintének látszon, amit teszel, és hogy valóban hihetően add elő. Ne haragudj, nem kellett volna kiabálnom, nem fog máskor előfordulni.
2: A legjobb módszer persze, ha nem bántasz meg senkit, így nem kerülsz olyan helyzetbe, hogy bocsánatot kelljen kérned. Éppen ezért jól gondold át, hogy mit teszel. Ám akkor, ha mégis hibázol, akkor igyekezz az előzők szerint bocsánatot kérni, és bocsánatkérés közben sohasem felhántorgatni a másik hibáit. Ne keresd kifogásokat a vitát kiváltó tettedre, és vállald azok következményeit. Meglásd, így egyhamar elszáll a harag.
1: Ti éreztétek már úgy, hogy hiába próbálkoztok bármivel azért, hogy megbocsásson a partneretek, egyszerűen nem fogadta el, és nem sikerült?
0: Hát nálam volt már ilyen, de meg is volt rá az oka. Tehát nyilván, hogyha nem tudok valakit kibékíteni ezekkel a tanácsokkal se, vagy semmi mással, amit másoktól kaptam, vagy a saját ötleteimmel, akkor az nyilván azért van, mert valami olyat tettem, ami neki annyira rosszul esett, hogy nem tud megbocsátani ilyen könnyen. De nyilván idővel ez elmúlik, és a harag is elszáll, meg minden, és akkor egyszerűbben bocsát meg, de abban a pillanatban, akkor és ott, abban a helyzetben nem sikerült.
2: És most fordítsuk meg, volt már olyan, hogy tőletek kértek bocsánatot, és ti nem bocsátottatok meg azonnal?
1: Persze. Bármikor, amikor a testvéreimmel veszekedtem, azért nem volt olyan egyszerű megbocsátás, hanem így húzzuk, halasszuk egy kicsit. Jó, hát nyilván nem hetekről, meg hónapokról beszélek itt, hanem szerintem testvéri szinten ilyen órák is nagyon sokat számítanak. De én már vesztem össze úgy barátnőmmel, hogy ennek durva vége lett, és így nem beszéltünk, vagy nem beszélünk azóta se.
0: Ti azért ne adjátok fel ilyen könnyen. Ha megbántottatok valakit, akkor is kérjétek.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Netflix sztár lehet a következő James Bond. Viselkedése miatt támadják Timothée Chalamet-et. Megkezdődött az ünnepi könyvhét. A mikrofonnál Sarf Janka. Netflix sztár lehet a következő James Bond. Az új 007-es kiléte körüli találgatások új lendületet kaptak, miközben a bookmakerek továbbra is a jól ismert favoritokat tartják esélyesnek, egy meglepő új név is egyre gyakrabban merül fel a szereple. A nemzetközi sajtó szerint a Netflix sztárja Leo Sutter is komoly versenyzővé lépett elő a legendás karakter megformálására. Daniel Craig utolsó Bond filmje, a 2021-es Nincs idő meghalni egyszer aratott kritikai és közösség sikereket. A rajongók azonban azóta is arra várnak, ki ölti magára legközelebb az ikonikus smokingot. Tina Fey végre reagált azokra a vírusként terjedő mémekre, amelyek szerint Timothée Chalamet manspreading-gel foglalta el a személyes terét egy New York Knicks meccsen. Az április végi mérkőzésen Timothée barátnője Kylie Jenner, valamint Tina Fey is a pálya melletti hírességsorban foglalt helyet. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a fotók, amelyeken a színész széles terpezben ül, miközben Tina láthatóan összehúzó magát foglal helyet mellette. A New Heights podcast vendégeként Tina Fey azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen konfliktus nem volt köztük. Elmondta, hogy Timothée végig rendkívül kedves és barátságos volt, Kylie Jenner pedig szintén nagyon közvetlenül viselkedett. Június 1 és 16-a között ismét változatos programok várják a kultúra és a könyvek szerelmeseit Székesfehérváron. A 97. ünnepi könyvhét irodalmi sétával, izgalmas beszélgetésekkel, koncerttel és foglalkozásokkal kedveskedik a kultúra iránt érdeklődőknek. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámiaedények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak, némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is közöttük. Szerepel köztük például egy római kori mortarium, vagyis dörzsdál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és örlésére használtak. 70 éven át múzeumban őrizték néhány Alaszkában felfedezett gyapjas mamut gerincmaradványait, ám egy friss kutatás során fény derült rá, hogy a leletek valójában teljesen más állatokhoz köthetőek, írja a Science Alert. Otto Geist régész egy 1951-es expedíció során fedezte fel a csontokat Alaszka Beringia névvel ismert őskori földrajzi régiójában. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist arra a következtetése jutott, hogy a csontok gyapjas mamutokhoz tartozhattak.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Az István Király Általános Iskola igazgatója Tótné Unyi Andrea köszöntötte a 2025-26-os tanév utolsó iskolagyűlésén megjelent tanulókat. Felidézte, hogy a májusban megtartott családi egészségi sportnapjukkal a királyi vigasságon párhuzamosan zajlott a futókörök napja, ahol a legtöbb kilométer gyűjtő iskola címét az István Király Általános Iskola nyerte. Az igazgató kiemelte, bár az időjárás nem volt túl kedvező a verseny napján, a tanulók, a pedagógusok és a szülők olyan nagy létszámba képviselték az iskolát, ami győzelmet ért.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
2: Te kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul! Ébredj ezzel!

95.5 Táska Rádió, te is belefejersz, ez a Vekkár, a mikrofonoknál Sarfjanka, Winterdia és Bali Villő. Az első fél óra állatos fél óra lesz. Szó lesz arról, hogy tévedésből egy medvét simogattak meg, illetve arról is, hogy nyugdíjba ment a világ legrosszabb őrkutyája. De mindezek előtt érkezzen Disclosure és Leon Thomas közösen

0: 95 táskarádió, te is beleférsz. Nyugdíjba ment a világ legrosszabb őrkutyája. Egy tajvani autószalomban 10 év szolgálat után nyugdíjba küldték a helyi őrkutyát. Az Ebb az évek során egyetlen betörőt sem ugatott meg, viszont összesen 14 alkalommal aludt át olyan eseményeket, amikor a szalomba vásárlók érkeztek, sőt, egyszer a tolvajok egyszerűen átlépték, miközben ő horkolt. A tulajdonosok búcsúbulit rendeztek neki egy óriási húsos tortával.
1: Hát de tényleg elég rossz őrkutya volt.
2: Édes szívem, de 10 évig megtartották. Hát őrkutya címmel, miközben semmi köze nem volt hozzá. Fordítva volt bekötve szerintem. Tehát, hogy ő anti-őr.
0: Meg ő inkább ilyen kis, lehet, hogy egy kis cuki, ilyen kis házik. Ő nem arra van, hogy ott őrüzen, ő csak szeretgetni kell, mert
1: de nekünk is van ugye kettő kutyánk, és az egyik, a nagyobb, az ilyen tök ijesztően néz ki és ugat, de amint bejössz, akkor így odajön hozzád, hogy szia, hogy vagy? A másik igen, pedig a kicsi cuki. Fülöp, aki akkora, mint egy macska.
0: És elkergeti a nagy kutyát.
1: Igen.
2: Hogy azt hiszi, hogy egy gladiátor.
1: Nem, hanem oda jön a nagyobb kutya, hogy simogassa meg, és akkor oda jön a Fülöp, és elkezd így harapdálni, meg ugatni, és visszakelgeti, és aztán visszajön, hogy inkább őt simogassam.
2: Á, féltékeny.
0: Igen, kis féltékeny kutya.
2: Mondjuk, ha emeli az őrkutya mellé, tettek volna egy ilyen energikus kutyát, akkor lehet, hogy ő
1: szívesen odaadom a Fülöpet, vigyék nyugodtan.
2: Hát most már nyugdíjba ment, pedig, de messze lenne, azért Taiwan nincs közel, érted? Azért hiányoznak.
1: A föld az éleség, rögtön akartam várni, hogy Taipei a fővárosa.
2: Ja? Tessék, mik vannak. Na, szóval, hogy így alapvetően lehet, hogy felpörgette volna, bár nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nekünk volt egyszer két kutyánk, és nem... Tehát jó volt bizonyos szempontból, de én azt gondolom, hogy a kutyák, ahogy mondott itt Fülöp esetében is, azért féltékenyek, tehát hogy akármennyire is összeszoknak, akármennyire is cukin összebújnak, együtt alszanak, stb. Ha a gazdi simogatása a cél, akkor valóban megy ez a kis kakaskodás.
0: Nekünk nagyon rövid ideig volt két kutyánk, mert azt hiszem valahogy úgy volt, hogy volt az egyik kutyánk, és akkor vettünk egy másikat, és nem sokkal rá az első meghalt, de ők nem voltak olyan hosszú ideig együtt, de ők mindketten ilyen kis nyugis kutyák voltak. Mm-hmm. Tehát, hogy az utcán jött valaki arra felé, akkor megugatták, meg ott rohangáztak fel a kerítésnél, de ha mi beengedtünk valakit, akkor meg kis kezes párányok voltak, kis cukik, akkor már pajtizósak voltak. Úgyhogy...
2: Akkor nektek jó a példátok.
0: De egyébként de amúgy talán náluk is ment kicsit ez a rivalizálás azért, de ők amúgy alapvetően mindketten ilyen kis cuki, kis kedvesek voltak. Tehát az egyikük a macskákkal is próbált barátkozni, csak a macskák nem akartak vele szegény.
2: Ők nem szeretnek kutyákkal barátkozni. Nem. De egyébként azt tudtátok-e, hogy a legviccesebb kutya, őrkutya az, aki a kerítésen belül üvölt, mint az állat, kinyílik a kerítés, és ki jöhetne elkapni, és ugyanúgy megmarad a kerítés vonalába, és onnan kiabál kifele. Hihetetlen.
0: Vannak ezek a videók, amikor a kicsi ilyen kis vakaré kutya nagyon ugat a kutyára, és akkor gazda kinyitja az ajtót, és akkor meg ilyen mint akit hátba szúrtak, hogy miért nyitottad ki az ajtót, hogy szét fognak tépni. Nem, de hogy írjátok meg, hogy nektek mi a házi állatotok van, mi most menjünk tovább Szabrinek.

0: 97 táskarádió, te is beleférsz, tévedésből egy medvét akartak megsimogatni. Kanadában egy részeg turista éjszaka azt hitte egy sötét utcán bóklászó fekete medvére, hogy a szomszéd hatalmas újfullandi kutyája. Oda ment hozzá, megveregette a hátát, és azt mondta neki, jó kutyus. A medve szerencsére annyira meglepődött a pimasságon, hogy inkább elfutott.
1: Hát ezzel kapcsolatban két dolog jutott eszembe. Örüljön neki, hogy elfutott, és nem tépte ketté. A másik pedig, hogy gyermekeim, a legjobb példa arra, hogy ne igyátok magatokat részegre, mert akkor egy medvét újfullandinak néztek, és ha egy buliból hazatértek egy csajjal, akire azt gondoltatok, hogy szép reggere már nem olyan lesz.
0: Egyébként nekünk az egyik kutyánk újfullandi volt, és mi is állandóan azt mondtuk el, hogy olyan, mint egy hatalmas mackó.
1: Jó, mondjuk hasonlítanak.
0: Tehát, hogy egyébként nagyon hasonlítanak. Szóval, hogy egy józan ember is azt össze tudná keverni, szerintem. Szóval ez
1: hát
0: annyira...
1: Azért nem.
0: Szóval,
1: szerintem nem.
0: Hát, ha elég messze van a kutya, akkor tudod azt érzi, hogy Isten, medve! De nem. Tehát mondjuk, hogyha elszökik a kutya, akkor... Esküszöm.
1: Meg attól is függ, hogy mekkora medve, mert nyilván egy kisebb medvére azt mondom még azt, hogy hasonló, de egy nagyobb, meg a sötét barna az már nem, de mondjuk alapvetően igen.
0: Jó, igen, inkább hinném az újfullandira az, hogy medve, mint a medvére az, hogy újfullandi. De azért össze lehet őket keverni.
1: Na de hát, ha összekevered a srácot, aki tetszett a buliba egy másikkal, az már nem annyira jó buli.
0: Na igen, jó, meg az

0: Azért testközelből azért csak felismeri az ember, hogy
1: valami így... nem kerek. Igen. De hát úgy tűnik, hogy a kanadai úriembernek ez így sikerült. Bár nagyon, tényleg nagyon nagy szerencséje van. Nem tudom, hogy hallottátok-e az esetet a motorosokról, akik megálltak Erdélyben fotózkodni tavaly.
2: Erdélyben soha ne állj meg fotózkodni.
1: Medvével?
2: Medvével, meg aztán bármi,
1: vitt nekik haját is. És szelfizetted.
0: Bekerült, állatkedve
1: vagy. Bekerült a szelfik által halál listájára a szerencsétlen. Hát széttépte a medve.
0: Mikor is volt a legtöbb 2022-ben voltam? Több volt a selfie általi halál, mint a cápák által.
1: Igen.
0: Jaj, arra emlékszem. Az évre nem, de arra emlékszem.
1: A medve nem játék, gyerekek. Az nem játék.
0: Hát nem is.
1: Csak a plüssmaszkók.
0: A tanulság, ha medvével akartok játszani, az legyen egy plüssmaszkó, ne igazi. Most pedig érkezzen Heaven és két lén aragon közöse az Iron, itt a 97-en. Coming.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Mert itt mennek a legjobb zenék.
2: Még az anyám is ezt hallgatja, miközben tojáslevest főz.
0: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz. You know the hardest thing.

0: legtöbb sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: A lengyel főváros bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Új dallal jelentkezett Tóth Andi. Zendaya ihlette Tom Holland egyik italát. A mikrofonnál Sarfönka. Varsóban hatályba lép a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, amelynek érdekében 22 és 6 óra között tilos szezes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az értelmekre, és a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A részleges prohibíció bevezetését a Miénk a Város nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. Rafał Trzaskowski, varsói főpolgármester eredetileg ellenezte a kezdeményezést, márciusban azonban a fővárosi közgyűlés jóváhagyta. A szesztilalmat Varsó két negyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A varsói rendőrfőkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt. Júniusban címmel megjelent Tóth Andi legújabb dala, videóklippel együtt. Ilyesmire régen nem volt példa, az énekesnő ugyanis 3 évvel ezelőtt bejelentette, hogy felhagy az énekléssel. Azért még ezt követően is énekelt különböző műsorokban, valamint saját márkájához készített 2 dalt, de énekesnőként azóta nem tevékenykedett. A júniusban érkezéséről még márciusban beszélt, akkor ezt mondta. Annyira szar ez az év, nagyon szar ez az év, és rájöttem, hogy nem csak nekem szar, mindenkinek szar. Ez a világ szar. Na de nem mindennel tudunk mit kezdeni, ugyebár, szóval itt úgy voltam vele, hogy amivel tudok mit kezdeni, az igazából egy dal. Szóval úgy döntöttem, hogy kihozok egy dalt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a mostani dalt követik-e majd újabbak. Tom Holland új termékcsaláddal bővíti az alkoholmentes sörmárkája, a Barrow kínálatát. A színész elárulta, hogy az új, sendi stílusú italok ötletét 2 fontos nő inspirálta az életében, az édesanyja és a párja Zendaya. Holland szerint a sendik ötlete eredetileg az édesanyjától származott, míg Zendaya azért játszott fontos szerepet a fejlesztésben, mert soha nem volt nagy sörfogyasztó, és a márka korábbi ízvilága sem nyerte el teljesen a tetszését. Ez arra ösztönözte a csapatot, hogy a hagyományos sörízeken túlmutató, gyümölcsösebb alternatívákat alkossanak. Az új limitált széria 4 ízben érkezik, citrom lime, grapefruit, bodzavirág, valamint cedar juice változatban. Az italok alkoholmentesek, 100 kalóriánál kevesebbet tartalmaznak dobozonként, és a Barrow pilsnerének, valamint limonádénak és gyümölcsös aromáknak a keverékéből készülnek. A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészeknek, művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-áig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport, ehhez szükséges az 1 évre szóló részletes kutatási terv, a szakmai önéletrajz és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlása.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítmény elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Székesfehérvár összesen 2009 kilométert teljesített, az iskolák közül az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. A jutalmukat, labdákat, bójákat és más sporteszközöket hétfőn reggel adták át az intézmény aulájában tartott ünnepség keretében.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.

és Bali Billő. Majdnem 30 évig porosodott, és most rengeteget érhet egy nem hétköznapi könyv, és a japán kapibaráknak saját wellness hétvégéje van. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte hadd szóljon Calvin Harris-től a Blessing.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A japán kapibaráknak saját wellness hétvégéje van. Japánban a rákcsálók királyai, a kapibarák, vízidisznók télen saját forró vizes termálfürdőt kapnak az állatkertekben. A gondozók ráadásul yuzu gyümölcsöket úsztatnak a vízen. Ez nem csak azért van, mert elképesztően jól néz ki, hanem mert a citrusok illó olajai védik a kapibarák bőrét a kiszáradástól, és a meleg vízben az állatok teljesen transzbásnak a relaxációtól.
1: Kapibara akarok lenni. Vízi disznó.
2: Az jó.
1: Figyeljetek, abszolút jó dolguk van, plusz nem baj, hogy olyan a testük, mint egy boiler. Érted? Tehát így imádjuk
0: az,
1: őket.
0: Igen, az, őket az, azért szeretik az emberek, mert is ilyen kis cukik.
3: Kapibara. Igen, mostanában nagyon-nagyon indult ez az egész kapibara láz, nem tudom, már hát 2 éve, talán 1 éve.
1: Igen,
3: amikor így minden boltban elkezdtek megjelenni az ilyen kapibara tollak, meg az ilyen kapibara táskák, meg kapibara püssök, meg minden.
0: Ó, tudjátok, mit láttam nemrég? Hol láttam?
3: Kapibarát?
0: Nem igazi kapibarát láttam.
1: Azt is látni.
0: Egy olyan plüst, megvan nektek, egy időben nagyon menő volt, ez az ilyen kifordíthatós polip, igen, hogy egyik színe ilyen, másik uh-huh színe olyan, és akkor szomorú meg viden. Ilyenből láttam kapibarát, de úgy, hogy polip fazonja volt, csak
1: uha.
0: Tehát egy polip fazonja volt, csak kapibara fej volt rajta, és ilyen barna volt.
3: Úristen.
1: Okay.
0: Tehát ilyen kis...
1: De azért azt szögezzük már, hogy ezért vannak olyan dolgok, kapibarás dolgok, amik nem feltétlen sikerültek jól, és kit hát, van a kapihacon.
3: Én láttam olyat, hogy egy ilyen nagy kapibarapűs, és hogyha megnyomod a fejét, akkor kijön a rágó a szájából.
1: Ja, hogy ilyen adagoló?
3: Nem.
1: Jó, olyan, mintha ő fújna.
3: Van egy golyó, és amikor megnyomod a fejét, akkor így kínagyul az a golyó, és aztán megint lesz.
1: Értem, nagyon jó.
0: Ilyen van ilyen kis...
1: Stresszlabda szerint?
0: Ilyen kis nyomkodós játék.
1: Ja, ezek a kvisik, amit...
0: Igen, és akkor...
3: De ez a bajom voltál...
1: Atya világ. Na jó, de egyébként kapibara szeretnék lenni, ilyen tök jó wellnessük is van, hallod.
0: Egyébként én egyszer, tehát én megvettem egyébként egy ilyen kapibarás bolondságot, mert muszáj volt. Egy ilyen,
3: muszáj volt, persze.
0: Valamilyen kis vegyes boltba, diszkontba, nem tudom, miben voltunk, és egy olyan ilyen kapibara plüss láttam, ilyen kis pici, tehát kb. olyan magas, mint így, mint a tenyerem, mint a mikrofon mondjuk, és az ilyen fölhúzós, és úgy van, hogyha fölhúzod, tudod, vannak az olyanok, hogy így fölhúzod, és akkor énekel ilyen kis állatok. De ez olyan, hogy fölhúzod, és van neki egy kis ilyen méhecske kapibara, van neki kis szárnya, és így
1: röpködik.
0: Igen, olyan kaut volt.
1: Röpködni tud a kapibara?
0: Hát nem tud elrepülni, de
1: nyilván, így,
0: de érdekes, hogy a szárnya egy kis nagyon cuki.
1: Jó, ilyen kapibara nem szeretnék lenni, de olyan igen, akinek saját wellnesse van, és ilyen fincsiségeket kap, de tényleg. Szóval én láttam egyébként most legutóbb kapibarákat élőben. Más,
3: állatkertben?
1: Aha, állatkertben. Igen. És egyébként cukik tényleg azok, bár a kicsik elég fura formák.
3: De a kapibara nem úgy néznek ki, mint a mormoták? Vagy?
1: Hát kicsit hasonlít rá, igen. De nagyon...
0: Ilyen kis szőrgombócok.
1: Igen, egyébként tökre imádható kategória, úgyhogy megértem, hogy kényeztetik őket.
0: Én éjszakai állatkertben láttam őket egyébként. Igen. A következő számot a kapibaráknak küldjük a fürdőzéshez. Jöjjön Dominic Fike és a White Keys.

0: 95 ötös rádiót te is belefért. Sorsfordító nagy takarítás, a padláson porosodott majdnem 30 évig, és most egy vagyont érhet. Egy első kiadású Harry Potter és a bölcsekköve példány kerülhet hamarosan aukciós kalapács alá, miután kiderült, hogy a közel 30 éve padláson őrzött könyv rendkívül ritka és kivételesen jó állapotban maradt fenn. A szakértők szerint a kötet egy kisebb vagyont érhet. Jim Spencer, ritka könyvek aukcióival foglalkozó igazgató, különösen nagy jelentőséget tulajdonít a példánynak, amelyet amolyan időkapszulának nevezett.
1: Kérem azt a könyvet. Köszönöm szépen.
0: Okay. Egyébként igen, szeretném én is tanulni, majd így nem tudom, így heti váltásban, egy heted nálam, de kell nekünk az a könyv.
2: Ezek hány millió Harry Potter rajongó jelentkezne ezért? De nyilván azért drága dolog
0: igen,
2: lesz.
0: Igen, biztos, hogy sokba fog
1: hát annyi pénzem valószínűleg nincsen, de majd átnézem a padlást.
0: De az hát a kincsetlenünk.
2: Az ütött eszembe ezzel kapcsolatosan, hogy biztos vagyok benne, hogy idővel mindig majd még kerül elő valami.
1: Hát mi most kirámoltuk a nagymamámnak a házát, és találtunk egy második világháborús tört.
2: Ne!
1: Meg ilyen dolgokat találtunk, szóval ilyen lenyűgöző volt.
0: Az is rengeteget érhet.
2: Hogyne.
1: Igen, a nagynéném kapta meg, szóval. De én is kaptam egy nagyon szép csontkést, ami nem tudom, hogy mikorni, de nagyon szép vagy.
2: Vannak egyébként lenyújtam. Ilyen lehetőségek megvizsgálni, vannak ugye antikvitással foglalkozó emberek, bár vigyázni kell, mert aki kereskedő, az természetesen
0: igen. Igen, megmondja, hogy semmit nem ér ide, add nekem ide ingyen.
2: Hány családi vitában lehetett ilyen probléma, na mindegy, a lényeg az, hogy alapvetően nem baj, hogyha az embernek vannak ilyenje, és utána tudsz járni egyébként. Pláne manapság, hát beszkeneled, aztán nagyon okos Gemini megmondja neked, hogy honnan valósi kb. Bár azért ott is van hiba lehetőség, de hogy alapvetően lehet használni rá az AI-t, hogy megtud, hogy milyen tárgyat találtál. Én nagyon szeretem a padlást túrni, mert én nem tudom, hogy hogyan, de mindig tele van, és pedig szanálok, és mindig előkerül valami régi sztori. Múltkor a saját rajzaimat találtam meg, amit még az anyukámék raktak el. Hihetetlen, hogy én elhittem, hogy művész leszek egyszer. Nem lettem. Na mindegy.
0: Egyébként nálunk is minden lapul a padláson. Ugye mi most az egyik házat rámoljuk ki, és vagy hát így a padlás, meg minden, így a házat, meg a padlást is, és tehát, hogy nálunk minden van a padláson, elromlott tehát babakocsitól kezdve elromlott nyomtatóig, minden van ott, és nekem általában ilyen kincset szoktam lelni, amikor vannak ilyen ruhák, amiket anya valamiért mondjuk felvitt, nem fér el, mit tudom én, és egyszer így följárok, felnézek, és így karpályzik, és így ilyen olyan jó kis göncöket találok, azokat így leszoktam nyúlni.
2: Mert hogy a divat az visszatér.
0: Hát meg, hogyha tudja, hogy sztájlolja az ember, akkor jó lesz az úgy. Nézzetek körbe a padláson, mert lehet, hogy kincset találtok. Mi most megyünk tovább Robin Schulz.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Netflix sztár lehet a következő James Bond. Viselkedése miatt támadják Timothée és Chalamet-et. Megkezdődött az ünnepi könyvhét. A mikrofonnál Sárfianka. Netflix sztár lehet a következő James Bond. Az új 007-es kiléte körüli találgatások új lendületet kaptak, miközben a bookmakerek továbbra is a jól ismert favoritokat tartják esélyesnek, egy meglepő új név is egyre gyakrabban merül fel a szerepre. A nemzetközi sajtó szerint a Netflix sztárja Leo Sutter is komoly versenyzővé lépett elő a legendás karakter megformálására. Daniel Craig utolsó Bond filmje, a 2021-es Nincs idő meghalni egyszer aratott kritikai és közösség sikereket. A rajongók azonban azóta is arra várnak, ki ölti magára legközelebb az ikonikus smokingot. Tina Fey végre reagált azokra a vírusként terjedő mémekre, amelyek szerint Timothée Chalamet manspreading-gel foglalta el a személyes terét egy New York Knicks meccsen. Az április végi mérkőzésen Timothée barátnője Kylie Jenner, valamint Tina Fey is a pálya melletti hírességsorban foglalt helyet. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a fotók, amelyeken a színész széles terpezben ül, miközben Tina láthatóan összehúzó magát foglal helyet mellette. A New Heights podcast vendégeként Tina Fey azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen konfliktus nem volt köztük. Elmondta, hogy Timothée végig rendkívül kedves és barátságos volt, Kylie Jenner pedig szintén nagyon közvetlenül viselkedett. Június 1 és 16-a között ismét változatos programok várják a kultúra és a könyvek szerelmeseit Székesfehérváron. A 97. ünnepi könyvhét irodalmi sétával, izgalmas beszélgetésekkel, koncerttel és foglalkozásokkal kedveskedik a kultúra iránt érdeklődőknek. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámiaedények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak, némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is közöttük. Szerepel köztük például egy római kori mortarium, vagyis dörzsdál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és örlésére használtak. 70 éven át múzeumban őrizték néhány Alaszkában felfedezett gyapjas mamut gerinc maradványait, ám egy friss kutatás során fény derült rá, hogy a leletek valójában teljesen más állatokhoz köthetőek, írja a Science Alert. Otto Geist régész egy 1951-es expedíció során fedezte fel a csontokat Alaszka Beringia névvel ismert őskori földrajzi régiójában. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist arra a következtetése jutott, hogy a csontok gyapjas mamutokhoz tartozhattak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Az István Király Általános Iskola igazgatója Tótné Unyi Andrea köszöntötte a 2025-26-os tanév utolsó iskolagyűlésén megjelent tanulókat. Felidézte, hogy a májusban megtartott családi egészségi sportnapjukkal a királyi vigasságon párhuzamosan zajlott a futókörök napja, ahol a legtöbb kilométer gyűjtő iskola címét az István Király Általános Iskola nyerte. Az igazgató kiemelte, bár az időjárás nem volt túl kedvező a verseny napján, a tanulók, a pedagógusok és a szülők olyan nagy létszámba képviselték az iskolát, ami győzelmet ért.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Winterdia és Sarfjanka. Először szó lesz egy nőről, akinek az állam nem támogatja a műtétjét, és szó lesz arról, hogy az olaszországi Livornóban mostantól kötelező lesz feltakarítani a sétáltatott kutyák vizeletét. De mindezekkel az érkezzen Eminemtől a Houdini.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Az olaszországi Livornóban mostantól kötelező lesz feltakarítani a sétáltatott kutyák vizeletét. Igen, jól hallottátok, a vizeletét, és hát persze a székletet is. Ugyanis, ha ezt nem teszik meg, akkor 25-től 500 euróig terjedő büntetést fizettetnek velük. Azért az kemény. Ugye független a dolog, tehát azért értsétek, nem tudom, biztos, hogy ti is jártatok már így, tehát zacskóval felszedni a kutya kakit, azt szerintem egy abszolút működő sztori. Igen, de mi a helyzet a vízelettel?
1: Tehát, mi van, hogyha belepisíl egy fűbe, vagy egy bokorba?
2: Észre se veszed, hogy
0: hát ez az. De egyébként azt írják, hogy úgy kellene, hogy ilyen vizet permetezőt kell, ilyen, hát ennek az eltávolítását, a vizelet eltávolítására használatos vizet kellene vinni magukkal, és azt lesprézni. Tehát ezt most úgy csinálva elpárolok, nem tudom, fertőtlenít talán?
2: Szerintem csak az, hogy mondjuk, hogyha nem tudom így, hogyha oda pisil a kutya az utcára, vagy mit tudom én, akkor így megvizezed, hogy így elfolyjon, odébb folyjon, és így ne ott bűzlogjon, nem tudom, valami.
0: Há, egyébként ez tényleg érdekes, de a kutyák általában a fák tövére, vagy közelébe, vagy bokrokba, sőt, oda megy, ahol a többiek voltak, úgyhogy tipikusan mégis szagolja, hogy hol van még hely, szerint nagyon kis szukik tudnak lenni. Tehát ott most akkor ezt folyamatosan kéne sprézni, de meg ilyen jó lenne egy ilyen sétálás, hogy a vízpermetezőt hoztad, igen, zacskó van nálad, jó, ja, a kutyát is vigyük, ha már egyszer, ja, tényleg. Szóval nem tudom, értem, meg nem értem.
1: Fel kéne szerelni a kutyára.
0: De eleve a popsiátot törölgesse, nem? Sőt, ilyen zacskó a popiára, hogy pottyant, az egybe belemegy.
2: Szerintem ez felesleges, mert tényleg most, hogy nem fogod, tehát azt nem fogja észrevenni, szerintem senki, nem lesz ember, aki végig megy, nem tudom, ilyen UV lámpával, hogy na, oda pisilt a kutya. Vajon kinek a kutyája volt az? Tehát, hogy ezt így, ezen senki nem fog szerintem végig menni, meg így csekkolni, hogy most hova pisilt a kutya, meg most így, tehát, hogy mi rajta kapnak, hogy a kutyád oda pisil valahova, és akkor oda jönnek hozzátok, mondod, hogy jaj, csak még nem fújtad le, és akkor gyors lefújod.
0: És akkor igen, furcsa egyébként, és értem, de közben pontosan ez van bennem, hogy ott van például a macskák esete. A macskák kóborolnak mindig, és ugye tök sokszor látni olyat, hogy mondjuk homokozókat letakarnak, hogy ne menjen bele a macska, mert ha ő oda székel, akkor hát nyilván az nem jó, mert a gyerekek ugye abba a homokba játszanak. Ez is egy probléma. Kérdezném a galambokat, akik hát konkrétan kedvükre pipikélnek, és tolják le a fejünket akármikor.
1: Inkább a kocsit.
0: A legfőképp meg, tehát hogy értitek, hogy a madarak is csinálnak ilyet, és mégse, tehát most majd, akkor azt meg majd a városnak kell takarítania, hogy ne legyen minden galambkat.
2: És ő az ott felül emberekkel. Hát de azt amúgy is
0: hát azért igen, az egy keményebb sztori.
2: Az, na, szóval így az embereknek, vagy az államoknak, nem tudom, hogy takarítják az utcát, szóval.
0: Hát igen, de most például, ha a Velencei tó körül megy az ember, ugye nagyon sok kacsa van, és a biciklis út szét van tojva konkrétan. Néha szokták takarítani időközönként, de hát igen, ez de egy brúti.
2: Egy-két nap alatt újra össze.
0: És én nem panaszkodok, tehát most ezt nem azért mondom, de hogy szerintem ez a széllel szemben pipilés helyzete, mert hogy nagyon
2: igen,
0: nehéz
2: tehát, hogy
0: megoldani.
2: Mondjuk az alap, hogy a kutyád után szed össze a kakáját, tehát hogy így ne hagyd ott az utcán.
0: Kérdés.
2: De most ezzel igazából ennek semmi értelme szerintem.
0: Szerintem se sok, de majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban hogy fog működni, hogyha lesznek újabb híreink erről, akkor mindenképpen megosztjuk veletek. Most pedig megyünk tovább, érkezik Lady Gaga és Dolce közöse, imádom, az Ördög Prada-t visel kettőben, benne volt a zene, igazi vonulós, úgyhogy

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. Jöjjön egy extra sztori. Képzeljétek el, hogy egy brit anyuka hát úgy járt, hogy olyan nagyok a mellei, hogy minden nap fájdalomcsillapítót kell szednie, és hát egyéb más számos problémája is van. És hát úgy gondolta, hogy ez indok arra, hogy kérjen állami támogatást arra, hogy ne legyenek ekkora mellei. A két melle egyébként együtt 5 kilót nyom, és egyszerűen nagyon sokba kerül nyilván a mellkisebbítő műtét, és hát ő nem tudja finanszírozni, de többszörösen is elutasították már ezt a kérvényét. Szerintem egyébként nem bántás, de hogy alapvetően ez tényleg egy egészségügyi probléma, és ez nem arról szól, hogy én jobban érezném magam, és akkor a lelkem is helyreáll, mert nagyobb a mellem, hanem ez akadályozza az életében. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez tök fura, hogy ilyet elutasítanak. Mert nem arról van szó, hogy ő szebb akar lenni. Nem arról van szó, hogy nemet akar váltani.
1: Nem egy ilyen szépészeti műtét, hanem egy egészségügyi műtét. Tehát plasztikai műtétnek is van a szépészeti, meg az egészségügyi oldala.
2: Ez mondjuk ugyanolyan, mint az én csontkinövésem. Szóval nem annyira akadályoz, hogy nem tudok járni meg ilyenek, de attól függetlenül itt van és akadályoz, szóval, hogyha műtét akarnék, akkor engem viszont támogatnának.
0: Uh-huh. De megműtetnéd magad egyébként?
2: Én biztos, hogy nem. Már engem annyira nem akadályoz, igen.
0: Meg, hát figyelj, szerintem, hogyha ez téged nem zavar, akkor onnantól kezdve,
2: ja.
0: De őt zavarja.
2: Igen.
0: Tehát, szóval, hogy nem tud játszani és olyan gyerekével. Meg hát nem tudom, nyilván nagyon sok nagymelű nő tudja, hogy mi az, ami hátrány. Tehát például futni, sportolni, hát hogy is mondjam, nehezebb. Tehát, hogy így néha azt érzem, hogy külön életet élnek a testrészeim. És így, igen. De hogy ez, és ha valaki még nagyobbat akar, az nagymellőek általában szoktak ezen gondolkodni, édes Istenem, te végig gondoltad, hogy mivel fog az járni?
1: Hát ők így általában nem futnak szerintem. Ők,
0: ja, lehet, lehet.
1: Ők máshogy edzenek, tudod, hogy a...
0: Ja, igen.
1: Ja, erre szokták mondani, meglegyen.
0: Hogy ez nem a szél fújta össze, nem, hanem a plasztikai sebész. Igen, van egy ilyen mondat is. Na jó, hát mindenkinek más. De szerintem ez

0: pontosan ugyanolyan egészségügyi probléma, mint amikor valaki mondjuk a rákos betegség után kérvényezi, hogy mondjuk legyenek mellei, mert hogy le kellett műteni. Tehát, hogy szerintem vannak azok a helyzetek, amikben azért ez kegyetlenség, hogy így elutasítják.
1: Meg tényleg van, ami egészségügyi helyzet, tehát, hogy van az a szint. Tehát, például, amikor valakinek a szemhéja így valahogy nem tudom, így ránő a szemére, és már nem lát. Az is, azt hiszem, az is ilyen az is plasztikai sebészet, de az egészségügyi.
0: Igen, ugye? igen.
1: Tehát, hogy az is például erre kell.
0: Kézzétek el, most utána jártam a nagy fogyások esetében, amit 50-60 kilót fogy egy ember, mert életmódot vált, teljesen megváltoztatja az életét azért, hogy aztán hosszabban élhessen, és mondjuk egy ilyen nagyobb fogyásnál, ugye nyilván a bőr nem tud úgy vissza húzódni, hogy ott azt a felesleget hasplasztika, meg karplasztika, ilyeneket lehet kérni, és több millió. Itt is van
2: de
0: arra,
2: terhesség hogy... után is van ott ilyen is probléma, van, nem?
0: Igen, és ott is szoktak, van lehetőség nyilván államilag is, de hát az meg évek, mire bejutsz, meg kérvényezés, meg stb. Szóval nem könnyű ez a sztori, én akárki akármit is mond, én mondjuk félek a késtől, tehát hogyha egyszer valaha plasztikáztatnék, nem tudom, tehát én tudom milyen az, amikor, mert ugye császárral szültem, és tudom azt, hogy milyen az, amikor felépül az ember egy hasisebből. Úgyhogy nem irigylem azokat, akik ezt bevállalják, de bizony vannak azok az egészségügyi okok, amikor azt mondjuk, hogy hát hajrá, nektek még nincs ilyen gondotok, feszesítsétek a bőrütöket, mert az viszont nagyon fontos, tehát a tesi órát nem elodázni, és tessék figyelni, hogy ne később jöjjetek rá, hogy bakker, ezt nem kellett volna. Na de amit kell? Hallgatni minket, mert hogy nagyon jó zenéket hozunk. Már is érkezik The Kid Leroy és Jankó közösen a Too Much.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: A lengyel főváros bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Új dallal jelentkezett Tóth Andi. Zendaya ihlette Tom Holland egyik italát. A mikrofonnál Sárfönka. Varsóban hatályba lép a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, amelynek érdekében 22 és 6 óra között tilos szezes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az értelmekre, és a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A részleges prohibíció bevezetését a Miénk a Város nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. Rafał Trzaskowski, varsói főpolgármester eredetileg ellenezte a kezdeményezést, márciusban azonban a fővárosi közgyűlés jóváhagyta. A szesztilalmat Varsó kétnegyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A varsói rendőrfőkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt. Júniusban címmel megjelent Tóth Andi legújabb dala videóklippel együtt. Ilyesmire régen nem volt példa, az énekesnő ugyanis 3 évvel ezelőtt bejelentette, hogy felhagy az énekléssel. Azért még ezt követően is énekelt különböző műsorokban, valamint saját márkájához készített 2 dalt, de énekesnőként azóta nem tevékenykedett. A júniusban érkezéséről még márciusban beszélt, akkor ezt mondta: annyira szar ez az év, nagyon szar ez az év, és rájöttem, hogy nem csak nekem szar, mindenkinek szar. Ez a világ szar. Na de nem mindennel tudunk mit kezdeni, ugyebár, szóval itt úgy voltam vele, hogy amivel tudok mit kezdeni, az igazából egy dal. Szóval úgy döntöttem, hogy kihozok egy dalt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a mostani dalt követik-e majd újabbak. Tom Holland új termékcsaláddal bővíti az alkoholmentes sörmárkája, a Barrow kínálatát. A színész elárulta, hogy az új, sendi stílusú italok ötletét 2 fontos nő inspirálta az életében, az édesanyja és a párja Zendaya. Holland szerint a sendik ötlete eredetileg az édesanyjától származott, míg Zendaya azért játszott fontos szerepet a fejlesztésben, mert soha nem volt nagy sörfogyasztó, és a márka korábbi ízvilága sem nyert el teljesen a tetszését. Ez arra ösztönözte a csapatot, hogy a hagyományos sörízeken túlmutató, gyümölcsösebb alternatívákat alkossanak. Az új limitált széria 4 ízben érkezik: citrom lime, grapefruit, bodzavirág, valamint cedar juice változatban. Az italok alkoholmentesek, 100 kalóriánál kevesebbet tartalmaznak dobozonként, és a Barrow pilsnerének, valamint limonádénak és gyümölcsös aromáknak a keverékéből készülnek. A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészeknek. Művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-áig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport, ehhez szükséges az 1 évre szóló részletes kutatási terv, a szakmai önéletrajz és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlása.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítmény elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfő reggel adtak át. Székesfehérvár összesen 2009 kilométert teljesített, az iskolák közül az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. A jutalmukat, labdákat, bójákat és más sporteszközöket hétfő reggel adták át az intézmény aulájában tartott ünnepség keretében.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.

amit a Táskarádió te is beleférsz. A mikrofonnál Winterdia, Bali Villő és Sarfjanka. Végül beszélni fogunk arról, hogy földbe állt egy autó a vezetés közben nem mobilos tábla mellett, és arról, hogy könyvgázzal kellett eloszlatni egy tömeget. Most pedig érkezzen Aaron Langleytől a Choose in Texas. Just when

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Könyvgázzal kellett oszlatni egy új zsebóráért sorban álló tömeget. Amikor azt gondoljátok, hogy már láttatok mindent az életben, akkor rájöttök egy ilyen hír után, hogy nem. Mert hogy több európai városban és New Yorkban is káoszba torkolt az egyik márkás svájci óramárka új kiadású kollekciójának a debütálása. Például Párizsban a rendőrségnek könyvgázt is be kellett vetnie, mondjuk a párizsiak viselkedését, azt, hát, hogy is mondjam, ők mindig szeretnek tömegoszlatásokba fulladó sztorikat megjátszani, de például Milánóban dulakodás történt, Hollandiában pedig azután kellett közbelépni a rendőrségnek, hogy sok százan árasztották el az egyik üzletet, és a kialakult helyzet miatt több bolt is úgy döntött, hogy nem nyit ki, a várakozókat pedig hazaküldték. Egy férfi arról számolt be, hogy 5 napig várakozott, mire sikerült bejutnia, de megérte, mert a $400 vásárolt órát egyből el is tudta adni $4000.
1: Tehát igazából azért várakoztak ott az emberek, hogy aztán tovább adhassák
0: drágában. Mert hogy ez egy ilyen exkluzív új sztori. Nem
2: azért várakoztak, hogy mindenképpen továbbadhassák, csak mivel ennyire nehéz volt hozzáférni, és ennyit kellett rá várni, meg mit tudom én, ezért tudta ennyivel drágábban eladni.
0: Hiszen ugye van az az ember, aki azt mondja, hogy figyelj, nem állok órákig sorba, mennyire adod? És hát nyilván akkor megkérte az árát, de őszinte leszek hozzátok, én soha semmiért, sem előadóért nem rajongtam annyira, hogy órákon keresztül várjak rá, vagy hogy bekerüljek egy ilyen sztori, vagy leárazás. Tehát úgy vagyok vele, hogy ha nekem az ég azt szánta, hogy nekem lesz egy olyanom, akkor lesz. Ha meg nem, akkor meg mit erőlködjek? Tehát, hogy én ezt nem bírnám.
1: Nekem a nővérem csinálta ezt, amikor a Taylor Swift koncertre várt, akkor kivett egy szabad napot, hogy otthon maradhasson, és pontosan abból a másodpercben nyomhasson rá, hogy legyen.
0: Ja, a jegyvásárlásnál. Hú, az nagyon kemény, ezt most kipróbáltam én is, hogy hogyan
1: igen,
0: lehet jegyezni. De a Travis Scott-os koncertek kapcsolatban is nagyon...
1: Hogy mi történt vele?
0: Igen, és nagyon örülök, hogy nem kerültünk oda, de hát nyilván 18 éven aluliak nem is mehettek volna, és igazából a gyerekem szeretett volna, hiszen ő szereti a dalait. Egyébként nem rosszak a dalai, én is imádom, de azért az Astroworld óta már óvatosabban kezeljük az ilyen koncerteket.
2: Az melyik?
0: Az, amikor összetaposták egymást az ember. De ez egy tehát a biztonsági kialakítás miatt volt, de alapvetően Travis-t is támadták azért, hogy ő nem állította le a koncertet, miközben baj volt.
2: Egyébként arra emlékszem, de az meg kicsit olyan volt, hogy ő ott van a színpadon, fények, hang, minden, szerintem nem lát ő a tömegbe ott.
0: Igen, de a fülébe mondták azt, hogy de nyilván ezt nem tudhatjuk, hogy mi volt igazából. Ez olyan, mint a Jacko, úgyhogy te nem tudhatod, hogy abban a pillanatban mi történt.
2: Egyébként igen, ez konkrétan az ilyen helyzetekben sose tudhatod, hogy most neki mit mondtak, szóltak, nem szóltak, szóltak a szobadóban.
0: De lehet a menedzser azt mondja, hogy csináld, meg gondolja, majd ők megoldják, de közben nem állítólag színpadra felfutott egy csávó, hogy emberek halnak meg, nem érted? Tehát, hogy ő próbálta jelezni, de hát nem jutott el odáig. Na mindegy, a lényeg az, hogy igen, ez a sorbanállás a jegyekért, ez brutál. És benálltam a sorba, és rájöttem, hogy jaj, én nem fogok tudni venni jegyet, és kíváncsiság, fél órám volt megvenni jegyet, és kíváncsiságban megnéztem, hogy a közösségi oldalakon árulnak-e jegyeket. És a bent kapható 50 000 forintos jegyáron megszerezhető jegyeket már abban a pillanatban 70 ér, meg még több ér akarták
1: tovább.
0: És gondolkodtam, hogy vegyek, én is eladjam, de én nekem nincs bőr a képemen egy kinyomtatott jegy, ami rajta van, hogy mennyi, aztán továbbadni. Szerintem ez nagyon nem fair egyébként. Úgyhogy igen, ez egy nagyon érdekes dolog, de hogy én sem árnék órákig sorba, mert ez a jegy árusítás is 3 óra volt, mire a jegyet bejutottál oda, hogy megvehesd. Szóval azért nagyon kitalálják ezeket a dolgokat. De kíváncsian várjuk a ti véleményeteket erről, hogy képesek vagytok ilyen dolgokat megtenni valakiért, vagy egy márkás dologért. Addig is, míg írtok, jöjjön már is Pósza és Adventures of Stevie közöse, a Dirty Cash.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. Földbe állt egy autó a vezetés közben nem mobilos tábla mellett. Azt hinnéd, hogy ez is a figyelemfelhívás része, de nem. Képzeld el, hogy valósággal földbe állt egy jármű az M6-os autópálya mellett. Ugye Fejérvár megyei rendőrség közösségi oldalára töltötték fel a képet, és tök jól látszik, hogy a Pécs felől Budapest felé tartó sofőr, hát épp a vezetés közben nem mobilos hirdető táblánál zuhant az árokba a kocsijába.
1: Ez az ironikus.
0: Ez nagyon kemény. Bár állítólag ezúttal nem a mobil volt a hibás, az 59 éves török sofőr ugyanis vezetés közben elaludt a volán mögött, de sokszor látni, hogy mobiloznak a sofőrök, és ez extra veszélyes, ne? Abszolút benne van, és az is lehet, hogy az elalvása is annak köszönhető, nyilván nagyon sokat megy az utakon, és ugye a monotonitás miatt, és ezt én nagyon sajnálom, mert aki sokat vezet, az tudja, hogy van egy pont, de ha érzed ezt a pontot, akkor meg kell állni. Tehát, hogy akkor ne csináld, hogy mész tovább, mert bealszol. Tehát van ilyen, hogy bealszik az ember vezetés közben, vagyis érzi, hogy mindjárt bealszom. Aha. Igen, de a mobilozástól én is rosszul vagyok. Tehát a múltkor jött szembe velem egy srác, és nézem, hogy a szembejövő sávból, hogy így jön át az én oldalamra, ne csináld már. És nem tudtam hova menni hirtelen, mert ugye nagyon...
1: Mert te voltál a jó sávban, te voltál
0: a jó sávban, és ugye szélén is voltam eleve, és ugye azt néztem, hogy ha most lemegyek, magas az árok. Hát az gáz. Szembe jön. Tehát most mit csinálják? Jó, húzzam el még jobban, vagy húzzam be, hogy mert a másik oldalamon nincs senki, akkor max azt töri össze. Már így ment az agyamba gyorsan, hogy mit kellene csinálni. Majd felnézett. És visszahúzta. Mondom, anyád. Úgyhogy elnézést. De hogy bizonyára ő mobilozott, mert hogy lefele nézett, azt láttam. Uh-huh. És hát persze csak válaszolsz egy messenger üzenetre, csak megkeresed a hívást.
1: És aztán csak meghalsz.
0: Vagy csak egy GPS nézel, hogy most éppen merre vagyok, tudod, a térképen, aha, vagy bármi. És kész. És tök tehát vételen voltam, mert nem tudtam volna hova menni. Mert ha egy négy sávos úton van, akkor még tudok korrigálni valamit, de így, ugye egy sáv, meg tök mély árok a másik oldalon. Hát... Nagyon ritkán félek, de ott nagyon féltem. Úgyhogy én se szeretem. Az se, ha más mobilozik, meg én sem mobilozok, mert nem jó.
1: Én ezt csak biciklizés között csináltam.
0: Az se!
1: Hát igen, nekem nem volt más opció. Mi Hollandiában voltunk kint, és én voltam a navigáció.
0: A tour guide?
1: Hát igen, és csak úgy tudtunk hazajutni, hogy ugye mentünk biciklivel, és akkor hát nekem azért nézni kellett, hogy merre megyünk.
0: De hát Bubikának van hangja, fölhangosítod, azt mondja, hogy turn left, turn right, turn.
1: Jó, de hát én azt honnan tudjam, hogy merre. Én a térképen sem tudtam eligazodni. Volt olyan...
0: Akkor minek fogta?
1: Volt olyan ilyen kereszteződés, vagy ilyen körforgalom, ahol volt vagy 8 lejárat, és 10 percig ott össze-vissza mentünk, mert képtelen voltam meghatározni, hogy pontosan merre mutat a kis nyilacska.
0: Aha. Egyébként én sokkal jobban szeretem magát a táblákat figyelni, és a táblák alapján ugyanis már jártam úgy, hogy nem jó irányba vitt a GPS, mert hogy azt mondta, hogy most menj jobbra. Nem, arra nem tudok menni. A jobbra úton, tehát, hogy vannak azért hibái ennek a rendszernek is, de egyébként értelek, de nem szabad, tehát tényleg a biciklinél, én például szaltoztam azért, mert biciklivel mobiloztam, úgyhogy azóta nem.
1: Szép szaltó volt legalább?
0: Nagyon szép szaltó volt, igen, levettem testemmel a betont, aztán leszakadtak a testrészeink.
1: Megtámadtam
0: ő nyert, igen. A biciklim azóta kicsit ilyen kattos, de tényleg, tehát szó szerint tekerem, és tehát így megyek, mindenki tudja, hogy jövök. Szóval, de már megszereltettem, és amikor elmondtam a szerelőnek, hogy mi történt, azt mondta, hogy örülj neki, hogy megy. Mondom, jó, oké. 8-as volt a váltóban is, igen, tehát a váltó fejben, igen, nagyon jól nézett ki. Ja, de minden oké. Szóval ne mobilozzatok, tényleg ne. És egyébként gyalogosan se. Tehát arról nem beszélve, hogy fülessel közlekedtek, és nem halljátok meg, ha jön egy mentő, egy autó dudája, bármi.
1: Olvasni szoktam sétálni.
0: Ne, léci, amikor csináltok valamit, legalább akkor kapcsoljatok ki ebből a multikulti sztoriból, jó? Mert hogy ez tényleg veszélyes, tehát hogy így persze mondjuk, hogy jó van, hát én úgyis meghallom. Nem hallod meg, pláne ezek az új fülesek, amik kiszűrik a külső zajokat, semmi. És nagyon nagy bajok vannak ebből, többek között ugye az autósok elcsapják a gyalogost, aki mondjuk
1: maga az autósok beállnak a földbe, pont a tábla mellett,
0: hát,
1: igen.
0: Érted. De legalább mégis mondhatni egy jó kampányfogásnak. A török sofőr, reméljük, hogy nem lett semmi baja, innen is üdvözöljük, és mindenképpen szép napot kívánunk mindenkinek, köszönjük, hogy ma reggel is velünk tartottatok, holnap reggel is vár titeket a Vekker, és búcsúzóul hozunk nektek egy extra zenét, Marinótól a Devil in Disguise-t.

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Netflix sztár lehet a következő James Bond. Viselkedése miatt támadják Timothée és Chalamet-et. Megkezdődött az ünnepi könyvhét. A mikrofonnál Sárfianka. Netflix sztár lehet a következő James Bond. Az új 007-es kiléte körüli találgatások új lendületet kaptak, miközben a bookmakerek továbbra is a jól ismert favoritokat tartják esélyesnek, egy meglepő új név is egyre gyakrabban merül fel a szerepre. A nemzetközi sajtó szerint a Netflix sztárja Leo Sutter is komoly versenyzővé lépett elő a legendás karakter megformálására. Daniel Craig utolsó Bond filmje, a 2021-es Nincs idő meghalni egyszer aratott kritikai és közösség sikereket. A rajongók azonban azóta is arra várnak, ki ölti magára legközelebb az ikonikus smokingot. Tina Fey végre reagált azokra a vírusként terjedő mémekre, amelyek szerint Timothée Chalamet manspreading-gel foglalta el a személyes terét egy New York Knicks meccsen. Az április végi mérkőzésen Timothée barátnője Kylie Jenner, valamint Tina Fey is a pálya melletti hírességsorban foglalt helyet. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a fotók, amelyeken a színész széles terpezben ül, miközben Tina láthatóan összehúzó magát foglal helyet mellette. A New Heights podcast vendégeként Tina Fey azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen konfliktus nem volt köztük. Elmondta, hogy Timothée végig rendkívül kedves és barátságos volt, Kylie Jenner pedig szintén nagyon közvetlenül viselkedett. Június 1 és 16-a között ismét változatos programok várják a kultúra és a könyvek szerelmeseit Székesfehérváron. A 97. ünnepi könyvhét irodalmi sétával, izgalmas beszélgetésekkel, koncerttel és foglalkozásokkal kedveskedik a kultúra iránt érdeklődőknek. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámiaedények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak, némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is közöttük. Szerepel köztük például egy római kori mortarium, vagyis dörzsdál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és örlésére használtak. 70 éven át múzeumban őrizték néhány Alaszkában felfedezett gyapjas mamut gerinc maradványait, ám egy friss kutatás során fény derült rá, hogy a leletek valójában teljesen más állatokhoz köthetőek, írja a Science Alert. Otto Geist régész egy 1951-es expedíció során fedezte fel a csontokat Alaszka Beringia névvel ismert őskori földrajzi régiójában. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist arra a következtetése jutott, hogy a csontok gyapjas mamutokhoz tartozhattak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Az István Király Általános Iskola igazgatója Tótné Unyi Andrea köszöntötte a 2025-26-os tanév utolsó iskolagyűlésén megjelent tanulókat. Felidézte, hogy a májusban megtartott családi egészségi sportnapjukkal a királyi vigasságon párhuzamosan zajlott a futókörök napja, ahol a legtöbb kilométer gyűjtő iskola címét az István Király Általános Iskola nyerte. Az igazgató kiemelte, bár az időjárás nem volt túl kedvező a verseny napján, a tanulók, a pedagógusok és a szülők olyan nagy létszámba képviselték az iskolát, ami győzelmet ért.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik. Ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett.
3: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is bele.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mit teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankolikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2011-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedély formálta őt művésszé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern popzenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Lights hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbemászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel, legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hour sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a létet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius válság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár ő maga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet. Ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a Testnevelési Egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették Lez a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a

popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyűzenei életbe.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ehemel Karina és Garai Nazira.
1: Vissza az irodába, vagy győzött a home office?
0: 5 évvel a Covid-járvány okozta radikális átrendeződés után elmondható, hogy a hibrid munkavégzési modell gyökeret vert, de nem vált egyeduralkodóvá a magyar munkaerőpiacon.
1: A megkérdezett magyar nagyvárosi irodisták csak nem fele szokott valamilyen rendszerességgel otthonról dolgozni, míg 48%-uk kizárólag irodában dolgozik.
0: Ez az arány azonban nem kizárólag az otthoni munkavégzés elérhetőségétől függ, mivel a megkérdezetteknek csak az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye egyáltalán nem engedélyezi a home office-t. Derül ki az IO Partners által megküldött felmérésből, amely 500 fő megkérdezésével készült idén júniusban.
1: A tendenciákban generációs sajátosságok is megfigyelhetők, legkevésbé a 45-60 év közötti X generációban jellemző az otthoni munkavégzés, míg a 20 éves korosztály különösen aktívan használja a home office lehetőséget.
0: Miközben az otthoni munkavégzés népszerű lehetőség a dolgozók körében, még mindig kérdéses, mennyire bizonyul valóban hatékonynak. A válaszadók 39%-a úgy ítéli meg, hogy otthon hatékonyabban dolgozik, míg 20%-uk inkább az irodára esküszik, de legtöbben 41% nem éreznek különbséget, vagy kiegyenlítettnek találják az előnyöket.
1: A kutatás vizsgálata az is, hogy miközben látják az adott munkakörnyezet hatékonyságára gyakorolt előnyeit a válaszadók, legkevésbé meglepő eredmények szerint az irodában jelentősen eredményesebbek a munkatársakkal közös megbeszélések és a csapatmunka, míg az otthoni zavartalan nyugodt környezet jobban segíti az önálló munkavégzést, valamint az inspirálóbb és kellemesebb otthoni közeg is növeli a hatékonyságot.
0: Az irodai munkavégzés másik kiemelt előnyei a napi rutin könnyebb betarthatósága, valamint az irodai napok mellett szóló toplistás tényező még a munka-magánélet egyensúly könnyebb fenntarthatósága is.
1: A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a hazai irodai kultúra kétpólusúvá vált, miközben az otthoni munkavégzés többi a szereplővé nőtte ki magát, a járványt követően számos esetben és több tényező mentén továbbra is komoly értéket képvisel a munkavállalók szemében az irodai jelenlét.
0: Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez azonban a vállalati döntéshozatalt egyre jobban össze kell hangolni a dolgozói elvárásokkal, hiszen

0: Modern, jól működő, fenntartható munkatervet nem lehet és nem is érdemes munkavállalók feje fölött kialakítani.
1: A munkakörnyezet minősége ugyanis nem pusztán a meglévő állomány hatékonyságára és kreativitására hat ösztönzőleg, hanem az új tehetségek bevonzásában is kiemelten fontos szempont.
0: A Home Office kapcsán készült felmérésből az is kiderült, hogy az ideális munkahelyi környezet ismérvei között a legerősebb szempontok a rövid utazási idő, a jó megközelíthetőség tömegközlekedéssel, a társaság, illetve a közösségi élmény. 97.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Sió-Zsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A vízszíne alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokban a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: A te zenéd, a te

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál állj, ha már Karina és Garai Nazira.
1: Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat.
0: Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy Juni, a kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Viagen Pets and Equine nevű vállalatot, amely háziállatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: A Viagen korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand 2017-ben elhunyt kutyáját, Samantha-t, és Paris Hilton kedvencét, Diamond Baby-t is, miután 2022-ben eltűnt. A vállalat a skóciai Rostin intézettel dolgozik együtt, ez az intézet hozta létre a világ első klónozott emlősét, Dollyt, a bárányt még az 1990-es évek végén.
1: A világ első klónozott kutyája Snoopy az afgán agár volt, aki 2005-től 2015-ig élt. A kölyköt egy felnőtt afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Snoam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
0: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriásfarkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
1: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Elber Brigitta és Kozári Lenke. Hoztunk neked 5 olyan tényt, amit eddig biztosan nem tudtál a testedről. Baktérium mindenhol. Egy átlagos felnőtt körülbelül 30 trillió sejtből áll. Amikor valakit megcsókolunk, hogy kimutassuk a személy iránt érzett szerelmünket, akkor egy kicsivel többet osztunk meg, mint amennyit gondolunk. Egy átlagos csókkal körülbelül 15 millió baktériumot adunk át, ami 250 különböző baktériumból tevődik össze. Ha párod arról kérdezősködik, hogy miért nem akarod megcsókolni, most már 15 millió okod lehet.
1: Éjszakai nagy dolog. Érdekes módon a testünknek egy nagyon szigorú beosztása van, ha nagy dolog elvégzéséről van szó. Alvás közben a testünk ezt a folyamatot teljesen kikapcsolja. Amikor a testünk alvó üzemmódba kapcsol, kikapcsolja azokat is, amik a bélrendszerért felelősek. Ezzel ellentétben a vesénk és a húgyhólyagunk soha nem kapcsol ki, mert testünk méregtelenítésére szolgálnak. Ezért van az, hogy az éjszaka során többször is fel kellünk pisilni, de soha nem azért, hogy a nagy dolgunkat elvégezzük.
0: Az agyunk egy számítógép. Az a tény, hogy az emberek az agyuk 10%-át használják egyszerre, téves. Az agyunk sokkal inkább használatban van, mint ahogy mi gondolnánk. Az emberi agy a legerősebb, többmagos processzor a világon. Az agyunk egy rendkívül jó tárolóeszköz, ami képes 2,5 millió adat eltárolására.
1: Szupererő. Az tény, hogy nem vagyunk képesek a testünkhöz képest arányaikban annyit felemelni, mint például egy hangya. Az emberek azonban képesek bizonyos helyzetekben emberfeletti erővel rendelkezni egy nagyon rövid ideig. Az ösztöneinknek és az adrenalinnak köszönhetően képesek vagyunk olyan tárgyakat felemelni, amit normális esetben meg se tudnánk mozdítani. Lenyűgöző módon csontjaink, ízületeink, izmaink képesek ezt kibírni, de csak egy nagyon rövid ideig. Ez az emberi szupererő csak akkor jelentkezik, ha a saját életünk veszélyben van.
0: És most jöjjön az ötödik tény, amit biztosan nem tudtál a testedről. Időjárás előrejelzés. Az ízületeink megérzik a páratartalom, légnyomás, hőmérséklet változást. Azok az emberek, akik izom, porc vagy ínsérülést szenvedtek valamikor az életük során, legérzékenyebbek a különféle időjárás változásokra. Néhány tudós azt állítja, ha a hőmérséklet hirtelen melegszik vagy esetleg lehűl, az ízületeink kitágulnak, ami nyilván más testrészre is hatással van, ami kicsit kellemetlen érzés.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Valószínű sokan éreztük azt, amikor beszélgettünk valakivel, és legbelül egy hang azt sugatta velünk, hogy ez lehet nem igaz, és tanással alakultunk, hogy ígyünk-e az adott embernek, vagy nem. Most nézzünk meg néhány fontos jelet, hogy biztosabbak legyünk magunkban, és hogy hihetünk-e az adott embereknek.
1: Ha valaki hazudik, sokszor ösztönösen elrejti kezeit, babrával amivel, jellemzően a nyakán, az állán, az orrán. Vagy ha épp karba fonja a kezét, zsebre dugja, netán ahogy kisgyerekek a háta mögött fonja össze. Jellemzően nem mutatja a tenyerét, szemben ezzel, ha valaki igazat mond, sokszor gesztikulál, úgyhogy részben vagy egészben megmutatja a tenyerét. Persze az is lehet, hogy valaki állandóan zsebre dugott kézzel járkál, vagy befelé forduló alkat, és szinte mindig rejtőzködik. Ilyenkor kellő ismerettség híján, különösen nehéz jól magyaráznunk a másik viselkedését. Az is elképzelhető, hogy az egész beszélgetés alatt babrálja a torkát, arcát vagy dörzsölgeti a szemét a beszélgető partnerünk. Akkor is, amikor hétköznapi ártatlan csevegés van, és akkor is, amikor komolyabb dolgokra fordul a szó. Ilyenkor az apró birizgálások nem igazán értelmezhetők a hazugság jeleként. A hirtelen jött babrálás és az ösztönösen megérzett hazugság pillanata, ha egybeesik, jó nyomon vagyunk. De ha nem minden kézrejtés utal arra, hogy valaki valótlant állít.
0: A hazugság legjellemzőbb jele, ha valaki kerüli a szemkontaktus. Már gyerekként sokszor halljuk, hogy nézz a szemembe, egy-egy szülő szembesítésénél. Remély konfliktusoknál pedig gyakran hangzik el, hogy nézz a szemembe, és úgy mond. Érdekes módon annyira trenírozva vagyunk arra, hogy a hazug emberek nem mer a másik szemébe nézni, hogy megtanuljuk azt, hogyha hazudni szeretnénk, akkor igenis tartsuk a szemkontaktust. A meglepő dolog, hogy ahogy érettebb lesz az ember, egyre határozottabban néz a másik szemébe, épp azért, hogy nehogy tetten érjék. Megtanuljuk eljátszani az igazmondást, a pókerarcot. A gond az, hogy túlzásba esünk. A hazugság vizsgálata kapcsán végzett kísérletek során az is kiderül, hogy aki nem mond igazat, túl hosszan, túl határozottan néz a másik szemébe, amitől a szeme kiszárad és sűrűn pislogni kezd. Akkor hogy kéne néznünk, ha igazat mondunk? Milyen az ideális szemkontaktus hossza és jellege ezek szerint? Nem tudjuk, a helyzetből adódik, és a központi idegrendszerünk hagyja jóvá, hogy érzékel-e valami rendelleneset, vagy sem.
1: Aki hazudik, gyakrabban védekezik, aki igazat mond, gyorsabban megy át egy-egy vallatás során át támadóba. Persze, hogy a szemkontaktus esetében ebben is egyre ügyesebbek leszünk felnőtt korunkra, és megtanuljuk, hogy ha nem akarunk könnyen lelepleződni, jobb, ha nekünk áll feljebb, és uraljuk a kommunikációt. A védekezés egyik fizikai jele lehet, hogy a hazug emberek önkéntelenül valamilyen tárgyat helyez önmaga és a beszélgető partnere közé. Testbeszédben pedig elég gyakori, hogy igyekszik elfordulni fejjel és vállal az őt vádlótól, illetve a kérdezőtől. Ha úgy érezzük, hogy valami nincs rendjén, és elbizonytalanít minket a beszélgető partnerünk, akkor próbáljuk meg a végére járni, hogy mi lehet az igazság. A hazug történetek jellegzetesen megvannak koreografálva. Ha megkérdezzük, mi is történt, mindig ugyanazt a sztorit fogjuk hallani, ugyanabban a sorrendben, szinte ugyanazokkal a bejáratott szavakkal. Kérdezzen bele a történetbe, borítsa fel egy kicsit a történeti sorrendet, hogy kizökkentse partnerét a begyakorolt sztoriból.
0: Egy hazugnak rendkívül nehéz visszafelé vagy felcserés sorrendbe elmondani a kitalált történetet. Nehezen tolerálja, ha kizökkentik az általa elképzett biztonságos forgatókönyvből. Ha mégis igazat mond, akkor semmi gondja nem lesz előről hátra, vagy hátulról előről mesélnie. De ha hazugságon kapják, akkor furcsán fog viselkedni, fölő tipikusan mérges lesz, zavarában mosolyog, akár hangosan nevetni kezd, és egy kicsit erőltetettebben, mint kéne. Jellemző a babrálgatás, az arcát dörzseli, a haját csavargatja, a nyakát vakarja és az orrát birizgálni kezdi.
1: A papagáj módszer, aki hazudik, gyakran ismétli meg majdnem szó szerint a kérdéseket. Mint például, elmentél munka után a haverokkal focizni? Igen, elmentem a haverokkal focizni. Hazudozásnál jellemző, hogy a kérdésünk vagy a kijelentésünk kérdésben kapjuk vissza. Megetted a csokoládémat? Úgy nézek ki, mint aki megette a csokoládédat? Sok a beszéd, sokszor túl sokat rizsázik, hosszú történetekbe kezd bele. Merre voltál? Sok voltam elő, kaptam egy új ügyfelet, aki blablablablabla. Hablatyolás, dedogás. A hazugság miatt feszültségben gyakori az össze-vissza beszéd. Annyit azért érdemes még megjegyezni, hogy akik igazán edzett, notórius hazudozók, hihetetlenül meggyőzőek tudnak lenni a testbeszédükkel is. Felülírva az általános gesztusokat, szófordulatokat, amik a hazug beszédre jellemzőek.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik kis kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energiatartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzser korban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. This is your boy Justin Bieber. Here it is. My new single. Ghost. Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A lengyel főváros bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Új dala jelentkezett Tóth Andi. Zendaya ihlette Tom Holland egyik italát. A mikrofonnál Sarfönka. Varsóban hatályba lép a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, amelynek érdekében 22 és 6 óra között tilos szezes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az értelmekre, és a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A részleges prohibíció bevezetését a Miénk a Város nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. Rafał Trzaskowski, varsói főpolgármester eredetileg ellenezte a kezdeményezést, márciusban azonban a fővárosi közgyűlés jóváhagyta. A szesztilalmat Varsó kétnegyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A varsói rendőrfőkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt. Júniusban címmel megjelent Tóth Andi legújabb dala, videóklippel együtt. Ilyesmire régen nem volt példa, az énekesnő ugyanis 3 évvel ezelőtt bejelentette, hogy felhagy az énekléssel. Azért még ezt követően is énekelt különböző műsorokban, valamint saját márkájához készített 2 dalt, de énekesnőként azóta nem tevékenykedett. A júniusban érkezéséről még márciusban beszélt, akkor ezt mondta. Annyira szar ez az év, nagyon szar ez az év, és rájöttem, hogy nem csak nekem szar, mindenkinek szar. Ez a világ szar. Na de nem mindennel tudunk mit kezdeni, ugyebár, szóval itt úgy voltam vele, hogy amivel tudok mit kezdeni, az igazából egy dal. Szóval úgy döntöttem, hogy kihozok egy dalt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a mostani dalt követik-e majd újabbak. Tom Holland új termékcsaláddal bővíti az alkoholmentes sörmárkája, a Bero kínálatát. A színész elárulta, hogy az új, sendi stílusú italok ötletét 2 fontos nő inspirálta az életében, az édesanyja és a párja Zendaya. Holland szerint a sendik ötlete eredetileg az édesanyjától származott, míg Zendaya azért játszott fontos szerepet a fejlesztésben, mert soha nem volt nagy sörfogyasztó, és a márka korábbi ízvilága sem nyert el teljesen a tetszését. Ez arra ösztönözte a csapatot, hogy a hagyományos sörízeken túlmutató, gyümölcsösebb alternatívákat alkossanak. Az új limitált széria 4 ízben érkezik, citrom lime, grapefruit, bodzavirág, valamint cedar juice változatban. Az italok alkoholmentesek, 100 kalóriánál kevesebbet tartalmaznak dobozonként, és a Bero pilsnerének, valamint limonádénak és gyümölcsös aromáknak a keverékéből készülnek. A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészeknek. Művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-áig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport, ehhez szükséges az 1 évre szóló részletes kutatási terv, a szakmai önéletrajz és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlása.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfő reggel adtak át. Székesfehérvár összesen 2009 kilométert teljesített, az iskolák közül az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. A jutalmukat, labdákat, bójákat és más sporteszközöket hétfő reggel adták át az intézmény aulájában tartott ünnepség keretében.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresh Zsófia. Te tudtad, hogy milyen fájdalmasan gyönyörű a hattyúk párválasztása és annak elvesztése?
1: A hattyúk az örök szerelem jelképei. Ezek a madarak egy életre választanak maguknak társat. Ha pedig egyszer elveszítik párjukat, onnantól kezdve egyedül élik tovább életüket.
0: A hattyú a görög mitológiában is sokszor feltűnik. Apollón isten jelképeként, vagy amikor Zeus hattyúként csábítja el Lédát, aki hattyú tojásban hozza világra szép Helenát.
1: Nem véletlenül tartják a világ egyik legszebb madarának, hiszen nagyon kecses a tartása és a mozgása. Ha összebújnak párjukkal, nyakuk egy nagy szívet formál, de sokszor teljesen körbefonják egymást. A hattyúpárok a téli hónapokban járják nászukat, majd a tojó márciustól júniusig költi 6-8 tojását, miközben a hím hűségesen segíti őt mindenben.
0: Magyarországon kis számú fészkelő, hazai állománya állandó, részben rövid távú vonuló, telelő területe a Kárpát-medence déli része. Rendszeresen átvonuló, rendszeresen áttelel. Fészkelő állománya 300-450 pár. Fészkelő állományának trendje erősen növekvő.
1: Főleg vízi növényeket eszik, melyeket a felszín alatt szakít le. Ebben hosszú nyaka szolgál segítségű, kis mennyiségben állati eredetű táplálékot is fogyaszt.
0: Itt egy kis érdekesség. A régi irodalomban gyakori költői téma volt a hattyúdal, amelyet a madár állítólag csak a halála előtt énekel. Ilyen jelenség a valóságban egyetlen hattyúfajnál sem létezik, csupán az ókori görögök hiedelméről van szó.
1: Szerintem egy nagyon gyönyörű állatról beszélünk, mellékesen pedig a szerelem egyik legnagyobb jelképéről. Szerintetek ki lehet-e mondani, hogy a hattyúk igenis a szerelem jelképei, és igenis fontos élőlények.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Röplabda, a gyorsaság, erő és csapatmunka játéka. Most egy látványos, dinamikus és izgalmas sportágról lesz szó. A röplabdáról. Egy olyan játékról, amely nem csak a pályán, de világszerte a szurkolók szívében is nagy népszerűségnek örvend. Történelem. A röplabda története 1895-re nyúlik vissza, amikor William G. Morgan megalakította ezt a sportot az Egyesült Államokban. Eredetileg Minotnek hívták, és az volt a célja, hogy legyen hasonló a kosárlabdához, de kevésbé legyen megterhelő. Azóta viszont világszerte elterjedt, és 1964 óta olimpiai sportág is.
1: A játék lényege egyszerű, de kihívásokkal teli. Két csapat 6-6 játékossal egy hálóval elválasztott pályán küzd egymás ellen. A cél az, hogy a labdát az ellenfél térfelére juttassák úgy, hogy az ne tudja visszaadni szabályosan. Egy mérkőzés 3 nyert szettig tart, és minden szett 25 pontig megy, de legalább 2 pont különbséggel kell nyerni.
0: Játékposztok, azaz ki mi csinál a pályán. A 6 játékos a pályán különböző posztokat tölt be, mindegyiknek fontos szerepe van. Feladó. Ő a játék irányítója, általában a második érintést ő végzi, és úgy adja fel a labdát, hogy az ütő le tudja csapni. Gyors döntéshozatal és pontosság kell hozzá. Ütőjátékosok. Többféle ütő van, például szélütő, átlóütő. Ők a támadás főszereplői. Magasan ugranak, és nagy erővel ütik le a labdát az ellenfél télfelére. Center, vagy középső blokkoló. Ő a háló közelében helyezkedik el, és legfőbb feladata a blokk, vagyis az ellenfél támadásainak megállítása. Libero, egy speciális védekező játékos, aki más színű mezben játszik. Ő nem támad, nem nyit, viszont kiválóan fogadja a labdát, és segíti a fellépést a védekezésben. Ezek a pozíciók összehangolt működése adja a csapat igazi erejét. Mindenki hozzájárul a sikerhez.
1: Technika és dinamika. A röplabda igazi csapatjáték. Precizitások, pontos feladások, látványos ütők és fantasztikus blokkok jellemzik. A reakcióidő és a kommunikáció kiemelkedően fontos. Egy jó csapat egymás mozdulataira is képes reagálni, szinte gondolatolvasó módjára. Magyar vonatkozások. Bár Magyarországon talán kevésbé van rivalda fényben. A magyar röplabda élet is egyre aktívabb. Az NB1-es bajnokság izgalmas mérkőzései, utánpótlás programok és röplabda versenyek mind hozzájárulnak a sportág fejlődéséhez.
0: A röplabda nem csak szórakoztató, de kiválóan fejleszti a koordinációt, állóképességet és közösségi szellemet is. Akár nézőként, akár játékosként kapcsolódunk be, garantáltan élménydús sportélményben lesz részünk. Te szereted a röplabdát? Írd meg nekünk!
2: Ez a 97.5 Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garain az ideje, és Eihan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 2003-ban kiadta debütáló stúdióalbumát, a Fallen-t, a Wind Up Records-nál. A Bring Me To Life és a My Immortal című slágerek sikerének köszönhetően a Fallen több mint 4 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban.
1: Az Evanescence 2006-ban adta ki második stúdióalbumát, a The Open Door-t, amelyet Lee és Terry Balsamon gitáros közösen írt. Grammy jelölést kapott, és több mint 6 millió példányba kelt el világszerte. 2014-ben Lee és Evanescence elhagyta a lemezkiadóját, és független bandává vált. A banda 2015-ben állt ki a szünetből, és folytatta a turnézást, új album pedig még nem készült, mivel Lee egy szóló projektre is koncentrált. A Synthesizen dolgozik, amely két új dal mellett korábbi anyaguk zenekari és elektronikus feldolgozásaiból áll.
0: Az általános gótikus, alternatív metal és hard rock bandaként besorolt Evanescence változatos hangzásvilággal rendelkezik. Különböző zenei stílusokat, köztük klasszikus zenét, alternatív zenét, heavy metalt. A duó partnerségként indult Evanescence több felállást is változtatott, majd 2009-ben együttműködési formává vált. A zenekar Lee 2006 óta Tim McCord gitáros, 2007 óta Troy McLavorn gitáros és Will Hunt dobos, valamint 2022 óta Emma Anzai basszusgitáros alkotja. 2022 óta pedig 3 Grammy díjat kapott.
1: Amy Lee énekes és zongorista és Ben Moody gitáros 1994-ben találkoztak, amikor 13 és 14 évesen egy keresztény ifjúsági táborban voltak, ahol Lee zongorázott sportolás közben, Moody pedig akusztikus gitárral játszott, úgy gondolta, tudnának együtt zenélni. Találkozást követő egy hónapon belül Lee hozott Moodynak egy kazettát, amelyen gitározott, és egy dalt énekelt, amit ő írt. Zenei munkástársokká váltak, Lee otthonában játszottak és dolgoztak zenén.
0: Lee az Evanescence fő dalszerzője a kezdetek óta. Az Evanescence eredetileg duó partnerség volt, zenéjét Lee és a szólógitáros írta egészen a harmadik albumig, amely az első Evanescence zenekarként írt albuma volt. Azóta az Evanescence egy zenekari együttműködés, Lee és a banda többi tagja zeneileg közösen írta és ötvezi munkájukat. Különböző publikációk megjegyezték az Evanescence zenei és nemi hatását a rockban. A zenekar szimfonikus, gótikus rock stílusa nem volt jelen a mainstream zeneiparban, és a rock rádió körében sikerük ritkaságnak számított.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási elkinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Viola Máté, Kuruc Milán és Fónai Dorka. Hogyan élt egy színes bőrű cowboy az amerikai vadnyugaton? A fekete bőrű cowboyok elfeledett története.
1: A kíváncsiak vagyunk, honnan származnak a legendás vadnyugat lóháton vágtázó, pisztolypárbajokat vívó és lasszóval felszerelt hősei, akkor egészen a 19. század első évtizedeibe, az akkor még spanyol, majd mexikai fennhatóság alatt álló Texas felé kell tekintenünk. Az Egyesült Államok déli, rabszolgatartó államaiból ekkor tömeges kivándorlás indult meg Texas irányába. Egyre több és több fehér marha tulajdonos hajtotta át csordáját a határ másik oldalára, az olcsó földek miatt, valamint azért, hogy ezzel megmeneküljön az odahaza felhalmozott adósságaitól. Habár a mexikai kormányzat elveikben nem ismerte el, sőt tiltotta a rabszolgaság intézményét, az amerikai telepesek rendszeresen magukkal vitték fekete rabszolgáikat is, ezzel biztosítva a munkaerőt újonnan telepített ültetvényeiken. 1825-re Texas lakosságának közel 25%-a rabszolga volt, amely arány 1860-ra már egyharmadnyira nőtt.
0: Ekkorra a rabszolgaság kérdése robbanáspontig feszítette az északi és déli államok viszonyát. Az Egyesült Államokhoz 1845 végén csatlakozó Texas az amerikai polgárháború idején a szakadár déli államok alkotta konföderációhoz csatlakozott. Bár a tényleges hadműveleteket jobbára elkerülték az állam területét, a telepesek nagy része fegyvert fogott és keletre vonult, hogy a déli ügyért harcoljon.
2: A farmerek távoléte idején az addig főként ültetvényeken dolgozó rabszolgákra hárult a feladat, hogy gondoskodjanak az állatállomány igényeiről is. Rövidesen elsajátították a marha tenyésztéshez szükséges képességeket, így például sokan megtanulták, hogy kell betörni a lovakat, hogyan lehet kiszabadítani az iszapos talajba ragadt borjakat, vagy éppen a bozótban fennakadt texasi hosszú szarvú marhákat. Erőfeszítéseik ellenére az egyre súlyosabb munkaerőhiány és megfelelő karámok hiányában a szögesdrót csak a polgárháborút követően terjedt el az Egyesült Államokban, a marhacsordák jelentős része elszabadult és vakon kóborult a prériken.
0: A háborúba hazatérő farmerek számára létfontosságú volt, hogy összegyűjtsék kóborló állataikat. Mint hogy azonban az Egyesült Államok alkotmányának 13. kiegészítése végleg eltörölte a rabszolgaság intézményét, az állattartók ekkor már nem számíthattak a feketék nyújtotta ingyen munkaerőre. A háború évei alatt megszerzett szakértelmükre azonban szükségük volt, így rengeteg korábbi rabszolga kapott állást, mint marhapásztor, vagy ahogy a korban nevezték, cowboy. Szolgálataikra a következő évtizedekben tovább növekedett az igény, ahogy a texasi farmerek kereskedni kezdtek az északra fekvő államokkal. A csordákat hosszú utakon és barátságtalan vidékeken hajtották keresztül, az indián törzsek által folyamatosan zaklatva, ezért különösen fontos volt, hogy azokat fegyverekkel és állatokkal egyaránt jól bánó férfiak kísérjék.
1: A cowboy lét a biztos megélhetés mellett társadalmi felemelkedést is jelenthetett a korábbi rabszolgák és leszármazottaik számára. William Loren Katz, afrikai-amerikai történelemmel foglalkozó kutató szerint a fekete marhapásztoroknak, bár gyakran kellett szembenézniük az őket sújtó rasszizmussal és diszkriminációval, így például útjuk során volt, hogy nem szolgálták ki őket egyes éttermekben, vagy éppen nem kaptak szállást a helyi fogadóban. Magasabb megbecsülésnek örventek, mint a leginkább liftkezelőként és kézbesítőként alkalmazott sorstársaik. A cowboyok közösségein belül pedig a fehérekkel egyenlőnek számítottak.
2: A 19.-20. század fordulójára jelentősen megváltoztak az állattartást befolyásoló gazdasági viszonyok. A vasúthálózat kiépülésével, a szögesdrótkerítés elterjedésével és az indiánok rezervátumokba telepítésével egyre kevesebb munkáskézre volt szükség a marhatenyésztésben. A hagyományos cowboy világnak bealkonyult. Az átmenet különösen kedvezőtlenül érintette a színes bőrűeket, akik csak nehezen tudtak volna földet vásárolni, így kénytelenek voltak alacsonyabb fizetéssel járó munkákat vállalni. Az élelmesebbek azonban felismerték, hogy a vadnyugati világ továbbra is magával ragadja a városi emberek fantáziáját. Így a cowboyok látványos lasszó mutatványai az állattenyésztésből fokozatosan átvándoroltak a szórakoztatóiparba. A 20. század elején elinduló rodeó napjainkban is igen népszerű, sőt már a igazi sportággá fejlődött.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Breznia Aura és Labádi Hanna. A K-pop egyre népszerűbb zenei műfaj. Ma a K-pop igazi képviselőit hozzuk el nektek. Mai témánk főszereplői a Blackpink nevű lányegyüttes. A Blackpink dél-koreai lányegyüttes, melyet a YG Entertainment hozott létre. Az együttesnek 4 tagja van, Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa. Pár éves gyakorlati időszak után hivatalosan 2016. augusztus 8-án debütáltak. 2017. januárja óta globális rajongói klubjuk neve a Blackpink elnevezésből származtatott Blink.
1: 2020-ban a Blackpink lett az első K-pop lányegyüttes, amely túllépte az 1,3 milliós albumeladási határt. 2016-os debütálása óta az együttes a világ egyik legsikeresebb lánycsapata lett, és olyan rekordokat döntött meg, mint például a legtöbb előfizető a YouTube-on és a legtöbb letöltés a Spotify-on. Ők az első K-pop zenekar, amely fő előadóként lépett színpadra a híres amerikai Coachella Fesztiválon. Több nemzetközi zenei díj nyertesei. A csapat globális befolyása folyamatosan növekszik, és mindegyik tag neves luxusmárkák aktív globális nagykövete. A Forbes magazin szerint 2019-ben Dél-Korea a legbefolyásosabb személyiségei voltak.
0: A Blackpinket 2020-ban nevezték ki az ENSZ éghajlatváltozási konferencia szószólóinak, és ebben a témában azóta is erőteljes üzenetet közvetítenek a világ felé. Környezetvédelmi kampányuk elismeréseként 2023. november 22-én a Brit Birodalom rendje tiszteletbeli tagja kitüntetést kapták harmadik Károly királytól.
1: A négy lány több országban végzett válogatás után a YG Entertainment gyakornokai közé került, és a kiadó YouTube fiókjára is töltöttek fel videókat, amelyeken ének, rap és táncbeli tudásukat mutatták be. Ez alatt a kiadó olyan előadóival dolgoztak együtt debütálás előtt, mint a G-Dragon. Eredetileg 9-en voltak, de a vezérigazgató 2 évvel az indulásuk előtt megváltoztatta a tervet, hogy először 4 tagot vezessenek a nyilvánosság elé. A YG Entertainment 2016. június 29-én hozta nyilvánosságra a csapat felállását és nevét.
0: Melyik számokat tartalmazta az első albumuk? Bemutatkozó albumuk 2016. augusztus 8-án jelent meg Square One címmel, amelyen a Pumbaya és a Westland című szám szerepelt. Alig egy nap leforgás alatt a két debütáló szám nem csak a helyi zenei listákat uralta, hanem többek között Hongkongban, Finnországban és Indonéziában is az élre került. Megjelenését követő 2 órán belül a dalokhoz készült videóklipet is összesen több mint 1 millióan nézték meg a YouTube-on. A debütáló dalaik a Billboard World Digital Songs listáján rögtön az első és a második helyre kerültek. Ezzel ők a 3. olyan K-pop csapat, a Psy és a Big Bang után, akik ezt az eredményt elérték, de az elődeiknél sokkal gyorsabban. Első fellépésük augusztus 11-én volt az SBS csatorna műsorában.
1: 2017. június 22-én megjelent első önálló digitális kislemezük, az If It's Your Last címmel. A dalt stílusok közötti keverékként, egy hangzásirányváltásként és az előző dalaikhoz mérten másmilyennek írták le. Egy nappal a megjelenés után a Billboard World Digital Song eladási toplistájának élére került, így ez lett a 3. első helyezett kislemezük a listán. A dalhoz készült zenei videót egy nappal a megjelenése után már 13 millióan nézték meg, 3 hónappal a megjelenése után 2 millió lájkot kapott. Ezzel már 2017-ben megdöntötte a korai lánycsapatok legkedveltebb zenei videója rekordját. 2023 végén a kedvelések száma már 13 millióra nőtt, a videó nézettsége pedig átlépte az 1,3 milliárdot. A kliphez a YouTube-on több mint 1,5 millióan szóltak hozzá. Az Ez If It's Your Last című daluk a 2017-es YouTube Global Top 25 videója közé került.
0: A dalokat sem szabad elhanyagolni, külön is meg kell őket említeni. Kim Jisoo, színpadi nevén Jisoo, Dél-Koreában, Szulban született 1995. január 3-án. 2011. júliusában gyakornokként csatlakozott a YG Entertainmenthez. 2023. március 31-én szólistaként is debütált a Me című albumával, mely a Flower-t és az All Eyes on Me-t tartalmazza.
1: Kim Jennie, színpadi nevén Jennie, Dél-Koreában született 1996. január 16-án. Új-Zélandon tanult és nevelkedett. 2010. augusztusában csatlakozott a kiadóhoz. 2018. novemberében szólistaként is debütált a Solo című dalával. A You and Me című számát 2022. októberében adta elő először, amikor elkezdték a Born Pink turnéjukat.
0: Rosanna Park, vagy Park Chae-young, színpadnévén Rosé, Új-Zélandon, Aucklandban született 1997. február 11-én. Ausztráliában nevelkedett. Meghallgatások Ausztrália állomásán első helyen végzett, és 2012. májusában csatlakozott a kiadóhoz. 2021. március 12-én debütált szólistaként az R című albumával, ami a Gond és az Undergroundot tartalmazza.
1: Laliza Manobal, színpadi nevén Liza, Tájföldön született 1997. március 27-én. Beszéli az angol, táj, koreai és japán nyelveket. Ő volt az egyetlen, akit 2010-ben a meghallgatások tájföldi állomásán kiválasztottak. 2011. áprilisában lett a tagja a YNG Entertainmentnek, ezzel a kiadó első nem koreai előadójává vált. 2021. szeptemberében szólistaként is debütált a Laliza albumával, amin a Laliza és a Money dalai találhatók meg.
0: Ők voltak a Blackpink, a K-pop egyik legnépszerűbb idol együttese.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Vajon szeretik a macskák gazdájukat? Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a cicák önzőek, öntörvényűek és csak az ételért járnak vissza a házhoz. Mára viszont már kutatások is bebizonyították, hogy semmivel sem szeretik kevésbé gazdájukat, mint például a kutyák. De hogyan mutatják ki kötődésüket?
1: Egy gazda-macska kapcsolat kialakulásához idő kell. Azt, hogy hogyan mutatják ki szeretetét az állat, függhet személyiségétől, vérvonalától, de legfőképp a nevelésétől. Vannak zárkózottabb macskák, és vannak olyanok, akik alig várják, hogy egy kis időt töltsenek a gazdájukkal. Mielőtt valaki magához fogad egy cicát, nem árt, ha tájékozódik. Leginkább testbeszédükről.
0: Ha egy macska lassú pillantásokat vet gazdája felé, az kétfélét is jelenthet. Üdvözli, vagy szereti őt. Ilyenkor vissza lehet nekik pislogni, és akár egy beszélgetés féleség is elkezdődhet. Teljes szeretetüket és elfogadásukat a gazda mosdatásával, dagasztásával is kimutathatják.
1: Ám nem minden alkalommal ilyen aranyos módszerrel tudatják kötődésüket. A kinti cicák előszeretettel hoznak haza ajándékba zsákmányt. Bár dicséretet várnak, de számos esetben az ajándéktárgya nem nyeri el a gazda tetszését. Gondoljunk itt például tollas barátainkra.
0: A macskák arcán feromonokkal telt mirigyek találhatóak, amely egyedi, mint az embereknél az ujjlenyomat. Területek megjelölésére szokták alkalmazni, de a gazdához is szívesen dörgölik arcukat, ezzel is kifejezve szoros kötődésüket.
1: Rendkívül izgatottak tudnak lenni, amikor végre hazaérkezik szeretett lakótársuk. Ez a megkönnyebbült cicát jelenti, hiányzott neki a gazdi. Ilyenkor hosszasan képesek fel alá követni a házban.
0: A kutyákhoz való viszonyításuk semmiképp nem egy jó ötlet, mivel teljesen máshogy viselkednek. Míg a kutyák ugrálással, nyalogatással mutatják ki szeretetüket, a macskák ezt óvatos dorombolással és bújással teszik meg.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata, nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú, időt igényelne, figyelmet, türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Netflix sztár lehet a következő James Bond. Viselkedése miatt támadják Timothée és Chalamet-et. Megkezdődött az ünnepi könyvhét. A mikrofonnál Sáv Janka. Netflix sztár lehet a következő James Bond. Az új 007-es kiléte körüli találgatások új lendületet kaptak, miközben a bookmakerek továbbra is a jól ismert favoritokat tartják esélyesnek, egy meglepő új név is egyre gyakrabban merül fel a szereple. A nemzetközi sajtó szerint a Netflix sztárja Leo Sutter is komoly versenyzővé lépett elő a legendás karakter megformálására. Daniel Craig utolsó Bond filmje, a 2021-es Nincs idő meghalni egyszer aratott kritikai és közösség sikereket. A rajongók azonban azóta is arra várnak, ki ölti magára legközelebb az ikonikus smokingot. Tina Fey végre reagált azokra a vírusként terjedő mémekre, amelyek szerint Timothée Chalamet manspreading-gel foglalta el a személyes terét egy New York Knicks-meccsen. Az április végi mérkőzésen Timothée barátnője Kylie Jenner, valamint Tina Fey is a pálya melletti hírességsorban foglalt helyet. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a fotók, amelyeken a színész széles terpezben ül, miközben Tina láthatóan összehúzó magát foglal helyet mellette. A New Heights podcast vendégeként Tina Fey azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen konfliktus nem volt köztük. Elmondta, hogy Timothée végig rendkívül kedves és barátságos volt, Kylie Jenner pedig szintén nagyon közvetlenül viselkedett. Június 1 és 16-a között ismét változatos programok várják a kultúra és a könyvek szerelmesei Székesfehérváron. A 97. ünnepi könyvhét irodalmi sétával, izgalmas beszélgetésekkel, koncerttel és foglalkozásokkal kedveskedik a kultúra iránt érdeklődőknek. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámiaedények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak, némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is közöttük. Szerepel köztük például egy római kori mortarium, vagyis dörzsdál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és örlésére használtak. 70 éven át múzeumban őrizték néhány Alaszkában felfedezett gyapjas mamut gerinc maradványait, ám egy friss kutatás során fény derült rá, hogy a leletek valójában teljesen más állatokhoz köthetőek, írja a Science Alert. Otto Geist régész egy 1951-es expedíció során fedezte fel a csontokat Alaszka Beringia névvel ismert őskori földrajzi régiójában. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist arra a következtetése jutott, hogy a csontok gyapjas mamutokhoz tartozhattak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Az István Király Általános Iskola igazgatója Tótné Unyi Andrea köszöntötte a 2025-26-os tanév utolsó iskolagyűlésén megjelent tanulókat. Felidézte, hogy a májusban megtartott családi egészségi sportnapjukkal a királyi vigasságon párhuzamosan zajlott a futókörök napja, ahol a legtöbb kilométer gyűjtő iskola címét az István Király Általános Iskola nyerte. Az igazgató kiemelte, bár az időjárás nem volt túl kedvező a verseny napján, a tanulók, a pedagógusok és a szülők olyan nagy létszámba képviselték az iskolát, ami győzelmet ért.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Tudtátok, hogy a McDonald'snak van egy saját egyeteme?
1: 1961-ben a McDonald's létrehozott egy globális tréningközpontot az alkalmazottai továbbképzésére Chicago egyik külvárosában, Oak Brookban. Ez a nagyobb multicégek körében akkor már nem számított újdonságnak, a General Electric és a General Motors már a 30-as évek óta saját iskolákban képezte az alkalmazottait. A Mackey azzal húzott nagyot, hogy a saját belső iskoláját kinevezte Hamburger Egyetemnek, és az összes külsőségét az amerikai egyetemek stílusához igazította. A képzés végén rendes diplomát kapnak, amin a hamburgerológia mestere cím szerepel.
0: Bár az iskola már 55 éve működik, és azóta kihelyezett szakokat nyitott Európában, Ázsiában és Ausztráliában is, az emberek többsége a mai napig visznek tartja az egyetem létezését, pedig nem az. Évi 5000 diákot képez ki, és a legújabb Sánkájban nyílt szakra nagyobb a túljelentkezés, mint a világ első számú elit egyetemének tartott Harvardra. A Hamburger Egyetemen persze nem krumplisütést és húspagácsa pakolást oktatnak, hanem az étteremvezetőket és a cég leendő középvezetőit tanítják ki itt. Vagyis kőkemény menedzserképzés és üzleti oktatás zajlik.
1: Az oktatás 28 nyelven megy, főállású tanárokkal, előadásokkal, vizsgákkal, pont mint egy igazi egyetemen. Oak Brookban napjainkban 26 nyelven 16 tanár oktat. Az egyetemnek 300 fős előadóterme, 17 osztályterme és természetesen saját konyhai laboratóriuma van. Az egyetem éves költségvetése 400 millió dollár csak az Egyesült Államokban. Ti tudtatok erről az egyetemről? Írjátok meg nekünk Instán vagy Fészen.
2: A 97 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fülöp Réka és Soltész Dániel. A modern jégkokit Kanadában találták fel Montrealban, ahol 1875-ben az első meccset játszották. Ez a sport sok inspirációt gyűjtött az angol és skót gyeplabdából, ami egy olimpiai szám is jelenleg. Az 1880-as években kezdtek megjelenni az amatőr ligák és a profi ligák 20 évvel később.
1: Maga a Hidrófehérvár a V19-ről. A mérkőzéseket itthon az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban és a Met Arénában játsszák. 1960-ban lett megalapítva az egyesület, de még nem a mai ismert névem. Sok névát keresztelésen mentek át, míg a mostani maradt meg. Kék és fehér színekben pompázik a csapatjuk és drukker közösségük felszerelése. Kabalájuk az ördög, aki az egyes meszt viseli.
0: Szabályok. Testi sértés akkor van, ha erős ütést kap egy játékos a másiktól. Kézzel nem szabad korongot fogni, kivétel akkor van, hogyha megállítják a korongot és egyből a jégre ejtik. Les akkor van, ha a támadó harmadban előbb van ellenfél, mint korong. Tilos felszabadítás akkor van, ha valaki a korongot messziről ellövi az ellenfél kapuja mögé, anélkül, hogy valaki beleérne. Az akasztás hátráltatásnak számít, és az akasztót kispadra küldik 2 percre. A súlyosabb szabálysértésért hosszabb időre kiállítják akár egész játékra is.
1: Ifja Bocskai Gáborról. 1975-ben született Budapesten. Már kiskora óta érdekelte a hoki. Az Alba Volánnál játszott, ma ismert hidroként, mindegyik világbajnokságon megjelent. A karrierje vége felé szívizombetegséggel diagnosztizálták. Évekkel később szívelégtelenségben fiatal korában hunyt el. Messzámát visszavonultatták, és az egyik székesfehérvári csarnokot róla nevezték el. Csicsónak vagy kis csicsónak beszélték. Csatár volt a hokipályán, sok díjat és elismerést kapott. Női hoki. Az első csapat 1992-ben alakult meg. Több klub is elkezdett működtetni női jégkorongot. Az 1993-as és 1994-es szezontól az MIS indított 2 csapatot. 1997-ben volt az első játékuk Nagy-Britannia ellen a Budapest csarnokban. 2021. novemberében olimpiai selejtezők közé jutott a magyar női csapat. 2025-ben viszont sajnos nem sikerült kijutniuk a németek miatt.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Szabó Hunor. Rekordok csodálatos világa. Az emberi határok átlépése. Elhoztunk ma nektek 8 érdekes Guinness rekordot. Első. Az egyik furcsa Guinness rekordot Anthony Victor tartja, aki 18,1 cm hosszú szőrrel vezeti a rekordot. Az érdekesség, hogy mindez a fülén van, ami bizonyára kissé akadályozza őt a hallásban.
1: Második. Az Egyesült Királyságban élő Gary Turnert a rugalmas emberként ismeri a világ. A Guinness rekordok könyvébe bekerült a világ legnyúlékonyabb bőrével. Ez egy ritka és gyógyíthatatlan betegség, amelyet Ehlers-Danlos szindrómának neveznek. Ez a kötőszövetek rendellenessége, amely a bőrt, a szalagokat és a belső szerveket érinti.
0: Harmadik. Jackie Bibi 13 másodpercig tartotta szájában 8 csörgőkígyó farkát. A kígyóember elárulta, hogy a mutatvány titka a mozdulatlanság. Valószínűleg igaza lehet, hiszen ezúttal is megúszta.
1: Negyedik. A leghosszabb köröm. 69 cm. Az amerikai Lee Redmond bal hüvelykujján nőtt. A hölgy 10 ujján a körmök összeadott hossza 907 cm.
0: 5. A Rubik kocka kirakásának világrekordját jelenleg Yushing Du tartja ezzel a csodálatos 3,47 másodperces idővel. Előtte Felix Zemdegas tartotta 5,636 másodperccel.
1: 6. A legnagyobb párnacsatában 6261-en vettek részt a minnesotai Saint Paul városában 2015. július 21-én.
0: 7. A leghosszabb étlap. Vannak, akinek sokszor borzasztó nehéz eldönteniük egy étteremben, hogy milyen ételt is rendeljenek. Ezek az emberek igazán nagy bajban lettek volna, ha bezárása előtt eljutottak volna a Mófarguru étterembe, ahol egy hatalmas 1810 tételből álló menüsor fogadta volna őket.
1: 8. A legnagyobb rendszámtábla gyűjtemény. Kenyeres Péter és Kenyeres Tamás valószínűleg sosem gondolták, hogy egy olyan ártatlan hobby, mint a rendszámtáblák gyűjtögetése egyszer elhoz számukra egy díjat. A testvérpár 1990 óta űzi ezt a különleges hobbit, 2011-ben pedig 11.345 rendszámtáblával be is kerültek a Guinness rekordok könyvébe.
2: 97. Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Rengeteg olyan dal készült már az évek során, ami az emberek fejében rögtön egy filmmel kötődik össze. Legyen az egy betétdal, egy főcímdal, vagy esetleg egy kifejezetten filmhez írt zene, a legtöbbjük valószínűleg nem válna annyira ikonikussá, ha nem csendültek volna fel egy népszerű film közben. Most ezekből a dalokból mutatunk be néhányat.
1: A híres Pixies rockbanda 1988-ban debütált Surfer Rosa albumában hallhatták az emberek először a Where Is My Mind című dalt, ami a 90-es években gyakran volt felhasználva filmekben. A dal akkor vált igazán népszerűvé, amikor az 1996-os Trainspottingban, majd az 1999-es Harcosok klubjában is hallható volt. Mindkettő a film kultikus lett, és ebben nagyban hozzájárult a Where Is My Mind, főleg úgy, hogy a Harcosok klubja vége egy hatalmas csavarral zárult, és az alatta hallható dal még hidegrázósabbá és emlékezetesebbé teszi az egészet. A Where Is My Mind kiváló alapanyag azoknak a filmeknek, amik a nyugtalanító, depresszív hangulatot akarják megragadni, és amikor az ember először hallja, örökre beleég az emlékezetébe az ikonikus basszusgitárhang, ami a dal hátterében szól.
0: A Hip to be Square bizonyos szempontból kakukktojás, mivel nem igazán a dal lett híres, hanem a dal kritikája, amit az emberek az amerikai Pszichóban a Christian Bale által eljátszott Patrick Bateman-től hallhattak. Ha valaki nem látta a filmet, valószínűleg az interneten elterjedt jelenetet láthatta, amelyben a már említett Patrick Bateman egy esőkabátban, baltával a kézben táncol, erősen euforikus állapotban levő kollégája körül a nappaliban, miközben éppen a Hip to be Square című dalt lejátszva, hihetetlen lelkesedéssel magyarázza a dal mélyebb jelentését és a dalt kiadó banda történelmét. Egy biztos, eléggé fura, hogy a néző kedvet kaphat a dalhoz, egy pszichopata karakter lelkesedésének hála.
1: Valószínűleg még 100 év múlva is a Born to be Wild fog szólni minden olyan film alatt, amiben menő emberek még menőbb motorokon haladnak valami szép tájjal a háttérben. A szelíd motorosok évtizedekre halhatatlanná tette a Steppenwolf slágerét, ami eleinte lehet, hogy az ellenkultúra, a motorozás és más társadalmilag kevésbé elfogadott életstílusok himnusza volt, de ma már mindenkinek ez a dal jut eszébe, ha meglát egy motoros bandát.
0: Kétségkívül az All Star az egyik leghíresebb olyan dal, amit film tett híressé, és természetesen az a rengeteg mém, amit a dal inspirált.

0: A dal, ami a Shrek legelején hallható, és ennek hála nagy esélye sokaknak volt ez a dal meghatározó gyerekkorában, de természetesen a felnőttek is előszeretettel hallgatják ezt a kortalan slágert.
1: Manapság a filmek előszeretettel használják a 60-as évek dallamait is. Erre ékes példa a Batman legnagyobb ellenségét bemutató Joker film, melynek végén hallható Frank Sinatra That's Life című dala. Bár a szövege szomorú, a dal mégis kifejezetten vidám hangulatot áraszt, ami tökéletes választás Joker karakteréhez, mivel a címszereplő hiába mosolyog és nevet folyton, mégis érezhető a benne lévő szomorúság és sötétség.
0: Az eddig bemutatott dalok közül a legfrissebb a OneRepublic I Ain't Worried című slágere, amit a híres banda a világhírű Top Gun film folytatásához írt. Bár kicsit előtt a filmben javarészt 80-as évekbeli hangulatot árasztó számoktól, hamar fűbe mászóvá válik ez a dal, köszönhetően annak, hogy a banda mintha szándékosan azzal a céllal írta volna a dalt, hogy bárki könnyen elfütyülhesse azt.
1: Ha van egy ikonikus dal kedvenc filmedből, írd meg nekünk Facebookon.
2: Táskarádió 97.5.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kovács Jászmin, Virág Hamilila, Berzebici Dávid, Szücs Vitos Koppány, Petroszki Gergely és Horváth Winter Kristóf. Ma a Mosolyvár lovas központba látogatunk el, ahol Csikos Hanna lovasoktatóval és két tanoncával, Rékával és Flórával beszélgetünk a fejlesztő lovaglásról.
1: Hanna, mióta vagy lovasoktató?
2: Hát itt nagyjából egy ilyen másfél éve kezdtük el. Előtte igazából így tevékenykedtem, így segítettem, de így ami igazán lényeges, az így itt kezdődött.
1: Hogyan csöppentél bele?
2: Így család révén így megvolt ez a lovas szeretet, illetve anyukám pedagógus, így a gyerekek szeretete is megvolt, mindig jártam vele tanítani, segítettem neki, és így ennek kapcsán megvolt az, hogy szeretnék gyerekekkel foglalkozni, és hogyha már ezt így össze lehetett kötni a lovakkal, akkor mindenképp meg szerettem volna tenni.
1: És melyik a te lovad?
2: Egyik sem az enyém, a Katály az összes, és igazából mindig azt mondja nekem, hogy kezeljem úgy, mintha a sajátjaim lennének, úgyhogy így osztozunk rajtuk.
1: Ugyan néz ki egy foglalkozás, miket csináltak?
2: Nálunk általában ez a játékos, hát kicsit talán fejlesztés, de a játékos foglalkozásokon van a hangsúly, mi nem szeretnénk feltétlenül a versenyzés irányába nyomni a gyerkőcöket. Nálam a legkisebb az 2,5 éves, úgyhogy ők tényleg nagyon picikék, és velük tényleg csak a játék, lépésben mindenképpen. A nagyobbaknál általában bemelegítéssel szoktunk kezdeni, utána egy-két ilyen bemelegítő játék, aztán kezdjük az ügetést. Ugye ott az már a lovas munkának az alapja, tehát ezeket is elsajátíthatják, és természetesen utána is mindig jön egy-két játék, amiket mindig frissítünk, hogy ne legyen unalmas, mert elfáradnak azért még ez a korosztály még nagyon elfárad, úgyhogy kell nekik a pihenés.
1: Az előbb láttuk, hogy a lányok kártyajátékot játszottak, és hogy az miben segít?
2: Az előbb egy ilyen szocializáló lovaglásba pillanthattatok bele. Ugye ketten ültek a lovon, ugye az egyik lány az egyiken, másik a másikon, és kártyázniuk kellett. A Fekete Péter nevű játékot játszottuk, csak nem konkrét ezekkel a kártyákkal, ami erre van, hanem zöldségekkel kellett játszaniuk. Ez arra jó, hogy kapcsolatot építsenek, mert mostanában azért elég sok gyermek inkább befelé fordul, mint kifelé, és hogyha ezt észreveszünk, akkor természetesen van lehetőség ilyen páros lovaglásra is, mi csak így hívjuk, és ennek keretein belül talán jobban meg tudnak nyílni, illetve megtanulnak kommunikálni egymással, mert ez is egy nagyon fontos tényező.
1: Mi a legkedvesebb emléked ezekről a fejlesztésről?
2: Rengeteg ilyen van egyébként, mert nagyon jó érzés, amikor látom, hogy tudok eredményt elérni, és tényleg van értelme annak, amit csinálok, illetve a munkámnak. Pont, hát talán egy hónapja jött hozzám egy kisfiú, illetve anyukája felhívott, hogy nem ér állatokhoz a kisgyerek, és hogy tudnék-e segíteni. Mondtam neki, hogy meglátjuk, jöjjenek el és megnézzük. Egy órát foglalkoztam vele, általában a mi foglalkozásunk azért ilyen 20 perc vagy fél óra szokott lenni. Vele egy órát foglalkoztam, onnan indultunk, hogy egy ilyen 3 méteres távolság ijesztő volt, tehát hogy az már borzasztó volt. És a legvégére odáig eljutottunk, hogy felült a lóra, és igaz, hogy csak egy ujjal, de meg is simogatta, és azóta ők voltak 2-3-szor, és most már ott tartottunk, hogy szőrén felült a lóra, mindig megsimogatja, mert magától megy oda, és nyilván ezt még kell majd fejleszteni, hogy ne csak a lóhoz, de többi állathoz is érje, de ez volt eddig a legnagyobb siker.
1: Mióta lovagolsz?
3: Hát 2-3 éve, azt hiszem.
1: Miben segít neked ez a lovaglás?
3: Hát nagyon szeretek idejárni, így fejlődök szerintem ezzel többet.
1: És melyik a kedvenc lovad?
3: Ő. Hát mindegyik. Mindegyiket nagyon szeretem.
1: Ki a legjobb a lovaglásban?
3: Hát nagyon szeretek lovagolni, könnyűgetni, meg ezeket nagyon szeretem csinálni, szóval nem tudok ki. Nagyon szeretem csinálni, annyi.
1: Melyik része tetszik legjobban a lovaglásban?
3: Nagyon szeretek vágtázni igazából, mert most elkezdtük azt is tanulni, úgyhogy azt nagyon szeretem csinálni.
1: És a gondozásban is besegítesz?
3: Igen, néha szoktam segíteni, átadni, megitatni. Ezeket szoktam.
1: Mióta jársz ide lovagolni?
3: Hát tavaly ősszel kezdtem el lovagolni.
1: Heti hány alkalommal?
3: Hát heti egy alkalommal szoktam.
1: Ki a kedvenc lovad?
3: Hát Brutus.
1: Mivel segít neked ez a lovaglás?
3: Hát igazából szerintem fejleszt igazából egyensúlyban.
1: Mit szeretsz benne a legjobban?
3: Hát nekem nagyon tetszik, hogy próbálják belevinni ezeket a kis játékokat, és úgy próbálják megtanítani a lovaglást a gyerekeknek.
1: Miket szoktatok játszani?
3: Hát igazából pályán végig szoktunk menni, meg igazából én többet szoktam már így ügetni, meg hát ugye most kártyával is játszottunk, meg karikával szoktunk.
1: Miért jó kártyázni a lovon?
3: Hát igazából szerintem az egy tök jó játék, így egy kicsit így kikapcsolni a lovon. Tehát ne csak arra figyeljünk, hogy minden jó legyen, hanem kicsit így játszani, élvezni a lovaglást.
1: Mit üzennél azoknak, akik még nem próbálták ki ezt a lovaglást? Miért próbálják ki?
3: Igazából szerintem nagyon jó, ugye fejleszt, meg az oktatók is nagyon kedvesek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Megoldották Da Vinci 500 éves paradoxonát. A reneszánsz polihisztor Leonardo da Vinci mintegy fél ezer évvel ezelőtt jegyezte fel, hogy a vízben emelkedő buborékok, ha elég nagyok, nem egyenes vonalban, hanem cikcakban vagy spirális pályát követve emelkednek a felszínre. Arra, hogy miért nem a legegyszerűbb, egyenes vonalban mozognak, azóta sem született fizikai magyarázat. Eddig. A sevillai és bristoli egyetem professzorai matematikai úton és modellezéssel találtak magyarázatot a periodikus mozgásra, írta az Amerikai Akadémia folyóirata, a PNAS.
1: A buborékok vízbeli mozgása kulcsfontosságú egy sor természeti jelenség a vegyipar és a környezet szempontjából. Az egyéni buborékok mozgása sokat kutatott elméleti és gyakorlati paradigma. Ezek és a rendelkezésre álló hatalmas számítástechnikai kapacitás ellenére nem tudták összeegyeztetni a deformálható légbuborékokkal kapcsolatos kísérleti tapasztalatokat és a hidrodinamikai egyenletek számtani szimulációit.
0: Az 1 mm-nél kisebb átmérőjű, gömb alakú buborékok egyenes vonalban emelkednek felfelé a vízben, de emléret felett már periodikus mozgást végeznek. A jelenségben egy sor erő játszik közre a folyadék viszkozításától a felületi feszültségen át a szennyező anyagok hatásáig.
1: Változó az ellenállás. A professzorok a folyadékok mozgását leíró Navier-Stokes egyenletek segítségével meghatározták, hogy a mozgás akkor jelenik meg, amikor a buborék gömbsugara meghaladja 0,926 mm-t. Az ennél nagyobb buborékok már deformálódni kezdenek a mozgás hatására. A görbület minimális változása ahhoz vezet, hogy a buborék gyorsulni kezd, de emiatt a felette és alatta mozgó folyadékok sebessége eltér, amitől viszont lassulni kezd és visszatér a kezdeti állapotába. Ez az egyensúlyhiány végeredményben ciklikus mozgásra kényszeríti a buborékot.
0: Herada és Eggers eredményét nem csak a szimulációk igazolták, de az általuk megállapított buborékméret és az 1990-es években ultratiszta vízzel végzett kísérletek mérései is csak 2%-os eltéréssel fedték egymást.
1: A tudósok nem csak a Leonardo által felfedezett rejtét fejtették meg azzal, hogy leírták a buborékok deformációjának és gyorsulásának összefüggését, hanem új utat is nyitottak, például a szirált és gázhalmaz állapot közötti szennyező anyagok viselkedésének megismeréséhez.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor, Janka és Villányi Kata. Ma az ara papagájról fogunk beszélni. Az ara vagy arara, illetve a valódi aramadarak osztályának papagáj alakúak rendjébe és papagájfélék családjába tartozó nem. Egyes rendszertanászok szerint az újvilági papagájformák, mások szerint a valódi papagájformák alcsaládjába tartozik. A kérdés még eldöntetlen.
1: Előfordulásuk. Amint erre besorulások bizonytalansága is utal, valamennyi faj újvilági kontinensen Közép-Argentínából Mexikóig élnek, és benépesítik az Antillák szigeteit is. A szigeti fajok legtöbbje azonban mára kipusztult. Testhosszuk egyaránt mintegy 80 cm. Farkuk hosszú, legtarkább és éppen ezért legismertebb papagájok közé tartoznak. Ebből a nemből kerülnek ki a papagáj alakúak egész rendjének legnagyobb testű képviselői, a sárga kék ara és arakanga. A fajok többsége a trópusi esőerdő lombkoronájában él, és mint minden papagáj szigorúan növényevő.
0: A sárga kék aráról. Dél-Amerikában számos ország területén honos. Testhossza 75-85 cm. Testtömege 900-1300 g. Nyakának oldala és a hasa olajsárga, homloka és a fejtető egy része zöld, csupasz pofa foltja krémfehér, háta és szárnyának egy része kék, a torka fekete, pofáján vékony, ugyancsak feketén csíkok futnak szét legyező irányban a csőr felől. Fehér pofa foltja izgalmi állapotban kipirosodik. Csőre 6 cm hosszú. A hím és a tojó hasonló kinézetűek. Alföldi és folyómenti erdők, mocsarak, szavannák lakója. Különböző magvakon, gyümölcsökön, bogyókon és rovarokon él. Tavasszal költi ki 2 vagy 4 darab tojásból álló fészek alját. A tojó a költést egyedül végzi. A táplálásban mind a két szülő részt vesz.
1: Leggyakrabban tartott araféle. Magyarországon minden állatkertben, ahol tartanak papagájokat, megtalálható. Magángyűjtők is szívesen tartják. Fogságban viszonylag jól tartható, kielégítően szaporodik. A többi arafajjal ellentétben kereslete fogságban szaporított madarakkal szinte teljesen kielégíthető. Így befogása alárendelt mértékű.
0: A sárga szárnyú ara, vagy más néven arakanga. Élőhelye Mexikótól Közép-Amerikán át, Kolumbiáig, valamint Perún át Bolíviáig terjed. Hossza 80 vagy 90 cm. Alapszíne skarlátvörös, hátának alsó része és farcsíkja világos kék. Csupasz pofafoltja krémfehér, rajta egészen kicsiny, szőrszerű, vörös színű dísztollacskák ülnek. Vállán sárga őr fúzódik. Szárnya 40 cm hosszú, középső és nagy szárnyfedői aranysárgák, zöld csúcsi résszel. Az evezők külső zászlói kékek. Alsó felületük és az alsó szárnyfedők vörösek. A farkfedők halványkékek, farka 51 cm hosszú, felső felülete skarlátvörös, keskeny, kék csúccsal, alsó felülete vörös. Jellegzetességei a szárny, a farcsik és a faroktő ultramarinkék tollai.
1: A jobbára síkvidéki esőerdők és szavannák lakója. Nagy csapatokban él. Különböző magvakkal és gyümölcsökkel táplálkozik. Tavasszal költi ki 2-3 tojásba álló fészek alját, amelyet 28 napig védelmez.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik ki is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőd. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatal korban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik, igen, látom, hogy nehéz, és rendben van, nem vagy egyedül.

0: 9.7. Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A lengyel főváros bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Új dallal jelentkezett Tóth Andi. Zendaya ihlette Tom Holland egyik italát. A mikrofonnál Sarfönka. Varsóban hatályba lép a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, amelynek érdekében 22 és 6 óra között tilos szezes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az értelmekre, és a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A részleges prohibíció bevezetését a Miénk a Város nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. Rafał Trzaskowski, varsói főpolgármester eredetileg ellenezte a kezdeményezést, márciusban azonban a fővárosi közgyűlés jóváhagyta. A szesztilalmat Varsó két negyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A varsói rendőrfőkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt. Júniusban címmel megjelent Tóth Andi legújabb dala, videóklippel együtt. Ilyesmire régen nem volt példa, az énekesnő ugyanis 3 évvel ezelőtt bejelentette, hogy felhagy az énekléssel. Azért még ezt követően is énekelt különböző műsorokban, valamint saját márkájához készített 2 dalt, de énekesnőként azóta nem tevékenykedett. A júniusban érkezéséről még márciusban beszélt, akkor ezt mondta. Annyira szar ez az év, nagyon szar ez az év, és rájöttem, hogy nem csak nekem szar, mindenkinek szar. Ez a világ szar. Na de nem mindennel tudunk mit kezdeni, ugyebár, szóval itt úgy voltam vele, hogy amivel tudok mit kezdeni, az igazából egy dal. Szóval úgy döntöttem, hogy kihozok egy dalt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a mostani dalt követik-e majd újabbak. Tom Holland új termékcsaláddal bővíti az alkoholmentes sörmárkája, a Barrow kínálatát. A színész elárulta, hogy az új, sendi stílusú italok ötletét 2 fontos nő inspirálta az életében, az édesanyja és a párja Zendaya. Holland szerint a sendik ötlete eredetileg az édesanyjától származott, míg Zendaya azért játszott fontos szerepet a fejlesztésben, mert soha nem volt nagy sörfogyasztó, és a márka korábbi ízvilága sem nyerte el teljesen a tetszését. Ez arra ösztönözte a csapatot, hogy a hagyományos sörízeken túlmutató, gyümölcsösebb alternatívákat alkossanak. Az új limitált széria 4 ízben érkezik, citrom lime, grapefruit, bodzavirág, valamint cedar juice változatban. Az italok alkoholmentesek, 100 kalóriánál kevesebbet tartalmaznak dobozonként, és a Barrow pilsnerének, valamint limonádénak és gyümölcsös aromáknak a keverékéből készülnek. A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészeknek. Művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-áig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport, ehhez szükséges az 1 évre szóló részletes kutatási terv, a szakmai önéletrajz és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlása.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Székesfehérvár összesen 2009 kilométert teljesített, az iskolák közül az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. A jutalmukat, labdákat, bójákat és más sporteszközöket hétfőn reggel adták át az intézmény aulájában tartott ünnepség keretében.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla, Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. A leghatékonyabb stresszgyilkos, az irodai kutya vagy macska.
1: Manapság már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, ha a kedvtelésből tartott háziállatunkat magunkkal visszük az irodába. Mary Jose Anders, az Open University kutatója az állatok és az emberek kapcsolatát tanulmányozta és rámutatott, hogy a munkahelyünkön jelenlévő kis kedvencek hozzájárulhatnak a kortizol szint csökkentéséhez, így talán kevésbé stresszesen élünk meg egy-egy fokozott idegeskedéssel járó munkanapot.
0: Hathatósan csökkentik a kortizol szintet, és ügyesen lejjebb tornásszák ezáltal a stressz szintünket az irodában magunkkal vitt házi kedvencek. Az Open University kutatói azonban nem csak erre a tényre találtak bizonyítékot, hanem azt is elmagyarázták, hogy a kutyásokat mások sokkal barátságosabbnak tekintik, és ezzel a munkai kapcsolataink is jelentősen javulhatnak.
2: A kutatók egy holland vállalatnál végeztek teszteket, és arra jutottak, hogy a korábban vélteknél nagyobb jelentősége van annak, ha egy irodai háziállat fogad reggelente minket az irodában. Ezt a jó érzést csak tovább erősíti az, hogy ezekről a macskákról, kutyákról és más állatokról gondoskodni kell, etetni és itatni őket.
0: Az olyan nagyobb vállalatoknál, mint például a Google, nem szokatlan az, hogy a munkavállalók magukkal viszik a kutyájukat az irodába, de ez a gyakorlat egyre inkább terjed a világban. Manapság az irodai kutya vagy macska tartás már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, és egyre több kutatás erősíti meg ezeknek előnyeit. A Virginia Commonwealth University néhány évvel ezelőtt végzett tanulmánya kimutatta, hogy az emberek kevesebb stresszt élnek meg akkor, amikor egy kutya van a környezetükben.
2: A kutatók a gyár alkalmazottjaitól nyálmintákat vettek, és megvizsgálták, hogy mekkora a kortizol stresszhormon része. Az eredmények azt mutatták, hogy csak azoknak az alkalmazottaknak vált alacsonyabbá a kortizol szintje, akiknek a közelében ott volt egy kutya. Tartós leterheltség a folytonos stressz hatására a mellékvese kimerülhet, és megjelenik az antistressz hormon, a kortizol hiány tünetei.
1: Nyilvánvalóan jót tesz a munkakörnyezetünkben kialakult hangulatnak, ha kutya van az irodában. Nem csak a kortizol szint csökken, amikor egy kutyát simogatunk, hanem egyre több oxitocin hormon termelődik a szervezetünkben, ami nyugodtabb és boldogabb érzetet eredményez. Az is kiderült, hogy egy kutya megkönnyítheti bizonyos helyzetek megoldását is, produktívabb munkavégzésre sarkal, növeli a termelékenységet és motiváltabbá teszi a dolgozókat.
3: Megkérdeztük!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. A mai adás témája talán az egyik legfontosabb mind közül. Milyen a valódi barátság, és honnan tudjuk, hogy egy kapcsolat valójában már toxikus?
1: Ez azért nehéz téma, mert a barátság szót ma nagyon könnyen használjuk. Van, akire azt mondjuk barát, pedig valójában csak ismerős. És az, akire azt mondjuk barát, pedig már rég bánt minket, csak megszoktuk.
0: Igen, a toxikus barátságok nagy része nem kiabálással kezdődik. Nem ordítással, nem konfliktussal, nem bántással, hanem apró jelekkel. Azzal, hogy valaki csak akkor keres, amikor szüksége van valamire, azzal, hogy mindig neki van igaza, azzal, hogy sosem örül igazán a sikerednek.
1: A toxikus barát úgy tesz, mintha veled lenne, de közben csak magát nézi. Versenyez veled, lefáraszt, kontrollál. Vagy épp mindig eljátsz az áldozatot, hogy te érezd magad rosszul, és a végén te kérsz bocsánatot, akkor is, ha nem hibáztál.
0: De a legdurvább, hogy sokszor észre sem vesszük. Már régóta ismerjük, mert megszoktuk, mert bűntudatot kelt bennünk. A toxikus barátság lassú rombolás, szépen lassan elszívja az energiáidat, önbizalmadat, jókedvedet.
1: És ott van a másik oldal, a valódi barátság, ahol nem kell játszani, nem kell versenyezni, nem kell magyarázkodni, és nem kell bizonyítani semmit. A valódi barát csak azt nézi, milyen haszna van belőled, csak azt, hogy hogy vagy.
0: A valódi barát örül a sikerednek, nem irigykedik, nem próbál túlszárnyalni, nem akar jobb lenni nálad, csak veled akar lenni. És melletted marad akkor is, amikor lent vagy.
1: És ami talán legfontosabb, egy igazi barát nem fáraszt le. Nem kell utána helyreállítani magad, nem kell napokra visszavonulni, mert kiszívták az energiádat. A jó barátság tölt, nem fáraszt.
0: A toxikus barátság viszont mindig kér. Időt, figyelmet, energiát a problémáira. A valódi barát pedig ad figyelmet, megértést, biztonságot.
1: És persze senki sem tökéletes. A valódi barátságban is vannak hullámvölgyek, de ott a másik fél nem ellened dolgozik, hanem érted. A toxikus barát viszont akkor sem adja vissza, amit szívből adsz neki, amikor ő képes lenne rá.
0: Sokan nem merik elengedni a rossz barátságokat, mert félnek egyedül maradni. Pedig a magány sokszor kevesebb fájdalmat okoz, mint egy rossz kapcsolat. És az ember csak akkor találja meg a valódi barátait, ha néha képes elengedni a hamisakat.
1: Talán ez a legbátrabb lépés, felismerni, hogy valakit szeretünk, de már nem jó nekünk. Nem rossz ember, csak nem barát, nem támasz, csak teher, és ebben nincs harag, csak igazság.
0: És amikor megérkezik egy valódi barát, az olyan, mintha levegőt kapna az ember. Leülhetsz mellé fáradtan, ő akkor is érteni fog. Nem kell bizonyítanod, nem kell érdekesnek lenned, nem kell jó formát hoznod. Elég önmagadnak lenned.
1: Az igazi barátság az, ahol két ember nem használja, nem manipulálja egymást, hanem támaszza egymásnak.
0: És ha valamit fontos megjegyezni, egy toxikus kapcsolat sosem lesz igazi barátság, de egy igazi barátság sosem lesz toxikus.
1: Mert a barátság nem arról szól, hogy mindig minden tökéletes, hanem arról szól, hogy két ember akkor is ott van egymásnak, amikor nehéz. Ez különbözteti meg a barátot a valódi baráttól.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
2: Ez a Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: szokottak. A modern csíra elmélet fejlődése és az érzéstelenítés 19. századi feltalálása tette lehetővé a plasztikai műtétek olyanná formálását, amelyet manapság is ismerünk. A csíra elmélet számos betegség és egészségi probléma jelenleg elfogadott tudományos elmélete.
1: Sok újítás és felfedezés mellett azonban volt egy másik, jóval szomorúbb tényező is, amely felgyorsította a plasztikai sebészet fejlődését, a háború. Az első világháború során az arcsérüléseket szenvedő betegek óriási száma, a fertőzések fejlődésével párosulva, lehetővé tette az orvosok számára, hogy innovatív, új technikákkal kísérletezenek orvoslás közben.
0: A Queen Mary's kórháza volt a világháborúban az egyik első olyan egészségügyi intézmény, ahol bőr, csont és arcrekonstrukciós, valamint új sebvarrási technikák fejlődtek.
2: A te zenéd.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi és Czajner Attila. Ma elmondjuk neked, mit tehetsz az iskolai zaklatás ellen.
1: Tegyél különbséget véletlen bántások, piszkálódás és zaklatás között. Mind mások vagyunk, így előfordulhat, hogy amit más poénnak szán, az számodra bántó. Ez esetben add a tudtára, hogy megbántott, és legközelebb oda fog figyelni. Ha havonta egyszer beszól valaki, mert nem bír, az nem minősül zaklatásnak. A zaklatás a folyamatos, a szándékos verbális vagy fizikai bántalmazás.
0: Húzd meg a határt! Nem kell egyből a rendőrségre vagy bíróságra szaladni egy kisebb zaklatás miatt, mivel ezek a procedúrák hosszúak, bonyolultak, lelkileg megterhelőek, és nem biztos, hogy minden esetben ez megéri. Hogyha olyan mértékű a zaklatás, ami még elviselhető, akkor egyértelműen nem. Viszont hogyha a zaklatók átlépték azt a bizonyos határt, amit te felállítottál magadnak, azonnal kér segítséget.
1: A zaklatás lényegében beszólogatás. Ha folyton piszkálnak, kiközösítenek, pletykálkodnak, az még talán nem olyan komoly. Szólj vissza prappánsan, az csodákat tehet. De semmiképpen ne tűnj idegesnek, mert az szórakoztatja a zaklatókat.
0: Ha a zaklatás tetlegességig fajul, megvernek, tönkreteszik a személyes holmidat, rágógumit tesznek a székedre, és hasonló, gonosz dolgokat csinálnak veled. Ez esetben ne halogasd, azonnal cselekedj.
1: Kér segítséget!

0: segítséget. Tudd, hogy jogod van nyugodtan, zavartalan környezetben tanulni. Szólj a szüleidnek és egy tanárnak, akiben megbízol. Ha tanár zaklat, bevonhatod az osztályfőnöködet, ha pedig az ofő, fordulj az igazgatóhoz. Szólhatsz iskolapszichológusnak is, ha van. De ha semmi sem használ, a menekülés a jó út. Válts iskolát!
1: Hogyha hasonló esetekről tudtok, írjátok meg nekünk Facebook oldalunkon, hogy ez pontosan mi, és esetleg azt, hogy hogy alakult végül.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más.
3: 97.5. Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hege Milla. Manapság sokan szeretnek zenét hallgatni, az egyik leghíresebb előadó, akit majdnem mindenki hallgat, Billie Eilish, eredeti neve Billie O'Connell.
1: Az énekesnő 2001. december 18-án született Kaliforniában. Úgy lett felfedezve az ének tudása, hogy a testvére Phineas O'Connell megírta az Ocean Eyes című zenéjét, és megkérte a húgát, hogy énekelje el.
0: Billie Eilish a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel, egy színészekből és zenészekből álló családban. Szülei Maggie Baird és Patrick O'Connell. Főként ír és skót felmenőkkel rendelkezik. Otthon tanult, nem járt iskolába, és 8 évesen tagja lett az Los Angeles-i gyerekkórusnak.
1: 11 éves korában Eilish megkezdte a saját dalainak írását és éneklését. Az idősebb testvére Phineas után, aki már saját zenekarával írta és adta elő saját dalait.
0: Az Ocean Eyes Billie debutáló kislemezének jelent meg 2016-ban. Március 24-én jelent meg a zenei videó, november 22-én pedig egy olyan videóklip, amelyben a tánc koreográfia is szerepel. Még ebben az évben Billie megjelentette a Six Feet Under kislemezét. Debütáló stúdióalbuma When We All Fall Asleep, Where Do We Go címe jelent meg 2019. márciusában.
1: Több elismerést is elnyert, többek között 9 Grammy-díjat és Los Angeles a 2024. március 10-én megrendezett Oscar gálán megkapta az első Oscar díját.
0: 2024. május 17-én jelent meg Billie legfrissebb albuma, a Hit Me Hard and Soft. Az énekesnő ezzel a hatalmas berobbanásával elérte a több mint 100 millió hallgatót.
1: Az album megjelenésekor egyetemes elismerést kapott a kritikusoktól, dicsérve a produkciót, a dalszerzés és az énekes előadásokat. A slágerlisták élére került több mint 20 országban.
0: 2020-ban ő lett a valaha volt legfiatalabb előadó a Grammy díját adó történetében. Aki mind a 4 fő kategóriában is győzedelmeskedni tudott egyetlen este leforgása alatt.
1: Billie Tourette-szindrómás és depresszióban szenvedett, ezek mellett szinesztéziával is van tapasztalata.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A hangszondong, vagyis a világ legnagyobb barlangja.
1: A hangszondong, vagyis a hegyi folyó barlang Vietnámban található, a Phong Nha Ke Bang Nemzeti Park területén, az ország középső részén, a vietnámi hegységben. Nevét a benne található gyors folyású föld alatti folyóról kapta. A barlangot felülről egy keskeny résen átvilágítja meg a nap, és különlegessége, hogy saját folyója és dzsungele van, és néhol még vékony felhők is kialakulnak benne. A barlang méretei óriásiak, egy 40 emeletes felhőkarcoló is elférne benne, így könnyen lehet, hogy ez a világ legnagyobb barlangja.
0: A hangszondong ötször nagyobb, mint a Phong Nha barlang, amelyet korábban Vietnám legnagyobb barlangjának tartottak. A legtágabb helyeken az üreg 200 méter magas és 150 méter széles, de átlagosan 80 méter magas és ugyanilyen széles. Van olyan terme is, ahol több mint 70 méter magas szalagmitok találhatók. Bár a barlangot már a vietnámi háborúban is használták a helyiek óvóhelyeként, a bejárat a feledésbe merült. Újra felfedezése 2009-ben került sor, amikor egy amerikai kutatóházaspár ereszkedett le a barlangba, de kevés út megtétele után egy mészfalba ütköztek. A kutatók 2010 végén tértek vissza, hogy teljesen feltárják a barlangot, ami egy 150 barlangból álló, részben még feltáratlan hálózat része. A kutatók a 2010-es felfedező úton 4,5 kilométernyire tudtak behatolni a barlangba. Az expedíció csapata 38,5 millió köbméter térfogattal a világ legnagyobb természetes barlangjának nyilvánította.
1: Sokan összetévesztik ezt a barlangot a világ leghosszabb barlangjával, a Mammoth Cave-vel, de az egyik hosszú, a másik nagy, így ne keverd össze. A Sondong barlang teljes hossza közel 9 km, térfogata pedig eléri a 38,5 millió köbmétert, így ez a barlang a legnagyobb természetes barlang a bolygón. Ami azonban Sondongot különlegessé és a világ által elismertté teszi, az a barlangban található egyedülálló rejtett föld alatti világ. Számos összetett és óriási cseppkő, több mint 80 méter magas, a barlang belsejében növő őskori őserdők, saját ökoszisztéma, időjárás és egy titokzatos föld alatti folyó található, melyet még egyetlen felfedező sem fedezett fel a végéig. Sok látogató bevallotta, hogy a Hangsung-dong barlang olyan, mint egy másik világ, és hasonlít az Avatar díszletére. Már csak az a kérdés, hogy az emberek a barlangért mennek oda, vagy azért, hogy 2 méteres kék embereket találjanak.
2: 97.5. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté.
1: Az állatvilágban rengeteg olyan faj van, amik szuper gyorsak, veszélyesek, óriásiak vagy nagyon kicsik. A hihetetlen képességekkel rendelkező fajok között vannak olyanok is, amik csak szimplán nagyon furcsák és nem túl ismertek. Most ezekről az állatokról fogunk beszélni.
0: Az Atratokoana kígyó egy nagyon különös, szem nélküli kétéltű. Feltételezhetően vízi állat, széles lapos fejjel és húsos háti úszonnyal rendelkezik. Ez a faj Brazíliában él, és ez a legnagyobb tüdő nélküli négy lábú, bár ez nem teljesen igaz, mivel a lábai visszafejlődtek.
1: A kobolt cápa egy nagyon ritka cápafaj, ez az egyetlen olyan létező állat, ami már több mint 125 millió éve létezik. A kobolt cápák több mint 100 méter mélyen élnek az óceánokban, de az idősebb fajok akár még mélyebben is. Szerencsére emberrel nem táplálkoznak, igazán nem is jönnek elő, és ez kifejezetten megnyugtató, hiszen hatalmas hegyes óra, tűszerű fogai és olykor rózsaszín színe miatt bizarr és félelmetes hatást kelt külseje.
0: A kamerúni horrorbéka kivételesen nem félelmetes kinézete miatt, hanem abszurd védekezési módszere miatt kapta a nevét. Ez a béka képes eltörni a saját csontjait, hogy karmokat csináljon magának. A szőrös és bizarr megjelenésű horrorbéka, más néven farkasember béka, azért töri el a csontjait, hogy aztán azokat a lábúj párnáiba szúrja, így készítve magának megnyújtható karmokat veszély esetén. Ezt az állatot, melyet gyakran megsütnek és megesznek a helyiek, 13 éve fedezték fel.
1: Kevés olyan emlős van, amelyik olyan furcsán néz ki, mint a veszélyeztetett véznaújumaki, amely már csak Madagaszkáron él, és meglepő módon közeli rokona az embereknek. A nagy, kikúvadó szemeivel, borzasztóan vékony ujjaival és nagy, bozontos farkával a véznaújumaki egyedülálló. A denevérekéhez hasonlító fülei lehetővé teszik számára, hogy meghallja a fákban fészkelődő rovarlárvákat, és mivel szereti az édességeket is, főleg a kókusz és a cukornádat, ezért a mezőgazdaságban dolgozóknak nem ő a kedvenc állatuk.
0: Ráncos, rózsaszín bőrű, szörtelen és teljesen vaksivatagi vakontpatkány, vagy csupasz turkáló mindig is megosztó volt az emberek körében, hiszen a farmerek utálják kártevő életmódját, a tudósoknak viszont hatalmas segítséget nyújtott ez az állat, mivel egy ideig úgy gondolták, hogy ezek az állatok sejtjei képtelenek a mutálódásra, de sajnos ez az elmélet már megbukott. Ezeknek a szörten rágcsálóknak kolóniája föld alatti hangyavárhoz hasonló helyeken él, melyet egy domináns patkány vezet, a királynő, az egyetlen nőstény, amely utódokat szülhet. Mint a méheknél, a csupasz vakont patkánynál is mindenkinek megvan a szerepe a kolóniába, beleértve a dolgozókat, akik az alagutakat ássák és élelmet gyűjtenek.
1: Az újonnan felfedezett jetirák fehér szőrszálai miatt kapta a nevét. A csendes óceán fenekén találtak rá 2006-ban egy mélytengeri búvár expedíció során, és olyan szokatlan, hogy egy új rendszertani családot kellett felállítani neki. A jetirák vak, fehér lábait és ólóit szőr borítja. A felszín alatt 7540 láb mélyen a hidrotermikus áramlatokhoz közel él.
0: Ezek lettek volna hát a legfurcsább állatfajok. Nektek mi volt a legfurcsább állat, amit láttatok? Írjátok meg Facebookon.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió. Te is.

0: 87.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Naár Barbara és Tokodi Blanka. A mai adásban Isabella Monőr színésznőt ismerhetitek meg az Instant családból.
1: Isabella Monőr 2001. július 10-én született Ohio-ban, Kathleen és Patrick Monőr lányaként. Érdekesség, hogy Isabellának a spanyol az anyanyelve, az angol csak iskolás korában kezdte el tanulni, és sokat küzdött vele. Monőr kijelentette, hogy édesanyja származása miatt inkább perúinak tartja magát, mint sem amerikainak.
2: A Száz dolog a gimi előtt című televíziós sorozatból ismerhettük meg először, ahol C.G. Martint játszotta. Itt mindössze 13 éves volt. A szériát a Nickelodeon adta le 2014-ben. Ezután rengeteg filmben szerepelt, köztük a 2017-es Transformers az utolsó lovakban, valamint a 2018-ban bemutatott Instant család című filmben. Szintén 2018-ban játszott a Sicario 2 a Zsoldosban, vagy 2019-ben a Dóra és az Elveszett Aranyvárosban és a Behavazva című filmben volt főszereplő.
0: Már kevesen tudjuk, de Isabella énekléssel és szinkronszínészkedéssel is foglalkozik. Szinkronszínészi pályafutása során legismertebb munkája az volt, amikor 2014 és 2017 között két hangját szólaltatta meg a Dóra és a Barátaiban. Énekkarrierje során két albumot adott ki. Az első 2015-ben jelent meg Stopping Time címmel, a második címe pedig egyszerűen csak Bella. Isabella Monőr énekelte még a Száz dolog a gimi előtt című sorozat főcímdalát, a Brand New Day-t.
1: Most pedig essen szó pár filmről, amiben a színésznő játszott. Először debütáló sorozatát, a Száz dolog a gimi előttet ismerhetitek meg. A szériában a három gyerekkori legjobb barát elindul egy küldetésre, hogy a legjobbat hozzák ki a felső tagozat utolsó két évéből. Ezt azzal tervezik megtenni, hogy készítenek egy listát száz dologról, amit el szeretnének érni, mielőtt gimnáziumba mennek. A listájuk és a tanácsadójuk segítségével átélik a felső tagozat jó és rossz időszakait.
2: Második, amit bemutattunk, az az Instant család. Ellie és Pete abból élnek, hogy házakat újítanak fel és eladják őket. Amikor felmerül a családalapítás ötlete, megrettenek a gondolattól, hogy vénszülők lesznek, mire gyerekük diplomázik. És vízből felmerül, hogy mi lenne, ha örökbe fogadnának egy 5 éves gyermeket, és úgy tennének, mintha már 5 éves szülők lennének. Amikor azonban komolyan foglalkozni kezdenek a témával, és rájönnek, hogy sok jót tehetnek vele, úgy döntenek, hogy nevelőszülőként magukhoz vesznek egy fiatal fiút vagy lányt. Meglepő módon azonban egy tinédzserrel találják meg a legjobban a közös hangot. Ráadásul ennek a tinédzser lánynak van még két kisebb testvére is. Fenntartásaik ellenére Ellie és Pete magukhoz veszik mindhárom csemetét. Ahogy az összetartó tesók befonódnak életük szövetébe, Ellie és Pete nevetések és könnyek közt tapasztalják meg, milyen is egy igazi család. A film érdekessége, hogy az író és rendező Sinander saját életéből merítette az ihletet.
0: Utolsóként a Behavazva című filmről lájtunk pár szót. Hogy azt már a címből megtudjuk, a történet télen játszódik. A film 10 éves, a felnőtt kor kapujában álló középiskolásokról szól. A cselekmény több szálon fut, de a történet végén az összes tinédzser egy buliban köt ki együtt. Azonban az odavezető út a hirtelen jött hóvihar, illetve a szereplők életének okán igen nehézkes és izgalmas. Egy biztos, hogy a film végén, ahogy az általában lenni szokott, minden szereplő élete egyenesbe jön, és lehetséges, hogy még a szerelem is rájuk talál. Mi már tudjuk a választ, derítsd ki te is!
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
5: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
3: Ez a Táska Rádió.
6: Te is beleférsz.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira.
1: Napjainkban, amikor a drogériákban sminktermékek széles választéka áll rendelkezésünkre szinte fillérekért, az interneten mindent megtalálhatunk a tippeken, trükkökön át a sminkes videókig, azt hihetné az ember, hogy a smink mítoszok ideje már lejárt, azonban ez közel sem igaz. Ha sminkelsz, akkor te is biztos hallottad már, hogy az bizony nem tesz jót a bőrödnek, jobb a természetesség, de ha már van rajta darapozó, akkor fényvédőre semmi szükség. Nos, ezeknek az állításoknak a fele sem igaz.
0: A sminkelés árt a bőrnek. Nem a sminkelés, hanem a nem megfelelő higiéniai vagy a lefekvés előtti smink hanyag eltávolítása árthat neki. Ha minden este alaposan lemosod a sminked, tisztán tartod az ecseteidet és a szivacsaidat, és figyelsz a bőröd ápolására, akkor a sminkeléstől nem lehet baj. Ne dőlj be minden reklámnak. Ha teszel alapozót, akkor nem kell fényvédőt kenned. Még ha az alapozó tartalmaz is fényvédőt, akkor is fontos egy külön réteggel tenni a smink alá, hiszen annélkül a napsugárzás gyorsan megteheti káros hatásait a bőrödön. A sminktermékeket akármeddig lehet használni. A sminkeknek ugyanúgy, mint az ételeknek van lejárati ideje. Amire fontos figyelni, ugyanis a lejárt sminkek árthatnak a bőrnek, amellett pedig az arcon is máshogy festenek bizonyos idő után. Ha nincs feltüntetve az adott terméken, hogy kibontás után hány hónapig használható, akkor érdemes követni a 6 hónapos szabályt, hogy tutira elkerüld a kellemetlenségeket.
1: Drága smink jobb minőségű. Még bizonyos termékekre, például cipőkre és táskákra igaz lehet a drágább egyenlő jobb sztereotípia, addig a sminkeknél ez nem feltétlenül van így. Sok esetben a márka nevet kell megfizetni a vásárlónak, és valójában egy drogériás termék sem rosszabb minőségű, de a pénztárcát kíméri. Nem kell rendszeresen tisztítani a sminkecseteim, elvégre csak én használom őket. A ruháit sem hordod a végtelenségig, mielőtt kimosnád őket, szóval az ecsetekkel sem kéne, hogy másképp legyen. Ha ezt elhanyagolod, akkor a felhalmozódott baktériumok miatt a bőröd fogja megsínleni a hanyagságodat.
0: Zsombor, neked melyik jobb, amikor van egy lányos smink, vagy amikor nincsen?
2: Őszintén én nem nagyon veszem észre, még szerintem magamon sem venném észre, nagyon maximum, ha használok valami kis apró korrektort, akkor az csak azért, hogy ne nézzek ki úgy, mint aki nem aludt egy percet sem, és olyan sötétek a karikái, mint egy fekete lyuk. Szóval igen, én nem nagyon veszem észre máson, ha van rajta smink.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. június 3-a. A jövő oktatása a Ciszterben. Átadták az iskola új okos tantermét. Vitára fel! Miért fontos, hogy egy fiatal megtanuljon jól vitázni? Újabb izgalmas előadás az MCC-ben. Élete legnagyobb sikerét érte el a fehérvári boxoló. A mikrofonnál Winter Diana. A jövő oktatása a Ciszterben. Ünnepélyesen átadták a Ciszterci Szent István Gimnázium új okostantermét. Az intézmény ebben a tanévben csatlakozott az Abai Novár Digitális Élményközpont programjához, melynek ez a 20. állomása. A termet a Halmet Alapítvány támogatásának köszönhetően hozták létre, és a projektben részt vett 8 pedagógus közreműködésével mutatták be hétfőn délelőtt. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikum, majd a Teleki Blanka Gimnázium után a Ciszterci Szent István Gimnáziumban avatták fel a jövő oktatási követelményeinek megfelelő modern eszközökkel felszerelt új termet, amelyen a Halmet Alapítvány 45 000 dollár, azaz 14 700 000 forint összegű támogatásából valósult meg. A teremben interaktív panel, asztali lézervágó, 3D-s nyomtató, mikroelektronikai kísérletező készletek, VR szemüvegek, továbbá állítható magasságú és a csoportfoglalkozást segítő asztalok és székek találhatóak. A gimnázium a 2025-2026-os tanév során csatlakozott az okosterem programhoz, melynek ez a 20. állomása Székesfehérváron. A terem bemutatójához csatlakozott 8 ciszteres pedagógus, továbbá a résztvevőket üdvözlő Oroszágos tanigazgató is. Cserpalkovics András polgármester köszöntőjében elsőként arról beszélt, hogy a Ciszterci Szent István Gimnázium az elmúlt években nagyon komoly szakmai és infrastruktúrális fejlődésen ment keresztül. Az intézmény teljes egészében megújult, és egy új épület szárnyal bővült. Az iskola meghatározó szerepet játszik a város és az agglomeráció életében. Nagyon sok közösségi programban vesz részt. Éppen ezért Székesfehérvár városa, amiben csak tudja, támogatja az intézményt. Az Abai Novár Digitális Élményközpont okostantern programja mögött óriási összefogás van, beleértve a jó képzett szakembereket és a támogatókat egyaránt, hangsúlyozta a városunk polgármestere. Olyan iskolákat segítenek, akik vállalják a terem kialakítását, az eszközök beszerzését, részt vesznek az Abai Novár mentor felkészítésében és a megszerzett tudás átadásában a pedagógus kollégák számára. Ezen elemek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a program működőképes legyen, és nagy öröm, hogy a Ciszterci Gimnáziumban teljesültek a támogatáshoz szükséges feltételek. Az Albai Novár Digitális Élményközpontot 9 évvel ezelőtt hozták létre, majd elindították az okos tanterem programot. Ennek alapja az volt, hogy meg kell változtatni a 21. századi tanulás mikéntjét, igazodva a világban, a gazdaságban és a társadalomban zajló gyors változásokhoz. Elengedhetetlen a csoportmunka, a kreativitás, az önállóság fejlesztése és annak megtanulása, hogy minden pillanatban képesek legyünk feltalálni magunkat, fogalmazott Laufer Tamás, az Abai Novár Digitális Élményközpont vezetője. Az ünnepélyes átadáson részt vett Rubovszki Rita, a Ciszterci iskola főhatóság igazgatója is, aki úgy fogalmazott: ha a jövő oktatásának és iskolájának terét szeretnénk meghatározni, akkor az most biztosan Székesfehérváron történne. Hangsúlyozta, számára nagyon kedves intézmény a Ciszterci Gimnázium, melynek okostantern programjában az innováció, a közösség és az esély biztosítása ötvöződik. Az új termet Brückner Ákos előd, a gimnázium spirituális oktatója áldotta meg, majd a projekthez csatlakozott 8 pedagógus segítségével részletesen is bemutatták az ünnepség résztvevőinek. Vitára fel! Miért fontos, hogy egy fiatal megtanuljon jól vitázni? Újabb izgalmas előadás az MCC-ben. A Matthias Corvinus Kollégium Székesfehérvári Képzési Központjának következő előadásán a vita fontosságáról, annak megfelelő módjáról, a mérlegelés, a figyelem, a gondolkodás és a logikus érvelés kialakításáról hallhatnak az érdeklődők a mai napon 5 órától a Táncsics utcában. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A kamaszkor tele van kérdésekkel, véleményekkel, nagy felismerések, és persze néha határozott kijelentésekkel is. A szülők sokszor tapasztalják, hogy egy fiatal már nagyon szeretné képviselni a saját álláspontját, de nem mindig könnyű megtalálni hozzá a megfelelő formát. A jó vita nem arról szól, hogy ki beszél hangosabban, ki vág vissza gyorsabban, vagy ki nyeri meg a másikat. Sokkal inkább arról, hogy a fiatal megtanul gondolkodni, kérdezni, érvelni, figyelni, mérlegelni, és közben tisztelettel jelen lenni egy helyzetben akkor is, ha valaki másképp látja a világot. A Vitára Fel című kézikönyv éppen ebbe a szemléletbe ad betekintést, hogy a lehet tehát a vitázást tanulható, fejleszthető készségként látni, amely erősíti a logikus gondolkodást, a kommunikációt, az önbizalmat, a nyilvános megszólalást és a másik nézőpontjának megértését is. A mai alkalmon Fekete Sándor, az MCC Vita Akadémia senior vita oktatója és Dunai Márk Bence, az MCC Vita Akadémia pedagógiai módszertani szakértője előadásában a diákok szülei ismerhetik meg, miért lehet a vitázás művészete az egyik leghasznosabb útra való egy kamasz számára. A város közös úrnapi körmenetére várják a híveket június 7-én. Hagyományukat követve közösen ünneplik Székesfehérvár egyház közösségeivel Krisztus Szentestének és vérének főünnepét, azaz úrnapját. A koncelebrált szentmise június 7-én 9 órakor kezdődik a Székesegyházban, majd azt követően a belvárosban tartják meg közös körmenetet. A körmenet állomásai a következők: első oltár Szent Anna kápolna, második oltár Püspöki palota, harmadik oltár Szent Imre templom Fadrusz keresztje, negyedik oltár Szent István hitoktatási és művelődési ház. A megyés püspök szeretettel hívja a város papjait, a képviselőtestületi tagokat, a világi lelkipásztori munkatársakat, a Pruhánszka Ima Szövetség, a lelkiségi mozgalmak, ifjúsági és családközösségek tagjait, cserkészeket, valamint minden kedves hívőt a kiemelkedő ünnepre. Ferenczi Károly festménye lett június hónap műtárgya a múzeumban. Június 2-a és 28-a között látható a rendház épület fogadó csarnokában Ferenczi Károly Cigarettázó fiú című festménye, amely a hónap műtárgya lett a Szent István Király Múzeumban. Ferenczi Károly neve elsősorban a nagybányai művésztelep első generációjának egyik vezér egyéniségeként ismert. A Szent István Király Múzeum egyetlen neki tulajdonított alkotást őriz, mely egy cigarettázó fiatalt ábrázol, és amelyet először 2005-ben azonosítottak Kovinszki Péterként. A hónap műtárgya sorozatban most ez az alkotás nézhető meg ingyenesen a Múzeumrendház épületében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Élete legnagyobb sikerét érte el a fehérvári boxoló. A hétvégén a 75. Bornemisza Gergely Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyen volt jelen és a Fehérvár küzdősportesének Egerben. A megmérettetésen Túros Levente, Apel Noéla, Bachmann Viktória, Borbély Norbert, Illés Nóra és Zsolnai Naomi képviselte az egyesületet. Azonban Leventén kívül mindenki az első mérkőzésén kikapott. Túros Levente az első napon többszörös Európa-bajnoki harmadik helyezett lett, versenyző győzött le hatalmas csatában, majd a második napon egy magyar rivális felül, így készülhetett az elődöntőre. Ott a kazak csapat legeredményesebb versenyzője, a jelenlegi Ázsia és világbajnok Bibardist verte meg, majd a negyedik napon egy újabb kazak sportolót legyőzve diadalmaskodott a fiatal tehetség. A fehérvári küzdősportese edzője Túros Arnold elmondta, nagy siker volt ez az egri számukra, de most még keményebben kell dolgozniuk ahhoz, hogy fenntartsák ezt a formát.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Te gondolkoztál már azon, hogy mekkorák lehettek a világon valaha élő legnagyobb állatfajok? Manapság sokan elcsodálkoznak azon, hogy milyen hatalmasak az afrikai elefántok vagy a zsiráfok, de néhány ősi teremtményhez képest még ők is eltörpülnek. A titanoboa, a boák és az anakondák rokona csak jóval nagyobbak. Átlagosan 13 méter hosszúra megnőttek, de volt köztük olyan egyed is, ami több mint 15 méteres volt. Akár 1135 kg-ot is nyomhattak ezek az állatok.
1: Az óriás írszarvas egy hatalmas méretű szarvasféle. A marmagás csak a 2 méter volt, és az agan csak közel 4 méteres, ami kb. 40 kg-ot is nyomhatott. Hossza akár több, mint 3 méter is lehetett. Az óriás szarvas súlya elérhette akár a 700 kg-ot is. Kihalásukat az okozta, hogy amikor az erdők elkezdték beborítani a kopár területeket, lassan kihaltak, mivel a hatalmas méretű agancsaik nem tette lehetővé számukra, hogy a fák között mozogjanak.
0: A megalodonok igazi szuperragadozók voltak. Ez a cápa akár 20 méter hosszúra is megnőhetett, és egyetlen foga akkora volt, mint egy felnőtt ember tenyere. Harapásának ereje 10 tonna volt, súlya pedig akár elérhette a 60-70 tonnát is. Az ampikoleiász volt a világon valaha élő legnagyobb szárazföldi állat. Ezek a növényvédő dinoszauruszok körülbelül 151 millió évvel ezelőtt éltek. Átlagosan 58 méter hosszúra nőtt meg, és egyetlen csigolyája 2,5 méter volt. Körülbelül 125 tonnát nyomott. Súlya és nagysága még a kékbánáéval is vetekszik.
1: Az óriási méretű rövidfejű medve két lábon állva akár elérhette a közel 5 méteres magasságot is. Ehhez párosult még egy rendkívül erős állkapocs, amely a jégkorszak egyik legfélelmetesebb és legveszélyesebb ragadozójával tette rövidfejű medvét. Súlyuk akár a 1,5 tonnát is elérhette. Az Argentavis magnificens volt a valahelyett legnagyobb madárfaj a föld történetében. Magassága átlagosan 1,5 méter volt, de volt már olyan egyed is, ami 3 méteresen nőtt meg. Szemfejsz távolsága közel 7 méter volt.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menne, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Most elhoztunk nektek pár érdekes és hihetetlen tényt a nagyvilágból. Valószínűleg még te sem hallottál a most következő pár tényről. Egy ember élete során annyit sétál, hogy 5-ször megkerülhetné a földet. A béka nem tud anélkül nyelni, hogy becsukne a szemét, mivel a szemgolyói segítségével nyomja le a falatot a gyomrába. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik. Az asztácium a legritkább elem, ami természetes formában előfordul a Földön, kevesebb mint 1 gram található belőle a földkérekben.
1: Az emberek fején átlagosan 100 000 hajszál van, míg egy vidra testének minden egyes négyzetcentiméterén 160 000 szőrszál található. Egy tehén naponta közel 140 liter trágyát produkál. Ez alapján 2 tehén egy nap alatt megtölthetne egy egész fürdőkádat.
0: Az emberi testben legtöbbször használt ízület az állkapocs csont. Egy köbméternyi földben akár 200 giliszta is lehet. Egy párnát átlagosan 6 évig használunk.
1: Ezután a 6 év után a párna tömegének mintegy 10%-át elhalt hámsejtek, atkák és atkaürülék teszik ki. Az egész eddigi történelem során az emberiség összesen annyi aranyat bányászott ki a földből, ami 2 olimpiai úszómedencét tölthetne ki. A csupasz vakond patkány immunis a rák minden fajtájára és képes majdhogy nem oxigén nélkül élni.
0: A csillagóru vakond a leggyorsabb evő az egész világon. A gravitáció miatt egy fa elméletileg maximum 130 méterre magasra nőhet meg. Egy kék bán a szájába akár a saját tömegével megegyező súlyú vízmennyiség is befér egyszerre.
1: A leghosszabb állat egy tengeri féreg, amely akár 55 méteresre is megnőhet. A legnagyobb élő teremtmény egy hatalmas gomba Oregonban, amely 10 négyzetkilométernyi területen terül el. Egy felnőtt szervezet átlagosan 7 quintillió joule potenciális energiát tartalmaz.
0: Ez az energiamennyiség 30 hidrogénbombának felel meg. Egy Game Boy-ban lévő technológia meghaladhatja a számítástechnikai teljesítményt, amelyet arra szántak, hogy az embert a Holdra repítsék. A Föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található. A delfinek név szerint hívják egymást.
1: Ha neked is van még ilyen, vagy ehhez hasonló érdekes tényed, vagy felfedezésed, írd meg nekünk a Facebookon, vagy a Táskarádió.com-on.

0: 27. Táskarádió Te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A kígyó és az éjszárnya. A történet egy sötét éjszakán kezdődött, egy elpusztított falu törmelékei között. Három erős szárnyas férfi és egy gyenge kislány, aki nem fél. Ekkor érkezett oda Vincent, az éjszülött vámpír király. Befogadta a kis emberlányt, aki védtelen volt ugyan, de felnyitotta a vámpír király szemét. Oraya, vagy a kis kígyó. Carissa Broadbent sötét fantázia ezután sok évvel folytatódik, amikor Oraya már felnőtt, védi az ártatlan embereket a vampíroktól, és a kedzseri versenyre készülődik, amit maga Niaxia, a halál istennője szervez 100 évente. A győztes jutalma egy bármilyen nemű kívánság Niaxiától.
1: Oraya ezt egy különleges kötelékre használná ki a nevelőapja Vincent és közte, ami neki is annyi hatalmat adna, hogy többé nem ő lenne a gyenge ember, az áldozat. De odáig el is kell jutni, odáig harcolni kell, ölni és manipulálni. Egyetlen ember a rengeteg vámpír között, akik ráadásul ellenállhatatlannak tartják a vérének illatát. Túlélhető? Persze. Egyedül? Semmiképp. Orajának szövetségesekre van szüksége. A választása egy titokzatos és veszélyes vámpírra, Rainra esik. A vöröshajú szárnyas férfi erős szövetséges, de egyben Oraya legnagyobb vetélytársa és az éjszülött király uralmának ellensége.
0: A vámpírvilág legnagyobb szabálya: soha ne bízz, soha ne engedj, és mindig vigyázz a szívedre. Orajának ez nem kéne, hogy gondot okozzon, de mégis van valami a misztikus Rainban, ami lebilincselően vonza őt. Vajon ellen tud állni a vonzalomnak, vagy kiterje a szívét egy vámpírnak, akiben sosem bízhat?
1: Ez a sötét fantasy könyv mindenkit beszippant. A humoros, romantikus történetnek épp olyan lehetetlen ellenállni, mint az elképesztően kidolgozott karaktereknek vagy a kitalált világnak, ami pont az a fajta világ, amiben egy könyv szerető örömmel belemerül. A sötét fantasy első számú szabályával, ne bízz senkiben, a romantikus könyvek érzelmeivel és a szarkasztikus vitákkal kiemelkedik a többi könyv közül, és a varázslatával teleszű. 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Virághalmi Lilla, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Petrószki Gergely és Berzevici Dávid.
1: Vendégünk Kálán Kata, aki a Mosolyvár Lovarda alapítója.
2: Ő elmondta, hogyan indult a kapcsolata a lovakkal, és mesélt a központ alapításáról is.
3: Hogyan alapult meg a Lovarda?
4: Lovarda 2 éve alakult meg, amikor hazaköltöztek a lovak Lovardából, és itthon tartottuk őket, és én nagyon szerettem akkor is gyerekekkel foglalkozni, illetve amit tanulok, én gyerekpszichológusnak készülök, az is nagyon közel áll hozzám, és mindig az volt a vágyam, hogy összekössem ezt a kettőt együtt. És akkor jött az ötlet, hogy ha már így úgyis itthon vannak a lovak, akkor ezt így el kéne indítani itthon, és akkor még csak egy lovunk, a Brutus volt, aki egyébként a hugomnak a lova, és ő már akkor régóta nem lovagolt rajta, és vele indult igazából a Mosolyvár. Szépen lassan kinyötte magát, most már 5 pónilovunk van, meg 2 nagylovunk, és sok gyerkőcünk, táborokat is tartunk már, úgyhogy szépen lassan elterjedt az egész, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam emiatt, hiszen most már így itt vagyunk, és tényleg táborokat is le tudunk bonyolítani, meg különböző rendezvényeket is.
3: És mikor jött az az ötlet, hogy tábort szeretnétek tartani a gyerekeknek?
4: A tábor az tavaly nyáron indult, igazából a szülők fogalmazták meg az igényt, hogy annyira tetszik nekik ez a lovas foglalkozás, ez a játékos lovas foglalkozás, hogy szeretnék, hogyha lenne egy ilyen tábor is, és akkor itt tavaly indult el, ez a második nyarunk, amikor csináljuk a táborokat, ezek tematikus táborok, ezen a nyáron mesetáborunk, állatterápiás táborunk, illetve mozgásfejlesztős táborunk van.
1: Miért pont a lovakkal szeretetek volna dolgozni?
4: Mint ahogy már említettem, így a lovak olyanok, mint a tükrök, és nagyon jó önismeretre, illetve a lovak azok az állatok, akik a biztonságot, a nyugalmat, a harmóniát sugározzák, és nagyon közel tudunk kerülni hozzájuk. Nekem a lószeretet már kiskorom óta megvan, így nem volt kérdés, hogy egész életemen át az életeim részei lesznek. És a másik oldal pedig az volt, hogy a gyerekekkel nagyon szeretek foglalkozni, így jött az, hogy ezt a kettőt kössük akkor össze.
3: És hogyan indult a kapcsolatod a lovakkal?
4: A kapcsolatom a lovakkal akkor indult, amikor még nem tudtam beszélni, és a családtagok között voltak lovak, és anyukám kivitt, akkor emlékszem, hogy tél volt, és ráültettek a lóra, és még beszélni se tudtam, de nagyon örültem. Én voltam az a gyerek, akinek szerintem 1001 féle lova volt, és az, aki elment a bucsúba, és az összes lóra fel kellett ülni, mert hát ugye mindegyik ló különböző, úgyhogy az összeset ki kellett próbálni. Aztán, amikor ilyen 10 éves körül voltam, akkor megkaphattam az első saját lovamat, és azóta így is az van, hogy van egy saját lovam, már nem az, akivel 10 éves korom óta elindult ez a kapcsolat, de olyan lovak vesznek körbe, akikre azt mondom, hogy biztos, hogy itt fognak nálunk meghalni, mert annyira közel érzem már magamat hozzájuk.
3: Volt már valamilyen baleseted?
4: Igen, volt, hát ez a lovasportban előfordul, hiszen versenyszerűen is üzem ezt a sportot, én díjugratást választottam, és amikor el akartam kezdeni ezt a versenyzést, választottam hozzá egy ehhez megfelelő lovat, hiszen nem mindegyik ló alkalmas a díjugratásra, például ezek a pónik inkább így a terápiás célra alkalmasak, és az a ló, amelyiket akkor választottam, vele nem volt jó a kapcsolatom. Így utólag már kiderült, hogy mi okozta ezt a kapcsolati nézeteltérést, és azóta ezt így már így javítottuk is, és én leestem akkor erről a lóról, eltörött a könyököm, meg a felkarom, 4-szer műtöttek, úgyhogy volt lovas balesetem, de emellett még elmondhatom, hogy számtalanszor lépett rá a lábamra, többször hittem azt, hogy szerintem eltörött a lábujjam, de ezzel sosem mentem be a kórházba, meg is rúgott már a ló, ezek így előbb meg is harapott már, ezek előfordulnak, de hát ugye amikor állatokkal dolgozik az ember, vagy bármilyen veszélyes sportot űz, akkor ezek vele járói.
5: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is be-

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Breznél Aura és Labádi Hanna. Ismered a K-pop idolokat és együtteseket, de semmit sem tudsz a kórai filmiparról. Ne aggódj, ma elmélyedhetsz benne, mivel a mai témánk a kórai sorozatok világa. Ha érdekel, tarts velünk! Mi az a kórai dráma? A kórai dráma más néven K-dráma. Egy kórai nyelvű televíziós műsor, amelyet Dél-Koreában készítettek. Ezeket a műsorokat az 1960-as évek elején kezdték gyártani, de főként belföldön fogyasztották őket egészen az 1990-es évekbeli kórai hullám felemelkedéséig. Azóta jelentős nemzetközi népszerűségre tettek szert, világszerte több millió nézővel.
1: Emellett a dél-koreai könnyű zene, azaz a K-pop és a filmek is hasonló sikereket értek el, ami a dél-koreai média gyors nemzetközi elterjedéséhez vezetett, egy jelenséghez, amelyet általában koreai hullámnak neveznek. A következő évtizedekben a nézettség az egész világon elterjedt. A gyors növekedés a 2010-es években is folytatódott az online streaming térnyerésével. Ez a 2021-es Squid Game megjelenésében csúcsosodott ki, amelyet az első 4 hetében több mint 142 millió háztartás nézett meg.
0: Már tudjuk, mi az a K-dráma, ismerjük meg a készítőit is. A kórai drámákat általában egyetlen rendező vezényli, amelyeket gyakran egyetlen forgatókönyvíró ír. Ez gyakran oda vezet, hogy minden drámának eltérő rendezési és párbeszéd stílusa. Ez eltér az amerikai televíziós sorozatoktól, amelyek több rendező és író együttműködésére támaszkodhatnak.
1: Milyen műfajú alkotások vannak? A kórai sorozatokban számos különböző műfaj létezik, például akciódrámák, történelmi drámák, iskolai drámák, orvosi drámák, jogi drámák, vagy akár horror vígjátékok. Még a legtöbb dráma romantikus elemeket és mély érzelmi témákat tartalmaz, némelyik tragédiát vagy életszerű témát is felölelhet. Különböző stílusok és hangvételek léteznek. A kórai televíziós drámák fő témái a barátság, a családi értékek és a szerelem. A drámák között azonban egyre népszerűbb trend a kórai társadalom aktuális problémáinak bemutatása, mint például a mentális betegségek megbélyegzése, a nemek közötti egyenlőtlenség, az öngyilkosság, az osztályközösség, a zaklatás, a kémkamerák, a korrupció, a homofóbia vagy a rasszizmus.
0: Akkor vannak történelmi drámák is. A szegú kifejezés minden olyan kórai televíziós vagy filmdrámára utal, mely történelmi személyeken alapul, történelmi eseményeket tartalmaz, vagy történelmi háttéret használ. Bár a szeguk közvetlenül történelmi drámát jelent, a kifejezés jellemzően a kórai történelem során játszódó drámákra tartják fenn.
1: Számos műfaj létezik, mégis a leggyakoribbak a romantikus alkotások. A kortárs korokban játszódó sorozatok gyakran szerelmi történetekre összpontosítanak, és gyakran a családi kötelékekre és a romantikus kapcsolatokra fókuszálnak. A szereplőket többnyire idealizálják, a kórai férfi főszereplőket jóképűnek, intelligensnek, gazdagnak és az egyetlen igazi szerelmet keresőnek írják le. Ez is hozzájárult a kórai drámák nők körében való népszerűségéhez.
0: Mi a helyzet a színészekkel? A 2000-es években szokássá vált népszerű K-pop idolokat szerepeltetni a drámákban. Ez kezdetben vegyes reakciókat váltott ki. Manapság ez sokkal gyakoribb jellemzé vált a kórai drámákban, mert a közönség egyre inkább hozzászokik az idol színészek fogalmához, és egyes idolok kiváló színészi képességeiről váltak ismerté. Kritikai fogadtatásuk továbbra is vegyes. Azonban néhányan közülük, mint például Bi Suzy, IU, Im Siwan, Seo In-guk, Park Jin-young, Do Kyung-soo és Imina sikeres színészekké váltak.
1: Előfordultak olyan esetek is, amikor gyerekek gyermekszínészként vagy színésznőként kezdtek pályát, általában egyes szereplők fiatalabb változatait, vagy a drámák felnőtt szereplőinek gyermekeit alakították. Ezt követően voltak olyan gyermekszínészek és színésznők, akik felnőtt koruk elérése után is folytatták színészi pályájukat, és néhányan még felnőtt kor után is sikereket értek el. Ilyen színészek például Park Solomon és Yoo Sung-ho, valamint olyan színésznők, mint Park Shin-hye és Kim Yo-jung.
0: Visszatérve az alkotókra, ők mennyire ismertek? A kórai drámák forgatókönyvírói és rendezői gyakran ugyanolyan ismertek, mint a színészek. A forgatókönyvírók túlnyomó többsége nő, akik nem csak szerelmi történeteket, hanem akciósorozatokat is írnak. A kórai mozihoz képest a televízió vonzóbb a forgatókönyvírók számára, mert jobbak a szerződéses feltételek, nagyobb az elismerés és a fizetés is.
1: A zene fontos szerepet játszik a kórai drámákban. Minden évadhoz külön készülnek eredeti filmzenék, rövidítése OST-k. Ez a trend az 1990-es években kezdődött, amikor a producerek a tisztán instrumentális filmzenéket népszerű K-pop énekesek által előadott dalokra cserélték. Tom Larsen, koreai tévésorozatok forgalmazójának, a YA Entertainmentnek az igazgatója úgy véli, hogy a koreai filmzenék zeneileg elég kifinomultak ahhoz, hogy önálló slágereknek tekintsék őket. A 2000-es években szokássá vált, hogy a főszereplők is részt vegyenek az eredeti filmzenékben, részben a K-pop sztárok színészként való alkalmazásának köszönhetően is.
0: Ma sok mindent megtudhattunk a koreai filmiparról és a sorozatairól. Remélem sikerült nektek is kedvet hozni ehhez a műfajhoz.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Pszichológiai tények, amiről még biztosan nem hallottál.
1: A pszichológia kétségkívül az egyik legérdekesebb létező tudomány, melynek segítségével akár szavak nélkül is információkat gyűjthetünk embertársaink gondolkodásáról, lélektanáról és viselkedéséről. Most olyan pszichológiai tényeket és trükköket gyűjtöttünk össze, melyekre ha odafigyelünk, akkor a mindennapi kommunikációnk és ismerkedéseink során is hasznosítható készségeket sajátíthatunk el általuk.
0: Minden barátság, amely 16 és 28 éves kor között született, nagyobb eséllyel lesz szilárd és hosszú távra szóló, mint az előtte vagy utána megkötött barátságok. Általában azok az emberek adják a legjobb tanácsokat, akik a legtöbb problémával küzdenek.
1: Az okos embereknek általában csúnyább a kézírásuk, mivel az ő gondolkodásuk gyorsabb, és ezért nem képesek folyamatosan figyelemmel követni, hogy mit is írnak a papírra. Ha éjszaka nem bírod leállítani a fejedben kavargó gondolatokat, írd le őket egy papírra. Ez nyugtatja az agyad, és sokkal könnyebben fogsz tudni majd elaludni.
0: Azok az emberek, akik mindig mindenkinek a kedvében akarnak járni, általában leginkább boldogtalanok. Az átlagos időtartam, amíg egy nő képes titkot tartani, 47 óra és 15 perc.
1: Ha hosszú távon egyedül vagy, ugyanolyan káros tud lenni, mint ha 15 szál cigarettát szívnál el naponta. Folyamatosan változtatjuk az emlékeinket, minden alkalommal, amikor felidézünk egy emléket, változtatunk annak a részletein. Ez többek között annak köszönhető, hogy az agyunk nem képes felidézni egy múltbéli esemény részleteit.
0: Az életünk 30%-át ábrándozással töltjük. Képzeld el, hogy egy fontos dokumentumot olvasol a munkahelyeden. Nem érted a szöveget, ezért háromszor is elolvasod ugyanazt a részt, de ahelyett, hogy elgondolkodnál az olvasott szöveg tartalmán, valahol máshol vándorul az elméd. Ugye veled is megtörtént már. A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy egy átlagos napunk 30%-át ábrándozással, valóságtól teljesen eltérő gondolataink rabságában töltjük. Egy hosszú utazás során pedig ez a szám akár 70%-ra is felkúszhat.
1: Pillanatok alatt képesek vagyunk elfelejteni a döntéseinket, a naponta meghozott döntéseink 60-80%-át úgynevezett tudatalatti döntések alkotják, melyeket komolyabb töprengés nélkül hozunk meg. Ezek a pillanat törtése alatt közvetlen cselekvést váltanak ki, és olyan gyorsan történnek, hogy az agyunk csak minimális figyelmet szentel nekik. Többek között ennek köszönhető az, hogy otthonra eljöve nem vagyunk képesek felidézni, hogy kihúztuk-e a vasalót, vagy lekapcsoltuk-e a villanyt.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásban egy értékes gyógynövényről tudhatok meg többet. A tavasz első hírnökei közé tartozik a medvehagyma. Rendkívül sokoldalú növény, amit ezerféleképpen fel lehet használni, ráadásul ez a vadon termő finomság nem csak ízletes, de kimondottan egészséges is.
1: Mi is az a medvehagyma? Fokhagymára emlékeztető, illatú és ízű, vadon termő fűszernövény. Tavasszal a lombos erdők alját szőnyekként borítják be levelei. Vigyázzunk, mert látszatra könnyen összetéveszthető levele a gyöngyvirágéval, ami mérgező.
0: Rövid ideig tart a szezonja. Március elejétől egészen május elejéig virágzásig gyűjthető. Boltokban, piacokon, utcai árusoknál is fellelhető, de akár mi magunk is gyűjthetünk az erdőben, ha betartunk néhány szabályt. Saját fogyasztásra naponta legfeljebb 2 kg-os mennyiségben szabad gyűjteni azokon a helyeken, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. Mivel a medvehagyma könnyen összetéveszthető a szintén akkor virágzó gyöngyvirág levelével, ezért az első és legfontosabb, hogy tudjuk, mit szedünk le és viszünk haza. Az összegyűjtött leveleket mindig dörzsöljük meg, a medvehagyma levél valóban hagyma illatú, míg a gyöngyvirágé teljesen szagtalan. Általában árnyékosabb helyeken bukkanhatunk rá, és segítségünkre lehet még, hogy a medvehagyma virága apró és csillag alakú.
1: A medvehagyma nyersen is fogyasztható, így értékes hatóanyagai maradéktalanul kifejti gyógyhatásukat. A boltokban szárított, marzsolt levelei kaphatók, különféle kiszerelésekben, melyet fűszerként használhatunk, vagy forrázással fűzetet készítetünk belőle, és teaként ihatjuk. Tisztítja az ereket, jótékonyan hat a szív- és érrendszerre, vérhigító hatású. Normalizálja a koleszterin szintet. Teálja köhögés csillapító hatású, torokfájásnál, köhögésnél, megfázásos betegségeknél használjuk. Dohányosok számára is javasolt a reggeli köhögések enyhítésére.
0: Kombinációk más gyógynövényekkel. Csalán. Méregtelenítő, vértisztító hatását fokozhatjuk vele. A csalán is vérhigító hatású, ezért vérhigító gyógyszer szedése mellett ne alkalmazzuk egyiket se. Kakukkfű. Köhögés csillapító tulajdonságát erősíti ez az illatos gyógynövény.
1: Fokhagyma, galagonya és fagyöngy. Szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony hatását ezek a gyógynövények erősítik, ugyanakkor magas vérnyomás ellen is bevehető ez a kombináció. Csipkebogyó. Immunerősítő tulajdonságú gyógynövény, így a téli időszakban nyugodtan kombináljuk a medvehagymával.
2: 9.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelisz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Netflix sztár lehet a következő James Bond. Viselkedése miatt támadják Timothée és Chalamet-et. Megkezdődött az ünnepi könyvhét. A mikrofonnál Sárfianka. Netflix sztár lehet a következő James Bond. Az új 007-es kiléte körüli találgatások új lendületet kaptak, miközben a bookmakerek továbbra is a jól ismert favoritokat tartják esélyesnek, egy meglepő új név is egyre gyakrabban merül fel a szerepre. A nemzetközi sajtó szerint a Netflix sztárja Leo Sutter is komoly versenyzővé lépett elő a legendás karakter megformálására. Daniel Craig utolsó Bond filmje, a 2021-es Nincs idő meghalni egyszer aratott kritikai és közösség sikereket. A rajongók azonban azóta is arra várnak, ki ölti magára legközelebb az ikonikus smokingot. Tina Fey végre reagált azokra a vírusként terjedő mémekre, amelyek szerint Timothée Chalamet manspreading-gel foglalta el a személyes terét egy New York Knicks meccsen. Az április végi mérkőzésen Timothée barátnője Kylie Jenner, valamint Tina Fey is a pálya melletti hírességsorban foglalt helyet. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a fotók, amelyeken a színész széles terpezben ül, miközben Tina láthatóan összehúzó magát foglal helyet mellette. A New Heights podcast vendégeként Tina Fey azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen konfliktus nem volt köztük. Elmondta, hogy Timothée végig rendkívül kedves és barátságos volt, Kylie Jenner pedig szintén nagyon közvetlenül viselkedett. Június 1 és 16-a között ismét változatos programok várják a kultúra és a könyvek szerelmeseit Székesfehérváron. A 97. ünnepi könyvhét irodalmi sétával, izgalmas beszélgetésekkel, koncerttel és foglalkozásokkal kedveskedik a kultúra iránt érdeklődőknek. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámiaedények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak, némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is közöttük. Szerepel köztük például egy római kori mortarium, vagyis dörzsdál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlésére használtak. 70 éven át múzeumban őrizték néhány Alaszkában felfedezett gyapjas mamut gerincmaradványait, ám egy friss kutatás során fény derült rá, hogy a leletek valójában teljesen más állatokhoz köthetőek, írja a Science Alert. Otto Geist régész egy 1951-es expedíció során fedezte fel a csontokat Alaszka Beringia névvel ismert őskori földrajzi régiójában. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist arra a következtetése jutott, hogy a csontok gyapjas mamutokhoz tartozhattak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Az István Király Általános Iskola igazgatója Tótné Unyi Andrea köszöntötte a 2025-26-os tanév utolsó iskolagyűlésén megjelent tanulókat. Felidézte, hogy a májusban megtartott családi egészségi sportnapjukkal a királyi vigasságon párhuzamosan zajlott a futókörök napja, ahol a legtöbb kilométer gyűjtő iskola címét az István Király Általános Iskola nyerte. Az igazgató kiemelte, bár az időjárás nem volt túl kedvező a verseny napján, a tanulók, a pedagógusok és a szülők olyan nagy létszámba képviselték az iskolát, ami győzelmet ért.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan állatok, amikből már csak alig pár példány létezik. Hallgass meg ezt, és megtudod, mire ne vadász soha, már ha találsz ilyet.
1: Ilyen például az afrikai erdei elefánt, amiből már csak 95 ezer egyed él. Ez a fajta elefánt a harmadik az elefántok nagysági sorában, csak 2-5 tonna körüli. Szegény elefántokból évente több tízezer példányt ölnek meg az orvadászok. Bruno Obel, a szervezet vezérigazgatója, eképp nyilatkozott. Az elefántok Afrikában kulcs szerepet játszanak az ökoszisztémában. Sürgősen véget kell vetnünk a vadorzásnak, és biztosítanunk kell, hogy elegendő életér kerüljön védelem alá.
0: Az amuri leopárd, más néven távol-keleti leopárd, a legritkább macskafajta a Földön. Általában 10-15 évig élnek, fogságban 20 évig. Sajnos ebből a fajból kevesebb, mint 80 egyed él még. A fő veszélyforrásokat az emberi beavatkozás jelenti, az illegális kereskedelem és az erdőirtás. Mégis van remény a faj fennmaradására, mert egyéb társaival ellentétben ő még nagyjából a vadonban él.
1: Kaliforniai barna delfin vagy disznódelfin. Ez a delfin faj nagyon kevés egyedből áll, ugyanis elvileg már csak 15 ilyen mosolygós delfin él összesen, és az is Nyugat-Mexikóban, így nem lehet vele találkozni, ha akárhová máshová mész nyaralni. Kipusztulások pedig nem is közvetlen emberi elhatározásból eredeztethető, ugyanis a halászok számára csak járulékos fogásnak bizonyul ez a kedves delfinfaj.
0: A fekete orrszarvú sokáig egész Nyugat és Dél-Afrikában elterjedt volt, de az orvadászat a 20. század második felétől kezdve drámai tempóban tizedelte meg a soraikat. Az orrszarvú tülkének több kultúrában is csodatevő gyógyító hatást tulajdonítanak, illetve afrodiziákumnak tartják. Ezt adta a kereslet az orrszarvúra vadászoknak. Mára sajnos már senki nem lát vadon élő példányokat, így csak az állatkertekben bukkannak fel néha.
1: Továbbá a borneói orangután. Ebből a fajból ugyan még egész sok van életben, de mintegy kétharmadával csökkent 40 év alatt a számuk, a vadászatuk és élőhelyük pusztítása miatt, ami leginkább a fajirtásnak és az erdőtüzeknek köszönhető. Ezek az állatok leginkább fákon élnek, alig másznak le a földre, így esélyük sincs elmenekülni a gépek vagy a katasztrófák elől.
0: Végül, de nem utolsó sorban a Housebill teknős. Más néven a sólyomcsőjű teknős. Ebből a tengerben élő fajból mára már csak egy teknős rád maradt. A kifejlett sólyomcsőrű tengeri teknősök általában egy méteresre nőnek. A kihalásuk a halászhálóba akadás leginkább, de a tenger aggasztó felmelegedéséhez is közel lehet. De az az egy család biztosan nagyon boldogan szántja a habokat most is.

0: 95 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Gázsombor, Vörös Senge és Matkó Rebeka. Nincs jobb érzés, mikor pénteken hazaérsz, ledőlsz az ágyba és nézel valami jó filmet. Egy vizsgálás szerint az emberiség 98%-a ezt csinálja, de ebből 87%-a nem tudja, mit nézzem. Ha te is benne vagy a százalékban, akkor ajánlunk 5 filmet, amit mindenképpen néz meg egy kis nasi társaságában.
1: Az első a Dr. Sassy. Milyenek a szőkenők? Talán buták? Naívak? Kihívóak? El, a gimi legszőkébb és legcserfesebb nője kénytelen rájönni, hogy a szőke bombázók élete sem könnyű. Szerelme elhagyja őt, mert politikus pályára készül, márpedig egy komoly joghallgató csak komoly barátnővel mutatkozhat. Elt azonban nem könnyű lerázni. Elhatározza, hogy bosszút áll hűtlen barátján és a világon. Felvételizik Amerika egyik legnevesebb jogi egyetemére, hogy megmutassa, mit tud. Igaz, hogy rózsaszín sapkái, szuper magas sarkú cipői, rúzsa és az illatos papíron beadott dolgozatai kissé megzavarják a tekintélyes intézményt. Ám amikor egy gyilkossággal vádolt aerobik oktató ügyében jól ápolt kezébe veszi a nyomozást, fokozatosan minden megváltozik körülötte. El nagy fákba vágja a fejszéjét. Szeretné, hogy szeressék, meg szeretné találni az igazi gyilkost, no meg a manikűröshöz is időben oda akar érni.
2: A második a kisasszony. A March lányok Joe, Meg, Amy és Beth Scanlan idillikus környezetben nőnek fel, anyuk szerető gondoskodásában. Háborúban lévő apjuk miatt kénytelenek a családfő nélkül boldogulni, ami ijesztő kihívás a férfi uralt a világban. Joe nagy álma, hogy regényíró legyen, és színes fantáziája, megírt darabjai rengeteg mulatságos pillanatot visznek a házba. Ám amikor a szomszéd birtokra visszatér Lori, és a lányok elmennek életük első bárjába, a varázslatos játszadozás helyét átveszi a szerelem.
1: A harmadik a Függetlenség napja. Az emberiséget először a történelme során a kihalás veszélye fenyegeti. Egy idegen földön kívüli faj indít inváziós támadást a föld ellen. Két célja van a támadóknak. Az emberi faj kiirtása és a föld bolygó erőforrásainak kimerítése. Az emberi faj viszont ezt nem tűri némán és felveszi a harcot a hódítókkal. Az ellenállás három ikonikus alakja, Stephen Hiller, kapitány, David Levinson, kábel-tv-szerelő és az Egyesült Államok elnöke Mr. Whitmore, akik a végsőkig is harcolnak, ha szükséges.
3: A negyedik az azt beszélik. Sarah, Jennifer Aniston, a New York-i újságíró már menyasszony, de halogatja a házasságot és nem szívesen utazik haza vidékre, a húga esküvőjére. Ám a vendégség másképp alakul, mint hitte. Megismerkedik egy milliómos charmerrel, Bo Burrow-val, és bár eleinte úgy néz ki, szerelem lesz a dologból, ám a románc balul sül el. A férfi néhány megjegyzése alapján Sarah nyomozni kezd, és elképesztő családi titkokra derít fényt. Az ő nagymamája volt a Diploma előtt című, klasszikus vígjátékot ihlető történet hősnője.
0: Az ötödik és egyben utolsó a béke, szerelem és félreértés. Az ügyvéd Diane Manhattanben él két tini gyerekével. A házassága tönkrement, most kapta meg a válási papírokat. Úgy érzi, pihenésre van szüksége. Az anyjához mennek, akinek az állami északi részén van háza. A lányával ellentétben Grace örök hippi maradt, a városka alternatív kulturális közösségének nem hivatalos vezetője. Grace és Diana majd 20 éve nem beszélnek egymással. A lány nem tudta megbocsátani a szülő mulasztásait, miközben anyja és lánya egymást kóstolgatja, a gyerekek gyorsan barátot találnak.
4: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97.6 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnal Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Virághalmi Kristóf.
1: A Danicki cukrászdába látogattunk el, ahol megtanultunk kóstolni és fagyit készíteni, sőt az idei versenyfagyiba is belekóstolhattunk.
2: Miből készül a fagyi?
3: Hát majd hátrajöttök és meg tudom mutatni a műhelyből. Mindenünk természetes. Nem használunk festékeket, aromákat, habosítóanyagot, semmiféle szintetikus dolgot. Mindenünk teljesen természetes.
4: Melyik a legnépszerűbb ízű fagyitok?
3: Hát még mindig a vörösboros mána. Utána, ha sorrendbe kellene tenni, akkor a csoki, a vanília, a sós karamell, pisztácia, citrom, eper. Egyébként ez a 6-7 fajta íz, ami

0: Óra, a fogyasztás is nagyjából egy negyed óra, tehát nagyjából egy fél órát lehet számolni egy ízre. De attól függ, hogy ha a gyümölcs feldolgozást is beleszámoljuk, akkor lehet ez akár több óra is.
1: Melyik a legérdekesebb ízű fagyitok?
0: Nagyon sok zöldséges fagylaltunk van, amit említettem, hogy van kapros, joghurtos uborka, narancsos sült sütőtök, vagy bazsalikomos cékla, tehát vannak ilyen extrém ízek, vagy kukoricafagylalt esetleg, ezek nem szokványos ízek, máshol nem nagyon találhatóak meg.
1: Általában hány kilogramm fagyit készítenek el egy nap?
0: Hát hét elején azt mondom, hogy tehát egy gyengébb napon mondjuk 100 kilót, egy erősebb napon van, amikor 3-400 kiló is elkészül egy nap.
2: Most megtudhatjátok, hogyan érdemes kóstolni, és az, hogy az ízeket, az édes, savanyút, sóst, keserűt és az umamit nem a nyelvünkkel érezzük.
0: Biztos voltatok már úgy, hogy náthásak voltatok, jó kis taknyos be van az embernek dugóva az óra, akkor a legfinomabb húslevesnek sincs íze, ugye? Így van? Ez ezért van, mert nem érzitek az illatát. Ugye minden egyes anyag, amit megeszünk, a lenyeléskor párolog, és fölmegy az orrunkba az anyagnak az illata. Ezek ilyen bizonyos illóolajok, illetve olyan vegyületek, amire az orrnak a receptorai reagálnak. Na most ez azért érdekes, mert a kóstolásnál nagyon fontos, hogy például a csokoládét, ha kóstolunk, az édes íz az nagyon sok mindent képes elfedni. És úgy fogunk kóstolni, hogy tehát kirakom nektek majd a csokikat, és befogjátok az orrotokat, beveszitek a szátokba a csokit, szét kell dörzsölni a szájpadláson a csokit, ezt azért kell, hogy a nyelveteknek minden része érintkezzen a csokoládéval. Ez körülbelül egy 5-10 másodperc, tehát ameddig jól esik, tehát nem kell megfulladni. Az a lényeg, hogy figyeljetek arra, akár be is csukhatjátok a szemeteket, hogy milyen ízeket éreztek. Tehát lehet érezni, ugye egyrészt meg lesz a kesernyés íz, lehet érezni fás, mohás, a karamellás, bármiféle ízeket, és amikor elengeditek az orrotokat, és vesztek egy levegőt, akkor utána, majd arra kíváncsi vagyok, hogy mi az az íz, amit érezni fogtok, be fog jönni még egy íz hozzá.
1: Azt nem árulhatjuk el, mi lesz az idei újdonság, de az biztos, hogy nagyon finom.

0: süreymiş. Ben tuttam ezerse.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál
2: Ladányi Lilla,
3: Pétervári Dávid,
4: Varga Sagát Csaba
1: és Fürjes Csenge. Mai témánk az iskolai bántalmazás. Titeket bántalmaztak már az iskolában?
2: Hát engem bántalmaztak így 6 éven át folyamatosan, de nem olyan durván. Titeket?
3: Engem még nem.
4: Nekem egyszer beütött az egyik osztálytársam.
2: Elmondtátok már valakinek, például tanárnak, szülőnek vagy nagyszülőnek?
4: Lényegében ott volt a tanár mellettünk, szóval látta.
1: Nekem tudtak róla, hogy nem szeretnek annyira, de hogy konkrétan bántalmaztak, arról nem.
2: Nekem mindvégig tudtak róla a szüleim, minden nap meséltem nekik, szóval így tudták.
1: És mi történt?
2: Hát igazából nagyon sokat cikiztek azért, mert vörös hajam van, meg hogy ugye én halkabb típus vagyok, és hogy fiúval barátkozok, és folyamatosan azzal cikiztek, hogy biztosan szerelmesek vagyunk, meg hasonlók. Veled mi történt, Csabi?
4: Hát egyszer tesi órán elkezdtek verekedni a fiúk, és akkor én meggondolatlanságból oda mentem, én nem vagyok verekedős típus, és nagyon enyhén, de tényleg szerintem meg se érezte, belerúgtam egyet a bokájába, de nagyon gyengén. És akkor pont engem ugye a 15 gyerek közül kiválasztott, és akkor hát elkezdtem futni előle, aztán utolért, aztán beütött egyet.
2: Mi lett a következménye?
4: Utána jött be a tesi terembe a tanár, és akkor látta, hogy ott így mérések vagyunk egymásra. És akkor megkérdezte, hogy mi van, valami történt, az biztos, és akkor mondtam neki, hogy beütött, és akkor hosszasan beszélgettünk, eldöntöttük, hogy ki volt a hibás, meg ilyesmi. De egyébként ez az osztálytársam nagyon-nagyon verekedős típus, szóval szinte minden nap megverik egymást így a többi fiúval.
1: Lille, te hogy tudtad ezt egész végig feldolgozni, hogy 6 éven keresztül bántalmaztak?
2: Nekem nagyon nehéz volt, és szerintem még a mai napig nem dolgoztam fel teljesen. Bennem ez nagyon mély sebet hagyott, vagy nyomot hagyott. Igazából egész idő alatt nagyon, hát mondhatni, depressziós voltam, és nagyon nehezen dolgoztam fel a dolgokat. Rengeteget sírtam, rengeteget voltam egyedül, nagyon sokáig szomorú voltam.
4: És a szüleid hogyan segítettek?
2: Hát igazából mindenben támogattak, mondták, hogy ne foglalkozzak velük, barátkozzak nyugodtan ugye a többiekkel, akik még nem bántottak, és igazából így segítettek nekem.
1: Ugye a fizikai bántalmazásnak is van lelki traumája, és te ezt hogy élted meg?
4: Én mai napig nem szeretem ezt a srácot, mert nem értem, hogy miért verekedik, miért kell verekedni. Ő egyébként 4. óta jár a sulinkba, és azóta ezt csinálja. És mindenki fél tőle a lényegében. Dávid, nektek van ilyen az osztályban?
3: Szóval most jött hozzánk egy új srác 6. elején, és őt elég sokat piszkálják, előző iskolájában is sokat piszkálták.
2: És miért piszkálják?
3: Rengeteget szellent órán, meg olyan idegesítő, hogy mindenhova követ, de mégis olyan irritáló. De szerintem kibírható úgy, hogy ne kelljen piszkálni, de a többiek mégse bírják.
2: Nálunk is van egy ilyen gyerek, akit piszkálnak, rá azt mondják, hogy meleg, mert igazából egy kicsit halkabb, meg inkább lányokkal barátkozik, meg rengeteget krákok folyamatosan, futásnál kb. Fut 10 métert, és már rögtön liheg, pedig igazából nem is olyan duci, hanem elég vékony gyerekről van szó.
4: És hogy érzi magát a suliban?
2: Hát igazából nem tudom, mert eléggé egyedül van, mindig látom a fején, hogy egy kicsit szomorú, de néha szoktunk beszélgetni is, szóval nem tudom, hogy ez mennyire vidítja fel a napját, de igen, egyedül van.
4: És próbált már segítséget kérni?
2: Hát igazából még nem, mi szoktuk mondani neki, hogy nyugodtan menjen oda, barátkozzon másokkal is, ha nem is szimpatikus, akkor is legalább menjen oda, próbálja meg. De ő azt mondta, hogy neki vannak barátai az iskolán kívül is, de neki innen senki nem szimpatikus, ezért inkább meg se próbálja.
1: Ugye én is a Lillával ugye egy osztályba járok, és hát ugye ő az osztálytársam szintén, és én igazából azért nem szeretem, mert tényleg ilyen nagyon kisgyerekes, és állandóan a Lillán lóg, és nagyon idegesítő, és hiába mondjuk neki, hogy barátkozzon, ő nem hajlandó senkivel se barátkozni, és utána meg azért nyavajok, hogy egyedül van.
4: Nekem nagyon érdekes, mert van az osztályomban egy lány, aki nem beszél, és már 6 éve nem beszél, meg se szólal. És otthon beszél, de az iskolában nem. De úgyhogy semmi szóbeli, sehol se szólal meg. És szerintem még sose hallottuk a 6 év alatt.
2: Bántják a többiek?
4: Nem, ő is ilyen visszahúzódó, nem nagyon szokott oda menni senkihez, csak ül a helyén, és annyi. Nem szoktuk bántani.
2: Igen, én a Csabával járok egy suliba, és hallottam már erről a lányról.
1: Én egyszer beszéltem is vele, és hát megpróbáltam rávenni, hogy beszéljen, de nekem sem volt hajlandó semmit sem mondani.
5: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshy Zsófia és Kovács Réka. Madeline Miller, Achilleus dala. Az Achilleus dala már nagy hírnevet szerzett magának a buktok berkein belül, és emberek ezreit ríkatta meg, de már a leáldozóban van a csillaga. Amit sürgősen meg kell akadályoznunk, mivel mértán híres könyvről van szó.
1: A könyv Madeline Miller műve, aki már több mitológiai alaktörténetét újra dolgozta, nagy sikerrel. A regény Achilleus a nagyharcos és szerelme Patroklosz történetét mutatja be, a gyerekkorukról egészen a trójai háborúig. Achilleus apjának palotájában ismerkednek meg, és miután Patroklosz a szán segédje lesz, elválaszthatatlanná válnak.
0: Ez nem lesz másként a könyv százas repit igénylő végénél sem. A sztori olyan élvezhető formában adja vissza a mitológiát, hogy még azoknak is visszahozza a kedvét, akiknek végig kellett rágniuk magukat az Odüsszeián, és ez egy életre traumatizálta őket.
1: Azoknak pedig, akik Percy Jackson sorozaton nőttek fel, ez méltó tovább lépés oda, amikor valami komolyabbat keresnek, de a görög mitológián belül, valamint azoknak is, akik szeretnének valamilyen oknál fogva jobban eligazodni a görög mitoszokban, ami valljuk be, elég nehéz.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Hedrik Mira és Varga Villővirág. Az edzés fontossága az aerob és az anaerob mozgásforma.
1: Mozogni nem csak azért kell, hogy jól néz ki, hanem azért is, hogy egészséges maradj. A mozgás az egyik legmegfelelőbb módszer a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a kondi fejlesztésére, a testzsír százalék csökkentésére. Két fajtája van, az aerob és az anaerob edzés.
0: Mindkettő energiatermelő anyagcsere folyamat. A mozgás erőkifejtése határozza meg az adott edzés tartományát. Bizonyos edzéseket tarthatunk csak aerob, vagy aerob és anaerob fázisok váltakozásával. Légzésünk alapján is meg lehet állapítani, hogy a kettő közül melyik edzésformát folytatjuk éppen.
1: Az aerob edzéshez szükséges energia nagy mennyiségű oxigén felhasználással történik. A szervezet az oxigén segítségével égeti el a rendelkezésre álló zsírokat és szénhidrátokat. Így biztosít elegendő energiát az izmok számára. Kis erőkifejtést igénylő mozgás esetén lép fel az aerob folyamat. Ilyenek például az aerobik, kocogás, hegymászás, úszás vagy a biciklizés. Növeli a kitartást, az állóképességet és általában nincs lihegés vagy kifulladás.
0: Akkor beszélünk anaerob mozgásról, ha edzés közben nem jut bőséges oxigén a szervezetbe. Magas intenzitása miatt rövid ideig tartható fent. Intenzív erőkifejtés közben játszódik le. Ez általában lihegést vagy kifulladást eredményez. Ilyen például a sprint, a súlyzózás és az izomerősítő gyakorlatok. Növeli a teljesítményt és az izomlázat. Na de miért is fontos a mozgás?
1: Egy 2010-es ajánlás szerint a 17 éven alattiaknak minimum napi 60 perc testmozgásra van szüksége. A 18 és 64 év közöttieknek viszont már 150 perc mozgást, vagy legalább heti 75 perc futás igénylene a szervezete.
0: A testmozgás a szívet is megdolgoztatja, növeli a jó koleszterin szintet, javítja az inzulinérzékenységet, hatásos az inzulinrezisztencia kialakulása ellen, javítja a kognitív funkciókat, csökkenti a stroke kialakulásának kockázatát, növeli a szervezet oxigén felhasználásának hatékonyságát.
1: Churchill álláspontja egészen más volt, hiszen azt mondta, a hosszú élet titka a mozgásszegény életmód, a whisky és a szivar.
0: Szerinted Churchillnek igaza volt, vagy fontos az állandó mozgás és sportolás? Válaszodat írd meg nekünk.
2: Táskarádió. Te is be.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagy kör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a 2012. december 21-nek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.
2: A 97 Táskarádió bemutatja. www.táskarádió.hu

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.

0: volt a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A lengyel főváros bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Új dallal jelentkezett Tóth Andi. Zendaya ihlette Tom Holland egyik italát. A mikrofonnál Sarfönka. Varsóban hatályba lép a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, amelynek érdekében 22 és 6 óra között tilos szezes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az értelmekre, és a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A részleges prohibíció bevezetését a Miénk a Város nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. Rafał Trzaskowski, varsói főpolgármester eredetileg ellenezte a kezdeményezést, márciusban azonban a fővárosi közgyűlés jóváhagyta. A szesztilalmat Varsó kétnegyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A varsói rendőrfőkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt. Júniusban címmel megjelent Tóth Andi legújabb dala, videóklippel együtt. Ilyesmire régen nem volt példa, az énekesnő ugyanis 3 évvel ezelőtt bejelentette, hogy felhagy az énekléssel. Azért még ezt követően is énekelt különböző műsorokban, valamint saját márkájához készített 2 dalt, de énekesnőként azóta nem tevékenykedett. A júniusban érkezéséről még márciusban beszélt, akkor ezt mondta. Annyira szar ez az év, nagyon szar ez az év, és rájöttem, hogy nem csak nekem szar, mindenkinek szar. Ez a világ szar. Na de nem mindennel tudunk mit kezdeni, ugyebár, szóval itt úgy voltam vele, hogy amivel tudok mit kezdeni, az igazából egy dal. Szóval úgy döntöttem, hogy kihozok egy dalt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a mostani dalt követik-e majd újabbak. Tom Holland új termékcsaláddal bővíti az alkoholmentes sörmárkája, a Barrow kínálatát. A színész elárulta, hogy az új, sendi stílusú italok ötletét 2 fontos nő inspirálta az életében, az édesanyja és a párja Zendaya. Holland szerint a sendik ötlete eredetileg az édesanyjától származott, míg Zendaya azért játszott fontos szerepet a fejlesztésben, mert soha nem volt nagy sörfogyasztó, és a márka korábbi ízvilága sem nyerte el teljesen a tetszését. Ez arra ösztönözte a csapatot, hogy a hagyományos sörízeken túlmutató, gyümölcsösebb alternatívákat alkossanak. Az új limitált széria 4 ízben érkezik, citrom lime, grapefruit, bodzavirág, valamint cedar juice változatban. Az italok alkoholmentesek, 100 kalóriánál kevesebbet tartalmaznak dobozonként, és a Barrow pilsnerének, valamint limonádénak és gyümölcsös aromáknak a keverékéből készülnek. A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészeknek. Művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-áig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport, ehhez szükséges az 1 évre szóló részletes kutatási terv, a szakmai önéletrajz és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlása.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítmény elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Székesfehérvár összesen 2009 kilométert teljesített, az iskolák közül az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. A jutalmukat, labdákat, bójákat és más sporteszközöket hétfőn reggel adták át az intézmény aulájában tartott ünnepség keretében.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: azok, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: annak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Te is belefér.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Netflix sztár lehet a következő James Bond. Viselkedése miatt támadják Timothée Chalamet-et. Megkezdődött az ünnepi könyvhét. A mikrofonnál Sárf Janka. Netflix sztár lehet a következő James Bond. Az új 007-es kiléte körüli találgatások új lendületet kaptak, miközben a bookmakerek továbbra is a jól ismert favoritokat tartják esélyesnek, egy meglepő új név is egyre gyakrabban merül fel a szerepre. A nemzetközi sajtó szerint a Netflix sztárja Leo Sutter is komoly versenyzővé lépett elő a legendás karakter megformálására. Daniel Craig utolsó Bond filmje, a 2021-es Nincs idő meghalni egyszer aratott kritikai és közösség sikereket. A rajongók azonban azóta is arra várnak, ki ölti magára legközelebb az ikonikus smokingot. Tina Fey végre reagált azokra a vírusként terjedő mémekre, amelyek szerint Timothée Chalamet manspreading-gel foglalta el a személyes terét egy New York Knicks meccsen. Az április végi mérkőzésen Timothée barátnője Kylie Jenner, valamint Tina Fey is a pálya melletti hírességsorban foglalt helyet. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a fotók, amelyeken a színész széles terpezben ül, miközben Tina láthatóan összehúzó magát foglal helyet mellette. A New Heights podcast vendégeként Tina Fey azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen konfliktus nem volt köztük. Elmondta, hogy Timothée végig rendkívül kedves és barátságos volt, Kylie Jenner pedig szintén nagyon közvetlenül viselkedett. Június 1 és 16-a között ismét változatos programok várják a kultúra és a könyvek szerelmeseit Székesfehérváron. A 97. ünnepi könyvhét irodalmi sétával, izgalmas beszélgetésekkel, koncerttel és foglalkozásokkal kedveskedik a kultúra iránt érdeklődőknek. Őskori, római-kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámiaedények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak, némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is közöttük. Szerepel köztük például egy római kori mortarium, vagyis dörzsdál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és örlésére használtak. 70 éven át múzeumban őrizték néhány Alaszkában felfedezett gyapjas mamut gerinc maradványait, ám egy friss kutatás során fény derült rá, hogy a leletek valójában teljesen más állatokhoz köthetőek, írja a Science Alert. Otto Geist régész egy 1951-es expedíció során fedezte fel a csontokat Alaszka Beringia névvel ismert őskori földrajzi régiójában. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist arra a következtetése jutott, hogy a csontok gyapjas mamutokhoz tartozhattak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Az István Király Általános Iskola igazgatója Tótné Unyi Andrea köszöntötte a 2025-26-os tanév utolsó iskolagyűlésén megjelent tanulókat. Felidézte, hogy a májusban megtartott családi egészségi sportnapjukkal a királyi vigasságon párhuzamosan zajlott a futókörök napja, ahol a legtöbb kilométer gyűjtő iskola címét az István Király Általános Iskola nyerte. Az igazgató kiemelte, bár az időjárás nem volt túl kedvező a verseny napján, a tanulók, a pedagógusok és a szülők olyan nagy létszámba képviselték az iskolát, ami győzelmet ért.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táska Rádió.
2: Te is bele.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A lengyel főváros bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Új dallal jelentkezett Tóth Andi. Zendaya ihlette Tom Holland egyik italát. A mikrofonnál Sarfönka. Varsóban hatályba lép a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, amelynek érdekében 22 és 6 óra között tilos szezes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az értelmekre, és a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A részleges prohibíció bevezetését a Miénk a Város nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. Rafał Trzaskowski, varsói főpolgármester eredetileg ellenezte a kezdeményezést, márciusban azonban a fővárosi közgyűlés jóváhagyta. A szesztilalmat Varsó kétnegyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A varsói rendőrfőkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt. Júniusban címmel megjelent Tóth Andi legújabb dala, videóklippel együtt. Ilyesmire régen nem volt példa, az énekesnő ugyanis 3 évvel ezelőtt bejelentette, hogy felhagy az énekléssel. Azért még ezt követően is énekelt különböző műsorokban, valamint saját márkájához készített 2 dalt, de énekesnőként azóta nem tevékenykedett. A júniusban érkezéséről még márciusban beszélt, akkor ezt mondta. Annyira szar ez az év, nagyon szar ez az év, és rájöttem, hogy nem csak nekem szar, mindenkinek szar. Ez a világ szar. Na de nem mindennel tudunk mit kezdeni, ugyebár, szóval itt úgy voltam vele, hogy amivel tudok mit kezdeni, az igazából egy dal. Szóval úgy döntöttem, hogy kihozok egy dalt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a mostani dalt követik-e majd újabbak. Tom Holland új termékcsaláddal bővíti az alkoholmentes sörmárkája, a Bero kínálatát. A színész elárulta, hogy az új, sendi stílusú italok ötletét 2 fontos nő inspirálta az életében, az édesanyja és a párja Zendaya. Holland szerint a sendik ötlete eredetileg az édesanyjától származott, míg Zendaya azért játszott fontos szerepet a fejlesztésben, mert soha nem volt nagy sörfogyasztó, és a márka korábbi ízvilága sem nyert el teljesen a tetszését. Ez arra ösztönözte a csapatot, hogy a hagyományos sörízeken túlmutató, gyümölcsösebb alternatívákat alkossanak. Az új limitált széria 4 ízben érkezik, citrom lime, grapefruit, bodzavirág, valamint cedar juice változatban. Az italok alkoholmentesek, 100 kalóriánál kevesebbet tartalmaznak dobozonként, és a Bero pilsnerének, valamint limonádénak és gyümölcsös aromáknak a keverékéből készülnek. A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészeknek. Művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-áig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport, ehhez szükséges az 1 évre szóló részletes kutatási terv, a szakmai önéletrajz és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlása.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítmény elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfő reggel adtak át. Székesfehérvár összesen 2009 kilométert teljesített, az iskolák közül az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. A jutalmukat, labdákat, bójákat és más sporteszközöket hétfő reggel adták át az intézmény aulájában tartott ünnepség keretében.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra van kilátás. Számottevő csapadék még nem valószínű.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: kifogásokat, és adunk pár személyes tippet, hogyan kerüld el ezeket.
1: Az első a kifogás az idővel. Majd holnap megcsinálom, most túl elfoglalt vagyok, majd legközelebb. Ismerős mondatok, ugye? Legtöbben azért nem kezdünk bele új dolgokba, mert félünk az időtől. Sokkal könnyebb a kanapéról nézni a kedvenc sorozatunkat, mint az edzőteremben izzadni 2 órát. De vajon, amikor nap végén lefekszel, büszke lehetsz magadra?
2: Én egyébként azt szoktam csinálni, hogy lefekvés előtt mindig elmondok 3 olyan dolgot, amit aznap megcsináltam, és azt mondom, hogy na, ez tök jó, hogy nem halasztottam el másnapra. És ugye például itt az edzés hoztuk fel, ami igen, valószínűleg arra lesz mindig a legbüszkébb az ember, de szerintem akár egy jó könyv olvasása, vagy egy érzelmes beszélgetés is lehet olyan hasznos, ami így előre lendít téged, akár a célod eléréséhez is.
1: Hát én pont az az ember vagyok, aki mindent az utolsó pillanatra hagy, és nagyon összecsapom, és utána nagyon megbánom, és mindig megfogadom, hogy jaj, majd változtatok magamon, aztán valahogy soha nem jön össze.
0: A következő kifogás az, hogy rettegsz az ismeretlentől. Előfordul, hogy egy feladatot nem ismersz minden oldaláról. Mik lesznek a buktatói, az előnyei, és úgy összességében hogyan fog ez rád hatni? Nem árulok el ezzel nagy titkot, ha nem próbálod ki, örökké megválaszolatlanok maradnak számodra ezek a kérdések.
2: Az én módszeremhez csupán egy tollra és egy papírlapra van szükséged. Én egy táblázatot szoktam készíteni az év összes hónapjához, és minden hónaphoz 2 rubrika tartozik. Az első rubrikába egy olyan esemény kerül, amit még nem csináltam, a másodikba pedig egy új sportélmény, például elmentem jógázni vagy falatmászni, és ezek mindig egy ilyen új ilyen löketet adtak az adott hónapra, hogy majd következő hónapban ezt csinálom, meg azt csinálom, és így egész évben igazából így megvolt az a pörgés, meg az új kíváncsiság egy program után, és egész évben kutakodtam. Mi legyen a következő, és igazából így nekem a 2018-as évem egy annyira jó lett, hogy nagyon sok élmények gazdagodtam, új barátaim lettek, és az egész évemet így nagyon feldobta.
0: Hát igazából én nem vagyok ennyire táblázatfüggő, meg az ennyire nagyon komoly rendszerezésem az én műfajom, szóval ha van valami új, amitől úgy igazából félek, vagy nem ismerem azt a dolgot, akkor csak fogom magamat, és azt mondom, hogy na erre elmegyek, és ezt megcsinálom. Tehát nekem nem kell ez a valamilyen plusz, hogy na ezért csináljam meg, hanem én azt mondom, hogy megcsinálom, és akkor én megcsinálom. Aztán ha nem válik be, vagy nem lesz olyan, ami a fogamra való, akkor igazából abba hagyom, vagy nem megyek el még egyszer egy foci edzésre például, vagy box edzésre, vagy igazából bármire, hanem akkor abba hagyom, és ott pont. Kipróbálok, amikor legközelebb van lehetőségem valami újat. És igazából biztos, hogy fog jönni valami olyasmi, amivel lekötöm magam, és az nekem jó lesz.
1: Szerintem a legrosszabb, amikor a külső negatív hatások miatt döntesz máshogy. Ne engedd, hogy a környezetet határozza meg, mit csinálsz. Bizonyíts be nekik, hogy vagy olyan erős, hogy megvalósítsd az álmaidat. Gondold ki magadban, esetleg készíts pro-kontra listát. Indulj el a kiszemelt utadon. Ne aggódj, itt is csak az első lépés nehéz. Mikor már túl vagy az elején, és nem lehet lebeszélni téged semmivel, akkor mondd el a barátaidnak és a családodnak.
3: Minden este 6-tól 10-ig. A Táska Rádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Gergő és az államfogók. A történet izgalmas regény arról, hogy egy átlagos budapesti fiú, aki haverokkal lóg és játéktermekbe jár, hogy ismerkedik meg a mondák és a múlt titkaival.
1: Mielőtt belevágnánk, tudnunk kell, hogy Gergő családja kicsit más, mint a legtöbb emberé. Édesapja ugyanis korábban egy súlyos betegségben meghalt. A fiúnak ezért édesanyja új férjével, Botlik Dénessel, okleveles cipőpucolóval és annak kicsit furcsa és pimasz lányával, Zsófival kell együtt élnie.
0: Édesanyja Boglárka próbálja megbékíteni a feleket, a családtagjai azonban még sincsenek túl jó viszonyban egymással, hiszen a sértettség és a büszkeségük mindig viszályt szít.
1: Ezért sem repesett mindenki az örömtől, amikor Boglárka előállt a hírrel. Hivatalosak a vajákosok, táltosok, énekmondók, sámánok és egyéb révülők találkozójára.
0: Azonban Gergő hallani sem akar az ötletről, mivel riasztják a régi történetek a sámánokról, az életfáról vagy bármilyen hasonlóról.
1: A habatortán az, hogy még Bogi kiállhatatlan barátnője, Apollónia is velük kíván tartani. A találkozó helyszínén aztán azonnal különös események és furcsa szerzetek bukkannak fel.
0: Kezdve a lidérc fianc gerillákkal, vajákos asszonyokkal, boszorkányokkal, sámánokkal, totemekkel és titokzatos erőkkel.
1: Az álomvilág bevonja az olvasót és a szereplőket is, hogy utána sok lerágott köröm és kaland után fényderüljön a gonoszra.
0: Eközben sokat lehet tanulni az önismeretről, elfogadásról, gyászról és együttműködésről is. Gergő a főszereplőnk, de a történetben több szemszöget is megismerhetünk.
1: Megláthatjuk, mennyire más minden ember és varázslény, valamint, hogy a múltra és a jelenre egyaránt figyelni kell, hiszen a múltban gyökerezik a jelenünk is.
0: Ajánlom mindenkinek, aki szeretne a régi magyar hitvilággal megismerkedni, vagy egy érdekes és izgalmas fantasy történetet keres.
1: Szerencsére, akinek nem volt elég az első rész izgalma, a második és a harmadik rész kapuja is nyitva áll.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: 97.5 Táskarádió. Te is

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Előző adásunkban körbejártuk a cápák elődjét, a megalodont, aki, mint ahogy most már tudjuk, az ősi tengerek legnagyobb és legfélelmetesebb ragadozója volt. A megalodon a mai napig egy igen különleges és lenyűgöző cápa a tudósok számára, ám nem ez az egyetlen cápafaj, ami felkeltette figyelmüket. Az óceánokban és tengeretben számos olyan cápa él, ami ugyanolyan érdekes, mint az akkori nagy király, csak ők éppen máshogy tűnnek ki a tömegből. Hadd meséljünk róluk egy kicsit.
1: Régen a görögök a cápákat a vadászkutyákhoz hasonló viselkedésük miatt a tenger kutyáinak nevezték, de nem csak ez az egyetlen becenevük van. Még szokták úgy is említeni őket, mint a tenger tigrisei. Véletlen egybeesés, hogy az egyik legveszedelmesebb cápa az az úgynevezett tigris cápa. Szorosan követi a közismert nagyfehér cápát a legtöbb halálos kimenetülő balesetek okozója listáján, de nem kell tőlük félni, ugyanis ha csak nem tervezünk az óceánok mélyében búvárkodni, nem találkozunk velük. A nevét, ahogy ezt már gondolhattátok, a testén látható sötét csík kapta, ami emlékeztethet minket egy bizonyos szárazföldön élő macskafajra. A cápa magányosan él és általában éjszaka vadászik. Ahhoz képest, hogy a tengerek egyik legnagyobb csúcsragadozója, nem csak halakkal, madarakkal és rákokkal táplálkozik, hanem akár még az is előfordulhat, hogy az óceánokban és tengerekben talált tárgyakat is elfogyasztja.
0: A nagy pöröly cápa a jellegzetes kalapácsra emlékeztető fejéről ismert, ám a furcsa kinézete alatt rengeteg különlegesség lakozik, amit érdemes tudni a cápáról. Fontos az, hogy az egyéni fejformája nem csak egy hús kinövés, hanem ilyen a csontozata is. A szemei a kalapácsfej két végén helyezkedik el, ez pedig a mélységérzet miatt fontos, ugyanis ezzel könnyebben tudja bemérni zsákmányának elhelyezkedését. Elektromosságot vezető zselével vannak tele a cápák orrában lévő pórusok, amelyeket ezért elektroreceptoroknak hívunk. Ezeknek a különleges receptoroknak a segítségével érzékelik a többi állat izommozgását és szívverését. Ez pedig miért előny a pöröly cápának? A hosszú óra így nem csak több pórus tartalmaz, de nagyobb felületen is helyezkedik el, így a fejét egy fémdetektorként tudja alkalmazni. Nem véletlen, hogy a pöröly cápa kedvenc tápláléka, a mérges rája, ugyanis az állat szeret a homok alá rejtőzni, a cápa pedig szívesen játszik bújócskát.
1: De hogy ne csak ismertebb cápafajokról hozzunk egy pár érdekességet, bemutatjuk nektek az egyik legritkább cápafajok egyikét, a wobbegongot. Ő egy viszonylag kisebb cápa, hiszen csupán körülbelül 130 cm-re képes megnőni, de nem ettől különleges. A kis cápa remekül tudja átszázni magát a sekélyebb vizekben, mivel a testét a körülötte lévő zátonyhoz illeszkedő széles színfoltok borítják, és így a cápa beleolvad a környezetébe. Vicces kis beceneve van neki is, ő a szőnyeg cápa, a lapos kis teste miatt, ami még ráerősít mesteri átszázásra. Ami még nála érdekes, az az, hogy ellentétben a legtöbb cápafajjal, neki nem szükséges a nap 24 órájában úszni ahhoz, hogy életben maradjon, mivel képes a kopótyúján keresztül vizet pumpálni. Ezért élete nagy részét mozdulatlanul fekve tölti, és napközben is legtöbbször csak alszik. Szerintem most mindnyájan irigyeljük a wobbegongot.
0: A tengerek és az óceánok hatalmas kiterjedésű vizeiben rengeteg különleges állatfaj él. Órákon át lehetne beszélni nem csak a cápákról, hanem az összes többi állatról is, akik ugyanúgy, mint mi emberek, különleges a maguk módján. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy vesse bele magát a mély vízbe, és nézzen utána egy általa választott állatfajnak, és tanuljon meg róla valami újat.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. A mai adásban a függőségekről lesz szó. A szenvedélyek, függőségek sokféleségen lehetetlenné teszi, hogy mindegyiket egyformán kezeljük. A szenvedélybetegségek közös eleme többnyire a menekülés, ezen a nyomon elindulva kell keresni a gyógyulást.
1: Vannak különböző függőségek, ilyen például az alkoholfüggőség is, ahol a leszokás két szakaszra lehet bontani. Az első a megvonási tünetek kezelése, ez sok esetben gyógyszeres, illetve pszichiátriai osztályos kezelést igényel. A második lépés egy hosszabb időszak a szerről való lemondás. Ebben akár egy orvos vagy pszichológus is segíthet.
0: Azonban a függőségekkel való megküzdéskor nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Az sokszor csak a jéghegy csúcsa. A háttérben szorongásos panaszok, depresszió bújhat meg, ezek mögött pedig megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találunk. Vagyis a gyógyulás elengedhetetlen része, tehát az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése.
1: A dohányzás rabéi esetében nem elég önmagában például a nikotintapasz alkalmazása. Nagyon fontos a megszokott mozdulatok a rágyújtás rítusának kiváltása, kioltása, első körben akár helyettesítése. A fiatalok közül sokan csak azért próbálják ki, mivel menőnek tartják, vagy úgy érzik, ez kell ahhoz, hogy a környezetük elfogadja őket. De itt is fontos, hogy a betegek oldani akarják a feszültséget. A gyógyszeres terápiák mellett ki lehet próbálni például a hipnózist, vagy akupunktúrás, akupresszúrás technikákat is.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a leszokás során. Mivel ez a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. Olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már sokadik terápiájukon vesznek részt, a sokadik eredménytelen próbálkozásuk után. A szenvedélybetegségek gyógyulásának lényege nem csak egy jól eltalált gyógyszeres kezelést, hanem inkább életmódváltást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: A szakemberek segítségét leginkább az eltört lábú ember által használt mankóhoz hasonlíthatjuk. Eltört a lábunk, megtörtént a baj. A kórházban begipszelik, és kapunk mankót a hónunk alá. A mankó azonban nem jár helyettünk, járnunk nekünk kell szinte újra megtanulni. A mankó nélkül nem menne, de a mankó sem menne nélkülünk. Valami hasonló a helyzet a szenvedélybetegek kapcsán is.
0: Fontos, hogy az igazi gyógyulás nem azonos a tünetváltással. Nem tekinthető gyógyult szenvedélybetegnek az, aki bár abba hagyja mondjuk az ivást, de helyette drogokat kezd használni, vagy nyugtatókat kezd kontroll nélkül szedni. Ez egy új megbetegedés, nem pedig gyógyulás. Ne szégyeld, ha neked is van valamilyen függőséged, és kérj segítséget!
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is bele.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bali Villő és Hedrik Mira. A film története. A film története az 1880-as években kezdődött az első mozgógép rögzítő kamerák feltalálásával, és 1895-ben vált szélesebb körben ismerté a Lumière fivérek kinetoszkópjával, amely lehetővé tette a filmek vetítését is.
1: Az első hangos film 1927-ben készült, és az 1930-as évekre terjedt el, míg a színes film technológia az 1900-as évek elején jelent meg, és az 1930-as években vált széles körben elérhetővé a Technicolor eljárással.
0: Az első kísérletek. A mozgógép létrejöttének alapjait az 1880-as években rakták le a mozgógépek rögzítésére alkalmas kamerák kifejlesztésével. Az 1888-ban rögzített már a fennmaradt legelső film, a Roundhay-i kerti jelenet is ekkor készült.
1: A mozgókép születése. 1895-ben a Lumière fivérek feltalálták a kinematográfot, amely alkalmas volt a mozgóképek rögzítésére és egyidejűleg több néző számára történő vetítésére is, így ekkortól számítjuk a filmgyártás igazi kezdetét.
0: A hangos film korszaka. A hangos filmek megjelenése 1927-ben a Warner Brothers a Jesse énekes című filmjével vette kezdetét, és ez a technológia az 1930-as évekre széles körben elterjedté vált.
1: A színes film korszaka. A színes filmek kifejlesztése az 1900-as évek elejére tehető, és az 1930-as években a Technicolor eljárás hozta el a széles körű elterjedést, amit a Walt Disney is sokat fejlesztett.
0: Digitális korszak. A 70-es években a Dolby laboratórium kifejlesztette a zajszűrő rendszert, majd a 80-as években megjelent a digitális hangrögzítés.
1: A mozi magyarországi története a Lumière cég vetítéseivel kezdődött. Az első állandó vetítőterem 1898-ban nyílt meg a fővárosban. Ugyancsak Budapesthez kötődik az első hazai film elkészítése is, ez Zsitkovszky Béla Tánc című néhány perces munkája volt 1901-ben. A film eredetileg egy tánctörténeti előadás mozgóképes illusztrációjaként szolgált.
0: A komolyabb filmgyártás csak 1912-ben indult meg, és a fővárosi gyártóhelyek mellett különleges szerepet töltött be Kolozsvár, ahonnan például Korda Sándor és Kertész Mihály rendezői karrierje is indult.
1: Korda később Angliában telepedett le, ahol az angol filmgyártás legfontosabb alakja lett testvéreivel.
2: 97.5 Táskarádió. Te is

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Netflix sztár lehet a következő James Bond. Viselkedése miatt támadják Timothée és Chalamet-et. Megkezdődött az ünnepi könyvhét. A mikrofonnál Sárfianka. Netflix sztár lehet a következő James Bond. Az új 007-es kiléte körüli találgatások új lendületet kaptak, miközben a bookmakerek továbbra is a jól ismert favoritokat tartják esélyesnek, egy meglepő új név is egyre gyakrabban merül fel a szerepre. A nemzetközi sajtó szerint a Netflix sztárja Leo Sutter is komoly versenyzővé lépett elő a legendás karakter megformálására. Daniel Craig utolsó Bond filmje, a 2021-es Nincs idő meghalni egyszer aratott kritikai és közösség sikereket. A rajongók azonban azóta is arra várnak, ki ölti magára legközelebb az ikonikus smokingot. Tina Fey végre reagált azokra a vírusként terjedő mémekre, amelyek szerint Timothée Chalamet manspreading-gel foglalta el a személyes terét egy New York Knicks meccsen. Az április végi mérkőzésen Timothée barátnője Kylie Jenner, valamint Tina Fey is a pálya melletti hírességsorban foglalt helyet. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a fotók, amelyeken a színész széles terpezben ül, miközben Tina láthatóan összehúzó magát foglal helyet mellette. A New Heights podcast vendégeként Tina Fey azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen konfliktus nem volt köztük. Elmondta, hogy Timothée végig rendkívül kedves és barátságos volt, Kylie Jenner pedig szintén nagyon közvetlenül viselkedett. Június 1 és 16-a között ismét változatos programok várják a kultúra és a könyvek szerelmeseit Székesfehérváron. A 97. ünnepi könyvhét irodalmi sétával, izgalmas beszélgetésekkel, koncerttel és foglalkozásokkal kedveskedik a kultúra iránt érdeklődőknek. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vasalbárt könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámiaedények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak, némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is közöttük. Szerepel köztük például egy római kori mortarium, vagyis dörzsdál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és örlésére használtak. 70 éven át múzeumban őrizték néhány Alaszkában felfedezett gyapjas mamut gerincmaradványait, ám egy friss kutatás során fény derült rá, hogy a leletek valójában teljesen más állatokhoz köthetőek, írja a Science Alert. Otto Geist régész egy 1951-es expedíció során fedezte fel a csontokat Alaszka Beringia néven ismert őskori földrajzi régiójában. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist arra a következtetésre jutott, hogy a csontok gyapjas mamutokhoz tartozhattak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Az István Király Általános Iskola igazgatója Tótné Unyi Andrea köszöntötte a 2025-26-os tanév utolsó iskolagyűlésén megjelent tanulókat. Felidézte, hogy a májusban megtartott családi egészségi sportnapjukkal a királyi vigasságon párhuzamosan zajlott a futókörök napja, ahol a legtöbb kilométer gyűjtő iskola címét az István Király Általános Iskola nyerte. Az igazgató kiemelte, bár az időjárás nem volt túl kedvező a verseny napján, a tanulók, a pedagógusok és a szülők olyan nagy létszámba képviselték az iskolát, ami győzelmet ért.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap több napsütésre számíthatunk, a déli szél élénk lehet. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: Sok tezenén indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello! Hello.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 7 dolgot, amivel feldobhatod a sulis napokat.
1: Első ilyen dolgunk a bandás termékek. Szerintem érdemes arra figyelni, hogy egy olyan bandát válassz, akit valóban szeretsz, mert az eléggé hülyén néz ki, hogyha egy olyan bandának a logóját hordod, akiknek azt se tudod, hogy milyen a zenéjük.
2: Második, a cuki hátizsákok. A régi iskolatáskák szerintem már a múlté, hiszen most már mindenben a divat hódít, és minden üzletben már felelhető az új hátizsákok, akár műből, bőrszörméből, sérjemből, vagy bársonyból készülnek. Szerintetek milyen egy jó iskolatáska?
1: Én igazából személy szerint azokat a táskákat szeretem, amiket jól meg lehet pakolni, és rengeteg titkos zseb van bennük.
0: Igen, meg aminek jól tart a pántja, meg az sem árt, hogyha esetleg vízállós, ha leöntöd véletlenül.
2: Ja, és nem szakad el az első könyv után.
0: A harmadik ilyen dolog a farmer. Hogyha elhordod a tavalyi farmerodat, akkor mindenképpen jól jön egy új, kényelmes darab, mert ezeket még a lusta napjaidon is hordhatod. Ti milyen fajtákat szerettek hordani?
1: Én leginkább a skinny fazonú gatyákat szeretem, de ezekből sajnos nem találok magamra jót, mivel hogy köztudott, hogy én egy kicsikét húsisabb típus vagyok.
2: Nekem igazából mindegy, csak jó legyen. Mindig úgy megyek be, hogyha farmert vásárolok, hogy legyen a méretembe, de hát vagy bő a dereka, vagy hosszú a szára, szóval ez mindig a mamánál köt ki, aki átszabja kb. A fél nadrágot.
1: Negyedik ilyen dolgunk a kényelmes cipő. Eléggé fontos az szerintem, hogy a divatos cipőnk egyben kényelmes is legyen, mivel hogy néha futni kell a buszra, és hát eléggé rossz egy magas sarkúban futni.
2: Ötödik a motivációs határidőnapló. Most már az okostelefonok világában szerintem jól jöhet akár még egy kézzel vezetett napló is, amiben a vizsgák időpontját, a házikat vagy a baráti találkozókat tudod fölírni, hiszen rend a lelke mindennek.
0: Hatodik ilyen dolog a termosz. A hideg napok alatt is, de néha a nyári melegebb napokon is megkívánhatsz egy meleg italt, és erre a termosz nagyon jó ötlet.
2: A múltkor tök náthásra mentem suliba, és annyira megkívántam a teát, de nem volt nálam termosz, és a suliban pedig a negyedórás szünet alatt nem készül el a tea, vagy leforrázom az egész torkomat, úgyhogy tök rossz volt, hogy nem tudtam inni.
1: És az utolsó dolog, amivel feldobhatod a napodat, az a toll. Magyarországon még elég sok olyan hely van, ahol elvárt az, hogy ne laptopba jegyzetelj, hanem kézzel írj, és ezért eléggé jól fel tudja dobni a napjaidat az, hogyha valami cuki tollal írsz.
0: Igen, mint az Eszti kacsás tolla.
2: Imádom azt a tollát. Kíváncsiak vagyunk, hogy te melyiket használod ezek közül. Írd meg a Táskarádió Facebook oldalára.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.

0: Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teóbal Tíma és Domján Székely Boglárka. Bizonyára téged is rabulájtett már egy sorozat, és nem tudtad abba hagyni a nézését, amíg aztán már éjszaka is azzal győzködted magadat, hogy csak még egy epizódot megnézel és mész aludni. A műsorunkban a sorozat függőségről fogunk nektek beszélni.
1: Visszaemlékeztünk hazánkban a televíziós sorozatokat megelőzve, már a rádió kiválasztotta a szereplők iránti elkötelezettségünket. Csak a legidősebbek emlékeznek a Szabó családra, arra, hogy amikor betegre írták benne Szabó nénit, a rádióhallgatók meleg vacsorát vittek neki a kórházba. Pszichológusok írták le a telekommunikáció okozta függőség természetrajzát. Sorozatok rabjaivá válnak a nézők, ami bizony keményen felépített tudatos hadjárat a nézettségén. A sokféle függőség, alkohol, játék, sport, munka között helyet követelnek maguknak a film és a sorozat függőségek is. Évtizedekkel ezelőtt még napokat, heteket vártunk a kedvenc sorozatunk új epizódjára. Így voltunk a krimi sorozatokkal, Simon Tarpmannal, a Szomszédokkal, előtte a Tenkes kapitányával, a Zorroval vagy a Dallasszal. És ma már kattintás, és ott a következő teleregény fejezet. Mivel az okos tévéken, számítógépeken könnyen elérhető folytatás, gyorsan nézzünk még egy részt, és még egyet. Hosszú órák mennek el, mire észrevesszünk magunkat, bámuljuk a monitort, a képernyőt, és minden teendőnkről megfeledkezünk. A témával foglalkozó, ismeretterjesztő cikkekből kiderül, a sorozatok készítői kezdetek óta úgynevezett cliffhanger hatással tartják izgalomban a nézőket. Ez azt jelenti, hogy az epizódok végén függőben hagynak egy kérdést, és ha meg szeretnék tudni a választ, muszáj megnézniük a következő részt. Az évadok végén ez általában egy nagy volumenű rejtély, titok, összeesküvés. Az emberi kíváncsiságra építenek, ami ösztönszerűen sodor bele minket a sorozatok iránti rajongásba.
0: Már nem csak nagymamáink kedvelt időtöltése, hanem szinte minden korosztályt rabulájt. Az NRC szabadidőkutatás rávilágít, hogy a megkérdezettek 82%-a átlagosan közel 3 órát szórakozik egy szokványos hétköznap. Közülük pedig 44%, leginkább fiatalok, tölti film vagy sorozat nézéssel ezt az időt. Ráadásul nem csak a szabadidőnket töltjük ezzel, ugyanis a RadioTimes.com felmérése szerint, ha rákattintunk egy sorozatra, sokan még beteget is képesek vagyunk jelent azért, hogy egyhuzamban nézhessük meg az összes részt, akár 8 órán át. Azonban bármilyen hihetetlen, a sorozatok darálása egyáltalán nem olyan ártalmatlan kikapcsolódás, mint azt elsőre gondolnánk, mivel komoly hatással lehet a szervezetünkre, fizikai és mentális állapotunkra. A legtöbben a munka és a családi élet után este vagy éjszaka kezdünk bele kedvenc sorozatunkba, és bár jól tudjuk, hogy le kellene feküdni időben, túl nagy a csábítás, hogy ellenálljunk egy újabb résznek. Így a pihenéstől és az alvástól veszük el az időt, ami krónikus fáradtsághoz, napokig vagy akár hetekig tartó kialvatlansághoz vezet. Emellett egy átlagosan 30-45 perc hosszúságú epizódok, azt az illúziót keltik, hogy nem rabolnak sok időt, ellentétben a 2 órás nagyjátékfilmekkel. Pedig a kipihentség szempontjából nagyon is sokat számít, hogy például éjfél előtt vagy után kerülünk ágyba. Mondta Stoll Dániel, a Budai Egészségközpont szakszioterapeutája, ambulancia vezető klinikai szakszichológusa. Egy-egy hosszabb sorozat befejeztével nem meglepő, hogy a gyászhoz hasonló érzéseket élünk át, hiszen nehezünkre esik elengedni kedvenc szereplőinket, és úgy érezhetjük, mintha valóban elvesztettünk volna valakit. Ugyanakkor még ennél is aggasztóbb, hogy az amerikai Toledo Egyetem kutatása szerint összefüggés van a binge-watching és a depresszió között. Tanulmányukban 406 felnőttet kérdeztek meg, akiknek meglehetősen nagy aránya, 35%-a állította magáról, hogy szokott sorozatokat darálni. Miután pedig kikérdezték a résztvevőket a mentális problémáikról, kiderült, hogy a sorozatnézők között jóval magasabb a depresszióval küzdők aránya.
1: Mindez persze további vizsgálatokat igényel. Egyelőre nem tudni, hogy ezek az emberek azért küzdenek-e depresszióval, szorongásos tünetekkel, mert jellemző rájuk a binge-watching vagy a sorozatmaratonokkal, pont, hogy már a meglévő depressziójukat próbálják enyhíteni és elterelni a figyelmüket. Az azonban biztos, hogy a sorozatfüggőség komoly hatással van az agyunkra, ezért érdemes minél inkább megacélozva az akaratunkat tudatosan törekedni arra, hogy egyszerre csak egy-két részt és ne egy egész évadot nézzünk meg. Nektek mi a kedvenc sorozatotok? Írjátok meg nekünk Instán a Táska Rádió oldalán.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Nár Barbara és Fésű Amira Bonita. A mai adásban az Isten belájkolt című sorozatról lesz szó.
1: Az Isten belájkolt egy 2018-tól vetített amerikai televíziós filmsorozat, amelynek alkotói Steven Lillian és Brian Winbrandt. Amerikában 2018. szeptember 30-ától a CBS csatorna vetítette. Magyarországon pedig az RTL Klub tűzte műsorra 2019. június 14-én. A széria első évadának összesen 20 része van. Igaz, a sorozat egyelőre véget ért, de az RTL moston visszanézhető az összes része.
2: A műsor főszereplői Miles Finer, akit Brandon Michael Hall játszik, Cara Bloom, akit Violet Beanie játszik, Rakai Singh, akit Shurai Sharma játszik, Ellie Finer Miles húga, akit Javisa Leslie alakít, és Arthur Finer lelkész, Miles és Ali apja.
0: A sorozat az Amerikai Egyesült Államok beli New Yorkban játszódik több helyszínen. A szériában megismerhetjük New York nevezetességeit is. Mivel sok jelenet játszódik olyan ismert turisztikai helyszíneken, mint például a Central Park, a Times Square, a Szabadságszobor és a Brooklyn Bridge, de láthatjuk a Little Red Lighthouse, azaz a kis világító tornyot is.
1: A film cselekménye a következő. Miles megrögzött ateista, apja lelkész. Miles podcastjében folyamatosan tagadja Isten létezését. Ám egy napon valaki Isten azonosítóval ismerősnek jelöli a Facebookon. Eleinte azt hiszi, ez valami számítógépes tréfa egy hacker részéről, és mivel komolytalannak tartja, ezért többször elutasítja a jelölést. Ám Isten nem tágít, míg végül Miles elfogadja. Isten ismerősöket kezd ajánlani neki, akik neve Miles számára ismeretlen.
2: Elsőnek egy férfit ajánlanak neki, aki egy perc múlva figyelmetlenségből neki megy az utcán, miközben feleségével veszekedik. Ezért Miles követni kezdi és megmenti az öngyilkosságtól, amikor a férfi az érkező metró elé akar lépni.
0: Majd Isten ismerősnek ajánlja Karát, aki újságíró és nem tudja, miről írjon cikket. Ezért felmerül, hogy ki akarják rúgni a cégtől, mert 6 hete nem adott le cikket. Miles felkeresi és megpróbálnak együtt utána járni a rejtélyes Isten adatlap tulajdonosának. Miles számítógépes programozó haverja, Rakesh, ugyancsak próbálja lenyomozni az Isten azonosítót használó IP címét, de Rakesh egy számára áttörhetetlen tűzfalba ütközik.
2: Én életemben nem voltam nagy sorozatnéző, de ahogy megláttam az RTL-en az előzetest, egyből tudtam, hogy nagyon szeretni fogom, és ahogy elkezdődött, egyből még jobban megszerettem, és imádtam, hogy a szereplők minden alkalommal újabb és újabb kalandokba bonyolódnak bele, de engem nagyon érdekelte az, hogy fogják megoldani ezt a rejtélyt.
0: Én azért is nagyon szerettem ezt a sorozatot, mert nagyon jó helyszíneken játszódik, nagyon szépek a helyszínek, és a főszereplők is nagyon szimpatikusak. És mit csinálnátok akkor, ha titeket jelölne be egy ilyen Isten profil?
2: Én biztosan belemennék ezután a sorozatban, hogy ezt már így láttam egyszer magam előtt.
0: Én nem tudom, szerintem én is benne lennék, mert így sok embert megismerhetek, segíthetek másoknak.
1: Írjátok meg Facebookon, nektek mi lenne a reakciótok erre?
3: Minden este 6-tól 10-ig.
4: Hello.
3: A Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Most az alvászavarról lesz szó. Az alvászavar egyszerre lehet tünet és betegség is. Az alvás során a szervezet takarékműködésre kapcsol, regenerálódik, valamint fellazul a környezettel való kapcsolata. Ha valaki túl keveset vagy túl sokat alszik, akkor az egyaránt fáradtsághoz vezethet. A kialvatlanság számos negatív következményt okozhat. Ilyen a hangulat és memóriaromlás, rontja a munkahelyi teljesítményt és növeli a baleset kockázatát. Életünk átlagosan egynegyed részét alvással töltjük, így mennyiségileg sem elhanyagolható.
1: Az alvászavaros betegek 15%-ánál valamilyen szíves feszültség mutatkozik. A betegek túlnyomó része nem is érzékeli a nappali feszültséget, csak az alvászavar jelentkezésén keresztül érzi a problémát. Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak mellékhatásként alvászavart, de a túlzott koffeinfogyasztás is okozhat ilyen problémát.
0: Az alvászavarnak 4 nagy csoportja van. Az első a diszomnia. A legismertebb a diszomniák között az alvási apnoe szindróma, mely főként a horkolás közbeni hosszas levegővétel kihagyásáról ismerhető fel, melyet egy horkantásszerű nagy belégzés követ. De ide soroljuk a nyugtalan láb szindrómát, amely egyfajta zsibbadás vagy fájdalom, mely nem hagyja pihenni a végtagot. Ugyanez a kategória a hirtelen nappali elalvás, a narkolepszia.
1: Második csoportja a paraszomnia. Ennek a legismertebb változatai az éjszakai rémálomból főriadás, az éjszakai bevizelés és az alvajárás. Harmadik csoportja az inszomnia. Az inszomnia álmatlanság, alváselégtelenség egyfajta állapota, amikor a páciens permanens fáradtságot érez. Kívánja az alvást, mégsem tud elaludni. Az alvás nem pihentető, felületes, illetve túl rövid ideig tart. A folyamatosan fennálló inszomnia túlnyomó többsége tünet. Hátterükbe körülbelül a felénél mentális betegség áll. De lehet belgyógyászati, neurológiai betegség vagy életmódbeli okok.
0: Utolsó csoportja az alvászavaroknak a hiperszomnia. Ez nappali fáradtsággal járó zavar. Látszólag erre semmi oka a páciensnek, mivel elegendő időt szán a napi szinten az alvásra. Azonban a pihenéssel töltött idő nem kielégítő a szervezet számára, felszínes. Az alvási apnoe szindróma ilyen állapothoz vezet, mivel a légzés szünetek, fulladások folyton felébresztik a szervezetet, mély alvásba a szenvedő csak nagyon minimális mértékben merül, ami hosszabb távon kimerülést okoz.
1: A narkolepszia is egy alvászavar, jellemző, hogy bármikor akár nappal is néhány percig tartó mély alvás romtör a betegre. Jellemző további tünetei az alvásparalízis. Ébredéskor vagy elalváskor rövid ideig tartó teljes mozgásképtelenség áll be. Előfordul az elalváskor jelentkező érzékcsalódás, halucináció, mely intenzív érzelmek hatására fellépő hirtelen tónusvesztés, összeesés, anélkül, hogy elveszteni a beteg az öntudatát, azaz nem ájulás. Hiperszomniás panaszokat a depresszió és a szorongás is okozhat.
0: Általában az alapbetegség kezelése után az alvászavar is megszűnik. Ezek a zavarok nem csak a szervezet regenerálódását nehezítik meg, hanem a mindennapos fizikai és szellemi tevékenység elvégzését is. Ezért ajánlatos ezeket kezeltetni.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is belefér!

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lesdár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája. Hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk. De közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait. Csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetősége mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vasesti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 5 tipikus hibát, amit sok fiú elkövet az első randin.
1: Első a megjelenés. Nem kell díszmagyarban megjelenni, de nagyon fontos azért, hogy mit veszel fel az első randira, hiszen ez az első benyomás, amit egy lány kap rólad. Fontos az, hogy ápoltan nézzél ki, legyen levágva a körmöd, jól nézzen ki a frizurád, és a ruhaválasztás is nagyon-nagyon meghatározó. Fontos az, hogy ne szakadt cuccban jelenjél meg, a legjobb, amivel nem lőhetsz mellé, az a farmer nadrág és ink kombinációja.
0: Második tipikus hiba, hogyha nincs egyensúlyban a beszélgetés. Ezt úgy értjük, hogy a fiú vagy túl sokat kérdez a lányról, vagy önmagáról beszél túl sokat, és ez egyik sem jó, törekedni kell az arany középútra, mivel nagyon szeretnénk mi is megismerni titeket, fiúk, viszont hogyha túl sokat meséltek magatokról, akkor nagyon beképzeltnek tűnhettek, és ez nem jó első benyomás.
1: Például nálam egyébként ez ilyen tipikus hiba, vagy nem is tudom, hogy hibának nevezzem, de belőlem ki kell húzni a szavakat az első találkozásnál, szóval bárki kérdez valamit, az igen nem találon kívül nem tudok többet megszólalni, mert egyszerűen nem tudom, gyomorgörcsöm van, vagy nem tudom, de én mindig olyan új szituációban, vagy új környezetben, és mindig ez a külső megfigyelő vagyok, és akkor utána bontakozik ki a személyiségem, aztán később ezt sokan megbánják, de nem tudok ellene mit tenni. Szóval nekem inkább egy ilyen pasi kell az első randin, aki sokat beszél magáról, vagy legalábbis megtöri a kínos csendet.
0: De azért szerintem az se jó, hogyha túl sokat beszél magáról, még ilyen esetekben sem, mint amilyen a tiéd, mert akkor úgy érezheted nagyon könnyen, hogy nem érdekled őt, és csak azért van itt, hogy önmagáról beszéljen, nem?
1: Hát igen, ez is előfordulhat.
0: Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, én azt mondom, hogy próbáld ki a dupla randit, mivel hogy így sokkal egyszerűbb beszélgetni, és talán nem feszengsz annyira, hogyha mondjuk a barátnőddel mész, vagy egy jó barátoddal együtt randizni.
1: Köszi a tippet, majd megfogadom. És jön a következő pont, amire nagyon oda kell figyelni. Mindig a lánynak kell programot választani. Mi lányok azért szeretjük, hogyha van bennetek némi kreativitás és céltudatosság. Ha mindenben ránk támaszkodnak, az unalmas. Ezért tanácsoljuk nektek, hogy javasoljatok programokat, és akkor majd a lány eldönti, hogy hát most inkább moziba menjünk, vagy csak üljünk be egy kávéra. Szóval legyen sok lehetőség a tarsolyotokban.
0: Negyedik tippünk, hogy ne apuci kocsijával akar minket lenyűgözni. A normális lányokat szerintem egyáltalán nem fogja érdekelni az, hogy mennyi pénzed van, főleg, hogyha nem is te keresed, hanem apukád vagy anyukád, és így egy felszínes kisfiúnak tűnhetsz akár a szemükben, ez pedig nem valami pozitív dolog.
1: És egyébként is, ha a csaj csak a kocsid érdekli, az nem jó választás. És végül az utolsó hiba az, hogy túlságosan nyomul, vagy éppen, hogy egyáltalán nem kezdeményez a srác. Itt is az arany középutat tudjuk javasolni, hiszen az sem jó, hogyha nem lehet levakarni, és az sem, hogyha nem teszi meg az első lépéseket a srác. Mindkét eset úgy hathat, mintha félnél tőle. A lányok a magabiztos fiúkat szeretik, akik védelmezik őket.
0: Egyébként egy extra tippünk is van nektek, fiúk. Kössétek fel alaposan a gatyátokat, mert velünk nőkkel nem lesz egyszerű dolgotok semmiképpen sem. Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestárdinett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk. De közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait. Csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetősége mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis rifentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hack jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van. Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: El a gyobúgy állak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A lengyel főváros bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Új dallal jelentkezett Tóth Andi. Zendaya ihlette Tom Holland egyik italát. A mikrofonnál Sarfjanka. Varsóban hatályba lép a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, amelynek érdekében 22 és 6 óra között tilos szezes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az értelmekre, és a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A részleges prohibíció bevezetését a Miénk a Város nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. Rafał Trzaskowski, varsói főpolgármester eredetileg ellenezte a kezdeményezést, márciusban azonban a fővárosi közgyűlés jóváhagyta. A szesztilalmat Varsó kétnegyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A varsói rendőrfőkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt. Júniusban címmel megjelent Tóth Andi legújabb dala, videóklippel együtt. Ilyesmire régen nem volt példa, az énekesnő ugyanis 3 évvel ezelőtt bejelentette, hogy felhagy az énekléssel. Azért még ezt követően is énekelt különböző műsorokban, valamint saját márkájához készített 2 dalt, de énekesnőként azóta nem tevékenykedett. A júniusban érkezéséről még márciusban beszélt, akkor ezt mondta. Annyira szar ez az év, nagyon szar ez az év, és rájöttem, hogy nem csak nekem szar, mindenkinek szar. Ez a világ szar. Na de nem mindennel tudunk mit kezdeni, ugyebár, szóval itt úgy voltam vele, hogy amivel tudok mit kezdeni, az igazából egy dal. Szóval úgy döntöttem, hogy kihozok egy dalt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a mostani dalt követik-e majd újabbak. Tom Holland új termékcsaláddal bővíti az alkoholmentes sörmárkája, a Barrow kínálatát. A színész elárulta, hogy az új, sendi stílusú italok ötletét 2 fontos nő inspirálta az életében, az édesanyja és a párja Zendaya. Holland szerint a sendik ötlete eredetileg az édesanyjától származott, míg Zendaya azért játszott fontos szerepet a fejlesztésben, mert soha nem volt nagy sörfogyasztó, és a márka korábbi ízvilága sem nyerte el teljesen a tetszését. Ez arra ösztönözte a csapatot, hogy a hagyományos sörízeken túlmutató, gyümölcsösebb alternatívákat alkossanak. Az új limitált széria 4 ízben érkezik, citrom lime, grapefruit, bodzavirág, valamint cedar juice változatban. Az italok alkoholmentesek, 100 kalóriánál kevesebbet tartalmaznak dobozonként, és a Barrow pilsnerének, valamint limonádénak és gyümölcsös aromáknak a keverékéből készülnek. A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészeknek. Művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-áig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport, ehhez szükséges az 1 évre szóló részletes kutatási terv, a szakmai önéletrajz és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlása.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Székesfehérvár összesen 2009 kilométert teljesített, az iskolák közül az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. A jutalmukat, labdákat, bójákat és más sporteszközöket hétfő reggel adták át az intézmény aulájában tartott ünnepség keretében.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap több napsütésre számíthatunk, a déli egyszél élénk lehet. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: Csak tezenét. Indul a Táskarádió esti showja. Ez a Hello.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Hello 2026. június 3-án, a mikrofonnál Winterdia. És ahogy ígértem a múlt héten, folytatjuk a Due pályázaton indított podcastek sorát, méghozzá Bali Villő és Kovács Jászmin adását hallhatjátok majd, ami tulajdonképpen azt a címet kapta, hogy első kézből a függőségről, és ez azt jelenti, hogy valóban egy függőségben szenvedett fiatal fog arról beszélni, hogy ő hogyan éltem meg mindezt, úgyhogy erről fog szólni az ő adásuk, és egy másik téma, a külföldön való tanulás és a külföldi cserediák program életérzésébe fog minket bevezetni. Pintér Alexandra, aki Fónai Kittivel készített egy interjút, ő egyébként ismert lehet számotokra, hiszen nagy influencer is, lehet őt követni, hogy hogyan éli az életét, most pedig megtudjuk azt is, hogy hogyan alakult ki ez a fajta élete, úgyhogy érdemes velünk tartani a mai estén is. Itt a 97.5-ön.
1: A te zenéd. A te kedvenced. A te rád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónagy Kitti Márta és Pintér Alexandra. A mai vendégünk Kitti, aki nem csak sikeres influencer, hanem mellette háromszor is részt vett a Cselediák programon. Ha jól tudom, most is egy ilyen útról látogattál ide hozzánk.
1: Így igaz, köszönöm szépen a köszöntést, Szandra. Most nemrég pár napja utaztam haza Spanyolországból, úgyhogy köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
0: És hogy jött, hogy így ki utaz?
1: Nekem a nyelvtanulás az kiskorom óta az életem része, a nevelő apukám német, úgyhogy mi félig németül, félig magyarul beszélünk otthon, és így jöttek sorba az életembe a nyelvek, a magyarral együtt öt nyelven beszélek folyékonyan, először az angolt kezdtem el tanulni, akkor nagyon beleástam magam a nyelvtanulásba, nagyon örültem annak, hogy a nyelvóráknak köszönhetően egyre jobban megértem az angol influencereket és a YouTube videókat, majd középiskolában ehhez jött a francia, amivel komoly nyelvtanulási gondjaim akadtak, nem nagyon értettem az órákat, mert a franciáról annyit kell tudni, hogy leírod azt, hogy asztal, és kimondod azt, hogy szék. Tehát teljesen különbözik a kettő egymástól, és engem ezért nagyon váratlanul ért, hogy ilyen nehéz a nyelv, nem boldogultam vele, és hát maximalista tanulóként elég nehezemre esett, hogy négyeseket, hármasokat gyűjtöttem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy itt most azonnal kell valami változtatás. A Vasváriba jártam, és ott több évfolyam társam is részt vett cserediák programon, és ők ajánlották ezt a lehetőséget, ami úgy néz ki igazából, hogy részt veszel egy kiválasztó táborban, ott megnézik, hogy egyáltalán való-e neked a cserediák program, és elmondják, hogy hova mehetsz. Nekem Franciaország volt az első és egyetlen választásom, és amikor kiválasztottak, akkor pedig kiutaztam Franciaországba, 3 hónapot cserediákként töltöttem, francia iskolában tanultam, egy francia családdal laktam, és körbevettem magam a nyelvvel, amikor pedig hazértem, már folyékonyan tudtam beszélni.
0: Ez nagyon menő. És mit találtál ezen kívül fontosnak, hogy megtanuld a nyelvet?
1: Szerintem, amit például cserediákként, vagy akár egyetemi mobilitáson sokan elkövetnek, az az, hogy megérkeznek külföldre, és azt hiszik, hogy a külföldi országnak a dolga, hogy befogadja őket. Közben ez teljesen máshogy van, és egy kicsit perspektívát kell váltani. Ha külföldre utazol, te vagy a vendég, neked kell alkalmazkodni, neked kell megpróbálni az ő nyelvüket beszélni, és hogyha ezt nem teszed meg, akkor lehet, hogy nem lesznek olyan befogadóak. Tehát nyitni kell a kultúra felé, ha olyan ételeket látsz, amiben nem vagy olyan biztos, becsukni a szemed és megkóstolni, azért, mert így tudsz egy kicsit gazdagodni, és ez nem csak arról szól, hogy külföldön vagy, hanem arról is szól, hogy a nyelvtanulást én ezért nagyon szeretem, hogy azt mondják, hogy ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy, és ez pont ezért van így, mert a kultúra, az emberek, az ottani szokások, az ottani látásmód mind tartalmazzák azt, amit akár egy nyelvtanulással elindítasz, úgyhogy igazából nekem ezeket adta ez.
0: És könnyen tudtál ott barátkozni az ottani gyerekekkel?
1: Nagyon érdekes az, hogy mennyiben más ez a mostani tapasztalatomtól. Franciaországban igen, mert nagyon megadóak voltak, egy kis osztályba kerültem, és nagyon-nagyon nyitottak voltak, mert én is próbáltam franciául megszólalni. Viszont Spanyolországban már egészen más volt a helyzet, mert egyetemre, akár itthon is megfigyelhető, hogy bemennek az emberek, már rendelkeznek egy kialakult baráti körrel, és nem számít nekik, hogy most barátkoznak-e az egyetemi órákon vagy sem. Aki nyitott, az fog, aki nem, az viszont bemegy az órára, utána hazamegy, és nem történik változás a baráti körében. Úgyhogy, ha mondjuk az egyetem alatt mész mobilitásra, ott neked kell oda menni az emberekhez, neked kell megpróbálni velük barátkozni, ott nem lesz feltétlenül egy olyan befogadó közeg, ha csak te nem teszel érte. Viszont ott is ott van az, hogy rengeteg diák utazik mobilitásra, tehát velük tudsz találkozni a programon, velük tudsz kapcsolódni, úgyhogy ez mindenképpen egy opció, csak az a lényeg, hogy te nyitottan állj hozzájuk.
0: És mi motivált téged, hogy szemet hunytál a rossz dolgok, és csak így előre nézted, hogy na ez, emiatt vagyok itt.
1: Igazából a nyelv. Szerintem ez fontos, hogy egy céllal menjen az ember cserediák programra, mert akkor, hogyha ez nincs meg, akkor a nehezebb időkben a honvágy, akár egyedül lét során nincs olyan, amihez vissza tudna nyúlni, ami motivációt nyújthatna, és szerintem ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy a kiutazást megelőzze egy tudatos rákészülés, amikor letisztázod azt, hogy miért szeretnél te kimenni külföldre. Nem csak a nyelvtanulás lehet a cél, hanem lehet az is, hogy nyitottabbá váljon az ember, ember, hogyha mondjuk otthon nagyon a saját közegében mozog, csak nem mozdul abból ki, hogyha nagyon befelé forduló. Ezek a mobilitási lehetőségek vagy cserediák programok nagyon-nagyon szuperek arra, hogy egy picit kimozdulj a komfortzónádból, és akár az itthoni életedet is egy kicsit más kultúrszemüvegen keresztül tud vizsgálni.
0: És nem féltél attól, hogy egy idegen helyre kell költözned, és ott egyedül boldogulni, mert mégiscsak más, hogyha ott van neked a család, és akkor így velük vagy körbevéve, és ott egyedül bekerültél.
1: Hát szerintem anyukám jobban félt, mint én, mert 16 éves voltam, amikor az első mobilitásomra mentem. Előtte utaztunk együtt, de egyedül azért nem tudtam volna eltájékozódni mondjuk egy reptéren. Úgyhogy nagyon-nagyon izgult, hogy mi lesz velem, mi lesz akkor, hogyha nem lesz jó a fogadó család, mert mégiscsak, hogyha belegondolunk, ez egy kiszolgáltatott helyzet. Nincs ott a családod, sőt, nem is jöhetsz haza. Ezzel a 3 hónapos program alatt, legalábbis nekem még így volt, nem jöhetsz haza, nem is mehetnek ki hozzád, azért, hogy abban a 3 hónapban csak arra koncentrálj, ami ott van. És én is izgultam, meg izgatott voltam, mert nem tudtam elképzelni, hogy ez hogy fog kinézni, de az volt nagyon-nagyon szuper, hogy megvolt a felkészítés, volt felkészítő tábor itthon, amikor kiértem Franciaországba, akkor Párizsban is volt egy, nagyon izgalmas volt, mert ott jártam először, akkor jártam először Párizsban, utána pedig leutaztattak minket egy déli délre, és ott egy kis faluban laktam én egyébként, úgyhogy izgatott voltam, nem tudtam, hogy milyen lesz a család, de előtte már felvettük egymással a kapcsolatot, ami nagyon jó volt, már nem teljesen ismeretlenül köszöntem be hozzájuk, viszont mindenképpen szerintem normális, hogyha az embernek vannak félelmei, mert valamilyen szinten magára van utalva, de pont ez a lényeg, hogy annak ellenére, hogy félsz, vagy izgulsz, megléped, és ez egy olyan önbizalmat ad később, ami egész életében végig kísérheti az embert.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, benne pedig Szandra, Fonai Kitivel beszélget a cserediák életéről.
1: És Párizsban milyen tanácsokat adtak, hogy mire figyeljetek ott?
2: Hát képzeld el, hogy egy teljes felkészítő tanfolyam volt gyakorlatilag, amiben gyakorolnunk kellett olyan szituációkat, amik előfordulhatnak velünk. Na most a franciákról tudni kell azt, hogy ők nem ölelkeznek, hanem puszilkodnak. De régiótól függően változik az, hogy hány puszit adnak. És volt olyan rokonom, aki mondjuk 4 puszival köszönt, hát a végére már teljesen elszép. De például ilyeneket mondtak el a felkészítő táborban, hogy mik a köszönési szokások, az étkezési szokások. Például teljesen más időpontban étkeznek, és este 6-7, mi mondjuk ilyen 6 körül leszünk, ők ilyen 6-7 körül kezdik el főzni az ételt, és mindig főtt étel van vacsorára, és 7-8 körül ebédelnek. Úgyhogy én azok után, az vacsorák után olyan jókat aludtam mindig, mert nagyon-nagyon sokat ettünk vacsorára, viszont napközben inkább keveset. És ilyen dolgokra felkészítettek, illetve mondták, hogy állítsuk át a telefonunk nyelvét franciára, kezdjen el az agyunk átállni a nyelvre, mert tudatosan kell, hogy használjuk.
1: És mi volt a tapasztalat a kultúrával kapcsolatosan, az ételek, hogy hogy viselkedtek ott az emberek?
2: Hát figyelj csak, azért talán mondhatom, hogy volt, amikor kultúrsok élt. Összességében azért az értékrend, a hétköznapokhoz való állás hasonló Franciaországban is, viszont az étkezési kultúra nagyon-nagyon meglepett. Míg én itthon mondjuk egy kávéval indítottam a napot, lehet, hogy reggeliztem is ott, nagyon-nagyon keveset ettek délelőtt, és egykor, amikor mentünk a menzára, nekem már kopogott a szemem, annyira éhes voltam, viszont nem szabadott 10 óra ízni, mert még első napokban próbálkoztam, és az osztálytársaim szó szerint kinevettek, hogy az óvodások esznek csak 10 órakor, itt nálunk nem szokás, úgyhogy erről szokjak is le, bírjam ki egyig. Úgyhogy nagyon próbálkoztam, hogy egyig az ebédig kibírjam, és akkor ez konkrétan egy ilyen közös program volt, hogy elmentünk ebédelni. És ezt nem úgy kell elképzelni, mint itthon a suris menzát, hogy fogsz egy tálcát, és akkor gyorsan rárakják, ami az aznapi menü, és mehetsz enni, hanem itt beléptető kapuk voltak, először, amikor levetted a tálcát, kiválaszthattad a desszertet, ami mondjuk gyümölcsről volt, sajt, joghurt, néha édes desszert, és utána, amikor leültetek, voltak felügyelő tanárok, akik figyelték, hogy hogy étkeztek. Nem szabadott mondjuk közben telefonozni, először kellett tenni egy salátát előételként, és én gondoltam, hogy veszek egy kis salátát, és majd mellé rakom a főételt. És visszaküldtek a főételes blogból, hogy majd, ha megettem a salátát, akkor kapok. Tehát, hogy teljesen megvolt a menete, amit be kellett, hogy tarts, mint ottani diák, és a saláta után jött a főétel, és azután a desszert, meg még alma, szóval nagyon sok lépéses volt az ebéd mondjuk, viszont nem nagyon nassoltak délután, hanem utána megint egy tartalmas étkezés következett este, és azt figyeltem meg, hogy nagyon egészséges az ottani étkezés kultúra, és volt is, amit át tudtam venni itthon. Úgyhogy számomra ez volt egy picit kultúrsok, de nagyon pozitív értelemben.
1: És ott a suli mellett így tudtál ilyen nevezetességeket bejárni, vagy csak a sulira koncentráltál?
2: Hát figyelj csak, azért itt a nevezetességekre azt mondom, hogy ez egy 300 fős kis falu volt, ahol én laktam. Egy nagyobb városba buszoztunk át a fogadó testvéremmel egy órán keresztül minden reggel este. Amikor mondjuk leesett a hó, le sem ment a busz, tehát, hogy nem is tudtunk mondjuk suliba menni, úgyhogy ez tényleg egy pici falu volt, egy kis közösség, aminek én nagyon örültem, mert nagyon befogadó volt, nagyon kedves volt a családom, de itt annyira nevezetességeket úgy nem lehetett megnézni, viszont olyan rendes családhoz kerültem, hogy ők gondoskodtak arról, hogy elvigyenek mondjuk más városokba, meglátogattuk mondjuk a nagymamákat, elmentünk Szentetyenbe, Marseille-be és Lyonba, úgyhogy több helyre is elvittek, ahova csak tudtak, kirándultunk, túráztunk, de igazából amikor otthon voltunk, az is olyan tartalmasan, tehát, hogy nem az utazás volt a lényeg, hanem inkább az, hogy azt a közeget megszokjam, és a nyelvet így nagyon jól tudtam gyakorolni.
1: És mi volt az, ami nagyon nem tetszett, amire azt mondod, hogy hát, hogyha megint meg megtörténne, akkor nem biztos, hogy kibírnám.
2: Hú, ez nagyon-nagyon jó kérdés. Szerintem, hogyha nem lett volna ilyen jó a családom, akkor biztos, hogy nagyon nehéz lett volna, mert én egy hétnél többet szerintem ezelőtt nem töltöttem külön a családomtól. És mind a mai napig most, hogy már mesterszakos vagyok, minden nap vagy két naponta felhívjuk egymást anyukámmal, szóval nekem erre nagyon nagy igényem van, és nehéz is távol lenni tőlük. Viszont az nagyon sokat segített, hogy ott egy olyan befogadó közeg várt, és annyira úgy kezeltek, mintha a saját gyerekük lennék, hogy én ott otthon tudtam érezni magam. És hogyha mondjuk nem ilyen jó családhoz kerülök, akkor lehet, hogy az nagyon nehéz lett volna.
1: Akkor most is tartod a kapcsolatot a francia családoddal?
2: Ó, képzeld el, hogy pár éve, vagyis hát te is ott voltál, hiszen voltak nálunk karácsonykor pár éve, és meglátogattak itt Magyarországon, én is voltam már azóta náluk látogatóban, és igazából két napja volt a fogadó anyukámnak a szülinapja, úgyhogy ott is felhívtam, tartjuk a kapcsolatot, beszélünk, ez egy életre szóló emlék mindannyiunk számára.
1: És gondolkoztál azon, hogy oda-vissza menjél még, amikor fiatalabb voltál?
2: Hát én bevallom neked, hogy nagyon sokat adnak ezek a külföldi mobilitás és cserediák programok, viszont nekem annyira fontos, hogy a családom közelébe legyek, hogy én mindenképpen itthon képzelem el hosszú távon az életemet. Imádok menni, imádok utazni, azóta is voltam már két mobilitáson, mindkétszer Spanyolországban, viszont egy fél évnél tovább én nem biztos, hogy többet távol tudnék lenni. Nekem hiányzik az otthonom, a családom, a barátaim, úgyhogy nekem úgy gondolom, hogy nem lenne kivitelezhető az, hogy hosszú távon külföldön maradjak.
1: És Spanyolország hogy jött, hogy oda is kiutaz?
2: Hát a francia után, itt folytatom a sort, francia után középsuliban végeztem, és egyetemen pedig elkezdtem a spanyolt. Két év spanyol nyelvtanulás után úgy gondoltam, hogy akkor megint kell egy kis boost, és el fogok menni mobilitásra, hogy jobban menjen a spanyol nyelv. Itt most több bökkenő is következett, mert hogy nem volt nyelvvizsgám, és gondoltam, hogy nem baj, én megtaláltam egy kis kaput, le lehet vizsgázni spanyolból, ilyen szóbeli vizsgát lehet tenni, és hogyha megítélik, hogy elég jó a spanyol nyelvtársad, akkor tanulhatod az összes tárgyadat

0: Hallgattál az egyetemen, akkor felveheted a tárgyaidat spanyolul, úgyhogy megszereztem ezt az igazolást, beküldtem a spanyol egyetemnek, és felvehettem az összes tárgyamat spanyolul. Egyébként ez a mobilitás úgy néz ki, hogy folytatod az egyetemet itthon, tehát nem fogsz emiatt csúszni az egyetemen, csak egy fél évet, egy szemeszter, egy külföldi partner egyetemnél tölthetsz, és ott veheted fel azokat a tárgyakat, amik az itthoni szakodhoz, ahhoz, amit tanulsz, kapcsolódnak. Úgyhogy én ezt meg is tettem. És hát vicces sztori, hogy ugye itt ezen a vizsgán ki is derült, hogy azért nem volt olyan jó a spanyolom, és amikor megérkeztünk a Spanyolországba a reptérre, anyukám kikísért, akkor gondoltuk, hogy hát azért csak megreggelizünk itt a korai kelés után. Anya mondta, hogy na, akkor gyakorolja. Én nekem pedig annyira azért nem ment a nyelv, úgyhogy beírtam a fordítóba, hogy oké, akkor egy kávét, meg egy croissant kérünk szépen, és próbáltam elmondani a pultnál, hogy mit szeretnék kérni, és nem jutottak újra eszembe a szavak, úgyhogy gyorsan elővettem a telefonomról, és akkor felolvastam, és megkaptuk végül is, amit szerettünk volna, úgyhogy sikeres volt a művelet, de anyukám teljesen le volt sokkolva, hogy úristen, ezt most komolyan gondoltad, hogy minden tárgyadat, ami üzleti spanyolul van, aztán felvette spanyolul, és nem tudsz kikérni egy kávét fordító nélkül. Úgyhogy én teljesen kétségbe volt esve, én pedig megnyugtattam, hogy nem kell izgulni. Én Franciaországba se tudtam az első hónapban még nagyon semmit kinyögni, és a végére pedig folyékony voltam, úgyhogy majd szépen ez alakul, és végül is a vizsgaidőszakra itt is ez lett, hogy szépen fokozatosan megtanultam a spanyolt, és utána már nem volt gond, hogy kikérjek egy kávét.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, és benne folytatódik az interjú Fonai Kittivel, aki nagyon sok mindent megtapasztalt cserediákként.
1: És ezzel így mi a praktikát, hogy minél jobban, folyékonyabban tudjál beszélni?
2: Igazából amiket mondtak ebben a felkészítő táboron, onnan nagyon sok mindent átvettem. Például, hogyha megérkezel, állítsd át a telefonodat arra a nyelvre, ahol vagy, az ország nyelvére. Egyébként ezt itthon is meg lehet csinálni, tehát ugyanúgy lehetséges. Én minden új szót, amivel találkozok, vagy felírok a telefonomba, vagy lefotózom, és akkor azáltal is rögzül, hogy na ez most ezen a hirdető táblán volt ezzel a képpel, és jobban megjegyzem, illetve beszélgetés közben is felirogatom a szavakat, lejegyzem, és nem fókuszálok arra, hogy helyes legyen. Tehát az első pár hét, de inkább egy hónap arról szól, hogy belejöjj abba, hogy beszélsz. Vannak olyan ismerőseim, akik 6-7 éve tanulnak spanyolul, mégis annyira maximalisták az,

0: piaccal kapcsolatban, hogy helyesen beszéljenek, mivel ők tudják, hogy ez a szabály, az a szabály, és ez jár végig a fejükbe, hogy ne ezt hogy kell helyesen mondanom, és csak akkor mondja ki, ha már átgondolta, hogy ezzel na, így nem lehet megtanulni folyékonyan beszélni. Úgy lehet megtanulni, ha gyakorlatban használod. Ha nem jut eszedbe a szó, körülírod. És nekem például az elején olyan kérdéseim voltak, hogy terem 21 hol? Tehát, hogy egymás mögé pakoltam csak a szavakat, és nem figyeltem arra, hogy helyesség, nyelvhelyesség, szósorrend, semmi, hanem csak egyáltalán szoktattam magam ahhoz, hogy én beszélek, és én spanyolul beszélek, vagy franciául beszélek, és ezzel nagyon-nagyon jól bele lehet abban jönni, hogy akkor én már ezt is el tudom mondani, azt is el tudom mondani, na tanultam egy új szót, belerakom a mondatba. Úgyhogy szerintem ehhez kell, hogy szoktassa magát az ember.
1: Az ottani barátaiddal is spanyolul beszélsz?
0: Vannak spanyol barátaim, mi is vannak magyarok, nemzetköziek, a lakótársaim. Öten voltunk, képzeld el, az albérletben, ahol laktam, és mindenki más nyelven beszélt, úgyhogy nagyon egy nemzetközi közeg alakult ki. Lett egy nagyon-nagyon jó spanyol barátnőm, a Maria, és szerintem, ha ő nem lett volna, akkor nem tudnék ilyen jól spanyolul, mert ő mindig ragaszkodott hozzá, hogy azt gyakoroljuk. És volt egy-egy szó, elmagyarázta nekem mondjuk angolul, de mindig spanyolul beszéltünk, és én javaslom is egyébként, hogyha valaki az adott ország nyelvét szeretné gyakorolni, akkor füllentsen arról, hogy más nyelven is tud beszélni, mert mondjuk Spanyolországban, hogyha megtudják, hogy tudsz angolul, akkor lehet, hogy veled akarják gyakorolni, mert nincs más gyakorlási lehetőségük. Úgyhogy én általában azt mondtam, hogy csak magyarul tudok és spanyolul, úgyhogy ha akarja, akkor mondhatja nekem magyarul, de ha nem tudja magyarul, akkor spanyolul beszéljünk.
1: És úgy tudom, hogy ilyenkor kezdted el az influencerkedést, mikor Franciaországban voltál kint.
0: Így igaz, nagyon jól tudod. Amikor megtudtam, hogy felvettek a 3 hónapos programra, akkor eldöntöttem, hogy én ezt szeretném dokumentálni, szeretném, hogyha ez egy emlék maradna, és ezért az azt megelőző nyáron nagyon sokat videóztam, volt otthon egy kameránk, azzal vettem fel a YouTube videóimat, és megtanultam őket megvágni. És amikor már így az elsőnél azt mondtam, hogy na, ez most már jó, akkor elkezdtem posztolni, és a kintlétemet is végig vlogoltam. Annyira, és ezzel a folyamat alatt annyira megszerettem a tartalomgyártást, hogy meg is maradt, és most már 6 éve foglalkozom ezzel.
1: És először kezdted a YouTube-bal?
0: Először a YouTube-bal kezdtem, és hát körülbelül egy ilyen 2-3 évig, 2,5 évig csak a YouTube volt, utána pedig beütött a COVID. És a COVID alatt jött ehhez a TikTok, és később az Instagram is, mert annyira ráértem, és annyi sorozatot néztem, hogy gondoltam, hogy felmegyek a TikTokra, és nézek egy pár ötletet, hogy milyen sorozatokat, filmeket ajánlanak, és nem találtam. Úgyhogy én készítettem egy filmajánlót, ami pedig annyira berobbant, hogy ez rávilágított számomra arra, hogy lehet érdemes a TikTokkal is foglalkozni, és ott kezdtem el a TikTok tartalomgyártást, amit követő egy évben pedig minden nap posztoltam.
1: És így megvolt, hogy milyen témába posztolsz csak, vagy csak így össze-vissza, ami éppen tetszett?
0: Az elején ez nem volt ilyen tudatos, inkább így össze-vissza, ami tetszett, azt megörökítettem, ami inspirált, voltak tanulásos témák, de nagyon sok ugye ilyen trendkövető téma is, úgyhogy picit még az elején kísérleteztem, hogy mi az, ami nekem jól áll, mi az, ami komfortos, és több témát is érintettem. Most már ez jobban letisztult, és inkább az edukáció, az utazási témák és a vlogok irányába gyártok tartalmat.
1: Szóval ilyen tanácsokat adsz inkább.
0: Igen, és próbálom így a saját példámon keresztül megmutatni, hogy egy-egy dolgot mondjuk én hogy sajátítottam el, nekem mi vált be, és ezzel mondjuk motiválni másokat arra, hogy megpróbálják ők is, hát ha nekik is sikerül, és nekik is mondjuk egy-egy módszer megkönnyíti az életüket.
1: És gondoltad, hogy ilyen sikeres leszel?
0: Egyáltalán nem, nekem igazából ez kettelésből indult, és úgy indult, hogy egy hobbi, viszont az a nagyon-nagyon pozitív hozadéka, hogy most már ez a munkám is, mert hogy igazából tartalomgyártással foglalkozom, műsorvezető vagyok, és egy kicsit így ezzel a hobbival ráirányult a figyelmem arra, hogy mi az, amit nagyon-nagyon szeretek, és később így ezzel kapcsolatban is kezdtem el dolgozni, először marketing gyakornokként, utána marketingesként, most pedig marketingesként, és mondjuk moderált.
1: És mi az, amit nem kedvelsz az influencerkedésben?
0: Hát a vágással meggyűlik a bajom. Nagyon-nagyon szeretem dokumentálni a dolgokat, megörökíteni, viszont utána leülni és megvágni egy nagyon-nagyon fárasztó feladat tud lenni, de hát ez is hozzátartozik, ezt is meg kell csinálni.
1: És mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik influencerek szeretnének lenni?
0: Köszönöm a kérdést, és szerintem nagyon-nagyon jó, hogy ebből az irányból is megközelíted, mert szerintem ez most egy ilyen trendi téma, trendi topik, sokan játszanak ezzel a gondolattal. Én úgy gondolom, hogy arra érdemes figyelni, hogy tudatosan tegyék a tartalomgyártást, tehát figyeljenek arra, hogy olyan tartalmat tesznek közzé, ami később is szembe jöhet velük. Tehát ha egyszer valamit kiteszel az internetre, akkor az, még hogyha le is törlöd, megmaradhat, mert lehet, hogy már valaki lementette, lehet valaki továbbosztotta, és az már ott valahol ott kering. Tehát ezt tudatosítsák magukba, amikor valamit közzé tesznek, mert ha mondjuk olyan, amit később nem szeretnének visszanézni, akkor az kellemetlenséget okozhat nekik. Szóval tudatosan és nem kompromitáló tartalmakat tegyenek közzé, esetleg nézessék meg egy olyan barátjukkal, akikben megbíznak, rokonokkal, szülőkkel, hogy egyetértenek-e azzal a tartalommal, amit közzé tesznek, mert később tényleg még ennek lehet hatása, és fontos ebben tudatosnak lenni, úgy gondolom.
1: És ha újra kezdhetnéd, akkor ugyanígy csinálnád?
0: Szerintem már lehet, hogy előbb elkezdtem volna a TikTokot, de valószínűleg biztos, hogy így kellett, hogy történjen. Úgyhogy én az elhatározás szerint, vagy meggyőződés szerint élek, hogy minden okkal történik, és mindennek akkor kellett, hogy elérkezzen, amikor elérkezett. Úgyhogy most így a végső válaszom az, hogy nem változtatnék semmi, mert így kellett, hogy legyen, és akkor valószínűleg azokat a tapasztalatokat, amiket megszereztem, máshogy, vagy nem így szereztem volna meg, úgyhogy nem csinálnék semmit másképp.
1: Visszatérve az előzőre, hogy azt mondtad, hogy felkapott ez az influencerkedés. Szerintem ez mindig is fel volt kapva, mert én is egyszer belekezdtem, viszont engem ennyire nem fogott meg. Uh-huh. De mindig nézem a videóidat, és olyan nagyon jó videókat teszel fel, és ilyen érdekesek, és mindig más, és így mindig nézem, hogy na vajon most miről beszélhetsz.
0: Köszönöm szépen, de látod, tök jó, hogy te is belevágtál, és kipróbáltad, és szerintem ez kell ahhoz, hogy tudja az ember, hogy mi az, ami neki való, és kicsit a pályakeresés is szerintem ilyen, hogy több mindenbe belekóstol az ember, több mindent kipróbál, és akkor fogja a végén látni, hogy mi az, ami tetszik neki, és nálad is azt látom, hogy amit mondjuk megörökítesz így a sporttal kapcsolatban is, a kutyusaiddal kapcsolatban, az autentikus, és az nagyon te vagy. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez neked is egy jó kis kitérő volt, mert most akkor rátaláltál arra, ami nagyon te vagy.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindent megosztottál velünk. Most már mindent tudunk a Cserediák programról és az influencerkedésről.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és neked is, hogy fogadtál engem, mint vendég.
2: Mi pedig megyünk tovább. Hamarosan érkezik a Due Fesztiválra készített podcast Bali Villőtől és Kovács Jászmintól. Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bali Villő és Kovács Jázmin. Interjú alanyunk inkognitását kérte, azonban a történetével segíteni szeretne a hozzá hasonlókon, hiszen a mai témánk a függőségek. Milyen függőségeid vannak, vagy voltak?
1: Igazából többféle függőségem is volt. Ugye a leggyakoribb ugye ez a nikotin függőség. Nagyon gyakran snüsszeztem, ugye tömő köznyelven, és cigarettáztam, illetve elcigarettáztam. Főként hát a kortársaim ugye jelenléte miatt szoktam rá, meg egyéb tényezők és emberek társaságában voltam, akik ugye ezeket használták, és akkor így rászoktam én is, ugye először csak ugye természetesen az volt, hogy próbált ki, nem jó, és akkor igazából az volt, hogy jó, akkor csak egyet, jó, igazából akkor csak kébe hóba, aztán elkezdett ugye szokássá válni napi rendszerességgel, egyszer, kétszer, háromszor, egyre többször, és igazából csak azt vettem észre, egy utólagosan visszagondolva, hogy minden nap hát valamit csináltam, ha nem is sima cigarettát, de tömölt, vagy elcigit, azt folyamat szívtam, például autóba, vagy hogyha gyalogoltam, vagy ha olyan helyen voltam, és volt rá lehetőségem. És ezen kívül volt még egyéb függőségem is, például ilyen a fű, ugye, hát azt is kipróbáltam. Igazából eleinte csak azért használtam, mert eléggé megnyugtatott, el tudtam tőle könnyen aludni, jobban tudtam koncentrálni, stb. Először ugye csak a jó hatásokat vettem észre, meg ugye mindig próbáltam magamba azokat mondani, hogy hát igazából ez csak jót tesz nekem, most mi bajom van belőle, semmit nem érzek, hogy változott volna, nem vagyok beteg, nem lett tőle bajom. Aztán igazából így egyre jobban elém került az, hogy ennek hosszú távon nem csak a jó hatásai fognak megjelenni bennem, hanem egyéb rossz tényezők is, például ugye köhögés, stb. Torokfájás, emlékezet, ugye a memóriának a romlása, ilyenek, ez egyébként idővel meg is jelent a memóriám romlása, az amúgy kicsit még mindig jelen van sajnos, de már eléggé javulóban van, mióta leszoktam.
0: És milyen hosszú volt az az időszak, ameddig használtad ezeket?
1: Körülbelül, nem tudom, egy ilyen egy évig talán, másfél évig, bár én inkább egy évet mondanék, mert utána már elkezdtem így letenni. Nem azt mondom, hogy azonnal abba hagytam, mert az hazugság lenne, de próbálkoztam, és így időről időre szépen lassan sikerült mindent így abba hagynom fokozatosan. Először ugye a füvet hagytam el, utána pedig a nikotint, és így időről időre vágtam magam körül azokat az embereket, azokat a ilyen barátságokat, úgymond, lehetett egyáltalán annak mondani, amiktől, vagy akiktől ezeket meg tudtam volna szerezni.
2: És hogyan ment ez a folyamat? Honnan jött, hogy te ezt szeretnéd így abba hagyni, így szeretnél leszokni?
1: Nekem az egészségi állapotommal alapból is voltak problémák, nem komolyak, tehát nem kell itt vészmadárkodni, hogy akkor itt a vég, de voltak alapból is problémák vele, és igazából minden ilyen másodpercben, amikor nem használtam, azon gondolkoztam így esténként, hogy vajon meddig tudom úgy csinálni, hogy ne legyen belőle következménye, tehát ne legyen neki se egészségügyi, se pedig egyéb következménye, tehát nem akartam azért börtönbe se kerülni, meg ilyenek, és igazából ez a kettő így kombinálódott a fejemben, és megadta azt a löketet, hogy jó, akkor ez az utolsó, itt a vége, igazából nem is volt rá úgy időm, hogy be tudjam szerezni az újabb adagokat, meg így találkozzak azokkal az emberekkel, akiktől ezeket be tudom szerezni, mert ugye nyári szünet volt, mindenfele is mentem, tehát nem is voltam Magyarországon, kezdjük azzal, ne utána, amikor visszajöttem, akkor egyből mentem el megint máshova, igazából időm se volt rá már, a drága is volt, tehát pénzt se akartam rá többet kidobni, mert fontosabb dolgokra is akartam költeni, és úgy gondoltam, hogy ha ezeket megmondom magamtól, amit egyébként utólag ki is számoltam, akkor eléggé sokat tudok spórolni vele, illetve hát az egészségem is javulna,
0: És neked a szüleid tudtak erről?
1: Nem, természetesen egyikről sem tudtak, bár volt pár eléggé olyan necces szituáció, hogy a lebukás közelébe kerültem. Például az elcigivel egyszer-kétszer sikerült sajnos lebuknom. Hát egyszer biztos, másodjára szerintem elhitték a kamut, amit beletettem nekik. Például olyanokat, hogy buliból hazajöttem kicsit nem odaillő állapotba, és hát most azt értem, hogy eléggé be voltam alkoholizálva, és ott felejtettem a zsebembe elől, és eléggé ugye kidudorodott, mert ilyen nagy. És megkérdezték, hogy hát mi van a zsebemben, mondom, semmi. Aha, jó, hát ez nem úgy alakult, ahogy én gondoltam, elkezdték ráncigálni a kezemet, és kirepült a nadrágomból úgy kb. A bejárati ajtóig egészen koppant. Azt mondták, hogy hát édesapám kiröhögött, azt mondta, hogy hát ez a nem tudom kinek a micsodája, nem szeretnék neveket mondani, és akkor mondtam, hogy hát igen, véletlenül nálam maradt, nem használtam, csak nem mertem elővenni, mert féltem, hogy azt hiszitek, hogy ez enyém. Ezt szerintem amúgy elhitték, aztán a következő alkalomra már nem nagyon hitték el, igazából elvették, elkönyvelték annak, hogy gratulálok fiam, és elküldtek a szobámba. Aztán volt olyan, hogy például bejött a szobámba, elkezdett ott szagolgatni, és akkor azt mondta, hogy fú, de büdös van itt. Mondom, nem tudom, mit érzel, mondom, minden nap elmondott, hogy büdös van, de én nem érzek semmit, plusz most szellőztettem. Azt mondja, hogy azt érzem viszont, és akkor mondja, hogy ja, fölnyomta a lámpát, és akkor odajött hozzám, belenézett a szemembe, és most látta, hogy te füvesztél. Halál komolyan a szemembe nézett, és mondta, hogy te füvesztél. Mondom, de hogy? Mondom, hogyan csináltam volna? Nincs is rá pénzem, nincs is rá időm, plusz kitől vettem volna. Azt mondja, jól van. Elfogadta annak, hogy nem, lekapcsolta a lámpát, és kiment a szobából bármiféle komment nélkül.
2: Hát akkor az így elég egyszerűen le lett rendezve. Ha már így a szülőknél tartunk, meg így a családnál, hogyan hatott ez ki a többi szeretedre, tehát a többi családtagodra, vagy esetleg a közeli barátaidra?
1: Igazából a közeli barátokra nem nagyon hatott olyan mély benyomással, ugyanis olyan barátaim voltak, akik ugye ezeket csinálták. Tehát igazából őket nem érintette ebből a szempontból úgy, hogy jó, akkor te most el vagy ítélve és ki vagy tagadva, hanem igazából a szüleimet csak azért nem akartam, hogy megtudják, mert féltem attól, inkább nem is attól, hogy lebukok és megbüntetnek valamivel, vagy nem tudom, hanem inkább az elítéléstől, meg a kitagadástól, meg attól, hogy ugye csalódnak bennem. Inkább ez volt bennem. Viszont ugye van két testvérem, a nővérem az semmit nem sejtett, a bátyám volt igazából az egyetlen, aki így ezt tudta, az egészet. És igazából ő annyit mondott nekem mindig, hogy igazából azt csinálok, amit akarok, csak tudjam a határaimat, ő nem fogja elmondani senkinek, hogyha én megkérem, hogy ne mondja, de hogy ő nem támogatja, viszont hogy attól függetlenül ő elfogad. És ez egyébként jól esett minden egyes alkalommal, amikor mondta.
2: És mindezek után hogy érzed magadat most?
1: Igazából el vagyok, így nagyon sok változást ugye nem érzek most, azon kívül, hogy letettem, és ugye ezzel én is tisztában vagyok, azon kívül nagyon semmi nem történt, tehát van, mikor elkezdtem ugye leszokni, akkor töltöttem le ilyen alkalmazást, ami mutatta, hogy hány nap, meg mit tudom én, micsoda, meg hogy mennyi pénzt spóroltam, meg ilyenek kis motiváció, hogyha esetleg elveszett, akkor megnyitottam, megnéztem. Most amúgy nem is tudom, mennyit mutatna, szerintem már simán mutatna 1 milliót, mert eléggé drága volt minden, és hát amúgy családi körökben így minden továbbra ugyanúgy mozog, anyám attól függetlenül mérges, ha szarjegyet kapok, ez ugyanúgy megmaradt, szóval nagyon nagy változás nem történt. Igazából nem tudom, szerint én visszagondolva úgy látom, hogy a szerelmi életemre volt kihatással, mert akkor, amikor használtam, akkor vagy nem volt barátnőm, semmilyen ilyen olyan barátom, akire tényleg azt mondhatom, hogy barátom. Azóta meg így újra vannak olyan barátaim, akikre azt mondhatom, hogy a barátom, meg van, lett barátnőm, aki olyan, hogy nem azért van, mert hogy kihasznál, hanem azért, mert elfogad úgy, ahogy vagyok. És ő mondta azt is, mikor még ugye használtam, mert akkor már beszéltem vele, csak akkor már csak elcigiztem. és mondta, hogy igazából őt nem zavarja meg, hogy elfogad úgy is, viszont hogy nem támogatja attól függetlenül, meg hogy nem nézi jó szemmel, de hogy attól függetlenül elfogad, meg szeret, de hogy örülne, ha letenném. És akkor ez is igazából egy ilyen löketet adott nekem, és tök jól esik, hogy tudom, hogy akármit csinálok, elfogad úgy, ahogy vagyok.
2: Ne féljetek segítséget kérni. Ha nem szóltok, sokkal rosszabb helyzetbe is kerülhettek, mint amiben vagytok.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Netflix sztár lehet a következő James Bond. Viselkedése miatt támadják Timothée Chalamet-et. Megkezdődött az ünnepi könyvhét. A mikrofonnál Sárfianka. Netflix sztár lehet a következő James Bond. Az új 007-es kiléte körüli találgatások új lendületet kaptak, miközben a bookmakerek továbbra is a jól ismert favoritokat tartják esélyesnek, egy meglepő új név is egyre gyakrabban merül fel a szerepre. A nemzetközi sajtó szerint a Netflix sztárja Leo Sutter is komoly versenyzővé lépett elő a legendás karakter megformálására. Daniel Craig utolsó Bond filmje, a 2021-es Nincs idő meghalni egyszer aratott kritikai és közösség sikereket. A rajongók azonban azóta is arra várnak, ki ölti magára legközelebb az ikonikus smokingot. Tina Fey végre reagált azokra a vírusként terjedő mémekre, amelyek szerint Timothée Chalamet manspreading-gel foglalta el a személyes terét egy New York Knicks-meccsen. Az április végi mérkőzésen Timothée barátnője Kylie Jenner, valamint Tina Fey is a pálya melletti hírességsorban foglalt helyet. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a fotók, amelyeken a színész széles terpezben ül, miközben Tina láthatóan összehúzó magát foglal helyet mellette. A New Heights podcast vendégeként Tina Fey azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen konfliktus nem volt köztük. Elmondta, hogy Timothée végig rendkívül kedves és barátságos volt, Kylie Jenner pedig szintén nagyon közvetlenül viselkedett. Június 1 és 16-a között ismét változatos programok várják a kultúra és a könyvek szerelmeseit Székesfehérváron. A 97. ünnepi könyvhét irodalmi sétával, izgalmas beszélgetésekkel, koncerttel és foglalkozásokkal kedveskedik a kultúra iránt érdeklődőknek. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámiaedények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak, némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is közöttük. Szerepel köztük például egy római kori mortarium, vagyis dörzsdál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és örlésére használtak. 70 éven át múzeumban őrizték néhány Alaszkában felfedezett gyapjas mamut gerinc maradványait, ám egy friss kutatás során fény derült rá, hogy a leletek valójában teljesen más állatokhoz köthetőek, írja a Science Alert. Otto Geist régész egy 1951-es expedíció során fedezte fel a csontokat Alaszka Beringia névvel ismert őskori földrajzi régiójában. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist arra a következtetése jutott, hogy a csontok gyapjas mamutokhoz tartozhattak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Az István Király Általános Iskola igazgatója Tótné Unyi Andrea köszöntötte a 2025-26-os tanév utolsó iskolagyűlésén megjelent tanulókat. Felidézte, hogy a májusban megtartott családi egészségi sportnapjukkal a királyi vigasságon párhuzamosan zajlott a futókörök napja, ahol a legtöbb kilométer gyűjtő iskola címét az István Király Általános Iskola nyerte. Az igazgató kiemelte, bár az időjárás nem volt túl kedvező a verseny napján, a tanulók, a pedagógusok és a szülők olyan nagy létszámba képviselték az iskolát, ami győzelmet ért.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap több napsütésre számíthatunk, a déli szél élénk lehet. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello! Hello.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál, Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek hét különleges tényt Ady Endréről.
1: Ady 1877. novemberében született, de a keresztlevele szerint nem az Endre, hanem az András nevet kapta. Az ismerősök szerint édesanyjára, Pásztor Máriára hasonlított, sötét bőrét, haját és szeme színét is tőle örökölhette. Volt egy másik különös családi öröksége is. Mindkét kezén 6 ujjal született. A csökevényes plusz ujjakat a bába egy-egy cérnahurokkal elkötötte, így azok végül elsorvadtak és szinte nyom nélkül eltűntek. Ady minden esetre szívesen mutogatta a kezén lévő hegeket, mivel kiválasztottsága bizonyítékaként tekintett rájuk. A hiedelmek szerint a sokújúság a táltottság bizonyítéka volt.
2: A hatójúság mellett voltak más testi problémái is. Mindkét oldalt lenőtt füllel és feltűnően nagy, rövidlátó szemmel született. Felnőttként hiúságból nem hordott szemüveget, inkább egészen közelre hajolva olvasott. Lábai alkatilag véznek, gyengék voltak, ennek tudhatta be bizonytalan járását, nagy bütykei miatt pedig speciális cipőket kellett hordania. Vékony lábait nem szerette, ezért nem is nagyon maradtak fel róla egész alakos fotók. Széles, férfias vállaira viszont büszke volt.
0: A harmadik tény, hogy már egészen fiatalon hőszerelmes volt. Kisgyermekkorában először a szomszédék kis Rózája keltette fel a kíváncsiságát. Én már 3 éves koromban nem voltam ártatlan. 3 éves korom óta mindig szerettem, emésztően, viharosan és sokszor, írta a Katinkáig című művében. Később kamaszkorában a nők és a szexualitás iránti érdeklődése csak fokozódott. Sőt, az ébredező nemisége olyan erős volt, hogy orvosi kezelést igényelt. Első szexuális kapcsolata viszont trauma volt számára, csak 16-17 éves volt, amikor megtörtént, de az élmény finoman szólva nem teljesítette be a várakozásait.
1: Ady alkoholbetegsége már nagyon hamar, 10 éves korában kialakult, és aztán meghatározta egész életét. Elképzelhető, hogy ennek nem csak az akaratgyengesége volt az oka, mert állítólag már kisgyermekkorában is itatták. Ady többször is említést tett róla, hogy csecsemőkorában egy-egy pohárka bort adtak neki, hogy erősödjön, de az is előfordult, hogy pálinkába mártott rongyolat adták el. Első lerészegedése is még gyermekkorában volt egy lakodalmon. Később rendszeresen előfordult, hogy a versíráskor a pohárhoz nyúlt, bár részegen ő sem tudott dolgozni.
2: Elég valószínű, hogy Adinak lett volna gyereke, ha kicsit máshogy alakulnak a dolgok. Léda 1907. augusztus 26-án halva született lánya ugyanis igen nagy eséllyel Ady Endrétől származott. A magzat pár nappal a születés előtt halt el a mélyben, bárhogy mi volt ennek az oka nem derült ki. Czeisel Endre szerint vagy az történt, mert Léda sokat cigarettázott a terhesség alatt, vagy pedig a vérbaj okozta a tragédiát. Bár bizonyíték nincs rá, hogy Ady volt az apa, szinte 3 érv is emellett szól. Egyrészt Ady végig kísérte a terhességet, és Léda őt hívta, amikor rájött, hogy baj van. Másrészt Léda és Ady Endre a fogamzás legvalószínűbb időpontjában 1906. december 4-én, illetve az azt megelőző és követő 2 hétben együtt voltak, harmadrészt pedig Ady magáénak vallotta a gyermeket, mert 6 ujjal született, mint ő.
0: Az alkoholizmus mellett Adinak más szenvedélyei is voltak. Rengeteget cigarettázott és szerencsejáték függő is volt. Ráadásul nagyon rossz alvó volt, gyakran szenvedett álmatlanságban, így a gyógyszerek fogja is lett. Életét végig kísérte a neurasztenia, azaz az ideggyengeség is. 1913-ban a problémával felkereste Ferenczi Sándor pszichoanalitikust, ő azonban nem vállalta a kezelését.
1: Bár Ady már régóta beteg volt, a halála mégis váratlanul érte az embereket. Az állapota igazából ekkor már majdnem 1 éve elég kritikus volt. A vérbaj tünetei mellett más problémái is voltak, állandóan lázas volt és többször volt tüdőgyulladása is. Végül, amikor már nagyon rosszul volt, a Liget szanatóriumába szállították, ahol még 2 hétig élt. Ady utolsó reggeléről Pap Márta, az őt gondozó nővér számolt be.
2: Este megvacsorázott, aztán elaludt csendesen. A láz ekkor pontosan 39,9 volt. Éjfél felé én is lefeküdtem, és reggel 8 óra után arra ébredtem, hogy a beteg lélegzete nem normális, és arca hirtelen elfehéredik. Megijedtem, hozzáugrottam és kérdeztem. Fáj? Mi fáj? Hívjak orvost? Nem válaszolt. Aludt. Rémületemben nem mertem otthagyni a szobában, elkezdtem tapsolni hangosan, mint a színházban szokás, hogy valaki észrevegyen a folyosóról. Úgy küldték fel Reis doktor kisasszony, ő volt az inspekciós. Kámfor és koffein injekciókat kapott, majd elkezdett hörögni, de még mindig nem ébredt fel. Pár pillanatig tartott az egész, 8:45-kor álmában meghalt.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vasesti és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 dolgot, amit soha ne tegyél fel az internetre.
1: Ha a közösségi oldalakon lógsz a barátaiddal, könnyen elfelteted, hogy hol a határ. Vannak bizonyos témák, amiket kizárólag 4 szem közt vagy személyesen szabad megbeszélni, hiszen nem tartozik másra. Elhoztunk neked 5 olyan dolgot, amit biztosan ne tegyél ki az online oldalakra.
0: Képek az előző esti buliról. Mindenki azt állítja, hogy ismeri ezt a szabályt, de partizó, ittas és cigiző emberekről nap mint nap kerülnek fel képek a Facebookra. Miért butaság? Mivel online bárki tovább küldheti a fotókat annyiszor, ahányszor szeretné, és annak, akinek csak szeretné. A munkáltatók gyakran ellenőrzik a közösségi oldalakat, mielőtt döntenek arról, hogy kit alkalmaznak, tehát egy kompromittáló kép szó szerint tönkretelti a jövődet. Hogy mit tegyél? Nos, kezdésnek ne viselkedj kompromittáló módon egy partin. Különösen, ha közelben kamera is van. És mivel már minden ember zsebében kamerával ellátott mobil lapul, jobb, ha óvatos vagy.
1: Ha már a képekről beszélünk, a kihívó képek is elég cikisek lehetnek. Ebbe a kategóriába tartozik a félig meztelen képtől elkezdve bármi olyan, magadból többet megmutató kép, amit nem szeretné, hogy a szüleid vagy más ismerőseid is lássanak. Ez azért rossz dolog, mert az ilyen típusú képek hajlamosak nagyon gyorsan gazdát cserélni. Lehet, hogy azt hiszed, ez csak a kedvesed látja majd, de ha egyszer elküldted, minden ellenőrzésedet elvesztett felette. Nem tudhatod, hol végzi majd. Néha a féltékeny exek küldözgetik őket, vagy éppen a büszke barátod barátnőd mutogatja majd.
0: A telefonszámod vagy a címed. Néhány közösségi oldal lehetővé teszi, hogy személyes infókat közölj a profilodon, és néhány oldalon nyilvános parti meghívásokat küldhetsz, ahol bárki megtalálhatja a lakcímedet. A személyes információk közösségi oldalakon való közzététele a legegyszerűbb módja, hogy megoszd a barátaiddal. De egyidejűleg a legegyszerűbb módja annak is, hogy a legfurább ismeretlenekkel, esetleg egy zaklatókkal közölt személyes adataidat akkor is, ha nem szeretnéd, hogy az ajtódon kopogtassanak. Ezeket az infókat csak privát üzenetekben, e-mailekben küld el. Lehet, hogy időigényesebbnek tűnik, de sokkal egyszerűbb, mint később megváltoztatni a telefonszámodat vagy felhasználó nevedet. És ahelyett, hogy partira felhívod, nyilvános meghívót készítenél, egyszerűen csak küldj szép néhány e-mailt, üzenetet a partner listádon található személyek között.
1: Jobb, hogyha a véleményedet a főnöködről vagy a tanáraidról szintén nem az interneten folytatod le. A közösségi oldalak nagyszerű helyek a panaszkodásra a munkával vagy a sulival kapcsolatban, nem? Emlékezz, akármit írsz, mindig visszajuthat ahhoz a személyhez, akiről írtad. Ha amit írsz, nem igaz, vagy egyszerűen csak nem túl hízelgő, később megbüntethetnek, vagy akár ki is rúghatnak miatta. Mint azt a lányt, aki azután bocsátottak el a munkahelyéről, miután közölte Facebook oldalon a barátaival, hogy szerintem a munkája unalmas. Inkább tarts magadban a soppánkodást mindaddig, amíg nem találkozol a barátaiddal, és nem tudod személyesen elmesélni nekik, mi történt. Egyébként is úgy sokkal élvezetesebb.
0: Az 5. olyan dolog, amit biztosan, hogy ne tegyél fel az internetre, azok a lelki problémáid és a magánügyeid. A közösségi oldalak melegágyai a baráti harcoknak, szakításoknak és szemérmetlen pletykáknak. Az egered egyetlen kattintásával szuper egyszerűen megoszthatod másokkal életed sötét részleteit. Néhány beszélgetés jobb, ha 4 szem közt történik. Ha a nagy közönség előtt személyeskedsz, az tönkreteszi a személyes reakció varázsát, sérti a barátaidat és esetleg még több konfliktus szül. A közösségi oldalakat ne olyan helynek használd, ahol kiteregeted a szennyest a barátokról, ellenségekről. Helyette használd pozitív dolgok megosztására. Írd meg a jó dolgokat, amik történnek veled, a személyeskedés pedig tartsd meg magadnak.

0: 97.5-ös rádió, te is beleférsz a mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor a TV2-nél a Tények és a Tények Plusz műsorvezetője. De vajon hogyan is néz ki egy napja, és milyen előkészületekre van szükség az élőadáshoz? Ezeket most egyenesen tőle tudhatjátok meg.
1: Jelenleg ugye a TV2-nél a Tények és a Tények Plusz műsorvezetője vagy, Mars Janikó oldalán. Hogyan néz ki egy napod? Milyen előkészületekkel jár az előadás?
2: Igen, egyébként ez érdekes, hogy az Anikóval dolgozom együtt, akivel egyébként abból a 20 évből körülbelül 15-öt szintén együtt dolgoztam, csak aztán Anikó ugye elköltözött az országból, meg gyermekei születtek, tehát nyilván az élet egy kicsit elsodort bennünket, de aztán visszasodort, ez nagyon érdekes. Itt ugye én most csak műsort vezetek, ez azt jelenti, hogy nem vagyok felelőse, vagy felelős szerkesztője a műsoroknak. Ez szó szerint azt jelenti, hogy azok az anyagok, amik megszületnek és belekerülnek az adásba, azokat én tulajdonképpen adás előtt látom csak, vagy a szövegeiket csak adás előtt, abban én nem szólhatok bele. Tehát ilyen szempontból a korábbi munkahelyemen ugye egy jóval nagyobb felelősség volt, mert ott egy adásnak minden szaváért én feleltem, az egy óriási munka volt, az reggel kezdődött és este fejeződött be. Ez a munka, ez délután kezdődik, ilyen 2-3 körül bejövök ide a TV2-be, akkor itt a szerkesztővel átnézzük az aznapi adást, megnézzük a promókat, amiket ugye délután folyamán, ugye, ahogy ez a műsort estére promozzuk, aztán nyilván van egy fizikai átalakulás, amikor engem beöltöztetnek, lesminkelnek, beállítják a hajamat, tehát van egy ilyen fizikai rész, és aztán van egy elméleti rész, hogy bejövök ide a szobámba, végignézem az adásmenetet, elolvasom az összes felkonfot, az összes hírt, azért itt egy olyan 50-60 hír megpördül egy adáson belül, nyilván ott azért már fontos minden egyes szó, ami elhangzik. A felkonfjaimba én bele szólhatok, bele nyúlhatok, tehát hogyha azt látom, hogy valami hibát esetleg a kollégák nem vettek észre, azt kijavíthatom, hogyha észreveszek benne egy szóismétlést, vagy csak egyszerűen elmondom magamnak, és úgy érzem, hogy ez az én számból nem jó, vagy túl hosszú a mondat, vagy egyszerűen kiállt azért, hogy javítsunk bele, akkor én ezt az egészet átírhatom, és sokszor át is írom, nem mindig, de sokszor átírom, úgy magamra formálom ezeket a szövegeket, és akkor szép lassan elérkezünk az adásig, akkor még egy utolsó ellenőrzés, rajtam is, meg a szövegeken is beülünk, lepróbálunk egy pár dolgot adás előtt, és aztán utána elindul az élőadás.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az Erfurti karácsonyban.

0: Egy homályos futón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
1: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
0: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
1: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Mely ez a legkirályabb rádió?
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

95. Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. Az árnyak hangja. Az árnyak hangja L. K. Patricia első megjelent könyve. A fantasy főszereplője Sorel, a lobbanékony nő, aki a családjáért küzd. Az apja súlyosan megbetegszik, miután meghűlt egy viharban, és az egyetlen esélye Sorel, aki nem tétovázik, minden esélyt megragad,

0: hogy segítsen. Egy félelmetes boszorkány kunyhójába is bemer menni, aki a segítségért cserébe egy férfit és egy könyvet akar. Egy bizonyos férfit és egy bizonyos könyvet. Sorrel elindul, hogy megszerezze, de vajon mennyi ideje van, miközben az apja bármelyik percben meghalhat?
1: Útja során a már elfogott bizonyos férfitől is segítséget kell kérni. De vajon Kilian tud neki segíteni, miközben a saját múltja is démonjai elől menekül több-kevesebb sikerrel? A férfi egyre jobban megkedveli a kitartó Sorrelt, aki nem mond neki teljesen igazat, míg a nő is megkedveli az idegesítő Kiliant, de semmit sem tud róla. Sorrel óvatosan próbálkozik, de Kilian pajzsát csak nehezen lehet áttörni. Sorrelnek megvan hozzá az elég kitartása, de vajon érdekli eléggé, hogy küzdjön? Sikerrel járhat egyáltalán, miközben ezernyi más gondja is van, miközben az idő szorít és a vonzalom egyre inkább lángralóban?
0: Az árnyak hangja egy sötét tündérmese, ami tökéletes bevezető a fiatalabb korosztály részére is, a kitalált, mágikus és lebilincselő világok univerzumába. Remekül átadja az érzelmeket, a mágiát, a humort és a bátorságot, miközben a történet végig söpör az ember szívén. Sorrel fájdalommal, reménnyel és haraggal teli útját kísérhetjük végig, és le sem lehet rakni közben a könyvet.
1: Kilian és a lány külön-külön is elképesztően jól megformált karakterek. Mindketten tele fájdalommal, de rengeteg erővel és mágiával. Együtt viszont az egész világot tudnák uralni. A vége kissé kérdéses, ezért valószínűleg lesz második része. A rajongók már alig várják, hogy megtudhassák, hogyan folytatódik Kilian és Sorrel kapcsolata, a mágia örvénye, vagyis ez az elképesztően jó történet. Ha te is kíváncsi vagy rá, a könyvesboltokban megtalálod, és reméljük nem sokára a második részét is. 97.5. Táskarád.

0: 94.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szilágyi Keve és Csabai Vince. Megéri a Magyarországon profi sportolónak lenni. Nem csak a focisták keresik degeszre magukat Magyarországon, egy-egy kézilabdázó és kosaras is simán hazavisz 6-7 millió forintot havonta. Ugyan a pontos összegeket csak az aláíró felek ismerik, több sportoló és játékos ügynök is árulkodott alapnak. Például a kézilabda, ahol az átlagfizetés 3 millió forint. Ezek a fizetések férfiakra vonatkoznak, a nők fele annyit kapnak. Kivétel a röplabdában, ott a nők keresnek többet, mint a férfiak. Ám de ezek a fizetések is nagyon változók, mindenhol más és más mennyiségben kapjuk meg pénzünket.
1: Ezek bizonyítják, hogy csapatsportban éri meg a legjobban profinak lenni. Nyilván az egyéni sportolók is jó az összvagyonuk, csak a sportból például Csipes Tamara, aki 107,2 millió forintot szedett össze kajakozásból, vagy Szilágyi Áron, aki 78,5 millió forintot vívásból. Ám bár a kézilabdázók és vízilabdázók már felveszik versenyt keresetben a világelittel. Ennek köszönhetően a legjobb játékosok már nem állnak feltétlenül légiósnak, hanem itthon maradnak. A futballisták fizetése ugyan jócskán elmarad a világsztárokétől, de mivel vannak már több mint 10 milliós havi fizetések is az NB1-ben, nem lehet okuk panaszra, főként ha az eredményeket is figyelembe vesszük.
0: De röplabdában miért keresnek kevesebbet a férfiak? Kaptuk meg a kérdést egyik kedves vendégünktől. Erre a válasz az, azért kapnak kevesebb fizetést a férfiak, mivel utánpótlásból jönnek fel a felnőtt csapatba, tehát nem kell külföldre igazolni. Főleg most, hogy lekorlátozták azt is, hogy egy pályán maximum 3 külföldi lehet.
1: A nőknél viszont megint más. Ott is nyilván utánpótlásból jutnak el páran a felnőtt csapatba, de inkább az igazodás játszik náluk. És ha sokan jönnek külföldről, azért borsát kell fizetni a csapatnak.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Megvakult a tínédzser, mert csak chipset és sült krumplit evett.
1: Helyrehozhatatlan látásvesztés szenvedett egy 17 éves bristoli fiú, miután éveken át szinte csak sült krumplit és chipset evett. A fiú 14 évesen került orvoshoz, mert fáradtnak és gyengének érezte magát. Az általános iskola után étrendjét kizárólag sült krumpli, chips, fehér kenyér és alkalmanként egy-egy szelet sonka vagy kolbász alkotta.
0: Az orvos akkor B12 vitamin hiányt állapított meg nála, és étrend kiegészítőket írt fel neki. Ám a fiú nem tartotta be az utasításokat, és nem is változtatott egyhangú étrendjén. Egy orvosi szaklapban publikált esettanulmány szerint a fiú 3 évvel később a bristoli szemkórházba került, ahol előre haladott látásvesztés diagnosztizáltak nála.
1: Kezelőorvosa elmondta, hogy a fiú étrendjét továbbra is sült krumpli, burgonya chips, fehér kenyér és alkalmankénti sonka, valamint kolbász tette ki, és szinte egyáltalán nem fogyasztott gyümölcsöt és zöldséget. Az orvos szerint a fiú mindezt azzal magyarázta, hogy egyszerűen undorodik bizonyos textúrájú ételektől, csak az előbb említett ételektől érzi úgy, hogy meg akar és meg is tudja enni.
0: Az orvosok számos fontos vitamin, köztük a B12 és ásványi anyag hiányt állapítottak meg a fiúnál, aki nem volt sem kövér, sem sovány, de súlyos alultápláltsággal küzdött. A csontjaiból kivesztek az ásványi anyagok, ami egészen megdöbbentő az őkorában, jegyezte meg az orvos.
1: A fiúnál olyan mértékű látásvesztést állapítottak meg, hogy hivatalosan vaknak számít. Orvosa szerint a fiú látását vakfoltok nehezítik, amelyek miatt nem tud vezetni, gondjai vannak az olvasással, a tévénézéssel és az arcfelismeréssel. Ugyanakkor képes egyedül sétálni, mivel a perifériás látása megmaradt, tette hozzá a szakember.
0: A fiú betegsége a táplálkozással összefüggő látási neuropátia kezelhető, amennyiben időben diagnosztizálják. Ha azonban túl sokáig kezeletlen marad, akkor a látóideg axonjai elhalnak, és maradandó károsodás alakul ki. Az orvos szerint a fiújéhez hasonló esetek nem gyakoriak, ugyanakkor a szülőknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a gyerekük túlságosan válogatós, ezért érdemes ilyenkor szakértői segítséget kérni.
1: A szakember szerint az a legjobb, ha a szülő nem kezd el szorongani, hanem minden étkezésnél megpróbál egy-két új ennivalót megismertetni a gyerekkel. Hozzátette, hogy a multivitaminokkal ki lehet egészíteni az étrendet, de tablettával nem lehet helyettesíteni az egészséges táplálkozást.
0: Lilla, te amúgy szoktál chipset enni? Szereted a chipset?
1: Igen, szeretem, néha eszek is chipset, de ezek után meggondolom.
2: Megkérdeztük!

0: Macska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Tili. A mostani adásunkban olyan fogásokat hoztunk, amelyeket a világ minden táján megtalálhattok. Vajon miért lett ezekből az ételekből világsiker? Most megtudhatod. Első, hamburger, Amerika ikonikus fogása. Ha gyors ételről van szó, a hamburger az első, ami sokaknak eszébe jut. Az amerikai konyha szimbóluma, amely már a minden kontinensen elérhető, és rengeteg variációja létezik. A lédús húspogácsa, a puha zsemler, és különböző szószok kombinációja mindenhol nagy sikert arat.
1: Második, pizza. Olaszország ajándéka a világnak. Kevés étel mondhatja el magáról, hogy szinte minden országban szeretik, de a pizza ilyen. Az olaszok egyszerű tésztáját paradicsomszószal, sajttal és különféle feltétekkel díszítve mára már világszerte milliók fogyasztják. Egyesek a klasszikus margarétára esküsznek, még mások a feltétekkel telepakolt változatokat részesítik előnyben.
0: Harmadik, gulyás. Magyarország különleges étele. A gulyás leves az egyik legismertebb magyar étel, amely paprikás húslevesként hódította meg a világot. Bográcsban főzve az igazi, és marhahússal, burgonyával, valamint zöldségekkel készül egy igazi laktató fogás.
1: Negyedik, sushi. Japán kifinomult ízei. A sushi egy különleges és elegáns fogás, amely Japánból indult világhódító útjára. A friss hal, a tökéletesen főzött rizs és az egyedi ízesítések kombinációja teszi különlegessé. A sushi nem csak ízletes, hanem egészséges is, ezért választják sokan.
0: Ötödik, paella. Spanyolország íze egy tányéron. A paella egy igazi spanyol klasszikus, mely Valenciából származik. Alapja sáfránnyal fűszerezett rizs, amelyhez a tengergyümölcseit, csirkét vagy nyulat is adnak. Egy nagy serpenyőben készítik, és a családi baráti összejöveteleken gyakran fogyasztják.
1: Hatodik, rámen. Japán ízbombája. A rámen egy japán leves, amely gazdag húsalapból, rugalmas tésztából és különféle feltétekből áll. Létezik szójaszószos, miszó alapú vagy tonkoszú változat is. Nem csak Japánban, hanem világszerte egyre népszerűbb.
0: Hetedik, tacos. A mexikói konyha büszkesége. A taco egy olyan étel, amely a mexikói utcáktól egészen a fine dining éttermekig mindenhol megtalálható. A ropogós vagy puha tortillában töltött hús, zöldségek és szószok olyan izorgiát nyújtanak, amelyet világszerte imádnak.
1: Nyolcadik, pad thai. Tájföld ajándéka a világnak. A pad thai egy népszerű táj tésztás fogás, amelyet gyakran garnélával, csirkével vagy tofuval készítenek. A tamarin szósz, a földi magyarú és a lime különleges ízvilágot ad neki. Gyorsan készíthető, mégis ízekben gazdag étel.
0: 9-es, csokoládé. Az édes örömforrás, amely feltehetően Amerikából származik. Bár nem egy teljes étel, hanem inkább egy édesség. A csokoládé mindenképp megérdemli a helyét a listán. A kakaóbabból készült finomság évezredek óta az emberek egyik kedvenc nasolnivalója. Legyen tej, ét vagy fehér csokoládé, mindenki megtalálja a maga kedvencét.
1: 10. Döner kebab. Törökország ajándéka a világnak. A döner kebab egy nyáson sütött, fűszeres hús, amelyet pitában vagy lapos kenyérben tálalnak zöldségekkel és öntetekkel. Gyors, laktató és világszerte kedvelt utcai étel. Az ételek nem csak táplálnak bennünket, hanem összekötnek minket kultúránktól és hátterünktől függetlenül. Bár különböző országokból származnak, ezek a fogások a világ minden táján örömet és élvezetet nyújtanak az embernek.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 9-7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kossa Sándor és Fodor Ambrus. A VEC a nemzetközi autóversenyzés egyik legjelentősebb sorozata, amely a megbízhatósági versenyzés hagyományait őrzi és fejleszti tovább. A bajnokság lényege nem csupán a gyorsaság, hanem az autók tartósága, a stratégiák hatékonysága, a csapatmunka és a versenyzők állóképessége. A sorozat központi eleme, hogy egy futam akár 6, 8 vagy 24 órán át is tarthat. Így a VEC az egyik legösszetettebb és legkiszámíthatatlanabb autóverseny a világon.
1: A VEC szezonjának csúcspontja minden évben a 24 órás Le Mans-i verseny, amely 1923 óta a világ legrégebbi és legismertebb hosszú távú futama. Le Mans nem csak technikai, hanem mentális kihívás is. Az autók és a versenyzők extrém terhelést kapnak, miközben változó időjárási és pályaviszonyok közt kell helytállniuk. A futam presztízse miatt a VEC egész szezonját gyakran ez a legendás versenyhez viszonyítják.
0: A bajnokság több kategóriában zajlik. A csúcsot a Hypercar géposztály jelenti, amelyben a világvezető gyártói többek között Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Alpine és BMW küzdenek egymással. Ezek a prototípusok a modern motorsport technológiai csúcsot képviselik fejlett hibrid rendszerekkel, aerodinamikai újításokkal és kiemelkedő teljesítménnyel. A Hypercar mellett amatőr és professzionális csapatok is részt vehetnek a GT kategóriákban, ahol olyan versenyautók indulhatnak, amely utcai sportkocsikra épülnek.
1: A VEC különlegessége a multi-drive rendszer. Minden autót három versenyző vezet, akik váltják egymást a verseny során. A siker kulcsa a versenyzők közötti összhang, a hibamentes vezetés, hatékony boxmunka és jól időzített stratégiai döntések. A hosszú távú versenyzésben a hiba ára sokkal nagyobb, mint a sprint futamoknál. Ezért a csapatoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a stabilitásra és a megbízhatóságra.
0: Az utóbbi években a VEC a motorsport egyik leggyorsabban fejlődő sorozatává vált, köszönhetően a gyártók visszatérésének és a Hypercar szabályrendszer sikerének. A bajnokságban fontos laboratórium az autóipar számára a fejlesztések jelentős része, különösen a hibrid technológia és az energiamenedzsment később a közúti autóban is megjelenhet.
1: A VEC így egyszerre a múlt tradíciónak és a jövő technológiájának találkozási pontja. A versenysorozat kihívásaim, a kooperatív csapatmunka és a legendás Le Mans-i futam miatt mára a motorsport egyik legnagyobb presztízsű és legnépszerűbb bajnokságává nőtte ki magát.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A lengyel főváros bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Új dallal jelentkezett Tóth Andi. Zendaya ihlette Tom Holland egyik italát. A mikrofonnál Sarfönka. Varsóban hatályba lép a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, amelynek érdekében 22 és 6 óra között tilos szezes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az értelmekre, és a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A részleges prohibíció bevezetését a Miénk a Város nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. Rafał Trzaskowski, varsói főpolgármester eredetileg ellenezte a kezdeményezést, márciusban azonban a fővárosi közgyűlés jóváhagyta. A szesztélalmat Varsó két negyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A varsói rendőrfőkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt. Júniusban címmel megjelent Tóth Andi legújabb dala videóklippel együtt. Ilyesmire régen nem volt példa, az énekesnő ugyanis 3 évvel ezelőtt bejelentette, hogy felhagy az énekléssel. Azért még ezt követően is énekelt különböző műsorokban, valamint saját márkájához készített 2 dalt, de énekesnőként azóta nem tevékenykedett. A júniusban érkezéséről még márciusban beszélt, akkor ezt mondta: annyira szar ez az év, nagyon szar ez az év, és rájöttem, hogy nem csak nekem szar, mindenkinek szar. Ez a világ szar. Na de nem mindennel tudunk mit kezdeni, ugyebár, szóval itt úgy voltam vele, hogy amivel tudok mit kezdeni, az igazából egy dal. Szóval úgy döntöttem, hogy kihozok egy dalt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a mostani dalt követik-e majd újabbak. Tom Holland új termékcsaláddal bővíti az alkoholmentes sörmárkája, a Barrow kínálatát. A színész elárulta, hogy az új, sendi stílusú italok ötletét 2 fontos nő inspirálta az életében, az édesanyja és a párja Zendaya. Holland szerint a sendik ötlete eredetileg az édesanyjától származott, míg Zendaya azért játszott fontos szerepet a fejlesztésben, mert soha nem volt nagy sörfogyasztó, és a márka korábbi ízvilága sem nyerte el teljesen a tetszését. Ez arra ösztönözte a csapatot, hogy a hagyományos sörízeken túlmutató, gyümölcsösebb alternatívákat alkossanak. Az új limitált széria 4 ízben érkezik: citrom lime, grapefruit, bodzavirág, valamint cedar juice változatban. Az italok alkoholmentesek, 100 kalóriánál kevesebbet tartalmaznak dobozonként, és a Barrow pilsnerének, valamint limonádénak és gyümölcsös aromáknak a keverékéből készülnek. A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészeknek. Művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-áig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport, ehhez szükséges az 1 évre szóló részletes kutatási terv, a szakmai önéletrajz és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlása.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítmény elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Székesfehérvár összesen 2009 kilométert teljesített, az iskolák közül az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. A jutalmukat, labdákat, bójákat és más sporteszközöket hétfőn reggel adták át az intézmény aulájában tartott ünnepség keretében.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap több napsütésre számíthatunk, a déli egy szél élénk lehet. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.

0: vagyom.
1: Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzel. Te vagy a véremben, lehet a szerelem.

Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma.

0: világon.
1: Yes.
2: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
3: Netflix sztár lehet a következő James Bond. Viselkedése miatt támadják Timothée Chalamet-et. Megkezdődött az ünnepi könyvhét. A mikrofonnál Sárf Janka. Netflix sztár lehet a következő James Bond. Az új 007-es kiléte körüli találgatások új lendületet kaptak, miközben a bookmakerek továbbra is a jól ismert favoritokat tartják esélyesnek, egy meglepő új név is egyre gyakrabban merül fel a szerepre. A nemzetközi sajtó szerint a Netflix sztárja Leo Sutter is komoly versenyzővé lépett elő a legendás karakter megformálására. Daniel Craig utolsó Bond filmje, a 2021-es Nincs idő meghalni egyszer aratott kritikai és közösség sikereket. A rajongók azonban azóta is arra várnak, ki ölti magára legközelebb az ikonikus smokingot. Tina Fey végre reagált azokra a vírusként terjedő mémekre, amelyek szerint Timothée Chalamet manspreading-gel foglalta el a személyes terét egy New York Knicks meccsen. Az április végi mérkőzésen Timothée barátnője Kylie Jenner, valamint Tina Fey is a pálya melletti hírességsorban foglalt helyet. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a fotók, amelyeken a színész széles terpezben ül, miközben Tina láthatóan összehúzó magát foglal helyet mellette. A New Height Podcast vendégeként Tina Fey azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen konfliktus nem volt köztük. Elmondta, hogy Timothée végig rendkívül kedves és barátságos volt, Kylie Jenner pedig szintén nagyon közvetlenül viselkedett. Június 1 és 16-a között ismét változatos programok várják a kultúra és a könyvek szerelmesei Székesfehérváron. A 97. ünnepi könyvhét irodalmi sétával, izgalmas beszélgetésekkel, koncerttel és foglalkozásokkal kedveskedik a kultúra iránt érdeklődőknek. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámiaedények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak, némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is közöttük. Szerepel köztük például egy római kori mortarium, vagyis dörzsdál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és örlésére használtak. 70 éven át múzeumban őrizték néhány Alaszkában felfedezett gyapjas mamut gerincmaradványait, ám egy friss kutatás során fény derült rá, hogy a leletek valójában teljesen más állatokhoz köthetőek, írja a Science Alert. Otto Geist régész egy 1951-es expedíció során fedezte fel a csontokat Alaszka Beringia névvel ismert őskori földrajzi régiójában. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist arra a következtetése jutott, hogy a csontok gyapjas mamutokhoz tartozhattak.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
3: A 2026-os futókörök napján Székesfehérváron az István Király Általános Iskola gyűjtötte a legtöbb kilométert. Teljesítménye elismeréseképpen labdákkal, bójákkal és más sporteszközökkel gazdagodott az intézmény, amelyeket hétfőn reggel adtak át. Az István Király Általános Iskola igazgatója Tótné Unyi Andrea köszöntötte a 2025-26-os tanév utolsó iskolagyűlésén megjelent tanulókat. Felidézte, hogy a májusban megtartott családi egészségi sportnapjukkal a királyi vigasságon párhuzamosan zajlott a futókörök napja, ahol a legtöbb kilométer gyűjtő iskola címét az István Király Általános Iskola nyerte. Az igazgató kiemelte, bár az időjárás nem volt túl kedvező a verseny napján, a tanulók, a pedagógusok és a szülők olyan nagy létszámba képviselték az iskolát, ami győzelmet ért.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
3: Holnap több napsütésre számíthatunk, a déli egy szél élénk lehet. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.

0: Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Átadták a Ciszterci Szent István Gimnázium új okostermét. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálat. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. A mikrofonnál Hedrik Mira. Ünnepélyesen átadták a Ciszterci Szent István Gimnázium új okostantermét. Az intézmény ebben a tanévben csatlakozott az Alba Innovált Digitális Élmény Központ programjához, melynek ez a 20. állomása. A termet a Haumet Alapítvány támogatásának köszönhetően hozták létre, és a projektben részt vett 8 pedagógus közreműködésével mutatták be hétfőn délelőtt. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikum, majd a Teleki Blanka Gimnázium után hétfőn a Ciszterci Szent István Gimnáziumban avatták fel a jövő oktatási követelményeinek megfelelő, modern eszközökkel felszerelt új termet, amely a Haumet Alapítvány 14 millió 700 ezer forint összegű támogatásból valósult meg. A teremben interaktív panel, asztali lézervágó, 3D-s nyomtató, mikroelektronikai kísérletező készletek, VR szemüvegek, továbbá állítható magasságú és csoportfoglalkozás segítő asztalok és székek találhatók. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálat. A nyári szünet idején minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az országos mentőszolgálat 2018-ban indította el a mentők hősképző programját, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztási segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a színidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Felfedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot rendkívül részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor Törökország délnyugati részén fekvő Laodikei ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja. Jelentette be a török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next Two-val programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének ezúttal is a szilvásváradi Lipicai Lovas Központ ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri össze tudását, akiket egy-egy hazai vagy határon túli település nevez.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma több napsütésre számíthatunk. A déli eszél lehet élénk. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. Mit is takar a fóbia kifejezés és milyen fajtái vannak? A fóbia maga indokolatlan viszolygás vagy ösztönös félelem rendszerint állatoktól, helyektől, személyektől vagy különböző élethelyzetektől. Általában a fóbiás személy is felismeri, hogy szorongása és félelme túlzott mértékű, de mégsem tud szabadulni a félelem érzésétől. Félelmetesebb tulajdonságokkal ruházza fel azt a helyzetet vagy tárgyat, amitől fél, és igyekszik elkerülni azokat. A fóbiák esetén intenzív, irracionális szorongás jelenik meg. Maga a fóbia szó görög eredetű, rettegést, félelmet, menekülést jelent.
1: Betegségről csak akkor beszélhetünk, ha a szorongás függetlenedik a valóságtól, és intenzíven jelen van az érintett életében. Valamint a következményei jelentősen befolyásolják az illető életét, többnyire súlyosan nehezítve azt. A kórkép kialakulása közben a szorongás keres magának egy tárgyat, így a partalan szorongás helyében valamitől való félelem lép. Ez könnyebben kezelhető az adott személy számára. Egyszerű esetekben a félelemkeltő tényező könnyen elkerülhető. Ilyen mondjuk a kígyóktól való iszony, máskor viszont jelentősen nehezebbé teszi az egyén életét, például az emberektől, terektől való félelem.
0: Sajnos a fóbia hajlamos úgymond terjedni. Vagyis, amíg az illető eddig csak a buszoktól viszolygott, most már a villamosok, vonatok, de akár az utca is félelmetessé válhat számára. Gyakran társul rosszulét a fóbiákhoz. A rosszulét tünetei a fulladás, remegés, szédülés és akár a halálfélelem is. Ezek a betegeket menekülésre késztetik, és ezt követően majd elkerüli a hasonló helyzeteket. A fóbiák igen változatos formában fordulnak elő, több mint 60 változatukat különböztetjük meg, melyek három nagy csoportba sorolhatóak. Agorafóbiák, szociális fóbiák és egyéb speciális fóbiák.
1: Az agorafóbiák mindegyike jelentősen beszűkíti az adott személyi életterét, hiszen ide tartoznak a különböző helyektől, terektől való félelmek. A legismertebb ide tartozó félelem a tériszony. Súlyos esetben a beteg csak kísérővel tud kimozdulni saját otthonából, vagy még úgysem. Minden családtagjai támogatására szorul, ez a támogatás pedig túlféltéssé alakulhat, ami csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Ilyen esetekben sokszor a pszichoterápiás kezelés a megoldás, mely jelentős javulás esetleg gyógyulást is hozhat az érintett életébe.
0: A szociális szorongás csoportjában a társas helyzetektől ózkodnak az emberek. Mondjuk be kell mutatni egy prezentációt az egész osztály előtt, válaszolni kell egy kérdésre, vagy több ember előtt kell lenni. Gyakori, hogy valaki szorongását alkohollal, gyógyszerekkel vagy drogokkal próbálja oldani, de ezek csak ideiglenes megoldások, mivel ezeknek a szereknek hamarabb függőjévé válhatunk. Természetesen a szociális szorongást is lehet kezelni, és javítható az életminősége az ezzel együtt élő embereknek.
1: A tárgyaktól, állatoktól, természeti jelenségektől és az életeseményektől való félelmek a speciális fóbiák csoportjába tartoznak. Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne félne valamitől kisebb-nagyobb mértékben. Általában ebbe a csoportba tartozó fóbiák nem vagy kisebb mértékben nehezítik meg az életünket. Többnyire gyerekkorban alakulnak ki ezek a félelmeink, és van, hogy okuk homályba veszik.

0: fantasy, gay. Give it to him like your fantasy, yeah. Give it to him like.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink-nál jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
2: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
1: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
2: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
1: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
2: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
1: Choi Bomkyu, ismertelen Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénik címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
2: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes. 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
1: Kai Kama Huaning, ismertenél Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál állj, ha már Karina és Garai Nazira.
1: A mai adásban érdekességeket hoztunk a kutyákról. Egyes kutyák képesek kihallgatni a beszélgetéseket.
0: Ismertén, hogy a kisgyerekek képesek új szavakat megtanulni pusztán azzal, hogy mások beszélgetéseit hallgatják. Most kiderült, hogy a rendkívül intelligens kutyák ugyanezzel a módszerrel képesek bővíteni a saját szókincsüket.
1: Egy friss kísérlet bizonyította, hogy a magas intelligenciával rendelkező kutyák hallgatózásra is képesek új szavakat megtanulni.
0: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a játékok nevének megtanulásában tehetséges kutyák képesek-e új szavakat elsajátítani úgy, hogy csupán kihallgatják gazdáik beszélgetését. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a válasz egyértelműen igen.
1: A kutatásban résztvevő 10 kutyát először hagyományos módon tanították meg két új játék nevére. A gazdák ismételten kimondták a játékok nevét, miközben minden figyelmüket a házi kedvencükre fordították.
0: A folyamat meglepően gyors volt. Shani Dror állatviselkedés szakértő állítása szerint 8 perc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kutyák teljesítsék a feladatot.
1: A 10 kutyából 7 képes volt azonosítani az új játékokat, amikor erre kérték őket, írja a CNN.
0: Ezt követően a kutatók csavartak egyet a kísérleten. A gazdák ezúttal mondatokba ágyazva ejtették ki az új játék nevét, de közben csak egymással beszélgethettek, közben tilos volt kommunikálniuk a kutyáikkal, rájuk sem nézhettek.
1: A kutyák sem léphettek kapcsolatba velük, és nem kaphatták meg a játékot. Az állatokat gyerekráccsal választották el gazdáiktól, vagy kutyaágyban, kutyakosárban tartották őket.
0: Az eredmény lenyűgöző volt. A 10 kutyából 7 hallomás után is megbízhatóan teljesítette a feladatot. Közülük 6 ugyanaz volt, amelyik az első kísérletben is jól teljesített.
1: A harmadik kísérletben a tudósok azt tesztelték, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan használnak-e társas jelzéseket az új szavak megtanulásához. Ezúttal a gazdák csak azután mondhatták ki a játék nevét, miután azt egy bödörbe helyezték, így az már nem volt látható.
0: A kutyák többsége még ebben az esetben is helyesen azonosította az új játékot, sőt, 2 héttel később is emlékeztek rájuk.
1: A felfedezés arra utal, hogy azok az összetett szociális képességek, amelyek segítettek az embereknek mások beszélgetéséből tanulni, Dror szerint valószínűleg a nyelv kialakulása előtt fejlődött ki, ezért képesek rá a kutyák is.
0: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy erre nem minden kutya képes. Az intelligensebb egyedek tudják csak megugrani a lécet. A kutatók szerint például egy átlagos családi kutya nem képes erre.
1: Korábbi tanulmányok azt bizonyítják, hogy a nagyon okos kutyák mindössze 4 hallás után megtanulják a játékok nevét. Hetente akár 12 vagy még több nevet is képesek elraktározni, és több mint 2 évig emlékeznek azokra.
0: Bár sok bordákori található közöttük, a képesség rendkívül ritka. A vizsgálatban résztvevő intelligens kutyák között volt német juhászkutya, labrador retriever, ausztrál juhászkutya és különböző keverékek is.
1: A kutatók egyelőre nem értik pontosan, miért rendelkeznek bizonyos kutyák ezzel a különleges képességgel. Bár a nagyon okos kutyák hasonló módon tanulnak új szavakat, mint a kisgyerekek, valószínűleg eltérő tényezők hoznak létre hasonló viselkedési mintát és eredményt.
0: Szerinted a te kutyát hallgatózik?
1: Írd meg nekünk kommentben. Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. 6 tipp, hogy tovább motivált maradj. Nem találod a helyed az edzőteremben vagy a futópályán? Bármennyire is szeretsz sportolni, egy idő után előfordulhat, hogy túlunalmasnak érzed a gyakorlatokat, vagy a teljesített kilométereket? Adunk 6 ötletet, amivel továbbra is motivált maradhatsz, és meg tudod csinálni az edzéstervedben szereplő feladatokat.
1: Az első, hogy csatlakozz. Az internet korában könnyen és gyorsan tudsz csatlakozni a közösségi oldalak olyan csoportjaihoz, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel kommunikálhatsz. Nagyszerű módszer, hogy megbeszéljétek az edzéseket, megünnepeljétek a sikereket, segítséget nyújtsatok egymásnak nehézségek esetén.
2: A második, tanulj! Minél többet tudsz meg a sportágadról, annál jobb eredményeket érhetsz el. Soha ne hagyd abba az információgyűjtést, ami ráadásul a digitális korban minden korábbinál könnyebb. Szinte bármilyen kérdésre gyorsan találhatsz választ, például az edzéstervre, az étkezésre és a sérülésre. De ne feledd, csak megbízható forrásokat használj.
0: Harmadik, taníts! Biztosan emlékszel még rá, hogy milyen nehezek voltak az első edzések. Mik azok a buktatók, amelyeken a saját tapasztalataidat felhasználva jutottál túl? Lehet, hogy könnyebb lett volna, ha valaki néha tanács

0: akkor erre is ráunhatsz.
1: Ellenőriz. Még ha szeretsz is egyedül edzeni, akkor is érdemes időnként igénybe venni némi külső segítséget. Lehet, hogy elég, ha csak ráállsz a mérlegre, vagy bekapcsolod a futóórádat. De érdemes időnként edző vagy sportás segítségét kérni, hogy lecsekkolják minden gyakorlatot vagy feladatot rendesen csinálsz-e. Egy-egy ilyen edzés változatosságot és plusz motivációt is jelent egyben.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Fejn Liliana és Podhorszky Sára. Most pedig a mai adásunkban a Well Hello-ról lesz szó. A Well Hello 2014. július 16-án alapított zenekar, tagjai az ismert magyar rapper Fluor Tomi és az énekes dalszerző Diaz. A formáció a Rakpart című dalával lett ismert, megjelenését követően egyből a sláger és a rádiójátszási listák élére került. Első albumuk 2015. márciusában jelent meg, és egy nap alatt az első helyen nyitott az iTunes charton. Ezt követően az együttes pedig egy közel 100 állomásból álló turnéra indult az elnöki turnéven.
1: Kezdetek! A Well Hello tagjai a formáció megalakulása előtt is ismertek voltak. Fluor Tomi országos hírnévre a 2015.

0: volt egyszert, melyben elsőként dolgozott együtt SP-vel a Parti Art című dalban, majd ezt a pozícióját tartotta meg az album többi nagy slágerével, a Lájkal és a Mizuval. A Well Hello előtt Diaz is ismert dalszerző volt. Együtt dolgozott már többek között a Hősökkel, a Halott Pénzzel és Éder Krisztiánnal is. A két tag elsőként 2006-ban találkozott Balatonalmádiban, az Animal Cannibals táborában. Elmondásuk szerint ezt követően több évig nem is beszéltek, majd Fluor volt az, aki 2010-es albuma egyik száma miatt felkereste Diazt. Így Köpköde Parti Állat Rap című dal lett az első közös munkájuk.
1: 2014-2015 fogadtatás és az első album. A Well Hello az első megjelent dala a Rakpart volt, amely már első nap az iTunes listájának első helyén nyitott, majd pedig a Mahasz több listájának, mint például Single Track Top 40-nek is az első helyére került.

0: Hello tagjai: Fluor Tomi énekes, Diász dalszerző énekes,
1: Tóth Balázs szaxofon, Evi vokál, Budai Béla dob,
0: Körös Tamás basszusgitár, Faragó Viktor gitár, Kovács Felícián billentyű vokál.
1: És akkor most itt egy kis érdekesség a Well Hello-ról. Fluor és Diász egy régi fotó segítségével idézte fel az első lépéseket, ami így szólt.
0: Sokat gondolkodtunk azon, hogy vajon mennyi embernek lehetünk életpillanataiban egyfajta filmzeneként, hiszen elég sűrűn kapunk esküvői videókat, leveleket, visszajelzéseket, hogy jó volt megélni a dalainkra egy-egy szakítást, szerelmet, vagy épp összejövetelt. Kicsit úgy érezzük a film által, mintha beleshetnénk néhány ilyen történetbe. Minket elvarázsolt és nagyon izgatottak vagyunk, reméljük, hogy megfelelő lenyomatot tudtunk adni a generációnkról.
2: 97.5. All the time. Táskora.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vány Viktória. Most megtudhatod a TikTok mögötti sötét igazságot. Valószínűleg már te is hallottál a TikTok nevű alkalmazásról, nagy eséllyel le is töltötted. És ha letöltötted, akkor nem érted, hogy a telefonod szerint miért töltesz el egyre több időt rajta. Hogyan lehet napi 2, akár 7-8 órát eltölteni egy alkalmazáson? Hogy érhetik el ezt a hatást? Mivel rövid videókat lehet csak feltölteni a felületre, ezért ha nem akarsz egy hosszabb szünetet tartani a teendőid közben, inkább felmész TikTokra. Itt rengeteg olyan videó fogad téged, amit a te érdeklődési köröd alapján dob fel, így elérve, hogy folyamatosan tovább görgess, így a pár percesre tervezett szünetedet is hosszabbra fogod nyújtani. Mivel mindig számodra érdekes videókat látsz a platformon, így nagyon szívesen nézel fel bármikor, amikor van egy pár perced. Ilyen módon a TikTok tulajdonképpen megfertőz téged, függővé tesz.
1: Már azt hiszem, érted, mitől ennyire vonzó, de hogyan is lett ilyen népszerű? Pár évvel ezelőtt az alkalmazás neve még Musical.ly volt, ahova kreatívabbnál kreatívabb videókat töltött fel mindenki. Majd mikor egy bizonyos cég megvette a platformot, átnevezte TikTokra, még senki nem gondolta volna, hogy ez hova fog vezetni. A dolgok eleinte jól mentek, megjelentek a táncos trendek, amik még teljesen ártalmatlanok voltak. Persze ekkor is voltak már trollok, de lényegesen kevesebb gonosz komment érkezett egy-egy videó alá. A dolgok akkor indultak el nagyon gyorsan a lejtőn, amikor az amerikai híres TikTokerek úgynevezett TikTok házakat alapítottak, amiknek az volt a lényegük, hogy a lakóik együtt gyártsanak tartalmat. A házak között egyre több lett a dráma, néhol rendesen elfajult a dolgok. Ekkor kezdett el egyre több ember utálkozó kommenteket írni a videók alá. Mikor látták, hogy a dráma csak még nagyobb nézettséget hoz nekik, ezáltal még több pénzt is, már szándékosan kezdtek el vitákba avatkozni.
0: A feltörekedni próbáló emberek is látták, hogy a nem megfelelő viselkedés nagy nézettséget eredményez. Nem feltétlen jót, de kit érdekel, ha sok pénzed van, nem? Az alapján nagyon sokan elkezdtek durva dolgokat csinálni. A helyzet folyamatosan rosszabbodik. A gyermekbántalmazástól elkezdve az állatkínzáson át egészen a gyilkosságig is elmentek néhányan, ezért a 10 perc hírnévért, ha lehet ezt egyáltalán annak nevezni.
1: Napról napra egyre több ember kerül veszélybe a TikTok miatt. Nem csak olyanok, akikkel a való életben történik valami TikTokerek által, hanem sokan a saját életüket dobják el maguktól a sok szemét komment miatt, mert az emberek azt hiszik, ha valamit az internet anonimitása alatt írnak, akkor az rendben van, és azzal nem tudnak a másik lelkébe tiporni.
0: Azért nem csak rossz dolgok történnek a TikTokon, mert vannak felhasználók, akik tényleg hasznos dolgokat osztanak meg. Például önvédelmi trükköket, akármilyen tutorialokat, vagy csak szimplán felszabadult mém videókat.
1: És bár vannak ilyen emberek, már őket sem annyira könnyű megtalálni a sok influencertől. Azt hiszem, őket inkább nem is véleményezném. Szóval, ha te megteheted, mindenképpen maradj távol az oldaltól, és ha mégis érdekelne, írd be a YouTube keresőjébe annak a TikToknak a fajtájának a nevét, amit nézni szeretnél, mert rengeteg egyveleg van fent belőlük ott is. Annyi különbsége, hogy oda általában csak tényleg értelmeseket töltenek fel.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.
4: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne siet

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Noémi, Csóka Mira és Hódis Anna. És most következzen egy kis robot történelem. Az ember mindig arra törekedett, hogy a neki nem tetsző feladatokat másokkal végeztesse el. Az első ipari forradalom idején megjelentek a gépek, innentől kezdve az ember kivonulhatott a veszélyes, nehéz vagy monoton feladatokból. Az első gépek még vásznat készítettek, ma már a gépeket is gépek gyártják. Ehhez már nem elegendő maga a mechanikus szerkezet, szükség van egy vezérlőegységre, amellyel a gép előzetes programozás alapján képes különböző feladatok végrehajtására. Egy szoba felporszívózására, a fül lenyírására. Dolgozhatnak emberi irányítás alatt, de egy számítógép felügyeletével is.
1: Tágabb értelemben ezeket az elektromechanikai eszközöket nevezik robotoknak. Szűkebb értelemben a robot az ember mintájára készített gép, amely képes az ember kiváltani. Ezeket humanoid, emberszerű robotoknak nevezzük. A robot a cseh robota szolgaságmunka szóval származik.
2: Isaac Asimov fektette le a robotika három törvényét. Első, a robotoknak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Második, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. Harmadik, a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy a másik törvény bármelyikének előírásaiba.
1: Napjaink egyik legnépszerűbb robotja az Asimo. Hosszú évek óta készül, rengeteg elődje volt. Úgy tervezték, hogy ideális legyen a magassága az irodai munkához. Problémamentesen eléri a kilincseket és kapcsolókat, könnyök magasságban vannak az asztalok, személynek magassága megfelel egy ülő emberének.
0: Mozgásának alapja ZMP technológia, amely dinamikus, életszerű mozgást tesz lehetővé. Képes kezet fogni, integetni és ezek kezdeményezésére reagálni. Felismeri a tárgyakat, az emberi mozdulatokat, az arcokat, akár mozgás közben is. Internet eléréssel le tudja kérdezni a híreket, a várható időjárást, így bizonyos kérdésekre válaszolni is tud.
2: A mesterséges intelligenciával felruházott robotok már túlmutatnak az egyszerű gépeken, képesek bizonyos fokú önálló gondolkodásra, így programjukat a körülményekhez igazíthatják, amely így nem merül ki előre megadott utasítások végrehajtásában. Minél okosabb egy robot, annál jobban képes valós időben alkalmazkodni, és annál kötetlenebb utasítások értelmezésére képes. Napjaink robotjai már képesek értelmezni például a köves vagy a gyere ide utasításokat, önállóan építik fel, hogy milyen mozgáselemeket és hányszor kell használjuk. Ez persze még messze van az emberi agy teljesítményétől, de hatalmas előrelépés egy gyártósoron dolgozó robotkárhoz képest.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarf Janka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárult, amely kontrasztos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchu-t, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Torik, Pletka és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A Sopron Fest idén nyára a lővérekbe költözik. Egy régi kézi lőfegyverre bukkantak Németországban. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8-a és 10-e között. A szervezők idén is meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. A Sopron Fest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2-a és 4-e között a lővérekben várja a fesztiválozó közönséget, és ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 programmal szól a helyieknek és a turistáknak. A szervezők biztosra veszik, hogy a közeljövőben hasonló turisztikai szerepet tölt majd be a 4 éve indult fesztivál, mint évtizedeken át előgyetette. Törekvésük, hogy a korszerű kivitelben idézzék meg azt az időszakot, amikor a hazai fesztiválok virágkorukat élték, a felhőtlen jókedv, a kulturális sokszínűség és a barátság jegyében több generáció közönségét várják a lővérekben, az erdő közepén elterülő csodaszép helyszínen, ahol a koncertszínpadok és egy 30 méter magas csúszda mellett még autós kempinget is működtetnek, reggelivel és napindító jogával fogadják az itt alvókat, mindössze 100 méterre a nagy színpadtól. Példátlanul régi kézi lőfegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgy a szakértők szerint 1390-ből származhat, ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézi lőfegyverek legkorábbi, középkori típusa. A tárgyból mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett. 70 éven át múzeumban őrizték néhány Alaszkában felfedezett gyapjas mamut gerinc maradványait, ám egy friss kutatás során fény derült rá, hogy a leletek valójában teljesen más állatokhoz köthetők, írja a Science Alert. Otto Geist régész egy 1951-es expedíció során felfedezte a csontokat Alaszka Beringia néven ismert őskori földrajzi régiójában. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist arra a következtetésre jutott, hogy a csontok gyapjas mamutokhoz tartozhattak. A felfedezést követően az Alaszkai Északi Múzeumba vitte a csontokat, ahol több mint 70 évig archiválták őket. Évtizedekkel később azonban a múzeumnak sikerült radiokarbonos kormeghatározással belőni a fosszíliák korát.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőit július 19-én rendezik a New Jersey állambeli MetLife stadionban, és világszerte nézők millióit vágyják a képernyők elé, nem csak foci, de zenerajongókat is. A FIFA Instagram posztban jelentette be, hogy Shakira, Madonna és a K-pop szupercsapat, a BTS lesznek a világbajnoki döntők történetének első félidei showjának headlinerei.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma több napsütésre számíthatunk. A déli szél lehet élénk. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 25-5-ös táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik. Az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitná a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: 8. Az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól, és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Stéger Zina és Brics Boglárka. 20%-kal kevesebbet alszunk, mint 100 évvel ezelőtt. Sok minden befolyásolhatja az alvásunkat, mint például a mennyiség, az idő, a hely, a környezet, az álmaink és az életkorunk is. Ezen kívül mindenkinek megvannak a saját alvási szokásai, hogy a lehető legnagyobb kényelemmel alhasson.
1: Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyit is kellene aludni. Ideálisan 8 órát lenne szükséges aludni minden nap. Ez persze változhat, ha korán kelünk, de későn fekszünk, mert elhúzódott egy feladat, ami másnapra kell. Vagy egy rémálom miatt nem tudunk visszaaludni. Az is lehet, hogy a szobatársa túl hangosan horkol, vagy nagy vihar tombolta éppen aznap este.
0: A környezet és a hely is számít, ha alvásról van szó. Egy város zajosabb, mint egy falu, így rengeteg lehet a zajszennyeződés. Az is gyakori, hogy valaki csak a saját ágyában tud elaludni, szálláshelyeken vagy barátoknál pedig nem. Sokan azért képtelenek elaludni, mert alvásbetegségben szenvednek, mint például szomnifóbia.
1: A szokásaink is segítenek abban, hogy jobban aludjunk. Vannak, akik csak hűvösebb hőmérsékletű szobában tudnak elaludni, mások pedig inkább a melegebbet kedvelik. Sok ember halkzenével alszik, vagy esetleg valamilyen fényforrással. Egyeseknél még a párnak mennyisége sem mindegy, vagy az, hogy milyen vastag a takaró. És még a felnőttek közül is rengeteg, aki még mindig szeret a kedvenc plussivel megosztozni az ágyon.
0: Az ember életkora is nagy szerepet játszik, mennyit is alszik. Az idősebbek általában jóval korábban kelnek, és korábban is fekszenek. A tinédzserek ezzel ellentétben későn fekszenek, és bár későig is aludnának, az iskola miatt előbb fel kell kelni. Ezért sok fiatal nem alszik eleget, ami fáradtsághoz és dekoncentrációhoz vezet, illetve karikásak lesznek a szemeik.
1: Azt tudtad, hogy horkolás közben nem tudsz álmodni? És azt, hogy 10-15 percre van szükséged ahhoz, hogy tényleg elaludj? Vannak olyan emberek is, akik nyitott szemmel is képesek szunyókálni. Sőt, mi több, az állatok, például a tehén, a ló vagy az elefánt tudnak állva aludni. A vízilovak pedig a víz alatt körülbelül 5 percig. A sügetek hiányelvén a vakok vízről is kép nélkül álmodnak. És végül tudtad, hogy csak az ember képes késletetni az elalvás időpontját, de a túlzott ébrenlét bizony károsítatja az agyat?
0: Az alvással kapcsolatban a lényeg, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő körülményeket a pihentető alváshoz, az egészség megőrzéséhez.
2: 95.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma egy tengeri állat fajáról hoztunk érdekességeket nektek. A medúzák sejtjei valódi szőrteket alkotnak. Testszerveződésük két sejtréteg több mint 97%-ban vizet tartalmaznak. Kocsányos, vékony sejtes elemekben szegény. Kültakarójukat egy rétegű hengerhám sejtek alkotják.
1: Ragadozókat és planktonevőket különítünk el. Testükön egyetlen szájnyílás van, az űrbél. A szájnyílás peremén tapogatók helyezkednek el. A kisebb medúzák planktonokkal táplálkoznak. A nagyobb fajok kis rákokkal, mégpedig úgy, hogy karjaikkal vizet áramoltatnak szájnyílásuk felé, beszippantják és kiszűrik a táplálékot.
0: Egyes fajok aktív vadászok. Csalánsejtekkel tartalmazó tapogatókkal megmérgezett áldozataik akár halak is lehetnek. Ezeket is egészben juttatják űrbelükbe, majd megemésztik.
1: Mivel csalánozók, karjaik végén apró csalánsejtek találhatóak, amely a bőrfelülettel érintkezve allergiás reakciót válthat ki. A csípések, melyek eleinte veszélytelennek tűnhetnek, körülbelül egy óra elteltével görcsöt és iszonyatos fájdalmakat okoznak. A csípés hatására a vérnyomás hirtelen felszökik, akár agyvérzést, szívbénulást is okozhat. Ha ilyen csípést tapasztalunk, akkor azonnal jöjjünk ki a vízből, mert rendkívül fontos, hogy a csípést követő 15-20 percen belül orvosi segítséget kapjunk.
0: A medúzák elszaporodása a tengerek élővilágának megváltozásával járhat. A medúzák a halak ikrájával táplálkozva egyes fajok kihalását is eredményezhetik. Más medúzák, mint például az óriás medúza Japánban a halászok munkáját keseríti meg, amikor a halakat elriasztva hálóiba úsznak és széttépik azt. A japán halászok fémhálókkal próbálnak védekezni a medúza támadások ellen, de a kisebb példányok a hálón áthatolnak.
1: A régi görög mítosz azt mondja, hogy a medúza egy szárnyas szűz, aki mindenkiben félelmet kelt. A világ végén tanyázik, a feje sárkánypikkelyes, haj helyett kígyók tekergőznek rajta. Szájából óriási vatkanszerű agyarak állnak ki, kezei vasból, szárnyai aranyból vannak. Medúza fogatát egyesek szerint szárnyas sárkányok fontatták.
0: Te találkoztál már medúzával? Ha igen, írd meg nekünk.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibelics Járd.
1: Az anorexia. Az anorexia leggyakrabban 13 és 18 éves kor között jelenik meg. A vezető tünet a félelem az elhízástól. A betegség kialakulásában nagy szerepet játszik a mai szépségideál és a közösségi média. A mai napig sokan akarnak vékonyabbak lenni, úgy kinézni, mint egy modell. Az anorexia gyakran indul egy tudatosan megkezdett fogyókúrával, amit a személy nem tud abba hagyni. A fogyni vágyás kialakulásában gyakran közrejátszik a környezet, a család, a barátok, az osztálytársak megjegyzései. Ezek arra sarkalhatják az illetőt, hogy még többet és még gyorsabban fogyjon, hogy hamar elérje az általa kitűzött célt.
0: A beteg elkezd válogatni, és egyre több általa károsnak ítélt ételfogyasztását hagyja abba. Szerencsés esetben az egyre nagyobb bajt észreveszi a család vagy a barátok, hiszen egyre soványabb lesz és kevesebbet eszik. Azonban, ha ezt maguk akarják megoldani, akkor gyakran csak újabb feszültséget, konfliktus okoz majd. Ezek után pedig a beteg lehetséges, hogy elkerüli, vagy teljesen feladja a családi étkezéseket, és csak egymagában eszik valamennyit.
1: A testsúly gyorsan csökken emiatt az életmód miatt. A betegség diagnosztizálásakor nem ritka a 30-40%-os súlyvesztés. A testi leépülés egészen odaig sodorhatja a beteget, hogy fel sem tud állni, mégis retteg az elhízástól. Jellemző a fokozódó szőrnövekedés és a nők menstruációs ciklusának felborulása, ez a hormonháztartás fokozódó zavarára utal.
0: Testi leépülés mellett egyéb pszichés tünetek is jelen vannak általában. Leggyakrabban depresszióval, hangulatingadozással vagy igen erős szorongási tünetekkel társul. A pszichés folyamatok részeként megszűnik a betegség belátás képessége. Ez késlelteti azt, hogy eljusson a beteg egy orvoshoz, valamint megnehezíti a gyógyítását.
1: A betegeknek jellemzően testképzavaruk van. Azaz akkor is kövérnek látják magukat, amikor már csontsoványak, és nincsenek megelégedve magukkal. Ugyanakkor más emberek testsúlyát, alakját jól ítélik meg. Éheztetik magukat azért, hogy fogyjanak, és szerintük jobban nézzenek ki. A testsúly csökkenésére más módszereket is alkalmazhatnak az ételmegvonáson kívül. Ilyen a megerőltető sport, hashajtás és a vízhajtás. Mondanunk sem kell, hogy ezek nem egészségesek. Az anorexia tünetei változhatnak az idő elteltével, bulimiás állapotba is átmehetnek, de ezek akár váltakozva is jelentkezhetnek.
0: Az anorexiának még napjainkban is magas a halálozási aránya. Kezelés összetett és nehéz, hosszadalmas folyamat. Azokat, akiknek súlyosan leromlott az állapota, vagyis 30 kg alatt van a súlyuk, kórházba kell kezelni. A kórházban intravénásan táplálják a betegeket, és megkezdik a terápiát velük.
1: Végül pedig, hogyan segítsünk valakinek, aki anorexiás? Először is felesleges evésre bíztatnunk, hiszen ezzel csak ellenállást váltanánk ki belőle. Ruházzuk inkább a betegre a felelősséget. Legyünk türelmesek és megértők, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy ez nehéz. Ez az időszak a család számára is nehéz lehet, de nem szabad elfelejtenünk, hogy sokat jelenthet és segíthet, ha a beteg mellett állnak a szerettei. Ezt lehet, hogy nem mondja, vagy csak gyógyulása után jön rá, de biztosan hálás lesz, amiért nem hagyták egyedül egy ilyen nehéz helyzetben, és küzdöttek érte. Miközben ő is próbált küzdeni a betegség és saját maga ellen is. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban Ördög Nórát és családját ismerhetitek meg. Biztosan sokat tudtok már róluk, és rengetegszer láttátok Nórit a TV képernyőn is, de reméljük lesz olyan, ami újdonságként foghatni.
1: Ördög Nóra Szegeden született 1981. szeptember 8-án. Az általános iskolát a Móra Ferenc általános iskolában végezte Mórahalmon. Középiskolai tanulmányait a Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban végezte Szegeden, és itt is érettségizett. Pályáját egy szegedi kábeltelevíziónál kezdte, ezután került az RTL klubhoz gyakornokként. A Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett diplomát, első televíziós szereplése a Top of the Pops cím zenei műsorban volt. Majd a Kölyök Klub és a Mozi Klub műsorvezetője, illetve szerkesztője volt. Ezt követte a Reggeli és a nagy sikerű Szombatesti Láz Stól Andrással. Majd a Csillag születik és az X-Faktor című tehetségkutató show háziasszonya volt. Emellett játszott a Mórahalmi színházi előadásokban is.
0: 2014-ben 3 éve elteltével otthagyta az RTL klubot, és átigazolt a konkurens csatornához, a TV2-höz, ahol a Rising Star című tehetségkutatóban tűnt fel először, később pedig az Énekiskolája című gyerek tehetségkutató műsort vezette. Ezután a Kocka című vetélkedőben láthattuk. 2016 tavaszán a Kismenők című gyerek tehetségkutató műsorvezetője volt. 2017 március 1-től a Vigyázat gyerekkel vagyok című műsorház igazdaja is ő lett. Láttuk még a Séfek Séfében, és 2018. augusztus 27-e óta a MasterChef VIP Magyarországban is. Nagyobb munkái közé sorolható a 2017-ben indult Ázsia Express, valamint az is, hogy 2019. február 24-től az Oscar gálák közvetítésének műsorvezetője lett.
1: 2020-ban új pályákon is kipróbálhatta magát, például zsűri lett a Dancing with the Stars-ban, valamint versenyzett a Nicsak ki vagyokban is a Szív királynő jelmez alatt. De azért a műsorvezetői szerepből sem esett ki. Ugyanis láttattuk őt a koronavírus járvány apropóján szervezett Neked énekelek című műsorban, valamint a MasterChef VIP 2020-as évadának is műsorvezetője volt.
0: Most ejtsünk pár szót Nóri magánéletéről is. 7 évi együttélés után 2008. augusztus 2-án ment hozzá Rubin Kristófhoz, akitől 2008. decemberében vált el. 2010. szeptembere óta Nánási Pál fotoművész felesége, akitől 3 év után, 2013. május 6-án született meg első gyermeke, Nánási Mici. Nóri 2014. márciusában bejelentette, hogy 5 hónapos terhes. Második gyermeke Nánási Vencel 2014. augusztus 3-án született meg.
1: Nóri és családja 2017-ben elindították saját YouTube csatornájukat is Nánásiék néven. Itt legfőképp vlog videókkal találkozhatunk, amik nagy többségben a család utazásairól szólnak, de látható néhány élőadás és podcast is. A 2017-es kezdés óta a csatorna rengeteget fejlődött, mind videók, mind minőségben, mind a feliratkozók számában. Mára ugyanis a családot 155 ezeren követik.

0: népszerű videójuk a 2017-ben közzétett ázsiai vlog első része. Ezt ugyanis több mint 1 millióan tekintették meg. Ez azért is érdekes, mivel a videó csatorna első tartalmai közé tartozik.
1: 2020-ban Nóri és férje teljesen új ágban próbálták ki magukat, ez pedig a kereskedelem, ugyanis a család egy kis boltot nyitott Balaton akaratján, nekem a Balaton Nánáséék néven. A bolt gondolatát először április környékén hallhattuk. Különlegessége, hogy Nóri és Pál sajátkezőleg újították föl, mivel a vírus helyzet miatt nem tudták szakemberek segítségét kérni. A kisbolt május vége felé meg is nyílt, és rengeteg látogatót vonzott, és vonz máig is. A boltnál nem csak vásárolni és kávézni van lehetőség, hanem az oda kitelepült Mag Bistro pop-upnál enni is lehet. Ördög Nóra és Nánási Pál augusztus 19-én bejelentették, hogy egy másik kisbolt nyitását is tervezik Balatonakaratján.
0: Hú, én már nagyon el szerettem volna már menni, de hallottam, hogy Barbi, te már voltál itt, tudnál pár dolgot nekünk ajánlani?
1: Hát igazából én nagyon-nagyon szerettem a helyet, mert van egy ilyen tök jó hangulata, és tényleg nagyon jó az egész, meg olyan jó kis dolgok vannak ott, például van olyan csoki, amire az van írva, hogy csoki, hogy Venci szereti, vagy csoki, hogy Mici szereti, és ezek tök jó dolgok, meg ilyen kártyajátékot is láttam, ahol az ő fejük, családi képek, kutya, vagy ilyesmi van benne, tehát ami abszolút hozzájuk kötődik, és ha esetleg majd egyszer arra jársz, akkor a Mag Bistroba mindenképpen térjetek be, mivel nagyon-nagyon jó kajáik vannak, tényleg nagyon minőségi, és amit a legjobban ajánlok, az a mákos lángos, legalábbis mák is volt rajta, meg valami tejföl is, de az egyszerűen nagyon finom.
0: És Ördög Nóra, melyik műsor volt neked a kedvenced?
1: Nekem az Ázsia Express az abszolút favorit, mivel az egyrészt külföldön játszódik, és én szeretek így más helyeket, kultúrákat megismerni, akár tévéképernyőn is keresztül. Másrészt ugye, ahogy lement a műsor, utána este már ki is jött a Nóriék YouTube csatornáján az ilyen kulisszatitkos, forgatós része, és na a kettő együtt az egy nagyon-nagyon kerek egész volt, szóval nekem abszolút az viszi a prímet.
0: Ha még nem láttátok, érdemes megnézni. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Fürjes Csenge, Gál Zsombor és Hanti Kata. A mai vendégünk Füri Viktor, pilóta, aki a Láncos Kornél gimnáziumban végzett. A mai adásban többek között megtudhatod azt is, hogy milyen izgalmas egy pilóta élete.
1: A szüleid nem féltek, hogy ezt a szakmát válasszod?
2: Félteni semmiképpen nem féltettek. Igazából tényleg csak a mögöttes háttér élet dolgok miatt nem támogatták ezt, de félteni nem féltettek. Én előtte motocrossoztam, tehát azért az egy elég veszélyes sport, úgy gondolom, úgyhogy lehet, hogy ezért sem féltettek.
0: Hány éve vezetsz repülőt?
2: A kis gép, hogyha az is beleszámít, hogy a képzéseimet, amikor csináltam, akkor összesen most már 9 éve.
1: Milyen hosszú volt a leghosszabb utad?
2: Leghosszabb utam, amikor én vezettem a repülőt, az szerintem egy ilyen Lipcse-Tel Aviv távolság volt, ami összesen 4 óra 20 perc, az se olyan vészesen hosszú, de én a rövidebb járatokat jobban szeretem, mert az egy kicsit eseménydúsabb azért.
0: Történt-e már baleset akkor, amikor te voltál a pilóta?
2: Nem, még nem történt szerencsére semmilyen baleset, illetve vészhelyzet, vagy nem tudom, villogó fények, vagy semmilyen veszélyezés. Ilyen apróbb dolgok voltak már, de tulajdonképpen ezek ilyen abszolút rutinból megoldható dolgok. Általában azt szokták mondani, hogy az ember, amikor kapitány lesz, akkor az első évében történik meg az a nagy dolog, amitől mindaddig félt. Ugye első tisztként azt még úgy rutinból lekezelni, de ugye amikor már az ő vállán van a felelősség, és a legkevésbé számít rá, ugye akkor szokott eljönni. Hát remélem ez velem nem így lesz, aztán majd meglátjuk.
1: Félsz-e, hogy valamikor esetleg lezuhan a gép?
2: Nem, egyáltalán nem. Nagyon biztonságos a légiközlekedés úgy önmagában, illetve hát a repülőgépek is. Ugye ezt most ez így elég érdekesen fog hangzani, de ki tudná jobban, hogyha nem mi. Volt már, hogy nem tudom, ilyen erősebb turbulenciába kerültünk, vagy valami egy kicsit nem úgy nézett ki, ahogy mi szerettük volna, de félni akkor sem féltünk, mivel ugye a pilótának mindig az első és legfontosabb szempont, amit maga előtt tart, hogy tudja, hogy merre megy a gép, és hogy az mit fog csinálni.
0: Vezettél-e, vagy hogyha nem is, akkor szeretnél-e vadászrepülőt vezetni?
2: Nem vezettem, sőt, én még műrepültem soha, ami ugye egy kicsit úgy hiányzik, mert azt nagyon szívesen kipróbálnám. A vadászgép, hát igazából a termetem egy kicsit nagy ahhoz, tehát én nem biztos, hogy úgy beleférnék, illetve nem is érezném jól magamat, én egy kicsit ilyen klausztrofóbiás is vagyok, de engem az annyira nem vonz az a része, engem a polgári vonal az, ami inkább.
0: Ha te is kedvet kaptál a repüléshez, vagy már repültél, írd meg nekünk Facebookon. Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szántó Boglárka és Halász Maja Málna. Másfél méteres aligátort találtak egy óriás kígyóban, Floridában.
1: Elképesztő videót osztott meg az Instagram oldalán Rosie Moore. A felvételen az látható, hogy egy másfél méteres aligátor találtak egy óriás kígyó boncolt testében.
0: A közel 5,5 méteres burmai pitont Floridában fogták el, és betegsége miatt elaltatták. Ez a kígyófaj Ázsiában őshonos, de nemrégiben telepítették őket be Floridába. Invazív fajnak számít.
1: Mivel gyorsan szaporodik és nincs kifejezett ellensége, táplálkozási szokásaival veszélyeztetheti az élővilágot. A helyi törvények ezért lehetővé teszik, hogy a befogott kígyókat elaltassák, majd tudományos vizsgálatnak vessék alá őket.
0: Becslések szerint szabadon 40 évig, de fogságban tovább is élhet, és nagyobbra is nő. A zsákmányt leginkább nyelvével vizsgálódva érzi. Áldozatát testgyűrűivel összeszorítva öli meg.
1: Magányos, fákon élő lény. A fára úgy mászik fel, hogy rátekeredik a törzsére, és pikkelyeivel kapaszkodik belé. Addig függeszkedik egy ágon, amíg el nem halad alatta egy megfelelőnek látszó áldozat. Az ivarérettséget 3 éves korban érik el. A nőstény 60-100 tojást rak, a fiatalabbak kevesebbet, az idősebbek egyre többet. A kispitonok 60-80 nap múlva kelnek ki.
0: Az újszülöttek nagyon mozgékonyak lehetnek, de gondozásuk nem egyszerű. Mindemellett ezek a kígyófajok nagyok és agresszívak, komoly sérüléseket okozhatnak. Persze a legtöbb ebből adódó haláleset mind az emberi hibának vagy figyelmetlenségnek tudható be.
1: Magyarországon a törvény veszélyes állatnak minősíti, ezért tartásához engedély szükséges. Dél-Ázsiában esetenként rágcsálóirtónak tartották, ezért éjjelente a fészerekbe engedték lakmározni, majd reggel újra befogták, de mostanában már veszélyeztetett fajnak számít, így nem sokszor fordulhat meg az otthonukban, mivel bőre miatt túlvadázták. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Wittner Nóra és Ritter Jászmin. Biztosan mindenki hallott már Észak-Koreáról és az ott lévő kegyetlen, embertelen bánásmódról. A kívülállóknak elég nehéz elképzelni, miféle dolgok történnek itt, ezért most érdekességeket, furcsa törvényeket és szabályokat fogunk bemutatni.
1: A tűzesetek Észak-Koreában. Az országban nagyon szigorú szabályok és törvények vannak, melyeket ha nem tartanak be a lakosok, akár halálbüntetést is kaphatnak. Ilyen például, hogyha valamilyen baleset következtében egy ház égni kezd, a vezetők portréját kell először menteni, melyek minden háztartás kötelező darabjai. Este volt, már majdnem teljesen besötétedett, minthol álmosságtól kábulta lépkedett. Az utcára érve láttuk, hogy fekete, olajos füst száll fel a konyha ablakunkból, a külső falat pedig sötét lángok nyaldossák. Legnagyobb csodálkozásomra apám visszarohant a házba. Hosszú percek múlva jelent meg újra, két lapos, téglalap alakú tárgyat szorongatva. A portrékat mentette ki. A lány hét névvel című könyv így írta le az eseményeket.
0: Megdöbbentő tények. Van egy szabály, ami a frizurákra vonatkozik. A nők 18, míg a férfiak összesen 10 fazon közül választhatnak. A megdöbbentő, hogy Kim Jong-un hajviselete nincs a választható frizurák között. A hajviseletek arról is árulkodhatnak, hogy ki házas és ki nem.
1: Rengeteg besúgó van a városokban, akik azért felelnek, hogy azokat az embereket, akik a vezetőket vagy a kormány vezetését szidják, lebuktassák, majd munkatáborokba, haláltáborokba küldjék őket.
0: A városok között utazni csak az állam engedélyével lehet, főleg Pennyába, mert Kim Jong-un csak a legsikeresebb, leggazdagabb embereket akarta oda beengedni.
1: Van egy úgynevezett háromgenerációs büntetés, mely azt jelenti, hogy három generáción keresztül bünteti a családot, ha egyik tagjuk elkövetett valami törvénysértő dolgot. Például, ha egy apát rajta kapnak, hogy szídja az egyik vezetőt, akkor gyermeke és unokája is megrovásban részesül. Ilyenkor munkatáborba küldik az apát, a generáció többi tagját pedig a legkisebb törvényszegésért is büntetik.
0: Korlátozott a tévé és az internet használat. Három tévécsatorna van csak, mindegyik a vezetők istenítéséről szól. A lakosok nem nézhetnek külföldi filmeket és sorozatokat, nem hallgathatnak külföldi zenét. Sokan azért illegálisan szerzik be ezeket kereskedőktől. Gyerekkor Észak-Koreában. A fontosabb ünnepeken Kim Il-sen és Kim Jong-il születésnapján a gyerekek elmennek az iskolába kitett nagy portrékhoz, és azok előtt meghajolva tisztelegnek a vezetőknek. Kis létszámban menetelve mennek iskolába a gyerekek egy brigádvezetővel együtt. Sokat tanulnak, viszont csak Észak-Koreáról. Amikor a külföldi országokról esik szó, csak azt tanulják, hogy Japán, Dél-Korea és Kína az ellenségek közé tartoznak. Vezetőket dicsőítő mondókákat, zenéket tanulnak, melyeket rendszeresen énekelnek.
1: Észak-Koreába látogatás. Mivel Észak-Korea zárkozott ország, így sokan azt hiszik, hogy nehéz vagy nem is lehet bejutni az országba. Ez azonban nem így van. Habár a médiát nem látják szívesen, turistaként bejutni az országba nem nehéz. Csupán egy dologba kell beleegyezni, mégpedig abba, hogy egy előre megtervezett útvonalon megyünk, két észak-koreai vezetővel, akik minden lépésünket figyelik. Ha ebbe beleegyeztünk, akkor 6-8 hét alatt már küldik is a vízumot. Egyedül vagy akár csoportosan is lehet menni. Az idegen vezetések többsége Pennyanban zajlik, ahol Kim Il-sen és Kim Jong-il szobrát, Kim Jong-un szülőházát, a Juse-tornyot és a forradalmi mártírok sikertjét tudjuk megtekinteni. Az ország szabályai és törvényei tartózkodásunk során ránk is vonatkoznak, fotózni csak engedéllyel lehet. 97.5 All the time.

0: Hello Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Átadták a Ciszterci Szent István Gimnázium új okostermét. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálat. Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. A mikrofonnál Hedrik Mira. Ünnepélyesen átadták a Ciszterci Szent István Gimnázium új okostantermét. Az intézmény ebben a tanévben csatlakozott az Alba Innovár Digitális Élmény Központ programjához, melynek ez a 20. állomása. A termet a Haumet Alapítvány támogatásának köszönhetően hozták létre, és a projektben részt vett 8 pedagógus közreműködésével mutatták be hétfőn délelőtt. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikum, majd a Teleki Blanka Gimnázium után hétfőn a Ciszterci Szent István Gimnáziumban avatták fel a jövő oktatási követelményeinek megfelelő modern